0: hogy a 25 évig tölti be ezt a pozíciót. Tehát egy nagyon ismert alakja volt a kornak Pulszky Ferenc, és nem kevésbé egyébként a többi családtag. Említhetném Ágostot, aki egyrészt országgyűlési képviselő lesz majd a dualizmus korban, illetve a Budapesti Egyetemnek a jogi karának dékánya, egyetemi tanára, és a kisebbik fiú, Pulszky Károly, ő pedig művészettörténészként végzett a Liccei Egyetemen, majd visszakerülve Magyarországra az Országos Képtárnak lett az igazgatója.
1: És ha már ugye a családi dolgokról beszélünk, azért ne feledkezzünk el, hogy a Nemzeti Múzeum igazgatása mellett Pulszky Ferenc megözvegyülve gyakorlatilag egyedül nevelte fel a négy gyermeket.
0: Így van, szeretett feleségét, Teréziát 1866-ban egy súlyos járvány következtében elvesztette, és ott még két gyermekük is meghalt, tehát nagyon súlyos tragédia érte ekkor a családot. Kevésbé ismert, hogy egyébként Pulszky Ferenc újra nősült, mégpedig 1884-ben.
1: Akkor már 72 éves volt.
0: Igen, így van. És egy nála jóval fiatalabb hölgyet vette, Gessner Rózát, akivel egyébként a múzeumból kijövve reggelenként nagy sétákat tett, és ott találkozott mindig szembe ezzel az ifjú hölgyel, akinek aztán végül megkérte a kezét. És egyébként nagyon boldog volt ez a házasság a nagy korkülönbség ellenére is. Rózával együtt Pápán vásároltak egy kis szőlőt, és a nyarakat általában ott töltötték együtt.
1: Tulajdonképpen a második feleségnek köszönhető bizonyos értelemben, hogy ez a dokumentáció, együttes és más-más iratok is megmaradtak az utókornak, hiszen ő ajánlotta föl, ha jól tudom, a közgyűjtemény számára.
0: Igen, nagyon jól tudja. Gessner Róza volt az, aki férje halála után tárgyalásokat kezdett a múzeummal, illetve az akkor még oda tartozó Széchenyi könyvtárral, és végül is Pulszky Ferencnek a kéziratait, levelezését, naplóit, mindenféle dokumentumokat a családdal kapcsolatban felajánlott, de nem csak ő volt egyébként az adományozó, hanem a későbbiekben a Pulszky örökösök is, mégpedig az 1920-as években a többi családtagnak a hagyatékát szintén nekiadták az Országos Széchenyi Könyvtárnak, így ma egy óriási gyűjtemény található a Nemzeti Könyvtárunkban.
1: A Nyizsinszky házaspárról született egyébként színmű, de én, ahogy belolvastam ebbe a levélgyűjteménybe, rájöttem, hogy hát ebben legalább 8-9 regény, meg ugyanennyi tragédia és komédia, sőt, bocsánat, még pletykorovat is rejlik.
0: Igen, tényleg. A Pulszky, ez is érdekes, hogy a családtagok mennyit leveleztek egymással, talán ez a korban még nem is volt ilyen szokás, nagyon szeretetteljes hangon leveleznek, és bizony minden pletykát, ami testen elhangzik, arról tudnak, és közlik is egymással. De ugye, ahogy említette Romulát, ő volt ugye Nyizsinszky felesége, ahogy mondtam, ő ugye Pulszky Ferencnek az unokája volt, és Pulszky Károlynak és Márkus Emíliának a lánya volt, az nagyon tehetséges, egyébként ő maga is táncolt, és a Budapesten felépő Nyizsinszkyjel így ismerkedett meg, hogy ott voltak egy színházi előadáson, és onnantól kezdve összefonódott a két fiatalnak a sorsa. Nyizsinszky ugye a kor leghíresebb táncművésze volt egyébként.
1: Ha már Márkus Emíliát említette, például azt a házasságot azért eredetileg nem túl jó szemmel nézte a család.
0: Valóban, ugye Márkus Emília ekkor már a Nemzeti Színház ünnepelt színésznője volt, egy gyönyörű fiatal hölgy, aki a legfőbb szerepeket eddigre már eljátszotta, és Pulszky Károly ugye meglátta a színházban, és attól kezdve mindig ott ült, és nézte Emíliát, majd összeismerkedtek, és egy ilyen viharos, rövid kapcsolat után megkérte a kezét, úgyhogy 1882. júniusában házasodtak össze. Bár Pulszky Ferencnek eleinte voltak kifogásai Emília ellen, mert hogy félt, hogy a karrierjét ugye nem akarja föladni, és nem akar családot alapítani Károllyal, de ez nem történt meg. Egy nagyon szép házasságban éltek egyébként, és két lányuk született, és emellett egyébként Emília, vagy ahogy a családban nevezték, Emma tovább folytatta a színházi karrierjét is, és nagyon jól össze tudták egyeztetni ezeket a dolgokat.
1: Ha még ugye visszatérünk Ferenc sorsára, gyakorlatilag nem sokon múlott, hogy ott és akkor, legalábbis a szabadságharc után pont kerüljön az egész családnak a történetére.
0: Nagyon érdekes szituáció alakult ki ott, ugye 1848 végén, amikor ő Angliába távozott. Ugye azt mondta akkor, hogy Kossuth Lajostól kapta a megbízást, hogy elkezdjen tárgyalásokat nyugaton, a szabadságharc érdekében, de ez a megbízás írásbeli megbízásként nem került elő semmilyen módon, és sokan azt gondolták, és aztán utána meg is gyanúsították vele, hogy ő egyszerűen csak menteni akarta az életét, és elmenekült. De hát ennek ellent mond, hogy nyilvánvalóan az szeretett feleségét, és akkor már egy fia megvolt, tehát hogy őket semmiképpen nem hagyta volna itthon így. Nem lehet tudni, ma is megosztanak a vélemények, hogy akkor ő ott hirtelen miért távozott, és tűnt el a magyar politikai térképről.
1: És hogyha ezt kalandfilmre vinnék, akkor biztos nagyon kiemelt jelenet lenne az, amikor az édesanyja a frissen született gyermekétől elbúcsúzik, és férje után megy, majd később tud ez a gyermek csatlakozni, mint egy kicsempészve az országból.
0: Igen, így van egyébként, hogy az akkor már három gyermeket úgy viszik utánuk majd Londonba, de ez nem volt egyedüli dolog, hiszen Kossuth Lajos és Merényi Terézia gyermekeit is így késve, csak 1851-ben tudtak találkozni ők is ugye a gyerekeikkel szintén Londonban. Tehát, hogy egyrészt menekítették, bújtatták a hátra maradó családtagokat, másrészt pedig ugye az államhatalom részben egyfajta túszként is ott tartotta legalábbis Kossuthék esetében a gyermekeket. Kuszkéknál pedig bújtatták őket, és csak később tudtak Londonban a szüleikhez csatlakozni.
1: A szellemi elkötelezettség megmaradt, hiszen például az egyik fiút Garibaldinak keresztelik.
0: Igen, Fortuna már nem adnak ilyen keresztnevet gyerekeknek, de hát Kuszki a tisztelete jeleképpen nagyon jó kapcsolatban volt, ugye Garibaldival, az a szabadsághőse, nagyon sokat találkoztak családilag is egyébként, és hát pont akkor, ugye 1861-ben született meg a kis Pulszki gyermek, amikor ez a viszony annyira szoros volt, és ennek megfelelően a Garibaldi nevet kapta, de szerintem a gyerekeknek is elég szokatlanok, ugye a keresztnevei, hogyha nézzük, mert ugye talán az Áruston és a Károly nem annyira, de Polixéna sem volt egy olyan gyakori lány keresztnév a korban.
1: Hogyha egy átlagolvasó elkezd belemélyedni ebbe a szövegbe, ami nagyon könnyű, hiszen tényleg olvasmányos iratokról van szó, mit ajánl elsősorban a figyelmébe?
0: Ahogy említettem, elsősorban a leveleknek a hangnemét, hogy családtagok között ennyire szeretetteljes, becézésekkel, egymást támogató, kedves megszólításokkal tarkítottak ezek a levelek, hogy mindenféle szituációban mindig segítették egymást. Ez például nagyon jól megmutatkozik akkor, amikor ugye Károly élete tulajdonképpen tragédiába fordul, hiszen 1896-ban, amikor ő még az országos képtár igazgatója volt, akkor bizonyos számlákkal nem tud elszámolni a minisztérium felé, és leváltják.
1: Sőt, hát ugye Lipót mezőre kerül a végén?
0: Így van, rövid ideig ugye ezzel próbálták menteni, hogy Lipót mezőre vitték, majd onnan is kiengedik, és végül 1898-ban egyébként minden vád alól tisztázzák, és a mai napig is nagyon nagyra becsüljük azokat a festményeket és műtárgyakat, amelyeket Kurszki Károly megvásárolt a Magyar Állam és a Szépművészeti Múzeum részére, de hát akkor sajnos ezeknek az értékét még nem ismerték föl, Károlyt nagyon meghurcolták, végül ugye hát ismert az ő sorsa, hogy megy egészen Ausztráliáig, majd ott öngyilkosságot követel az 1898-ben.
1: Az jutott eszembe, hogy lehet, hogy évtizedekig, minthogyha nem foglalkoztak volna ezzel az irategyüttessel, legalábbis ez látszik.
0: Annyiban igazat tudok adni, hogy kisebb részeit természetesen felfedezték, néhányan publikáltak már a levelezésből, de igazából így a család leveleivel, amit egymás között és egymásnak írtak, ezt valahogy még senki nem vállalta föl. Nálam szerencsésen úgy alakult, hogy már nagyon régóta érdekeltek a pulszkiak, szerettem olvasni róluk, és ugye rájöttem, hogy az OSK-ban mekkora anyag található tőlük, és aztán volt egy nagyon tehetséges és ügyes hallgatóm, aki doktori tanulmányokba kezdett, és rá tudtam beszélni, hogy ezt a témát tűzze ki célul magának, és így Pálóczi Ágnessel, tehát ezzel a hallgatómmal együtt dolgoztuk fel ezt az óriási anyagot, ami bizony, hogy utána számolok, akkor 5-6 évet is átfogott, amíg ezeket a leveleket megjegyzeteltük, tanulmányokat megértük hozzá.
1: Könnyű azt feldolgozni, amiről van ennyi írás, de például a Kuszki család történetének elejéről nyilván sokkal kevesebb. Tehát ugye a hagyomány szerint ők vallon eredetűnek mondták magukat, Lengyelországon keresztül kerültek Magyarországra Tököli idejében, és borkereskedéssel foglalkoztak az ősök.
0: Igen, igen, és meg is nemesítették ugye még az ősök közül az egyiket. Egyébként Sáros vármegyében voltak otthon, Eteljesvárosa volt a család szintere, mai napig még a Eteljesi főutcán megtalálható Kuszkéknak a háza, tehát itt lakott a család, és akkor ebből a Sáros vármegyei nemesi létből indul el Pulszky Ferencnek a karrierje, azzal, hogy egyrészt politikus lesz, másrészt pedig az, hogy annyira tehetséges, annyira művelt volt, annyira kiemelkedett a korában, hogy aztán egy ilyen, mondjuk úgy, hogy értelmiségi múzeumi tudósi karriert is be tudott futni a későbbiekben.
1: Lehet, hogy a Pulszky család történetében van még egy vagy két könyv?
0: Hát nem csak egy és két könyv, hanem nagyon sok van, csak ehhez kellenek a jó szakemberek, a fiatal, tehetséges hallgatók az egyetemeken, akik érdeklődnek a téma iránt, és akik ezt a sok időt ugye rá tudják szánni, hogy ezeket a 19. századi iratokat olvassák, értelmezzék, meglássák ebben a kutató munkában a szépséget.
2: A kötet szerkesztőjével, Viskolc Noémi történésszel, a Miskolci Egyetem tanárával Nagy György András beszélgetett. A Pulszky család levelezését bemutató kötet szabadon letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból, sőt az eredeti dokumentumok is megtekinthetők a Kópia felületén.

0: Még június közepén nyílt meg a Debreceni Déri Múzeumban a Miska és a Cecil, vagyis amit Munkácsi Mihály házasságáról érdemes tudni című egyedülálló időszaki kiállítás, amely a híres festő Munkácsi Mihály és felesége Marianne Cecil Papier életébe és magánéletébe enged betekintést. A tárlat a festő és múzsája kapcsolatát tárja fel, cáfolva azt a tévhitet, hogy a feleség csupán egy érdekházasságot kötött volna. A kiállítás megnyitóján Puskás István Debrecen kultúráért felelős alpolgármesterén kívül Bácsmegy Gábor, a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum igazgatója, valamint Krasznai Réka művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria osztályvezetője is megszólalt.
1: Meg lehet Debrecennek életében a története, Munkácsi Mihály nem kereszteződött össze, de úgy alakult a város kultúrájának, a Debreceni Déri Múzeumnak a históriája, hogy immár évek, évtizedek óta nagyon szoros viszonyt ápol a város Munkácsi Mihállyal, Munkácsi Mihály örökségével, köszönhetően annak, hogy végül itt került otthonra, bízunk benne hosszú időre, a híres trilógiája, Krisztus trilógiája a nagy 19. századi magyar festőnek, és ilyen módon Debrecen is tevékeny részese lett Munkácsi Mihály kultuszának, emlékezetének ápolásában és építésében, és számunkra, a debreceniek számára pedig az egyik legfontosabb hivatkozási pont lett a trilógia Debrecenben tartózkodása a magyar képzőművészet és a magyar kultúrtörténet területén. Egy pontos pozíciót kapott Debrecen 1003 kép Debrecenben tartózkodásának köszönhetően. Büszkék vagyunk rá, hogy itt tudhatjuk ezt a három művet a Déri Múzeumban. Ugyanakkor mit sem érne, vagy sokkal kevesebbet érne a három képnek az itt tartózkodása Debrecenben, hogyha nem válna láthatóvá az a történet, ami körbe öleli ezen műveket. Bármennyire is kitűnőek a kollégák által tartott tárlatvezetések, nagyon sok információt megtudhatunk rendre a képek születéséről, történetéről, vagy akár az alkotó munkásságáról, de sokkal jobban ki tudjuk mindannyian magunk számára bontani ezeknek az alkotásoknak a jelentőségét, hogyha megismerjük azt a kontextust, amiben ezek a művek megszülettek, vagy amelyben a műveknek az élete zajlott egészen mindig addig az aktuális pontig, amikor a látogató találkozhat vele. Éppen ezért a Déri Múzeum időről időre olyan kísérő kiállításokkal is segít bennünket, amelyek különböző aspektusait tudják Munkácsi Mihály életének, művészetének megmutatni, segítve ezzel a trilógia értelmezését is, a trilógia értő módon való megtekintését, bevezetnek minket Munkácsi világába. Most is egy olyan örömteli alkalomból vagyunk együtt, amikor egy ilyen kiállítás nyílik a Déri Múzeumban. Most egy nagyon különleges aspektusából tekinthetünk rá a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumnak és a Szépművészeti Múzeumnak köszönhetően a Munkácsi Mihály életére. A Békés Csabai Múzeum egy olyan történetet mesél el, egy egészen kitűnő kiállítás, egy nagyon élvezetes, nagyon látványos kiállításon keresztül, ami azt hiszem, hogy sok mindent megmagyaráz a Munkácsi életében, életművében, és akár hozzá is tesz a képek születéstörténetéhez, hiszen nagyon jól tudjuk, nem véletlenül az a mondás, hogy az a nagy alkotók mögött mindig a nőt kell keresni. Mindig érdemes azt a privát, intim kontextust is szem előtt tartanunk, amely egy alkotónak a magán, privát szféráját jelenti, hiszen bár a műelemzésnek bizonyos kategóriái kifejezetten kizárják, vagy módszertanai kifejezetten kizárják azt, hogy a személyes élettörténetet, mint kontextust odaértsük, oda gondoljuk egy bármilyen műalkotás értelmezéséhez, de azért néha igen tanúságos pontokon és igen informatív pontokon tud minket befogadókat segíteni a magánélet története is.
2: Ennek a kiállításnak van valamilyen előélete. Ugye az egyik az, hogy lehet-e újat mondani Munkácsi Mihályról valamit 2026-ban. Mi Békés Csabán úgy gondoljuk, hogy igen. Hiszen van egy nagyon nagy, több mint 600 tételt számláló relikvia gyűjteményünk, ami Munkácsi Mihályhoz kötődik, és ezek bizony olyan témákat engednek kibontani, amiknek köszönhetően most ez a kiállítás meg is tud nyílni. Amikor Gyarmati Gabriella megkapta ezt a feladatot, akkor rövid időn, tényleg rövid időn belül 5 évre előre belerakott egy tervet, tervezetet, hogy mik azok a kis témák, amiket Munkácsi Mihállyal kapcsolatban ki lehet bontogatni. Az egyik ilyen volt a Munkácsi fürdőzik kiállítás, amit tegnap nyitottunk meg Hévízen. Itt a fürdőkultúra, a korabeli fürdőkultúra és Munkácsi Mihály kapcsolatát tudtuk kibogozni. Utána a honfoglalásnak a készítése környé, illetve a parlament építésének a bonyodalmait vizsgálgattuk meg, majd pedig érkezett ez a házasság témaköre. Beszélgettünk erről Gabriellával, akkor mondta, hogy a fő cél az, hogy árnyaljuk azt a képet, ami él bennünk Munkácsi Mihály házasságáról, hiszen a feleségéről, főképp az irodalmi alkotások révén nem éppen pozitív dolog bontakozik ki. De most, hogy néztük ezt a kiállítást, hogy beléptem, ott egyből feltűnt az a felnagyított kép, a műteremben című kép. A Munkácsi a feleségével vizslatja a képet, és a felesége nem csak egy mellékszereplő azon a képen. Ez az egyik. A másik, ami szintén a gyűjteményünkbe tartozik, egy 1907-ben íródott levél, amit Magyarországra írt Munkácsi özvegye, és nagyon megköszönte azt, hogy így ápolják a férje emlékét, annak az emberét, aki megtanította őt szeretni.
3: Munkácsi Mihály a 19. századi magyar képzőművészet legismertebb alakja, egy olyan ikonikus figura, akinek romantizált életútját szinte minden magyar ismeri. Köszönhetően másfél évszázados kultuszának és a róla született számtalan irodalmi és művészettörténeti írásműnek. Életműve és hagyatéka valóságos kincses bánya. Nem csak a műkedvelő, de a kutató számára is. Egy ilyen hírneves művész esetében hihetetlennek tűnik, de ez a kincses bánya még mindig tartogat meglepetéseket. Még mindig vannak némol vakfoltok, megválaszolatlan kérdések, feltárandó területek. Léteznek új kutatási irányok, szempontok. És a magyar kiállítás látogató közönség gyönyörűségére jönnek még létre olyan Munkácsi kiállítások, mint amilyen ez is, amelyek újdonságokkal, sőt mondhatni ínyenségekkel szolgálnak. A hazai köztudatban Munkácsi Mihály a legnagyobb magyar festő. Nincs művészünk, akinek nevét az övé mellé állíthatnánk. Régóta fogalommá vált az egész országban, írta Lika Károly bő fél évszázaddal a festő halála után. Két emberöltővel később ez az állítás talán némi árnyalással, de még mindig megállja a helyét. Ha a magyar képzőművészet klasszikusaira gondolunk, Munkácsi neve még ma is az élvonalban van. A művész rendkívüli, országos méreteket töltő kultuszat pedig kétségtelenül az első helyet foglalja el hazánkban. S bár a mester kultuszának köszönhetően a magyar kultúrát nem fenyegeti az a veszély, hogy a neve itthon valaha is feledésbe merüljön, a művészettörténész és a múzeumok feladata az, hogy Munkácsi nevét újra és újra megtöltsék szemlélettel, hogy fogalma, idézőjelben, ne üresedjen ki. Munkácsi a 19. század végi Párizs egyik fő híressége, palotája a nagyvilági társasági élet egyik fő látványossága, ő maga köztiszteletnek örvendő közéleti személyiség volt. Mint ilyen, egyedülálló a 19. századi magyar művészet történetben. A Párizsban töltött közel 3 évtized alatt Munkácsi híres és ünnepelt festőfejedelemmé vált. Egymást követő és egymásra épülő elismerései exponenciálisan növelték hírnevét, amelynek köszönhetően szükségszerűen érkezett meg a korban elérhető legnagyobb nemzetközi presztízsig. Egyetlen más 19. századi magyar festő sem ért el ilyen sikereket, nem vívott ki ilyen fokú elismerés és vált ilyen híressé az egyetemes művészeti szintére. A túlzás nélkül állítható világsiker a világhír mögött valójában 3 személy állt. A festő mellett még 2 kulcs szereplőt kell kiemelni. Az egyik műkereskedője, Charles Biedermeier, aki ötvözve a mecénás, a menedzser, a műkereskedő és az impresszárió szerepköreit, szakmai és anyagi sikereit egyengette. A másik pedig nem más, mint Madame de Munkácsi, Cécile Papier, aki nem csupán az előkelő társadalmi hátteret biztosította számára, de segített a művésznek navigálni a párizsi kulturális és társasági életben. Ez a 2 személy volt felelős a híres Munkácsi figurájának megkonstruálásáért. Munkácsi feleségének, Cécile Papiernak a megítélése, hogy ez már elhangzott, egykor rendkívül ellentmondásos volt. Már Munkácsi életében volt olyan, aki személyisége miatt pirálta, nem más, mint Just Zsigmond író, és később is megoszlottak róla a vélemények. Bár azzal szinte mindenki egyetértett, amit Ripő Róna József tolmácsolásából is tudunk, miszerint az özvegy báróné mitagadás benne igen sokat használt a mester reputációjának, hírnevének. Írta Ripő Róna József emlékezésében 1911-ben. A szocializmus alatt Cécile Papiét is és Munkácsi műkereskedőjét Charles Stédelmájert is kimondottan negatív figurának állították be, akik kapitalista nézetekkel és elvárásokkal korrumpálták Munkácsi művészetét. Az elmúlt pár évtizedben azonban a művészettörténeti kutatás szerencsére revideálta ezt a nézetet, és mind a műkereskedőjének, mind a művész házasságának, mind a feleség szerepének értékelése sokkal pozitívabb irányt vett, sőt, megkerülhetetlen megítélést kapott. Munkácsi és felesége kapcsolatot valódi szerelmi házasság volt. Levelezésük gyengét, szeretetteljes hangnemről, és egymás kölcsönös és mérhetetlen tiszteletéről tanúskodik. Miközben Stédelmájer rendkívül tehetséges üzletemberként és műkereskedőként megalapozta Munkácsi nemzetközi hírnevét, és hozzájárult képei értékének növeléséhez, Munkácsi felesége biztosította férje társadalmi elismertetését és a személyes támogatást.
0: A Debreceni Déri Múzeumban megnyílt Miska és Cécile, avagy Amit Munkácsi Mihály házasságáról érdemes tudni, című egyedülálló időszaki kiállítás megnyitóján Puskás Istvánt, Debrecen kultúráért felelős alpolgármesterét, Bácsmegi Gábort, a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum igazgatóját, valamint Krasznai Réka művészettörténészt, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria osztályvezetőjét hallották. A tárlat szeptember 27-ig lesz látható a Debreceni Múzeumban.

0: Egy gyönyörűen felújított 17. századi malomépületben működik Sopron-Bánfalván a Malmárium galéria, ahol július végéig látogatható egy remek magyar kortárs rézmetszet kiállítás, amelynek darabjai Nagy László soproni magángyűjteményéből valók. A galéria tulajdonosával, Kárpáti Györggyel, Szerdahelyi Csongor nézte meg a tárlatot.
1: Ez a Malmárium galéria, és hát tudni kell, hogy tényleg itt minden a malomról szól, ugye van a malmacska, van a Malmárium galéria, van egy malmozi, ahol nosztalgiavetítéseket szoktunk tartani, és hát hogy hívják a borospincét a kárpáti malomban, ő a malvinárium.
2: Jaj, jó.
1: Úgyhogy ez szójátékok tömkelege. És tulajdonképpen most itt vagyunk a Malmárium galériában. Ennek is van egy érdekes története, egy grafikus jóbarátom, grafikus művész jóbarátom, Gerencsér Pán Tamás, amikor az épület olyan stádiumban volt, hogy el kellett dönteni, hogy mit csinálunk itt, akkor beszéltünk róla, egyszer itt járt, és azt mondta, hogy hát itt lehetne egy jó kis galériát csinálni, csak hát fontos lenne, hogy olyan világítás legyen, hogy optimális módon világítsa meg a kiállított műveket. Aztán eltelt az idő, és hát akkor elhívtam a Tamást, hogy elkészült a galéria, és hát végül is megtiszteltetés volt számunkra elsősorban, hogy ő lehetett az első kiállító, és hát ő a meghívójára, a kiállítás meghívóra ráírta, hogy a kárpáti malomban a Malmárium nevű kiállítás lesz, és hát ezt a nevet végül is...
2: Ő a keresztapa,
1: ezt a nevet ő adta, és hát ezt mi örömmel megőriztük, és most itt a 15. kiállítás van már, ami hát magának a galériának a népszerűségét is mutatja, és ez egy speciális kiállítás. Eddig mindig valamilyen kiállító művész, festők, grafikusok, szobrászok állítottak itt már ki, de ez egy speciális helyzet, mert ez egy kortárs magyar grafikákat felvonultató magángyűjteménynek a kiállítása. Az apropója az volt, hogy egyszer társaságban elmeséltem, hogy hát én magam is, meg a családunk már régóta gyűjt képeket, és társaságnak elmeséltem, hogy hát amikor majd most nem sokára nálunk festés lesz, amikor leveszítjük a képeket a falról, akkor, és ha éppen nem lesz itt a galériában kiállítás, akkor Kárpátiánknál festés van címszó alatt, lesz egy kiállítás. Most ezt az ötletet a Nagy László barátom olyan módon a magáéva tette, hogy hát bejelentkezett, és hát kvázi az apropója ennek a kiállításnak az, illetve az a alcíme, hogy fest és van Nagy Laciéknál. De róla tudni kell, hogy diákkora óta gyűjti a kortárs magyar grafikákat.
2: Még Vazarellije is van?
1: Az is például. Tudni kell azt, hogy egy házban lakott a Súlyog Gabrielával, aki egy Munkácsi Díjas grafikus művész itt Sopronban, és hát a Gabitól elleste a rézkarc technikának a csinyát, binyát, és hát valahol itt a képeknek a többsége is gyakorlatilag valamilyen nyomat, és hát az igazság, hogy a Lacinak több száz darabból álló gyűjteménye van.
2: Tehát akkor Nagy László soproni gyűjtőnek a gyűjteményéből van most egy tárlat, ugye?
1: Így van, pontosan. És hát érdekes a sor. Ugye itt egészen messziről indul a történet.
2: Mert Rembrandt is van kortársként.
1: Ezt csak azért mondom, hogy ugye ezek a sokszorosított grafikák, ezek még ilyen zselatinográfiás módszerrel készültek, de ez tényleg egy kontakt az eredeti Rembrandt képről. Ugye a magának a sokszorosított grafikának vannak szabályai. Uh-huh. Ugye a nagyon értékes és nagy kvalitásokkal rendelkező művészek, egy rézkarc, egy rézmetszet, vagy akár fametszet, linómetszet, mármi, ha elkészült a mű, akkor ebből nyomatok készülnek.
2: Igen, de ez egy limitált számú
1: egy bizottság előtt, és amikor a megfelelő példányszám elkészült, akkor hivatalosan megsemmisítik a nyomólemezet, lemezt, és ilyen módon akkor ebből többet nem lehet, többet nem lehet csinálni. De hát itt, ha végigmegyünk, itt Molnár C.
2: Pák,
1: Kmeti János, Abanopák, Barcsai Jenő, Egri József, megérkezünk Szász Endréhez. Megyünk tovább, Grosz Arnold az egyik legismertebb a kortárs grafikusok közül, és hát, hogy mondjam, ő egy speciális technikát alkalmazott, mert a metszeteit színezte. És ez mondjuk avval az érdekes történettel jár együtt, hogy ha egy monokróm metszetről van szó, akkor gyakorlatilag mindegyik példány ugyanolyan, de miután egy színezett metszetről van
2: mindegyik
1: szó,
2: más egy kicsit.
1: A felhordott színnek a foltja az mindig valahova máshova kerül, tehát ez mindegyik valamilyen módon egyedi.
2: Van két Vazarellije is, úgy látom, ami azért érdekes, mert most van éppen azt hiszem a 120. születésnapja Vazarellinek, és nagy kiállítás van a Szép Művészeti Múzeumból, de hát Sopronban is találkozunk Vazarellivel.
1: Egyebek között nekem a Vazarelli azért is nagy kedvencem, mert az a fajta térlátás, amit Vazarelli közel 100 évvel ezelőtt már kitalált, a térábrázolást. Az érdekes, hogyha megnézzük ezt a kockát például. A
2: Rubik kockát kitalálta.
1: Hát igen, ez majd legalább háromféle módon lehet nézni ezt a kockát. Az egyik, hogy itt van egy ilyen mélyített felület, és abból kiemelkedik egy kocka, ez az egyik lehetőség.
2: Igen, vagy nem van sülyeztve.
1: Igen, a másik lehetőség pedig, hogy, és mindig pislantani kell egyet, mert amikor újból megnézi az ember, akkor jön elő az újabb verzió. Itt van egy nagy kocka, és a nagy kockából hiányzik ez a kis kocka, igen. De meg tudjuk fordítani, hogyha itt lesz a kockának, a kis kockának az éle, akkor megint egy másik.
2: Igen, ez varázslatos. Orosz István csinál hasonlókat egy grafikusként.
1: Hát igen, csak ugye Vazarelli, aki ebben
2: ő találta ki.
1: A nagy kitaláló volt.
2: Szóval így győző Isten nyugasztalja, most igen. Hunyt el. Itt még nincs is odaírva, 1942-ben született, és néhány hete tevették.
1: Igen, sajnálatos. Úgyhogy ez tényleg kortárs. Érdekes, hogy ennek a galériának, hogy híre ment, most olyan műgyűjtők jelentkeztek be, akik kvázi a műgyűjtésnek van egy olyan fázis, amikor megmutatom, hogy mi van, és a többi műgyűjtő is eljön megnézi, hogy neki milyen van, és akkor tudnak csereberélni, vagy eladni, vagy venni. Tehát egy ilyen érdekes színfolt ez a galéria történetében. Itt van a Kondor Béla.
2: Szintén Nagy László gyűjteményéből?
1: Ez az övé, persze. Mm-hmm. Igen. És a Laci elmesélt egy történetet, most már pontosan nem emlékszem, jó Isten megbocsátja, de akár vagy a Rékasi Csabának, vagy a Kondor Bélának az egyik képét egy bolhapiacon felfedezte, és hát oda ment megkérdezni, hogy mennyiért adja, és valami nagyon alacsony összeget mondott, 10,000 forintot, és hát a Laci észnékül megvásárolta a képet, aztán még ki sem ment a bolhapiacról, visszament, és akkor még egyszer kifizette ennek az embernek a
2: képet. Elszégyelte magát,
1: hát igen.
2: Még így is megérte.
1: Hogy milyen olcsó jutott hozzá, de nyilván a saját maga nagy örömére. Egyébként ugye a Rékasi Csavának ez a fanyar, de tényleg olyan humora, ami mindegyik képéről süt, és olyan jellemábrázolások vannak, tényleg olyan rezdülések. És hát ugye a másik pedig, hogy a rézkasz meg a rézmetszet között nyilvánvalóan a technikában van különbség, de a rézkaszban van elvi lehetőség javítani, hogyha valamit a művész elrontott, vagy másként gondol később, de a rézmetszetben nincsen. És ez a millió vonal, és a finoman kidolgozott arcok, mindenkinek a jelleme pontosan látszik az ábrázolt személyeken. És van itt egy gyönyörű, azt is lehet mondani, egy futurisztikus rajz. Vagy egy
2: madárijesztő, vagy mi ez?
1: Hogy?
2: Egy madárijesztő?
1: Hát ez érdekes, itt egy emberi alakot látunk, akinek ugye nem látjuk az arcát. De a kezében vannak mindenféle kütyük, képernyő, monitor,
2: rádió,
1: fényképezőgép, kamera, és lehet látni, hogy a háttérben van egy gyönyörű, szépen kidolgozott
2: erdőszél.
1: Erdőszél. Ő viszont az erdőtől már eltávolodott a kütyüjeivel, a természettől eltávolodott a kütyüjeivel, kütyüjeivel, és egy puszta mezőn áll tulajdonképpen, és ebben az izgalmas az, hogy szignálva is van, 1989-ben készült ez, éve. Amikor még ugye nem volt praktikusan, nem volt mobiltelefon.
2: Igen, és igen, a kalap is millió szögmérővel van tele, és mindenféle ilyen mérnöki földmérő eszközök. Igen. Igen. Vannak rajta. És itt közben egy nem, ez az egy állandó kiállítás része, azt hiszem.
1: Ez egy napórának a maradványa, ugye az épület
2: több fázisban épült, ugye?
1: Fázisban épült, és valamikor ez az épület tűzfala volt, és hát szerencsénkre megtaláltuk ezt a leámló vakolat alatt, ezt a napórát, napóra felületét, a számlapját legalábbis, és egy vakolat restaurátor 10 napig dolgozott rajta, amíg végül aztán ezt az állapotot sikerült fixálni, és hát tényleg egy olyan fajta hangulati elem itt a galériában, ami hát ez is egyfajta festmény, nem?
2: Hogyne, persze. Meddig látogatható a kiállítás?
1: Még és... két hétig. Két hétig. A Malmacska kávézó nyitvatartási idejében ez a mankó. Tehát úgy van, hogy hétfőn, kedden szűnnap van, de a többi napokon szerda, csütörtök, péntek délután van nyitva a kávézó este 7-ig, és szombat, vasárnap pedig délután 10-től este 7-ig.
2: Tehát gyakorlatilag július végéig látogatható.
1: Igen.
0: Kárpáti György a Malom és Galéria tulajdonossal Sopron-Bánfalván szerdai Csongor beszélgetett. Kedves hallgatóink, kulturális palettánk ezzel a végéhez ért. A zenéket válogató Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Fülöp Tamás nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Lázár Csaba.

0: Lóca, a Romengó, a Tárkányművek és a Balkán Fanatik egy-egy felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Olvasójegy.
3: Kedves hallgatóink! A zenei szerkesztő Varga Ramóna és technikai munkatársunk Bújás János nevében is köszönti önöket a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. Az elmúlt kulturális évadban indult útjára a Széchenyi Könyvestek, az Országos Széchenyi Könyvtár könyvbemutató sorozata. A Nemzetkönyvtárában minden könyvnek helye volt, van és lesz. Májusban a határon túlra és közel 150 év színház történetére vitték el az érdeklődőket. Az 1806 és 1948 közötti időszak aradi színlapjait kutatta és rendszerezte, majd szerkesztette kötetbe, ugyanis az aradi származású Piroska házaspár, István és Katalin, akik korábban az aradi magyar színjátszás 130 éves történetéről is megjelentették két kötetes monográfiájukat. Először Sirató Ildikót, a Nemzeti Könyvtár színház történeti gyűjteményének munkatársát szólítottuk meg a színlapos kötet kapcsán.
4: Izgalmas dolog ez a színház történet, ugye már megbeszéltük, hogy mennyire a színház egy pillanatnyi művészet, vagy legalábbis az itt és mostnak a művészete. De azért mindig elő lehet szedni mindenféle nyomokat, és ki lehet deríteni egy csomó mindent, például, ami a legkézenfekvőbb lehet talán, az a különböző színdarabokat, bemutatókat kísérő színlapoknak a története, és hát majd erről fognak a kötet összeállítói még bővebben beszélni, de a könyvtárnak is talán azt mondhatnám, hogy ez az egyik ilyen színháztörténeti szempontból nagyon jó forrás anyaga, mert hogy innen is, onnan is tulajdonképpen szinte az egész Kárpát-medencéből vannak színlapok, és most olyan színlapokról beszélünk, amelyek határon túlra visznek minket Arad városába. Hogy kerülnek, és miért kerülnek, és hogy gyűlnek össze az aradi színlapok az Országos Széchenyi Könyvtárban?
5: A színháztörténetnek az egyik legjelentősebb forrása a színlap, amelyik rengeteg információt tartalmaz egy-egy előadásról, és a magyar nyelvű hivatásos színjátszás kezdeteitől, és persze már korábbról is vannak ilyen feljegyzéseink. Eleinte a 18. században és a 19. század elején a vándortársulatoknak kézzel írott színlapjai voltak, és azt terjesztették a közönséget várva az előadásokra. Amilyen színlapokat most itt láthatunk Arad színház történetéből, azok már nyomtatottak, és ezért aztán még nem csak a színház történet, hanem például a nyomda történetnek is érdekes forrásai. A színlapokat azért gyűjtjük, mert mint nyomda termékek a köteles példányok közé tartoznak, ami azt jelenti, hogy a nemzeti gyűjteményben ezek ugye köteles példányként kerülnek be, de természetesen nem a törzsgyűjteményben, hanem egy külön gyűjteményben, egy speciális gyűjteményben őrizzük őket, mert hogy a színháztörténeti gyűjteményben tudjuk, hogy mire vonatkoznak ezek a színlapok. Ahogyan itt a beszélgetésben is elhangzott, nem is mindig sikerül színházi előadást kapcsolnunk egy-egy színlaphoz, de azért többnyire arról van szó, hogy a színlapok sorozatával fel tudjuk térképezni, és fel tudjuk idézni azokat az előadásokat, amelyeket egy-egy városi színházban a bérlőtársulatok vagy a vándortársulatok előadtak, és a közönség elé bocsátottak. És a gyűjteményben összességében most nagyságrendileg 500 ezer színlapot találhatunk, és ezeket az Országos Széchenyi Könyvtárban topográfiai rendben őrizzük, tehát, hogy egy-egy településre vonatkozó színlapok vannak időrendbe állítva, és úgy lehet kutatni ezeket a gyűjtemény részeket. És itt most egy olyan kötet sorozatot mutattunk be, amelyek Arad színház történetének a forrásait tárták föl. A Piroska házaspár megírta Arad színház történetét is már, egy 2012-ben és 2017-ben megjelent két kötetes monográfiában, és ez a most bemutatott harmadik kötete ennek a munkának, az aradi színlapoknak egy másfajta rendezéséről szól, amely mögött most már valószínűleg és várhatóan egy digitális adatbázis is van, és majd előbb-utóbb elérhető lesz. És nem csak a színház történetét és a színlapok történetét tudjuk követni, hanem valóban a város művelődés történetére, nyomda történetére, és hát nagyon sok tipográfiai vagy címertani érdekességre is találhat az olvasó ebben a kötetben. És azt gondolom, hogy ez valóban nagyon fontos, hogy itt nem is csak a színház történetről van szó, hanem egy város polgári művelődés történetéről, aminek nagyon fontos, hogy folytatása is van. A kötetek 1948-ig mennek el, mert addig található nagy mennyiségű forrás és dokumentum, de szerintem egy ilyen kutatómunkának az eredménye a mai színházi járó közönség számára is nagyon érdekes, hiszen mi vagyunk a folytatás.
4: Na, két dolog jutott az eszembe. Egyrészt voltak elszánt színházjárók, akik mentek, méghozzá nem is kis számban, szinte azt is mondhatjuk, hogy az év 365 napjának kétharmadát vagy háromnegyedét is sokszor a színházban töltötték esténként. Másrészt voltak nagyon elszánt kutatók, a Piroska házaspár, akik mind a ketten, hát nem is tudom, hogy fejezzem ki magamat, rávetették magukat erre az adat mennyiségre, óriási forrás mennyiségre, és erejüket nem kímélve föl is dolgozták, és elképesztő az, hogy az elszánt színházjárók, meg az elszánt színházkutatók valahogy így összetalálkoznak a színlapok segítségével.
5: Igen, hát ez is valóban nagy öröm volt, és hát óriási példa előttünk a Piroska házaspárnak a fáradhatatlan munkája, ami már több évtizede Arad színház történetére koncentrálódik. Bár itt hallhattuk, hogy nem csak ezzel foglalkoznak, hanem sok minden mással is a korábban a tanítás mellett, tehát mind a ketten tanáremberek. Én azt gondolom, hogy hát ma is rengetegen járnak színházba, és az emberek szeretik a színházat. Most ugyan már sok más médium is rendelkezésre áll az embereknek egy esti szórakozás, az esti időt kitöltésére. De valóban nagyjából a 19. század végéig, 20. század elejéig, amíg ugye a film meg nem jelenik a vásznon, addig kizárólagosan a színház volt az a szórakozási forma, ahol a városlakók, a polgárok találkozhattak egymással is, és találkozhattak a városuk a saját művészeikkel, és azokkal a vendégművészekkel, akik akár Kolozsvárról, vagy Budapestről a városba érkeztek, és hát ők testesítették meg ugye a nagyvilági sztárokat, és a nagyvilági szórakozást. Én azt gondolom, hogy a színház története, az a magyar színház története nagyon szorosan összekapcsolódik a magyar polgári művelődés történetével, a városoknak a történetével, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a vándortársulatok persze sokkal kisebb településeken is megfordultak, de hát én azt gondolom, hogy ma is így van, hogyha egy városnak van saját színháza, az nagyot emel a polgároknak az élet és színvonalán és a kulturáltságának a színvonalán.
3: A majdnem másfél évszázadot felölelő magyar és román nyelvű kötet a színház történeti tények és érdekességek és kuriózumok mellett korrajzzal is szolgál, mivel a színházi plakátok tükrözik a több nemzetiségi város 19. századi, 20. század elejé életét, valamint társadalmi, gazdasági helyzetét is. Piroska Katalint kérdeztük erről a feltáró kutató munkáról, hogyan is indult.
4: Nem is tudom, hogy fejezem magamat, nagy triász most már ez a kötet. Az első kettő az jó nagy vaskos, ez a harmadik, ez egy éppen hogy csak kicsivel kisebb, kézbevehetőbb formátum.
6: Igen, hát pontosabban azért lett ennyi, mert azt mondták, hogy ennyi lehet. Mert hogy a pályázat útján a város, az Arad város finanszírozta a könyvkiadását, és nagyjából megszabták, hogy 400-450 oldal, annál hosszabb ne legyen. És ezért lett pont ennyi, mert ennyire kérték. Tudnék, hogyha a második része, ez a bizonyos adatbázis a címekkel, nevekkel, ebből egyetlen egy fejezetet tettünk bele, hogy ne legyen hosszabb. A többi lesz majd interneten, amit a fiam fog majd, mert ő informatikus, és hát őt is bevontuk a családi aradi színházvállalkozásba, és ő megígérte, hogy ha megengedi az Aradi Múzeum, akkor aláteszi a címek alá a képeket. De ott volt az igazgató a könyvbemutatón Aradon, és azt mondta, hogy nagyon örül neki, mert legalább népszerűsítjük az Aradi Színházat, úgyhogy majd ez végbe fog menni. Hát az el lehet képzelni, hogy 5000 cím, az mekkora teredelem lesz, úgyhogy az könyvbe talán nem is lenne érdekes.
4: Na hát ez is egy nagyon döbbenetes szám hangzik el, hogy 5000 címről van szó, tehát 5000 színlap, amelyeket úgy kellett még ráadásul több forrásból is megtalálni, akár magángyűjteményből, akár az Aradi Múzeum gyűjteményéből, akár itt az Országos Széchenyi Könyvtárban. Én úgy képzelem el, hogy ehhez csak az nyújthatott megfelelő mozgató erőt és energiát és lendületet, hogyha valaki nagyon-nagyon szereti a színházat, és azt hiszem, hogy ez igaz.
6: Hát nem volt, tehát nem volt ismeretlen anyag. Amikor mi írtuk a kötetet, akkor egy jó néhány színlapról a férjem készített fotót. Na de az a fotó nem volt hivatalos. Tehát megengedték, hogy fényképezzünk, hát mi egy kicsivel többet fényképeztünk, mint amennyit megengedtek. Tehát nem csak az a bizonyos 2700 darab, ami Aradon volt, hanem még a saját fényképeink is. Tehát a munkának az egyharmada, vagy mondjuk valamivel több, már megvolt. Ehhez tettük hozzá azt, ami most van. Másodszor azért akartuk feltétlenül a színlapokat, mert ez egy olyan dokumentum. Azt szeretnénk, hogy végre kerüljön be az aradiak tudatába, hogy itt nagyon komoly színházi előadások voltak. Ezért is írtuk a könyvet két nyelvűre, mert láttuk, hogy őket is érdekli. És minden színlap két vagy három nyelvű. Hogyha adtunk, tehát a múzeum adta az anyagot, mi adtunk könyvet a múzeumnak, hogyha egy román olvasó akarja megismerni az aradi színlapokat, akkor álljon módjában. És úgy tűnt nekem, hogy érdekli őket. Nagyon megdöbbentem, megmondom őszintén, nem hittem, de úgy tűnt nekem, hogy érdekli őket. És lényegében azért a színlap az kézzelfogható, látható, érdekes, van mit nézni rajta. És ha már valaki megnézte a színlapot, akkor biztos megnézi a könyvet is, hogy mi van ennek a hátterében. Mert a könyvben lényegében a színház történetéről egy 10 oldal van. Körülbelül egy néhány valami. És akkor ezzel talán felébresztjük a ismereteit, vagy megtöltjük az aradiak fejét azzal, hogy itt igazán komoly színházi működés volt. Legyen az akár magyar anyanyelvű, akár román.
4: Sőt, ugye természetesen említette is, hogy három nyelvű sokszor a színlap, vagy három nyelven vannak előadások, hiszen ugye a szászok miatt német is volt. És egyébként is, valóban, ahogy mondta is, rengeteg izgalmas előadás érkezett Aradra, hiszen voltak vendégtársulatok.
6: Nagyon sok vendég jött, mert vasúti központ keresztül vezet a vonat, és nem csak pestiek. Éppen összeszámoltuk, hogy csak a legutolsó generáció híres pesti színész gárdája nem jött le Aradra játszani. Hát Blaha Lujza 1869-ben volt először Aradon. 19 éves volt. És 1910-valamennyibe utoljára, hát most 100 éve halt meg. Tehát 80 évesen eljött Aradra szerepelni. Csak Blaha Lujza, de ha még hozzászámolom, hogy hány. Az aradi előadáson volt egy ilyen hangfelvétel a hírességek énekeiből, és az összes híresség közül csak Tolnai Klári nem járt Aradon, a többi mind járt. Tehát ez izgalmas volt a románoknak is, gondolom. Meg jött az olasz társulat Olaszországból, nyilván a német mellett. Jött a zsidó társulat Jászból, vagy honnan. Tehát bukaresti társulatok jöttek. Tehát nagyon izgalmas színházi élet volt, ami bármilyen nyelvű embert érdekelhet.
4: Egyébként is nagyon izgalmasak, ugye még az ember sokszor, hogyha nem is tökéletesen beszél egy nyelvet, a színházi előadásnak az is az előnye, hogy ugye nem csak hang vagy szó van, hanem azért ugye látjuk is, hogy mi történik, tehát sokkal könnyebb követni az eseményeket. De azt hiszem, hogy az is fontos, hogy hogy az előadások színlapjai kapcsán még könnyebben átlátható, hogy vajon mi minden történhetett egy színházban, még akár az is, hogy mi minden nem történt meg. Például esetleg egy olyan előadás, aminek színlapja van, de tudjuk, hogy maga az előadás nem történt meg.
6: Hát igen, tehát úgy írja a szakirodalom, hogy csak azt a színlapot lehet elfogadni, amiről van egyéb feljegyzés is. Tehát kritika akárhol valami. És hát mivel mi megírtuk a színház történetét, úgy nagyjából tudjuk, hogy melyik előadás volt. Mert a kötetünkben van egy repertoár, amiben ott van forrásként, hogy színlap vagy nem színlap. Tehát vissza is tudtuk keresni, hogy ez az előadás meg volt, vagy nem volt meg. Úgyhogy mi azért tudjuk, hogy mindent az a negyedik Henrik, ami nem volt megtartva. Vagy nem jött el a színésznő. Román társulat jött vendégszerepelni, és meg volt a plakát, hogy ezt is ezt játsszák, de elmaradt egy héttel, mert megbetegedett a színésznő. Vagy a színlapon szerepel, hogy Felekiné beteg például. És akkor elmaradt az előadás kész. Úgyhogy van ilyen. De nyilván azért mondtam, hogy ígéret, mert nem biztos, hogy... De hát mi, mivel a könyvet is megírtuk, volt forrásunk, honnan dokumentálódjunk, hogy igazán vagy nem igazán volt meg.
4: A színházi előadás talán a színlap alapján csak ígéretként jelent meg, de a könyv az viszont már nem ígéret, az megjelent, és arra biztosan támaszkodhatunk, és reméljük, ha már ígéretekről van szó, és már említettük, hogy majd megjelenik a digitálisan is elérhető forrásanyag.
6: Nagyon fontos. Tehát mielőtt elkezdtük volna csinálni ezt a könyvet, nyilván én kerestem az interneten, hogy hol látok még színlap feldolgozásokat. És hát láttam a Debrecenit, hogy de ekkora időközt nem nagyon csinált meg más. Az tényes való, hogy hát nyugdíjasok vagyunk, ráérünk.
4: Hát akkor reméljük, hogy minél előbb valóban megszületik ez a digitális adatbázis.
6: Ez már nem a mi dolgunk lesz, mert ezt a fiam kell, hogy megcsinálja. És ő meg még nem nyugdíjas, úgyhogy.
4: Na, de még biztos van más, amit még érdemes nyugdíjasként is megtalálni, és reméljük, hogy még sok mindent olvashatunk.
6: Igen, most a férjem kitalálta, hogy nézzük meg az aradi szövegkönyveket, mert az is van. Hát én nem nagy értek hozzá lendületet, de lehet, hogy esetleg a szövegkönyvekkel is foglalkozunk valamit. Mondjuk ilyen 600 oldalas könyvek nem fognak születni vele. De lehet, hogy valamit keresünk rajta, mert az is érdekes, hogy minek van meg. Megnéztünk egy pár szövegkönyvet, csak úgy kíváncsiságból, és azok is nagyon érdekesek. A rendezői utasítások, meg mit tudom én. Lehet, hogy valami abból is lesz. Egyszer. Ha addig élünk, ugye? Mert azért már nem vagyunk fiatalok, mi már túl vagyunk a 80-on, és azt hiszem, hogy olyan hosszú élet nem áll előttünk még. Hogy... De az embernek vannak tervei, akkor lehet reménykedni.
3: Kedves hallgatóink! Az Aradi színlapok 1806-1948 című kötetről beszélgettünk, először Sirató Ildikó színháztörténésszel, majd az egyik szerzővel Piroska Katalinnal. Az irodalmi jelenkönyvek gondozásában megjelent monumentális munka Piroska Katalin és Piroska István kutatók munkáját dicséri. A kötet bemutatóján az Országos Széchenyi Könyvtárban jártunk még májusban. A Nemzeti Könyvtár Széchenyi Könyvestek sorozata szeptemberben tovább folytatódik. A zenei szerkesztő Varga Ramóna és technikai munkatársunk Bójás János nevében is megköszöni a figyelmüket a szerkesztő, Fazekas Gyöngyvér.
0: Elhangzott az olvasójegy.

0: Liszt-szerenc szerzeményét Jorge Bolet szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Zenekari műhely. Mozart Haffner szerenádja a Koncertó Budapest hangverseny felvételéről. A szerkesztő Magyar Kornél.

Mozart 250-es kököljegyzékszámú D-dur Hafner szerenádjával köszöntöm a zenekari muzsika kedvelőit. Abból az alkalomból hallják a Koncertó Budapest hangverseny felvételéről, hogy éppen 250 esztendeje, hogy ezen a napon szólalt meg először a klasszikus zenei szórakoztató műfaj egyik remeke Salzburgban. Ugyanakkor adózzunk tisztelettel az idén 270 éve született zeneszerző emlékének is. Nyilván ezzel a szándékkal hozta létre sorozatát a Koncertó Budapest is, amellyel 2018 óta évről évre egynapos hangverseny sorozatot szentel a klasszikus zene örök kedvencének, Wolfgang Amadeus Mozartnak, vagy inkább a világ közös és oldhatatlan Mozart rajongásának. Mozart zenéje visszaadja az elveszett paradicsomot, hiszen az emberi lét csodáját képes volt hangokban megmutatni. Az öröm és a fájdalom is magas rendűen, mégis egyszerűen és természetesen szólal meg műveiben. Ha átadjuk magunkat a zenéjének, békére lelhetünk, vallja Keller András, a fesztivál művészeti vezetője. Az első Mozart maraton 2018. március 4-i délutáni hangversenyének műsorán szólalt meg a Zeneakadémia az évi kamara.hu fesztiváljának vendégművésze, a Salzburgi Kamerata Akadémika koncertmestere Alexander Janicek irányításával a most is hallható 250-es kőhüljegyzék számú D-dur szerenád.

Az Salzburgi Hafner család és a Mozart família között szoros barátság volt. Az idősebb Zsigmond Hafner jómódú kereskedő és egyben a város polgármestere gyakran rendezett házi koncerteket otthonában, amelyeken Leopold Mozart és Wolfgang Amadeus is közreműködött. A baráti kapcsolatok a polgármester halála után sem szakadtak meg, és amikor 1776-ban Hafner lányának, Mária Elizabethnek az esküvőjére készültek, Mozartot kérték fel ünnepi zene komponálására. A darab a lakodalom előestéjén hangzott el. Az eféle alkalmi produkciók a városi zenekultúra mindennapjaihoz tartoztak, s hogy Mozart a mindennapiság dacára mégis nagy ambícióval látott hozzá a feladathoz, részben Hafnerék iránti baráti érzéseivel, részben zeneszerzői becsvágyával magyarázható. A nagyigényű, különleges felépítésű szerenát messze túllép a kor és az alkalom diktálta kereteken, nem szokványos divertimentó muzsika. Az első tétel mind hangzásában, mind pedig léptékében és formájában a szimfónia műfaját idézi. A második, harmadik, negyedik tétel, mintha egy vendég műfaj lenne a szerenát testében, három tételes, kisméretű, komplett hegedű verseny. A két további menüettet és egy egészen különleges lassú tételt felvonultató folytatásban az utóbbi egészen figyelemre méltó, mintha egy szonáta, egy rondó és a variáció sorozat sajátos kombinációja lenne. A sistergő hangzású fiatalos elánya miatt emlékezetes utolsó tétel emelkedett hangulatban zárja ezt az egészen kivételes kompozíciót. Hallgassák tehát Mozart 250-es küljegyzékszámú D-dur Hafner szerenádjának további részleteit az Alexander Janicek vezette Koncertó Budapest előadásában a 2018. március 4-i Mozart nap délutáni hangverseny felvételéről.

0: A zenekari műhely Mozart Haffner szerenádjával ért véget. A Koncerto Budapest 2018. március 4-i hangverseny felvételét hallották a zenekar Mozart napjáról. A sorozat szerkesztője Magyar Kornél volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm valamennyi hallgatónkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szóban összefoglalom, hogy mit hallhatnak a mai napon, ha velünk tartanak. Elsőként a szerzetesek fél óráját, melynek szerkesztője Pap Ildikó. Azt követően pedig a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkat kísérhetik figyelemmel, amelyben Hajdúbeszörményre és Gyöngyös Tarjánba látogatunk. Összeállításunkhoz jó rádiózást kívánok!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Várszegi Asztrik Bencés szerzetes mesél a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megalapításáról.
5: Kedveseim, abból szeretnék kiindulni, hogy egy lepusztuló hazug rendszer éveit éltük meg a 80-as évek végén. Ti olyan fiatalok vagytok, hogy már nem tudjátok, hogy rettenetesen untuk. Már minden bajunk volt, mert olyan volt a magyar, olyan nyomasztó volt a magyar társadalom, gazdaságilag, szellemileg, egyházi vonatkozásban. És új eget és új földet vártunk, és amikor ezt megtapasztaltuk, mert összeomlott a rendszer, akkor ott álltunk, és rájöttünk arra, hogy pucérok vagyunk, eszköztelenek vagyunk. Ami volt, az tönkrement, és ez vonatkozik a három szerzetesi főiskolára. Nem tudom, hogy piarista atyáink, akiknek kiváló embereik voltak, vagy a ferences atyák erre hogy emlékeznek. Mi pannonhalmiak szánalommal néztünk saját magunkra, lerongyolódtunk. De ez az időszak is meghozta azt a testvéri gyümölcsöt, amit meghozhatott, mert amikor szabaddá váltunk, akkor a piaristák befogadtak 8 különböző szerzetes rendnek a fiataljai, és elkezdték tanítani őket itt a Mixát Kálmán téren, és mi pannonhalmi bencések, mivel láttuk, hogy szegény csornaiaknak még házuk sincs, mi meg a premontrejéket fogadtuk be. Tehát ez a kölcsönös kisegítés, ez a testvéri szeretetnek hősies foka volt, és nem féltünk attól se, hogy egyik elcsábítja a másikat. Tudom, hogy nem lett premontreiből Bencés, és fordítva szorult, tehát megúsztuk ezt a vállalkozást. Ami azonban ezeknek az első éveknek igazán fontos és csodálatos gyümölcse volt mindjárt, az a Szófia. A hölgyek, a lányok, a szerzetesek számára megalapított szerzetesi intézmény. Azért állok meg ennél egy pillanatot, kedves hallgatóim, mert Magyarországon, a világon is a nőkkel való bánásmód sok kérdést hagy maga után, és ez a kérdés, ez nyitott a mi szeretett katolikus egyházunkban is. Magyarán mi férfiak nem tudunk viselkedni a velünk együtt élő és bennünket szolgáló nőkkel. Fogalmazzuk ezt ilyen nyersen. És a Szapiencia szerzetesi főiskola megteremtésében egy annyira családias, védett, az egyéni adottságokat figyelembe vevő intézmény jött létre, amelynek volt egy csodálatos lelke, Baternai Ágota nővér, akit Ausztriából importáltunk, hazajött, bevetette magát, évekig dolgoztak. A Békés Gellért atya Rómából 50 év után hazajött is, mint egy jóságos nagypapa, kosarazott a fiatal nővérekkel, aki erre még esetleg emlékezik. Tehát egy ideális, nem azt mondom, mint a kutya, macska és az egér együtt lefegyelnek egy tányérból, de ez az eszményi csodálatos hangulat. Hát letegezték a Gellért, hogy hát egy főtisztelendő urat, hogy a csodával lehetett letegezni. Szóval értitek, paradicsomi állapotok alakultak ki. Midling Adriának hálás vagyok, amiért ugyan küzdöttünk, hogy a Szófia bekerülhessen a Szapienciába, de ezt nem lehetett technikailag megoldani, ezért aztán hát megszűnt gyakorlatilag. Remélem, hogy a Szapiencia képes lesz mindig ugyanezt a szellemet, ugyanezt a lelkiséget a jelenlévő nővérekkel megélni, megvalósítani. Ahogy a rendszer változott, a magyar kormány rendezte a felsőoktatásnak az ügyeit, így jutottunk el ahhoz, hogy magunkra, férfiakra, a férfi szerzetes főiskolákra is reflektáljunk. És én nem akarlak benneteket történelmi dátumokkal terhelni. Lukács László 35 év a Vigília élén című remek kis összeállításban van a Szapiencia Főiskola története összefoglalva. Finoman, intelligensen, kiváló munkatársunk Derényi András fogalmazta meg. Ezt szó szerint idézem, mert ez fontos. A Szapiencia Főiskola tervezésének alapításának története azt példázza, hogy a változó, akár idegen környezeti feltételek mentén a lehetőségek fölismerése, okos megragadása és saját célok szolgálatába állítása révén olyan nagy lépéseket lehet tenni, amiket saját erőből, organikus fejlődéssel, kislépésekkel alig ha valósíthatna meg bárki is. Ehhez kell a vízió, távlati célok, jó helyzetfölismerés, bátorság, akár kalandvágyat is mondhatnék, és kockázatvállalási képesség, és persze szervező képesség a szükséges erőforrások elérésére és célirányos felhasználására. Lukács László ezeket tudta a Szapiencia Főiskola létrehozásával érdekében megragadni és mozgósítani. A rendek képviselői pedig ehhez önmaguk szokásaim beidegződésein túllépve olyan közös erőt hoztak létre, amely a nehézségeken minduntalan átsegítette őket. Az isteni gondviselés alig, hanem a kezdetektől ott munkált a nagyszerű folyamatban. Eddig az idézet, ezt csak folytatni kell, vagy folytatni lehetséges. És akkor egy-két gyakorlati dolgot, itt nem tudom kihagyni a személyemet, mind ahogy itt a bevezetőben hallottuk, hogy hát sok irányú elfoglalás mellett. Én 1989. februárjában kerültem föl Budapestre egy vállalatom Bukfencel esztergomi segédpüspökként. Olyannyira szegény voltam, hogy Cirill tanulmányházi fő elöljáró befogadott, mert nem volt helyem a főegyházmegyébe, még ágyam se volt, úgyhogy együtt mentünk a legközelebbi áruházba ágyat vásárolni, hogy legyen estére alvóhelyem. No, Budapesten kellett elkezdeni az életet, és hát ugye itt minden, ahogy a történelemben tanul, itt forradalmi helyzet volt. Óránként, naponként változott minden, buktak meg emberek, oszlottak föl társaságok, pártok, stb. Tehát hihetetlen. Élvezet volt, csak komolyan mondom azt, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz, de hogy esik szét minden, hát ez csodálatos volt. Hát ami addig volt, és megtartott bennünket. És akkor egy váratlan pillanatban, tessék el, tehát a személyes, most jön az, mint Jákó atya mondott, hogy a történetek. Én ebbe az épületbe végeztem a bölcsészkaron történelem német szakot. Engem bőrig lenyúzott az akkori ófelnémet tárgyból Mannherz Károly, egy áldott lelki ember. És akkor valahol éppen nem tudom, hogy a Glac Feri mellett volt-e, vagy ki mellett, államtitkár, behívott magához, és azt mondja, azt így menj el a piaristákhoz, beszélj a tartományfőnök úrral, kérjék vissza a Dunaparti épületet, mert most lehet. Hát ész nélkül mentem a piaristákhoz, és jelen is tanár úrnak, és én nem tudtam azt, mert tartományfőnök úr, én nem tudtam ezt, hogy a jelenlévő piarista atyák tudják elmondani, hogy mennyire fejreállította ez a terveket, mert ha jól tudom, akkor ők már erről az épületről lemondtak, és másként kezdtek gondolni. Revideálták a döntést, és kérték az épületet.

0: Folytatjuk műsorunkat, melyben Várszegi Asztrik Bencés szerzetes, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapítását idézi fel.
1: Következő lépés volt az, hogy megjelent kormány szinten, kormányrendelet szint, az akkreditáció. Ez megint lendített rajtunk, azaz tudomásunkra hozták, hogy széttöredezve Piarista Ferences Bencés Főiskola nem tud megmaradni, integrálódni kell, össze kell kapcsolódni, és csak így lehetséges. És hogyha így van, és szabályosan megteremtjük ennek a feltételeit, akkor lehet csak anyagi fedezethez folyamodni, mert hát miből? Hát a lerongyolódott katolikus egyháznak és hasonlóképpen a rendje semmiféle intézmény lehet. És akkor ebben a kacsmazba jön egy szabadító telefon, az akkori a magyar konferenciának, rektori konferenciának az elnöke, kedves Asztik, az egyházak miért nem pályáznak a főiskolai lehetőségekre? És akkor mert én nem vagyok az egyház, de én nem tudtam erről. Szaladtam Lukács Lászlóhoz, László atya tetrekész volt, 2 hét múlva útlevéllel Washingtonba indult, és másfél hétig tanulmányozta, hogy hogy kell pályázni a felsőoktatás újjászervezési lehetőségeire. Tudós módon hazajött, összetrombitálta piarista diákjait, Derényi Andrist, és akkor megszületett sorba, hogy mondjam, azok a lépések, mi integrálódtunk, mi, akik megmaradtunk, aláírtuk a Szapiencia Szövetség dokumentumát, stb. Lényeg az, hogy eljutottunk, az, hogy létrejöhetett, de hát megörököltek a szegény piaristák, hát egy lepukkant épületet. Hát ha már szabad itt, jön a új főiskola, én is szerettem volna tanár lenni ezen a főiskolán, gondoltam, hogy nekem magamat is valahol rehabilitálni, vagy integrálni, vagy akkreditálni kell, és akkor kiderítettem azt, hogy az én 1985-ben megszerzett szürke doktori disszertáció, hát az nem PhD, hát ezzel valamit kezdeni kell. Kiderült az, hogy nem nyelvszakos létemre nem volt nyelvből vizsgám. Azt mondták, hogy jöjjek be, jelentkezzek és vizsgázzam. És akkor képzeljétek ezt a humor helyzetet, a püspöki konferenciát szó nélkül ott hagytam, leléptem. Átjöttem ide ebben még a régi, kicsit rozog a házban, mert akkor még nem volt felújítva, és Adamik tanár úr bezárt engem egy terembe, adott egy Szent Ambrusi himnuszt latinul, amit le kellett fordítani magyarra. 1 óra jött, hogy na mit csináltál, és még 13 000 forintot leperkálni, és így kaptam egy nagy elismerő diplomát, hogy én PhD-s vagyok, tehát szabadon taníthatok majd a Szapiencia Szerzetesi Főiskola. Na hát ez, kedveseim, ez mind benne volt, hogy nagyon komolyak voltunk, és a Veni Sante, az ELTE bölcsészettudományi kara a B épületet 2001. június 5-én adta vissza, azonban rossz állapotú épületet csak teljes felújítás után tudta a piarista rend birtokba venni. Az ünnepélyes átadása 2002. november 16-án került sor. Egy sor magasrangú egyházi és állami személyiségek jelenlétében. Paskai László bíboros primás, esztergomi érsek, Magyar Bálint oktatási miniszter, Kállai Emil, a fenntartói konferencia elnöke tartott ünnepi beszédet. Az ünnepség keretén belül letették esküjüket a főiskola új teológiai tanárai, majd Karl József Rauber apostoli nüncius megáldotta az épületet. Na hát ez úgy történt, hogy az aulába ünnepeltünk, nuncius úr teljes egyházi harci díszbe, stólába, stb. Nekem az a kegyelem jutott, hogy én a szentelt vizes ibriket tarthattam, és az öreg úr meg spriccelt belőle. És hát ugye ki gondolná az ember, hogy egy német ennyi humorral rendelkezik, kísérgetem, tartom neki a szentelt vizet, és hát megáldotta a jelenlévőket, majd megközelítette az aula közepén lévő zenészeket, akiknek ott volt kiteregetve a kottájuk, hát abból. Úgyhogy jól megspriccelte a kottákat, a sós víz feloldotta már, és akkor huncutul rám mosolyogsz, elég lesz nekik? Mondom, nonciprő. elég lesz. Már muzsikálni se tudnak belőle. Hát ez így történt, és hát hogyha én azt akarom mondani, kedves szapienciások, hogy szinte a semmiből, egy lehetetlen élethelyzetből, de a szabadságból a magyar szerzetesek rendelkeztek ezt a csodálatos szapienciát, amikor már ma 25 évért adhatunk már hálát, létre tudták hozni, akkor lelkiismereti felelősségünk megtartani, ugyanilyen leleményesen továbbfejleszteni a magyar egyház a magyar hívőknek a javára. Az első, hát a sztorik egyik hozza a másikat, a rektorotokkal, Jákó testvérrel, ott ültünk a Vard Mária kollégium dísztermébe, és Nemeshegyi Péter atyának csodálatos előadását hallgattuk, el voltunk bűvölve, aki emlékszik rá, tudja, hogy jó Isten megteremtette a Krisztus, csodálatos volt. A Jákó testvér rám nézett halálos kommunista, főapátúr, ha még egy fél óráig hallgatom Pepi bácsit, akkor azt gondolom, hogy ebben a világban semmi probléma nincs. Meg kell olyanokról emlékezni, nem mertem, megvallom őszintén, Franciscus püspök úr, a limburgi püspök elmúlt hetekben halt meg, Erzsébet Kamphaus, azt kérdezte tőlem egy német ilyen püspöki után, Asztrik, mire van szükségetek? Mondom, most építünk egy új szerzetesi főiskolát, kevés könyvünk van, 30 ezer márkát, most nem tudom, hogy lehet, hogy már, még nem volt eurós, ennyit, úgyhogy erről is meg kell. Nagyon sok jó ember nagyvonalúsága, szeretete hozta össze ezt a szapienciát, hogy égyünk vele, és lehetőségünk legyen. 2002 Veniszántéján nekem kellett beszélnem, és ezt a prédikációmat, ronda önzés, mert már nem kellett vele még egyszer dolgoznom, ezt idézem. A Szapiencia Szerzetes Főiskola hivatása túl a szerzetes közösségek fiataljainak felkészítésén azzal a küldetéssel is élni kíván, hogy mind a szerzetes fiatalok, mind pedig a világi hallgatók hivatása és munkája révén hozzájáruljon hazánk újra evangelizált kereszténységének felépítéséhez. Olyan kereszténységre, olyan egyházra van szükségünk, amely Jézusi, evangélium ihletésű, békét és kiengesztelődést közvetít, olyanra, amely Isten atyai szeretetével és irgalmas tekintetével fordul az emberek felé, akár közel állnak, akár távol. Olyanra, amely hív és megszólít, olyanra, amely ismeri küldetését, bölcsen tanít, vigasztal és bátorít.

0: Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Várszegi Asztrik püspököt, nyugalmazott pannonhalmi főapátot hallották.
1: Krisztus kereszt az erdőn.
0: A mai alkalommal először Hajdú Böszörménybe látogatunk, utána pedig megismerhetik a gyöngyös tarjáni harangok történetét. És most néhány gondolat az első riport elé. Hajdú Böszörmény határában egy kőkereszt áll, igaz, nem most került oda, de létezésére csak nemrégiben hívta fel figyelmemet egy kedves hallgatónk. Ezúton is köszönöm, hogy gondolta a műsor életben tartására, és szintén az ő segítségével jutottam el Szepesi Tiborhoz és feleségéhez Melindához is, akik megosztották velem a kereszt történetét.
2: A kereszt története az úgy kezdődött, hogy a feleségem 2021-ben beteg lett sajnos, és nagyon-nagyon féltettük, aggódtunk, nagyon sokat imádkoztunk, hogy felgyógyuljon ebből a betegségből, és úgy nézett ki, hogy fel is fog gyógyulni, tehát a Jóisten segítségével meggyógyul, és 2023-ban a feleségem szervezésében zarándoklatot szerveztünk a kisosztély napi búcsúra, Máriapócsra, és menet közben a út menti kereszteknél megálltunk, imádkoztunk, és úgy menet közben ott fogalmazódott meg bennem, hogy ha ebből a betegségből felgyógyul a feleségem, akkor keresztet állítok. Tehát így kezdődött ez az egész, és utána ugye hál' Istennek úgy nézett ki, hogy minden rendben van, jók voltak az eredmények, és olyan tartozásnak is éreztem belülről, hogy én ezzel a jó Istennek tartozom. Aztán, amikor készült a kereszt, akkor többször kérdezték, hogy mi lesz és miért. Mondtam, hogy hát mondom, egy adósságot rendezek, egy tartozást, és akkor kérdezték, hogy hát kinek tartozok én, és akkor mondtam, hogy a jó Istennek tartozom ezzel. Valahogy így kezdődött, ez volt a kiindulás, ez volt az ok, amiért megépítettük ezt a keresztet.
0: És úgy hallottam, hogy sok nehézséggel kellett megküzdenie, míg kész lett.
2: Több nehézséggel küzdöttünk meg menet közben. Az első az az, hogy nem is ide akartuk állítani, hanem ott a főút mellett az a földterület az saját család tulajdona. A túlsó végére szerettük volna állítani, de engedélyt kértünk, vagy egy hozzájárulást kértünk, igaz, saját területen van ez, akkor is a saját területre állítottuk. A közútkezelőtől kértünk egy engedélyt, itt az egyik böszörményi tervező jó barátunk segítségével, és ők nem járultak hozzá, mivel ott az útban van egy kanyarulat, és attól tartottak, hogyha ott a keresztnél megállnak az emberek imádkozni, akkor ugye általában ugye gépkocsival érkeznek, akik oda jönnek, akkor veszélyforrás lehet az, hogy baleset lesz belőle. És így nem járultak hozzá, de hál' Istennek, hogy nem járultak hozzá, mert menet közben már ugye mi ezt elkezdtük készíteni, mert úgy határoztuk meg, hogy pünkösdre, 2024 pünkösdre legyen kész, akkor szerettük volna felszentelni. És akkor ez még az első körben az volt, hogy a földem túlsó végén az út mellett lesz, és már akkor oda csináltunk neki egy dombot, tehát egy olyan 150 köbméter földet odahortunk, megalapoztuk, tettünk oda neki egy dombot, és menet közben derült ki, hogy nem lehet ott, és akkor az egészet azt elbontottuk, és áthelyeztük ide a másik helyre, ahol most van.
0: De most nem dombon áll.
2: De most is dombon áll, mert az egy gödör volt, és most is, hogyha jól megnézik, egyébként egy domb az. Tehát azt az egészet át deponáltuk, és maga az, hogy lehet meg, honnan lehet megközelíteni, hát ugye ez is fontos volt.
0: Tanulmányokat is mondhatjuk úgy, hogy folytatott, hogy milyen legyen, vagy milyennek kell lennie ennek a keresztnek?
2: Igen, tehát körbejártam a témát elég jól, hogy milyen legyen itt ez a kereszt. Kértem segítséget is, itt a helyi plébánosunknak a felesége segített ebben nekem, de körbe mentünk, tehát itt Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon sok kereszthez ellátogattunk, megnéztük, utána olvasgattunk, ugye én is főleg, hogy milyen legyen, tehát magát a kereszteknek, az útmenti kereszteknek a történetét is tanulmányoztuk. Mindenképpen fontos volt számomra, hogy mi készítsük, tehát idegen kezűség úgymond a korpusznak a festése, azt Janka Gábor plébános készítette, a többit azt...
0: Ahogy ránéztem, rögtön tudtam, hogy ez az ő keze munkáját dicséri, vagy ez is, mert sokat festett.
2: Így van.
0: Miért volt fontos, hogy minden saját kezőleg készüljön?
2: Úgy éreztem, hogy akkor sajátunk, meg maga az is egy zarándoklatnak felérte az, hogy mi készítettük az egészet, tehát saját kezőleg mindent, amit lehetett. Műkőből készült, és magának a műkőnek az elkészítését olyan valakiktől tanultam itt helyben is, akik készítettek műkövet már előtte, tehát foglalkozásszerűen, plusz zsákos műkőből készítettük, előre kevert műkőből, és a cégnek megkerestem a technológusát, és körülbelül egy másfél oroszás beszélgetés alkalmával teljesen kitárgyaltuk azt, amit erről tudni kell, tehát a műkő készítéséről
0: többféleképpen
2: is. Hát akár egy tanfolyamnak is felért, így van. Szeretek így utána menni a dolgoknak, és így készítettük el kollégáinkkal közösen magát a sablont, mert ezt egy sablonba öntöttük bele, magát a sablont azt nagy csütörtökön kezdtük el készíteni. Hát ugye ez is szimbolikus, a kisfiammal, Zolikával, aki most 12 éves kisfiú, és akkor pünköskor lett felszentelve. Érsek atya szentelte fel, Kossis Fülöp, metropolita, meg hát ott voltak a hajdúböszörményi görögkatolikus hívek. A méretekről akartam még annyit elmondani, tehát magának a keresztnek a tervezésével kapcsolatban, hogy mindenképpen ugye görögkatolikus keresztet akartunk állítani, meg hát ugye az is lett, és ezt a keresztet, az arányait, azt először megszerkesztettem A4-es lapon, utána pont hátul utánunk folyt egy építkezés, és akkor már a vakolt falra egy az egy arányban felrajzoltam, és akkor néztük távolabbról, közelebbről az arányait, mert ugye azt néztem, utána nézegettem így ezeknek a kereszteknek, hogy kettő sincs egyforma. Talán a Dunántúlon, ott a Balaton felvidéken ott vannak olyan római katolikus keresztek, amiket valószínűleg egy kőfaragó csinált, ott faluról falura nagyon-nagyon egyforma arányaiban több kereszt, de azon kívül én, amiket néztem, akár interneten, akár személyesen elmentünk megnézni, az mind kisebbek, nagyobbak, van amelyik zömökebb volt, van amelyik ugye nyulgább, és akkor úgy próbáltuk úgy arányosra, úgy a helyhez méltó, meg úgy az egészhez nagyságából úgy arányos legyen. Eddig úgy néz ki, hogy jó, tehát nem volt még azóta olyan gondolatunk, hogy valaminek nem ilyennek kellene rajta lennie, tehát ez így jó, ahogy van, így gondoljuk.
0: És jól tudom azt, hogy ez az első hajdúböszörményben?
2: Így van, tehát hajdúböszörmény közigazgatási területén út mellett kereszt eddig nem állt. Tehát az országban szinte bárhová megyünk, faluról falura, akár benne a faluban is, de a falu határában átláva mindenütt van akár több kereszt is. Itt hajdúböszörményben valamiért nem tartották ezt fontosnak, nem volt eddig. És ezt is éreztem, hogy kellene egy ilyet csinálni, tehát úgy egy kicsit hiányát éreztem mindig, mikor láttam, hogy akár ha Balaton felvidékre bárhová elmentünk, vagy akár Szabolcs, vagy Borsod bármegyébe, hogy mindenütt látom, hogy van kereszt, böszörmény határában meg egyszerűen nincs kereszt. És azóta úgy be is bizonyosodott ez, hogy kell, tehát nagyon sok ember elzarándokol, ellátogat hozzá, akár helyiek, de hallottam már, akik egész messzebbről is jöttek, vagy itt mentek el, és utána megjegyezték, hogy itt volt ez a kereszt, és visszajöttek megnézni, mikor időt szakítottak rá, de akár a környéken lakók is megállnak a keresztnél, hoznak rá virágot, tehát van, akinek van valami megköszönni valója, vagy éppen valami betegség, vagy ilyesmi van a családjában, vannak, akik kimennek, imádkoznak. Sok köszönetet kaptam már azóta, mióta ez elkészült az emberektől.
0: És a felirat miért az lett, ami rákerült? Idézhetem? A te kereszted előtt leborulunk, uralkodó, és a te szent föltámadásodat dicsőítjük.
3: A feliratot úgy választottuk, vagyis dilemmáztunk, hogy melyik legyen. 23 óta rendszeresen zarándokolunk Mária Pócsra a kis búcsúba, ami szeptemberben van, és ahogy egyre közelebb érünk Mária Pócshoz, a bazilikához, egyre több útszéli keresztel találkozunk, vagy útmenti keresztel találkozunk, és nézegettük a feliratokat, és van egy, amelyik különösen kedves számomra. A bizodalmom az Atyaisten, menedékem a Fiúisten, oltalmazom a Szent Lélekisten, Szent Háromság Egyisten, könyörülj rajtam. Nekem ez nagyon szép, de nagyon hosszú lett volna. És akkor a tisztelendő asszonyunk, aki nekünk nagyon kedves, ő is beszállt ebbe a kereszt felirat keresésbe, és az ő kedvenc felirata pedig ez. És akkor mivel ez rövid, átfogó, benne van a szeretet, az alázat, ezért döntöttünk emellett a felirat mellett.
2: Mikor készítettük a keresztet, soha egy pillanatra fel nem merült bennem az, pedig hát ugye ennek is azért volt egy anyagi mozzata, abszolút nem számoltam össze, soha fel nem merült bennem, hogy valamit olcsóbb helyről vegyünk meg, vagy ilyesmi. Ez teljesen természetes volt, hogy ezt meg kell csinálnunk, és így álltunk hozzá, éreztem végig egyébként, míg készült a gondviselés, tehát mindenki szeretettel állt hozzá. Akiket megkértem, hogy segítsenek benne, akár azt a műkőkészítőt, egy nyugdíjast, aki valamikor készített műkövet, tanácsokkal, stb. azok is nagyon jó szívvel segítettek benne. Éreztem az isteni gondviselést magában a kereszt készítésekor is, hogy itt egy ilyen dolog történik. Nagy élmény volt, tehát egy lelkileg felemelő dolog volt. Az meg, hogy igazándiból nem is nagyon hirdettük meg magát a szentelést, a keresztszentelést, hogy mennyi ember eljött, hogy az utolsó pillanatban kellett a polgárőröknek szólni, hogy forgalmat jöjjenek ki irányítani, stb., mert hiába ugye egy ünnepnapon volt ott a főúton, akkor nincs akkora forgalom, de mégis annyira sok ember jött, hogy a kocsik alatt nem nagyon tudtak hol ott megállni, tehát nagyon nagy sikere volt úgymond a keresztszentelésnek.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy megkerestek bennünket. Több újságnak adtunk már riportot, vagyis én még sosem. Mindig a férjem volt az, akit meginterjú voltak, mindig az ő oldaláról közelítették meg ezt a keresztel történteket, vagy az elkészítését, vagy hogy miért állította, de engem még nem kérdezett meg soha senki. Pedig éreztem késztetést, hogy elmondjam, mert ugye egy hosszú betegség után, ami fáradalmas és töredelmes volt, fel kellett építkeznünk mindkettőnknek. És Erdő Péter bíboros úr fogalmazta meg most kitűnően a hosszú betegsége után, hogy ő ezt úgy tudja értékelni, mint egy zarándokutat, az ő betegségét. És tegnap, ahogy jöttünk Budapestről, a férjemmel beszélgettünk, váltottunk néhány szót a riportról, és akkor összeraktuk a gondolatainkat, és mélységesen egyetértek bíboros úrral, mert egy betegség egy zarándoklat. Tehát meg kell tapasztalni a mélységet ahhoz, hogy a magasságba is fel tudjunk emelkedni. Nyilván ezek hullámvölgyek, van mikor jobb, van mikor rosszabb, de nincs az a beteg ember, aki ne kezdené azzal, hogy perel az Istennel, hogy miért kapta. Legnehezebb, hogy szembesülnünk kell azzal, hogy megváltozik az életünk. Felelősséget kell vállalni a pillanatnyi döntésünkért, mert ettől függ az, hogy mi fog velünk történni ezután. A jelenlegi döntésünk befolyásolja a jövőnket, az, hogy milyen úton indulunk el. És nagyon nehéz róla beszélni egyébként, a kis szívem elkezdett dobogni, és választani kellett, hogy fizikai vagy spirituális úton hogy indulok el, kinek fogadom el a segítségét, ki az, aki mellettem fog állni. És a mai napig nagyon sokan megkérdezik, hogy élted túl. Mi volt az, ami segített, és én mindig elmondom, hogy hálás vagyok a jó Istennek, mert mindig éreztem a közelségét. Hálás vagyok Bodogán László atyának és a feleségének, Erzsikének, mert ők voltak, akik spirituálisan segítettek, és mindig emeltek, amikor úgy érezték, hogy nagyon sokáig mélyen vagyok, és nagyon-nagyon hálás vagyok a családomnak. Mert ha ők nincsenek mellettem, és nem támogatnak éjjel-nappal, akkor lehet, hogy most nem tudunk itt beszélgetni. És nekem a betegség volt a zarándokút. Honnan indultam, hová érkeztem, milyen minőségű életet éltem akkor, és milyen minőségűt élek most, ég és a föld, és hálás vagyok a jó Istennek. Egyáltalán nem perelek, hogy ezt meg kellett élnem, és át kellett élnem. És talán a keresztállítás volt az a pont, amikor a végére értem. Nem az, amikor azt mondta az orvos, hogy vége van a kezeléseknek, minden eredményem negatív, és megcsinálta Melinda, és gratulálok. Nem az volt a befejezés. Az volt a befejezés, amikor püspök atya felszentelte a keresztet. Viszont a férjemnek pedig azt láttam, hogy a kereszt építése, készítése volt az ő lelki zarándok útja és a lelki lezárása. És ő is a keresztszenteléskor ért a végére ennek a történetnek. Ugye, ahogy elkezdte a kőbor kifaragni, az a kő az csak egy matéria volt. És eltelt néhány hét, és ott állt előttem Jézus Krisztus a kereszten. És nyilván egy felajánlás, egy fogadalom volt ez a keresztépítés, de ezáltal ő is és én is megnyugodtunk, letettük, és onnan tudtunk tovább lépni.
0: Az elhangzott beszélgetésben a Hajdúbeszörményi kereszt történetét Szepesi Tibor és felesége Melinda mondta el.

0: És most Irány Gyöngyös Tarján a település legrégibb harangját Kerékgyártó József mutatja be.
1: Kerékgyártó József harangkutatóval itt ülök a Gyöngyös Tarjáni templomban. Nem először járok itt, évekkel, évtizedekkel ezelőtt sokszor előfordultam ebben a templomban, de ez a harang valahogy kimaradt, aminek a kedvéért most eljöttünk ide. Ez miért érdekes?
2: Tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Hát ez a harang tulajdonképpen azért érdekes, mert nagyon kevés középkori harang maradt meg Magyarország területén. Ebből a nagyon kevés harangból még kevesebb maradt meg Heves megye területén. Egy kezünkön össze lehet számolni azokat a harangokat, ami még látható, ami nem pusztult el. Ilyen szempontból a Gyöngyös-Tarjáni harangnak nagyon nagy jelentősége van. Először is azért, mert a 20. század első felében találták, 1920-as években találták itt Gyöngyös-Tarján szélén a Lógi kútban, és teljesen éppen találták, tehát épp formában, és egyből használatba is vették, tehát üzembe helyezték a harangot, melyen pár éven keresztül harangoztak, és a harangozás folytán vagy következtében 1930-32-ben, ez még pontosításra vár a dátum, hogy melyik éppen pontosan, letört a harangnak a füle.
0: Ez egy füles harang.
2: Ez egy füles, egy koronás harang. Maga a korona tulajdonképpen 6 fülből állt, a fülek derékszögben megtörtek. Jelentősége az, hogy ez egy gótikus stílusú harang. A feliratán gótikus kisbetűk, tehát minuszkulás betűkkel levő felirat, a kornak megfelelően levő szövegben, méghozzá egy máltai kereszt alakú jellel kezdődik a szöveg, Orex Gloriae Venicum Pace. Többször van rajta ez a kis szövegrész, ó dicsőség királya, jöjjel békével. Szöveg ismétlődik tulajdonképpen a harangon, egészen addig, amíg a harangvállón két körgyűrű között ez a szöveg össze nem ér az eleje a végével. Ez azt jelenti, hogy két darab máltai kereszt is található rajta a szövegnek a végén, illetve az elejét is jelzi. Maga a betűméret 30 mm-es, ez azért jelentős, azért fontos tudni ezt, mert nincsen dátum a harangon, de viszont egy közel levő, viszonylag közel levő Nógrádszakálon találtak egy hasonló típusú harangot.
0: Szintén kútban?
2: Nem, üzemben levő harangot. Yeah. Egy használatban levő harangot, amelynek a felirata kísértetésen hasonlít erre a feliratra. Betűmérete megegyezik, tehát a betűsablon alapján, a betűsűrűség alapján Patai Pál harangkutató kiderítette azt, hogy ennek a két harangnak, illetve még a balatoni harangnak és a tiszabőjének ugyanabban a sablonban kellett, hogy készüljön.
0: És ez azt jelenti, hogy ugyanabban az üzemben is?
2: Tehát mivel ugyanaz a sablon, valószínűleg, hogy ugyanaz az üzem, valószínűleg, hogy ugyanaz a harangöntő, tehát korral van összevetve, tehát tulajdonképpen 1523-as körül években készülhetett. Ez lehet plusz-minusz 20-30 év. Többet nem mondok 20 évnél, sőt, még annyit sem, mert 1541-ben ezt a területet a török elfoglalja, 60 várát elfoglalja a török, tehát ilyen szempontból akkor már elmenekíthették ezt a harangot.
0: Tehát akkor leszették a toronyból, leszették. Ha volt egyáltalán torony, vagy egy valami
2: hát,
0: harangláb?
2: Egy harangláb biztos, hogy volt, és innét szekérrel elvitték a közeli Lógi kútba, nincs olyan messze pár kilométer itt a falu határában. Egy ilyen völgyes, vizenyős területre, és ott egy kútban, egy itatókútban elrejtették. Ez egy nem egy egyedi eset, tehát a török hódoltság területén nagyon sok hasonló harangmondát, harangtöltetet lehet megismerni. Nagy szerencse az, hogy ezt meg is találták, tehát ilyen szempontból ez egy óriási eredmény, hogy ez megvan.
0: Hát maga... De hogy találták meg? Koppant a vödör, vagy valami?
2: Ezt nem tudom, tehát erről nincsen semmi, tehát erről nem tud tulajdonképpen senki semmit. Ehhez tüzetesen át kellene nézni az egyházi iratokat, ugye 1920-tól 32-ig, 35-ig, hogy mikor találták meg pontosan, milyen körülmények között, ki az, aki esetleg megtalálta, tehát hogy feljegyezték-e a nevét, mi történt akkor, tehát közszemlélete

0: toronyból ide a szószék alá, és itt kiállításra került a harang. Nyolcszög a nyelvét kivették, mert amúgy meg ugye nem férne el itt ezen a faltalapzaton, de így, hogy megtisztítva szépen zöldes színben, patinásan, gyönyörű szép emlék tulajdonképpen a községnek, illetve nem csak a községnek, hanem egész Magyarországnak.
1: Szerinted így kutatásaid, tudásod alapján kijönthette ezt a harangot? Van tipped?
0: Tipp az van, elvileg talán a pálmester, az a pálmester, aki a hevesi harangot is öntötte, elképzelhető.
1: A hevesi harang is valahogy így került elő?
0: Hát, a hevesi harangot is ásás közben találták, 1966-ban került az elő. Egy csatornaépítés közben egy vízvezetéket vezettek a új művelési házhoz, és a templom mellett, a templom kertben ásták a vízcsatornát, és hát abban találták meg. Ilyen szempontból elképzelhető, mivel az is gótikus stílusú harang. Majdnem egy időben, ez az 50 év, ez nem olyan sok. Tehát ez viszonylag elég kevés, 50-60 év, ez nem olyan sok. Elképzelhető, hogy ugyanaz a műhely, de erre nincsen semmiféle bizonyíték. Ez majd akkor derül ki, hogyha netán valaki anyagmintát vesz, és akkor abból kormeghatározást készít.
1: Illetve vagy minden mesternek volt egy saját keveréke?
0: Volt egy saját keveréke, tehát ugye azt mindenki tudja, hogy a harangbronz az ugye 78% réz és 22%-on, vagy 20%-on, tehát ez a 20-22% ez eltérő. Ugye a harang méretétől függ, ilyen a zón, ugye a bronzot mikor készítik, rezető, mikor megolvasszák, utólag adagolják bele a zónt. És minél nagyobb a harangnak a tömege, annál több a párolgási veszélyesség is az öntés folyamán, vagy a bronz készítés folyamán, és általában ilyen 10-15%-kal több ónt szoktak belönteni, mint ami konkrétan kellene. Az, hogy most kicsivel több ón van-e benne, vagy kevesebb, ha több az ónak ugye csengőben szó, tehát csengőbb hangja van.
1: Ami nekem feltűnt ezen a harangon, az az, hogy nem olyan szép, sima a külseje, a palástja, mint amit megszoktunk a mostani harangoktól, hanem olyan kicsit olyan toldozott, foldozott, rücskös.
0: Ez tulajdonképpen lehet maga az öntéstől is, tehát az öntő formától, ahogy kivették, és nem lett szépen lecsiszolva, vagy már a kornak, az időnek a nyoma látható a harangon. Ugye, mert nem szépen patinásodott be, mert ez tulajdonképpen a patina réteg rajta. Tehát elképzelhető az, hogyha szépen gyönyörűen lecsiszolna az ember, akkor egyentetű dolgot hagyna, de akkor meg ugye elveszteni ezt a zöldes szint. Tehát ennek a harangnak a történetét ugye most, hogy kicsit kibogoztuk, most lemértük itt a harangfelmérés során a harangnak a méreteit. Erről készül egy tabló, mely bemutatja Heves megye középkori harangjait. Két tabló készül a terveim alapján. Az egyik az 1465-ben készült hevesi harangot mutatja be, a másik tabló viszont bemutatja azt a három harangot, amely a mai napig Heves megyében található, a Gyöngyöstarjánit, a Balatonit és a Tiszabűit. Na, a Tiszabű most már nem Heves megyéhez tartozik, de Egri Vármúzeumban van a harang, és a három harangnak az öntőmestere elvileg ugyanaz, ezért egy tablón kerül bemutatásra ez a három harang, melyből tulajdonképpen csak a balatoni harang az, amelyik még használatban van.
1: Az elhangzott beszélgetésben Gyöngyöstarján legrégibb harangjáról kerékgyártó Józsefet hallották. És ezzel nem csak a Krisztus kereszt az erdőn, de mai összeállításunk is véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Bérincsik Márton nevében is. S mielőtt még nevükben is elköszönnék, hadd tegyem közzé szokásos felhívásunkat. Tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánradio.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. A szerkesztő Kovács Krisztina nevében is búcsúzom, Tigovics Ernőt hallották.
2: A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Antonio Vivaldi szerzeményét Andrew Mance, Nigel North és John Tall játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
1: 5 óra, körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A sikeres TOP Plus projekt keretében több helyszínen zajlanak fejlesztések Mezőhegyesen. A vasútállomás felújítása is időszerű. A MÁV elmondta, hogy Mezőhegyesen a Petőfi sétány régi fényében tündökölhet, ha befejeződik a felújítása. 2022-ben a vasúttársaság megkezdte a Mezőhegyes vasútállomás felújítási vázlatterveinek az elkészítését részletes műszaki tartalommal. A projekt elkészítését a MÁV-Volán csoport az önkormányzattal közösen valósítja meg. A beruházás fő célja a műemléki védettségű felvételi épület felújítása, a külső és belső utasforgalmi kapcsolatok fejlesztése, az állomási környezet komplex rendezése, az utaskiszolgálás színvonalának az emelése a településfejlesztés célkitűzéseihez illeszkedve, korkövetelményeinek megfelelően. A vasúttársaság a 2022-től eltelt időszakban folytatta a Mezőhegyes vasútállomás felújításának előkészítését, az engedélyezési tervek elkészültek, jelenleg hatályos örökségvédelmi engedéllyel is rendelkeznek, a kiviteli tervek véglegesítése van folyamatban. A beruházás fő célja továbbra is a műemléki védettségű felvételi épület felújítása, az állomási környezet komplex rendezése, az utaskiszolgálás színvonalának emelése, a településfejlesztés célkitűzéseihez illeszkedve tették hozzá. Jelenleg a kivitelezés megkezdéséhez szükséges előkészíti munkákat tervezik, amiket 2026. augusztus hónapban kezdik meg. A teljes műszaki tartalom megvalósítása a 2027-2029-es években rendelkezésre álló beruházási források ismeretében lesz ütemezhető, írta a MÁV kommunikációs igazgatósága. Az Orosháza Úszóegyesület egy sikeres pályázat révén ingyenes tanfolyamot indított. Több csoportban mintegy 40 gyermek sajátította el az úszás alapjait Gyopárosfürdőn, a Magyar Úszószövetség minden gyermek tanuljon meg úszni programján keresztül. Az egyesület az idei évben is pályázott és nyert, így már 5. alkalommal vesznek részt a kiírásban. Fehér Lajos egyesületi elnök elmondta, a részvételhez szükséges feltételeket teljesítették, és örömmel tettek eleget ennek a lehetőségnek. Ez egyben egyesületük kitartó munkájának és eredményes tevékenységének elismerése is. Bíznak benne, hogy a tanfolyamon résztvevő gyermekek megszeretik a vizet és az úszást, majd később egyesületükhöz is csatlakoznak. Több csoportot indítottak kisebb létszámú bontásban, így közel 40 gyermek ismerkedhetett meg az úszás alapjaival. A szakképzett oktatók munkájának köszönhetően már a 2 hetes program végére is látványos fejlődést tapasztalhattak. A szülőknek a programban résztvevő gyermekek után semmilyen költséget nem kellett fizetniük, mivel a felmerülő kiadásokat teljes egészében az Orosháza Úszóegyesület fedezte, a pályázaton elnyert támogatásból. Debrecenyi Gomkötő Erika és Papp Vilmos irányítása mellett ismerkedtek a fiatalok az úszósport alapjaival. A kezdőcsoportban a vízhez szoktatástól indulva a siklás és a megfelelő vízbiztonság elsajátításáig jutottak el a résztvevők. A középhaladó csoportban a gyermekek már rendelkeztek alapvető úszás ismeretekkel, így velük a mellúszás technikáját sajátították el. A haladó csoportban pedig a gyorsúszás alapjainak elsajátítása és technikájának fejlesztése volt a cél. A Magyar Történelmi Emlékpontán nyilvánított szegedi alsóvárosi Ferences templom és kolostor megtekintésére vezetett túrák indulnak szombatonként 10 órától. Az 1503-ban épült komplexum Magyarország egyik legrégebbi, eredeti funkciójában megmaradt egyházi épülete, amely jelentős történelmi eseményekhez is kapcsolódik. A helyszín a török hódoltság idején fontos szerepet játszott a keresztény közösségek fennmaradásában és a térség kulturális életében. Különleges nyáresti programokkal várják a vendégeket július 25-én szombaton Gyopárosfürdőn. A Strandok éjszakája országos rendezvénysorozathoz csatlakozva a zene, a mozi és a szaunázás szerelmeseinek egyaránt tartogatnak élményeket. A program 18 órakor kezdődik a nyár ihlette szauna szeánszokkal. 19 órától a tóparton a Sweet Jam Harmoniad akusztikus koncertet. Az este 20:30-kor szabadtéri mozival folytatódik.
a kültéri élményterasz kivetítőjén a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar romantikus zenés filmjátékot vetítik. A közelmúltban a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság munkatársai két alkalommal is megfigyeltek egy kígyászó évet a dévaványai ecsegi pusztákon. A fiatal madár az igazgatóság túzokvédelmi mintaterületének kerítésén üldögélt. A kígyászó év Magyarországon fokozottan védett madár. Nagy elterjedésű faj, de hazánkban csak nagyon kis számban költ, főként a középhegységekben. A tojó a nagyobb, testtömege akár a 2 kilogrammot, szárnyfesztávolsága pedig a 180 cm-t is meghaladhatja. Méretéhez képest kicsi fészket épít, általában töldre vagy fenyőre alacsony magasságban. Az esetek döntő többségében mindössze egyetlen tojást rak. Évente egyszer költ, de ha az meghiúsul, akkor sarjú költésbe kezdhet. Az alföldi tájakon leggyakrabban az őszi madárvonuláskor találkozhatunk kígyászőjvekkel, de időnként nyáron is akadnak kóborló példányok. Gyakran megjelenik a lekaszált területeken, könnyebb zsákmányt remélve. A kígyászőjv a telet a Szaharában tölti. A Körösmaros Nemzeti Park Marosártér részterületét főként az alkonyati órákban ellepik a nagy szarvas bogarak. A hímek akár a 8 cm-es testhozt is elérhetik. Megjelenésüket hatalmas, szarvasagganyszerű, módosult rágóik teszik igazán egyedivé. A rágók segítségével küzdenek meg egymással a hímek a nőstények kegyeiért, és igyekeznek ellenfelüket a fák törzséről a mélybe vetni. A Maros mentén található keményfás erdőkben, te településeken, városi parkok idős tölgyfáin is találkozhatunk nagy szarvasbogarakkal. Fakorhadékkal táplálkozó 4-5 évig fejlődő lárváikból minden évben június folyamán fejlődnek ki az imágók, és ekkor kezdődik meg a nászuk. Kevésbé feltűnő, azonban emberi településeken, udvarokon is rendszeresen felfelbukkanó rokonaik a kis szarvasbogarak, amelyek mindössze 2-3 cm hosszúak, jellemzően fénytelen fekete színűek. Alakjukat tekintve nagyon hasonlítanak a nagy szarvasbogarak nőstényeire. A kis szarvasbogarak hímjei nem viselnek agganszerű rágókat. Nászviselkedésük is kevésbé látványos, azonban tömeges megjelenésük hasonlóan hozzátartozik az igazi nyár beköszöntéhez. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye idén is Mária Pócsa a nemzeti kegyhelyre hívja a pap testvéreket és a kedves híveket, hogy közösen ünnepeljék az egyházmegyei búcsút. Július 26-án vasárnap gazdag lelki programmal és ünnepi szentmisével várják a híveket. Az egyházmegyei búcsú minden évben kiemelkedő alkalmat ad arra, hogy a közösség tagjai találkozzanak, együtt imádkozzanak és megerősödjenek a hitben. A Mária Pócsi kegytemplom falai között és a szabadtéri oltárnál idén is a közös hálaadás és a lelki megújulásé lesz a főszerep. A nap csúcspontja a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise lesz. Az idei búcsúi szentmisén a szentbeszédet Berta Tibor, tábori püspök mondja. Terápiás áttörést hozhat a COVID-19 és az influenza kezelésében a Debreceni Egyetem szakembereinek kutatása. Az MTA Lendület program támogatásával induló kutatócsoport olyan célzott membránlipid terápiát fejleszt, amely gátolhatja a vírusok bejutását, és a jövőben a jelenlegi kezelések hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kiegészítője lehet, tájékoztatta az intézmény sajtóközpontja az MT-t. Közleményükben azt írták, Zákány Florina, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet adjunktusa sikeresen pályázott a Magyar Tudományos Akadémia idei lendület programjára. Az új koleszterin szint csökkentésen alapuló membránlipid terápia SARS-CoV-2 és influenza A vírus fertőzés ellen című kutatási tervével nyert el az 5 éves 282 millió forintos támogatást. Ennek köszönhetően az adjunktus önálló kutatócsoportot alapíthat, amely a SARS-CoV-2 koronavírus okozta COVID-19 és az influenza A vírus által okozott szezonális influenza megelőzésének és kezelésének új, hatékonyabb lehetőségeit vizsgálja, jelezték. Stratégiai együttműködési megállapodás keretében kihelyezett tanszéket hoz létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. Az oktatási és kutatási partnerségről szóló dokumentumot Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem oktatási elnöke, és Rónai Kálmánné, a Nemzeti Park igazgatója írták alá, tájékoztatta az intézmény sajtóközpontja az MT-t. Közleményükben emlékeztettek, a két intézmény közötti kapcsolat az 1980-as évekig nyúlik vissza. Az 1977-ben alapított több mint 42 ezer hektáron elterülő, az egész Bükk-hegységet magába foglaló nemzeti parkban egykor a Debreceni Egyetemi hallgatók számára természetkutatótábor szervezését támogatták, és azóta is egyebek mellett a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar tavaszi terepgyakorlatának, illetve a végzős hallgatók országjárásának a helyszíne. A kihelyezett tanszék közvetlen és tartós kapcsolat lehetőségét teremti meg az egyetemi oktatás, a tudományos kutatás és a szakmai gyakorlati munka között. Kiváló lehetőséget biztosít, hiszen a gyakorlat közvetlenül be tud épülni a tantervbe, a képzésben, illetve a hallgatók a választott szakterület elismert szakembereitől közvetlenül tanulhatnak. A régi korzók hangulatát szeretnék visszahozni Debrecenbe, ezért próbaképpen ezen a nyáron hétvégenként kibővítik a Piac utcai sétáló övezetet. Augusztus végéig minden pénteken délután 6 órától vasárnap délután 6 óráig a Széchenyi és Szent Anna utcák közötti szakasz is a gyalogosoké lesz. Az arra járókat kibővített teraszok, minikoncertek és utcakiállítások is várják, majd írja a Dehír. Az első autómentes hétvége július 17-én kezdődött, így már kipróbálhatták a debreceniek, milyen autó nélkül birtokba venni a belvárost. Nem egyedülálló a kezdeményezés, hiszen több nyugat-európai országban vannak hasonló akciók, és a fővárosban is eltűntek az autók szombaton és vasárnap a rakpartról. A Médiacentrum Debrecen Hírpont című műsorában a Levegőmunkacsoport projektvezetője azt mondta, támogatnak és üdvözölnek minden hasonló kezdeményezést. Tóth Csaba kiemelte, hogy egykor a nagy templomtól az Apollomozi épületéig tartott a korzó, ahol a városban élők találkozhattak. Kísérleti jelleggel ezen a nyáron minden hétvégén ezt az autómentes találkozási helyet hozzák újra létre. Új kiállítótér, utcai tárlatok és ingyenes tárlatvezetés várja az érdeklődőket a Debreceni Kerékpár Múzeum második születésnapja alkalmából. A Katona Attila magángyűjteményére épülő állandó kiállítás 2024. augusztus 1-én nyílt meg, az évfordulón pedig tortavágással is készülnek a szervezők, tudta meg a Dehír. Az 1817-ben Carl von Dreisbaru által készített kormányozható futóbicikli a Debreceni Kerékpár Múzeum legrégebbi darabja, de a gyűjtemény számos más különlegességet is felvonultat.
Az elmúlt két évben több ezren keresték fel a kiállítást, nem csak Debrecenből és a térségből, hanem az ország távolabbi pontjairól, sőt a határon túlról is érkeznek látogatók. A gyűjtemény egyik érdekessége egy 1932-ben az Opel gyárban készült kerékpár, amelyen a csengő nem a kormányon kapott helyet. A folyamatosan bővülő kollekció miatt a múzeum új kiállítótérrel gazdagodik. Az önkormányzat és a Civisház ZRT támogatásával a szomszédos Pince helyiséget is megkapta az intézmény, így csak nem 200 négyzetméteres új szárny nyílik meg, amely még a jelenlegi kiállítótérnél is nagyobb. Az új kiállító rész augusztus 1-ére készül el teljesen. A múzeum második születésnapján a hagyományos szalagátvágás helyett tortavágással ünnepelnek. Július 25-én szombaton ismét sor kerül a már hagyománnyá vált gyalogos zarándoklatra, levelekről Mária Pócsra, az egyházmegyei búcsú helyszínére. A zarándok csoportot idén is egyházmegyénk főpásztora, Palánki Ferenc megyés püspök vezeti, és az úthoz csatlakoznak az egyházmegyei menök táborban résztvevő fiatalok is. A táv körülbelül 13 kilométer, amelyet tervezett pihenőkkel kényelmes tempóban teszünk meg, így a családok és az idősebb korosztály számára is teljesíthető. A szervezők azt javasolják, hogy a résztvevők kényelmes, bejáratott gyaloglócipőben érkezzenek, gondoskodjanak a megfelelő mennyiségű ivóvízről, napfény elleni védelemről, valamint esőkabátról az esetleges nyári záporok esetére. Július 22-e és 26-a között rendezik meg az idei kampuszfesztivált a Nagy Erdőn. A DKV ZRT, az egyes villamos, valamint a 22Y24Y-os autóbuszvonalakon sűrűbb járatokkal segíti a szórakozni vágyók eljutását a fesztiválra. Ezen túlmenően idén is közlekednek a C1, C2 és C3-as éjszakai járatok, ugyanakkor a fesztivál idején nem járnak majd a 92, 93 és a 94-es éjszakai autóbuszok, tudta meg a Civishír. Az előkészületi munkák miatt már július 20-án hétfőn üzemkezdettől a rendezvény végéig július 26-án vasárnap üzemzárásig terelő útvonalon közlekednek a 16-os, 22-es, 22Y-os, 24-es és 24Y-os autóbuszok. Az éjszakai járatok csak érvényes értékszelvénnyel vehetők igénybe. A holland élvonalba szereplő Ado Den Haag labdarúgó csapatához szerződött a kétszeres válogatott Bárány Donát, tudta meg az MT. A klub a honlapján jelentette be, hogy megszerezte a 25 éves játékost a DVSC-től. Bárány Donát 2030-ig szóló szerződést kötött új egyesületével. A debreceni klub a honlapján jelezte, hogy a saját nevelésű csatár minden sorozatot tekintve 154 tétmérkőzést játszott a Loki felnőtt csapatában, ezeken 61 gólt szerzett és 26 gólpaszt adott. Július 11-én a második Matek Geac Multisport Fesztivál keretében rendezték a Domonyvölgy D-Beach területén a 2026-os Aquatlon országos bajnokságot, írja a Dehír. Több korosztályban, egyéniben és csapatban versengtek szombaton a bajnoki címért a Pest vármegyei település mellett található víztározónál. Az egynapos viadalon a DSI Debrecen sportolói is rajthoz álltak, akik alaposan kitettek magukért, fantasztikus eredményekkel és éremesővel örvendeztették meg az egyesületüket, írta a DSI. Dobi Lili korosztályában bizonyult a legjobbnak, emellett abszolútban is az élen zárta a versenyt. Tomka Ézer abszolútban második lett, de korosztályában felállhatott a dobogó legmagasabb fokára. Csapatban is szorgosan gyűjtögették a medálokat, az elit férfi és utánpótlás kettes trió a legfényesebb érmet vehette át, míg az újonc kettő fiú hármas bronzzal gazdagodott, a lányok pedig utóbbi korosztályban az ötödikek lettek. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Még 2022-ben került a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye gondoskodó fenntartásába a Forrás Lelkisegítő Központ. Nemesné Bacsadi Katalinnal, a Forrás Lelkisegítő Központ intézményvezetője beszélt arról, hogy hogyan indult a segítőmunka először egyesületként, majd központként.
1: Fokozatosan épült fel az intézményrendszer, ami most megvalósul, illetve működik a Forrás Lelkisegítő Központban, ugye most már így nevezzük. Ugye a családsegítés, a családokkal végzett munka során felfedeztük, hogy a családokban előfordulnak szenvedélybetegségek, előfordulnak pszichiátriai problémák, és a segítésnek a fókusza arra egyrészt a rendszerben történt, tehát ez rendszer szerinti gondolkodás, az egyik alapja, hogy úgy tekintünk a problémával küszködőnek, a bajban levőre, mint az ő családi rendszerének, a családi rendszer problémájának a megjelenítőjére, így aztán egy magatartászavaros gyermek esetében például nem a gyermek a fő szintere a segítésnek, hanem az bele együtt élő szülők, egyéb családtagok. És azt tapasztaltuk, hogy bizony lelki, mentális problémák előfordulnak, szerrel való visszaérés előfordul, és elkezdtünk ebben az irányban is építkezni. Ugye a családsegítés következő szolgáltatási elem az a szenvedélybetegek segítése, és ezen belül is a nappali ellátás volt. Abban az időszakban jött létre a Katolikus Karitásnak a Rév szenvedélybeteg segítő hálózata, és ennek egy intézménye, ként bekapcsolódtunk a szenvedélybeteg segítő munkába, nagyon izgalmas terület volt, és nagyon mindenki tanulta az ezzel való foglalatoskodást. Számos projekt jellegű pályázat megvalósítás előzte meg annak a szolgáltatás elemnek a kialakulását, ami a pszichiátriai betegeket célozza. Korábban működött házi ápolási szolgálat, nálunk sokat foglalkoztunk idősekkel, és ebből a jogszabályi háttér is utolérte ezt a fajta keresgélést, ezt a fajta szakmai útkeresést, és létrejöttek a közösségi ellátások. Pszichiátriai betegekkel első körben közösségi ellátás formájában kezdtünk el foglalkozni. Ezt a fajta szolgáltatási elemet azt hívta életre, hogy a szakemberek felfedezték, hogy nem elegendő az egészségügyi ellátás egy pszichiátriai betegséggel élő számára, mert hogy jó esetben megkapja a diagnózist, megkapja a gyógyszeres kezelést, szerencsés esetben pszichoterápiát is. Ez mind az ő lelki, mentális egyensúlyának a kialakulásához hozzásegíti, de hogy magával a betegséggel, akár ő, akár a környezete egy diagnózissal, vagy egy megváltozott életvezetéssel mit kezdjen, ez szükséges a szoros gondozási tevékenység és a készségfejlesztés. Tehát akkor, amikor kialakul egy ilyen betegség, akár a szenvedélybetegség, akár a pszichiátriai betegség, természetesen az egész életvezetése megváltozik az érintettnek és a családtagjainak is, és ebben hát van, aki napi szintű segítséget, de mindenképpen szoros nyomon követést igényel, hogy ezzel az állapottal meg tudjon tanulni élni, illetve az elvesztett vagy ki sem alakult készségeit fejleszteni szükséges. Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon hangsúlyos ezekben az állapotokban, hogy a szabadidővel mi történjen, a szabadidőnek a hasznos eltörtésével is szükséges foglalkozni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos kiegészítő szolgáltatása az egészségügyi ellátásnak azok a szociális szolgáltatók, akik ezt a tevékenységet felvállalják a mindennapi segítő munkában.
0: Nemesné Bacsadi Katalinnal egy teljes beszélgetést hallgathat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye YouTube csatornáján. A youtube.com/DNM oldalon.

0: Diana Krall énekelt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt írta a közösségi oldalán, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derül ki a parlamenti jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Nagy mennyiségű, ismeretlen összetételű szennyező anyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság csütörtökön az MTI-nek közölte, Dénes Major térségében jelentős mennyiségű, erős szakhatású uszadék gyűlt össze, ezért harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el. A szennyezés terjedésének megakadályozására merülő falat telepítettek, az anyag eltávolítását megkezdték. A vízminták eredménye várhatóan 48 órán belül készül el, addig a békési duzzasztónál felfüggesztették a vízkivételeket. Tragikus baleset történt a Hévízi tónál. Egy illegálisan fürdőző férfi életét vesztette. Az Alvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a 41 éves német férfi éjszaka a kifolyó csatornán keresztül jutott be a tóba, ahol úszás közben eddig tisztázatlan okból elmerült és megfulladt. A holttestét szerdán találták meg. Az eset körülményeit a Keszthelyi rendőrkapitányság vizsgálja, a rendőrség pedig ismét felhívta a figyelmet, a tiltott fürdőzés súlyos veszélyeket rejthet. Javultak júliusban a lakosság és az üzleti szféra várakozásai. A Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint emelkedett a fogyasztói és az üzleti bizalmi index is, így a gazdasági várakozásokat összegző mutató 4,5 éves csúcsra emelkedett. A lakossági bizalom 8. hónapja erősödik. Az eredményeket csütörtökön ismertette a Gazdaságkutató Intézet online sajtótájékoztatóján. Bárányhimlő járvány terjed a gázai övezetben, 2 hét alatt több mint 9300 fertőzöttet regisztráltak. Az izraeli Jenet hírportál csütörtöki beszámolója szerint a megbetegedések többsége a kitelepítettek zsúfolt táboraiban élő gyermekeket érinti. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a rossz higiéniés körülmények és az ellátórendszer összeomlása miatt más fertőzések, valamint rákcsáló és élősködő problémák is súlyosbodnak. A gázai egészségügyi minisztérium közben gyógyszerhiányra is figyelmeztetett. Hazánk időjárásáról. Pénteken napos idő lesz gomoly felhőkkel. Északkeleten zivatarzápor előfordulhat, a szél megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja. De az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok és a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi.

0: Antonio Vivaldi G-moll koncertó két csellóra és zenekarra című szerzeményének a második tétele hangzott el. Énekelt Bobby McFerrin. 5 óra 40 perc, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Kincs, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra.

Leopápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. Július 22-én szerdán délkörül, miután elhagyta a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyet, 14. Leopápa megérkezett a szubiákói Szent Benedek kolostorba. Assisi Szent Ferenc freskója előtt elmélkedett, és megcsókolta a Szent Benedek szobrát, majd a szerzetesekkel együtt elmondta a miatyánkot. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, és megtekintette a kerengőt és a zártát. Július 22-én szerdán délelőtt 14. Leó felkereste a Szent Háromság kegyhelyet, a Közép-Appenninek egyik leginkább tisztelt szentélyét, majd délkörül autóval a mintegy 30 kilométerre fekvő szubiákói Szent Benedek kolostorba hajtatott. A kolostor komplexumban tett látogatása során csendes elmélkedésbe merült Assisi Szent Ferenc 13. századi freskója előtt, a Szent Barlangban pedig a hagyományoknak megfelelően megcsókolta a Szent Benedek szobrának térdét, és elmondta a miatyánkot a jelenlévőkkel, jelentette be a vatikáni sajtóiroda Telegram fiókjában. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, majd megtekintette a kerengőt és a zárdát. Leó pápa és kísérői délután 4 óra után indultak vissza Castel Gandolfóba. A szubiákói bencés közösség örömmel és hálával fogadja 14. Leó pápa látogatását a Szent Kolostorokban, ahol Szent Benedek megkezdte spirituális útját. Így nyilatkozott a szír olasz katolikus hírügynökségnek Dom Mauro Meacci szubiákó bencés apátja. A Szentatya jelenléte megújítja az egyház és a bencés karizma közötti köteléket, emlékeztetve mindenkit az ima, az ige hallgatása és a béke keresésének elsődlegességére. A Szent Benedek kolostor vendégkönyvébe Leó pápa ezt írta: Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. A bencés szerzetesek tanúságtétele értékes és nagyon fontos az egyházban és a mai világban. Köszönöm ennek a közösségnek a csodálatos fogadtatást, és arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok az egész egyházzal együtt a világ békéjéért. Áldásommal, Szent Mária Magdolna ünnepén. A Szent Skolasztika kolostor vendégkönyvébe pedig a következőket írta Leó pápa: Hálát adok az Úrnak a kegyelemért, hogy meglátogathattam ezt a szent helyet Szent Magdolna liturgikus ünnepén, aki elsőként hirdette az Úr feltámadását.

A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára, 2028-ra készülve, megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Ha a technológia archiválja a láthatót, a személyek őrzik a láthatatlant. Ebben az esetben II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét, amit több mint 4 millió felvétel örökít meg. Rendkívüli vizuális örökségről van szó, amit végre digitalizálnak, hogy az egész világhoz eljusson. Karol Wojtyła pápasága kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív emlékezetben. Ezért a Kommunikációs Dikasztérium úgy határozott, hogy elindít egy részletes folyamatot az értékes fotóarchívum megóvására és aktív hasznosítására. A projektet július 8-án mutatták be a Dikasztérium Marconi termében egy nagyobb program részeként, amelyet a Technológiai Igazgatóság indított el 2023-ban Francesco Massi vezetésével. A dikasztériummal együtt dolgozik majd Francesco Sforza, fényképész és kurátor, aki szívvel, lélekkel, 6.

Nem szóltak róla szalagcímek. A történelem azonban mégis sokat köszönhet neki. Fotói számtalan lapban jelentek meg szerte a világon. Emberek millióinak érintette meg a szívét és az elméjét, noha neve nem is szerepelt a képek mellett. Fényképezőgépét a közösség szolgálatába állította. Tudta, hogyan mesélj el képekkel Péter szolgálatának a lényegét, a közelséget, a találkozást, az ölelést, az egymáson nyugvó tekinteteket, mondta róla Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa. A projekt célja visszaadni a világnak 27 évnyi pápaság fotóemlékezetét, amelyet többek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás gazdagított. Összesen több mint 4,7 millió fényképpel, melyek egy nagyon intenzív magisztériumról és nemzetközi jelenlétről tanúskodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. A fotóörökség első felvételei 1977-ből valók, amikor a L'Osservatore Romano című vatikáni nap kérésére rögtönöztek egy fotóstúdiót. Két kisebb szobából alakítva ki, melyekből az egyik egy lépcső alatti helység volt. Az évek múlásával kifejlődött egy archívum, amely ma több millió képen keresztül elbeszéli az egyház történetének egyik jelentős időszakát. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálása és tudományos katalogizálása, az eredeti anyag biztonságba helyezése és, ha szükséges, restaurálása. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megóvja és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer. Paolo Ruffini, a vatikáni kommunikációs dikasztérium prefektusa aláhúzta, hogy ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorvad és kialszik. Ruffini emlékeztetett arra is, hogy fontos megőrizni az előttünk lévők munkáját, mert a múltra tekintve építjük a jövőt. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a technológiának soha nem szabad elszakadni az emberi szenvedélytől és intelligenciától, különösen amikor fotózásról és képekről van szó. Fontos, hogy az otthonunk és minden tudásunk egységet alkosson, hogy felismerjük a korunk sebességével való haladás szépségét, zárta gondolatait a kommunikációs vezető.

Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Leó pápa június 15-én nevezte ki, miután jelölését jóváhagyták a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Joseph Chang Yanfeng püspök különböző tisztségeket töltött be az egyházmegyén belül, 2021 óta pedig az egyházmegye adminisztrátoraként végezte szolgálatát. Joseph Chang Yanfeng püspökké szentelésére július 22-én szerdán került sor Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután jóváhagyta jelölését a Szentszék és a Kínai Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Chang Yanfeng 1984. április 4-én született a Liaoning tartománybeli Beizenben. A Shenyangi nagyszemináriumban tanult, majd a dél-koreai Daejeon Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá a Csifengi egyházmegyében. 2010 és 13 között az egyházmegyei kúrián dolgozott, miközben egyidejűleg több plébánián is szolgált. Ezt követően a Csifengi székesegyház plébánosává, majd Lindongi plébánossá nevezték ki. 2021. október 15-e óta a Csifengi egyházmegye adminisztrátoraként szolgált.

0: A tudósok rengeteget gondolkodtak azon, hogy vajon lehet-e a számítógépeken elmebajt előidézni. Kiderült, hogy lehet. Mégpedig úgy, hogy az információbevitelt olyan szintre gyorsították, ami meghaladta a gép információ befogadási és információ feldolgozási lehetőségeit, illetve képességeit. És akkor az nem tud tovább megfelelően működni. Ez történik az emberrel is. Képzeljem csak el. Ülök a televízió előtt, éppen több ezer holttestet látok egy földrengés után, s akkor, amikor megérintene, bevágnak egy csodálatos táncjátékot. Ekkor kezdenék gyönyörködni, de már is megjelenik ismét egy új kép, amelyben egy volt diktátor által lelövetett áldozatok tömegsírjait exhumálják, és mielőtt ez megviselne, divat bemutató következik, majd jön a cunami, és így tovább. Ha ilyen képeket nézek rendszeresen, akkor emocionális élményfeldolgozó képességem felborul, és ha nem végzek belső munkát, képes leszek észrevétlenül megőrülni. Isten országa közöttünk van, ha töretlen hittel kérem mindazt, amire oly nagy szükségem van. Azért fontos kérnem, hogy megnyíljak annak, ami, aki már jelen van, hogy tudatosítsam a bennem is élő valóságot. Hogy Lukács evangéliumában, a 18. fejezet, 16. versben olvassuk. Isten országát békéggel lért, a Szeretett Lelked című elmékedés gyűjteményében a hold szépségéhez hasonlítja. A következőképpen fogalmaz, idézem. A hold azért szép, mert mindenkié, azaz senkié. Irigységnek, hatalomnak, gazdagságnak nincs felette hatalma. Ezért ragyog ilyen kedvesen. Emiatt olyan nagy érték az igazság, a béke vagy a szeretet. Legnagyobb érték mégis az Isten, mert mindenkié, a tiéd épp úgy, mint az enyém. Az Isten országával is így vagyunk, csak akarnunk kell és szeretnünk. Bennünk van. A miénk. Eddig az idézet. Isten országa akkor is körülvesz. Istennek akkor is fontos vagyok, ha őt nem ismerem fel, és nem foglalkozom vele. Avilai Szent Teréz jelmondata, Isten egyedül elég. Mit jelent ez? Keresem a boldogságot, de kitől és mitől várom? Senki ember fiától nem várhatom el, hogy teljesen boldoggá tegyen. Nem képes, mert senki sem Isten. Az alkoholtól, drogtól, a különféle pótszerektől sem, mert a szerek nem képesek. A szer még nem szeretet. A fiatal Salamon király is ezt ismeri fel, és nem pénzt kér Istentől, és még csak az sem, hogy ellenségei pusztuljanak, hanem bölcsességet, tisztánlátást, hogy felismerje a jó és a rossz közötti különbséget. Amikor a bölcsességet kéri, a bölcsesség lelkét kéri, ezzel a végtelen ajándékkal minden véges dolog a helyére kerül és másodlagossá válik életében. A másodlagos dolgok nem tudják, nem képesek helyettesíteni az egyetlen elsődlegest, aki mindent megad, és ezért ő egyedül elég. Malkut de Shemaya, az egek uralma. Nem a mennyországot jelenti ez a kifejezés, vagyis nem a halál utáni beteljesedést. Nyilván azt is, de a kifejezés sokkal többet jelent. Jézus korában nagyon gyakran tiszteletből nem ejtették ki az Isten nevét, és nagyon gyakran ezt a szót használták többek között, hogy egek. A héber nyelv és az arám is az ég szót többes számban használja. Így alakult ki a kifejezés egek országa, mennyek országa. Jelentése egyszerűen ez, Isten országa, Isten uralma. Az Isten királysága az a hely és az a pillanat, amikor és ahol az Isten király. Mikor valóban az ember szívekben uralkodik. A mi atyánkban ennek az uralomnak az eljövetelét kérjük. A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Ez az ige konkrét meghívás, hogy tegyen félre bálványaimat, melyek elfoglalhatják szívemben Isten helyét, a karriert, a házasságot, a tanulmányokat, egy szép lakást, a munkát, a sportot, a szórakozást. Meghívás arra, hogy Isten legyen az alap. Ő legyen minden gondolatom és érzésem kiinduló pontja. Az életben ugyanis mindennek ő felé kell haladnia, és tőle kell elindulnia. A tanító egyszer megkérdezte a gyermekektől, tudjátok-e, hol lakik Isten? A mennyben, mondta az egyik. A tiszta szívben, mondta a másik. A főutcán balra, az utolsó házban kiáltotta a kis Marci. A tanító mosolyogva megkérdezte, hogy miért gondolja ezt. Amikor apukámmal arra sétáltam, mesélte a kisfiú, apa a következőket mondta. Ennek a szegény embernek, aki itt lakik, 8 gyermeke van. Cipész a mestersége, és ő tartja el a vak nagyapát is. Gyakran látnak szükséget, mégis boldogan és békességben élnek együtt. Tudod miért, Marci? Mert ott lakik Isten. Ebben a felgyorsult, felpörgetett világban szinte éhen halok lelkileg, mert lelkemet a megszerzett javak nem tudják kielégíteni. Bár Jézus rávilágít a mindenkiben is rejlő legnagyobb kincsre, az Isten országára, mégis képes vagyok lelki nyomorban élni, mert hagyom a felgyorsult tempóban felcserélni az értékeket. Hogyan tudom helyrehozni? Kezdésként ismételgessem, és gyakorolgassam. Jöjjön el a te országod, és akkor minden más megadatik.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 17. vasárnapra Kincs címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus. 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntjük Önöket! Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt írta a közösségi oldalán, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derül ki a parlamenti jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Nagy mennyiségű, ismeretlen összetételű szennyező anyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság csütörtökön az MTI-nek közölte, Dénes Major térségében jelentős mennyiségű, erős szakhatású uszadék gyűlt össze, ezért harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el. A szennyezés terjedésének megakadályozására merülő falat telepítettek, az anyag eltávolítását megkezdték. A vízminták eredménye várhatóan 48 órán belül készül el, addig a békési duzzasztónál felfüggesztették a vízkivételeket. Tragikus baleset történt a Hévízi tónál. Egy illegálisan fürdőző férfi életét vesztette. Az Alvár megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a 41 éves német férfi éjszaka a kifolyó csatornán keresztül jutott be a tóba, ahol úszás közben eddig tisztázatlan okból elmerült és megfulladt. A holttestét szerdán találták meg. Az eset körülményeit a Keszthelyi rendőrkapitányság vizsgálja, a rendőrség pedig ismét felhívta a figyelmet, a tiltott fürdőzés súlyos veszélyeket rejthet. Javultak júliusban a lakosság és az üzleti szféra várakozásai. A Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint emelkedett a fogyasztói és az üzleti bizalmi index is, így a gazdasági várakozásokat összegző mutató 4,5 éves csúcsra emelkedett. A lakossági bizalom 8. hónapja erősödik. Az eredményeket csütörtökön ismertette a Gazdaságkutató Intézet online sajtótájékoztatóján. Bárányhimlő járvány terjed a gázai övezetben, 2 hét alatt több mint 9300 fertőzöttet regisztráltak. Az izraeli Jenet hírportál csütörtöki beszámolója szerint a megbetegedések többsége a kitelepítettek zsúfolt táboraiban élő gyermekeket érinti. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a rossz higiéniés körülmények és az ellátórendszer összeomlása miatt más fertőzések, valamint rákcsáló és élősködő problémák is súlyosbodnak. A gázai egészségügyi minisztérium közben gyógyszerhiányra is figyelmeztetett. Hazánk időjárásáról. Pénteken napos idő lesz gomoly felhőkkel. Északkeleten zivatarzápor előfordulhat, a szél megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Johann Strauss szerzeményét a bécsi Johann Strauss zenekar játszotta, vezényelt Rudolf Streicher. 6 óra 15 perc, Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

hit nem csak boldog bizonyosság, hanem gyakorlás és önlegyőzés is. Így meg kell tanulnod az atyának szólítást is. Krisztus magatartásából, abból, ahogyan ő szólítja az atyát, abból, ahogyan hasonlataival és beszédeivel bevezeti az embert a maga atyázásába. Ehhez igazítsd szíved viselkedését, és vele vezettesd benső törekvéseidet. Abból az oktatásból, amelyet a szív ilyen gyakorlások során merít, lassan kinő a gyermeknek, helyesebb kifejezéssel a fiúnak, a leánynak, az atyához való keresztény viszonya. A magyar nyelvhasználat erre a viszonyra a gyermekség szót alkalmazza. Kedves kifejezés, de könnyen félrevezet. Más nyelvek gazdagabbak és mélyebbek a szólásban, s erre ajánlatos lesz fölfigyelnünk. Isten felnőtt fiaivá és leányaivá kell fejlődnünk ebben az iskolában. A felnőttség teljes kiforrottságáig, annak erejéig és nagykorúságáig, akit Isten arra hívott, hogy vele bizalmas közösségre lépjen. Abban a bizalmasságban, mely az Isten szent akaratáért buzgolkodó keresztényt összefűzi az ő mindenhatóságával. Nagyon komoly magatartás nő ki ebből. Nem a természet hozza magával, hanem a személy eréje és ereje. Nem lebegő lírai hangulatok, hanem a hit világossága és felelőssége. És ahol előbb éberség és erőlködés, talán szorongás és kényszer is volt, lassan egy új szabadság bont szárnyat. A szellemnek és a szívnek az a szabadsága, amely az élő Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus atyával való találkozásból fakad. Azonban még egy másik szó is áll a megszólításban. Így hangzik: mi atyánk. Arra intesz bennünket, hogyha az Úr imájában az atya elé járulunk, a többieket is hozzuk magunkkal. Ez ellen megint tiltakozik valami. Hát mindig sokakkal kell együtt lennem, mindig a tömegben kell állnom. Én mégiscsak én vagyok. Én mégiscsak egyszer vagyok itt. Mi a világ, ha én nem vagyok? A személy lényegéhez tartozik az egyetlenség. Mit érdekelnek engem a többiek, amikor az Isten elé lépek? Mi más értelme az egésznek, mint hogy valóban megtaláljam magamat? Hát nem érvényes egyszer s mindenkorra a régi mondás: Isten meg a lelkem, és semmi más a világon? A mi atyánk intelemmel válaszol. Emlékeztet rá, hogy a személy öntudata és egyetlenségének tudata pogány is lehet. Egyén és az ő tulajdona nincs. Valóságosan független személy egyedül az Isten. Ezzel szemben az ember csak az összes többiekkel való közösségben létezik. A beszédnek és a tettnek szoros kapcsolatában, a bűn és a sors egységében. A mi atyánk fényénél kitűnik, hogy az újabb idők személyiség gondolata idegen területre tévedt, mert amennyiben általában személyről szó esett, észrevétlenül és mindig egyoldalúbban az isteni személy képét és mértékét lopták be a tudatba. Mindezzel szakítanunk kell, amikor nem atyámat, hanem mi atyánkot mondunk, és így bekapcsolódunk a teremtett személyiségeknek egymás közötti, soha fel nem bontható közösségébe. Megmásíthatatlanul és természetemből eredően ember vagyok sok embertárs között. És a kegyelem folytán keresztény vagyok a többi testvér között, a bűn és a megváltás közösségébe fonva mindenki mással. Krisztus titokzatos testének egységében, annak az örök életnek a reményében, amelyet oly nagy sereg fog élni, hogy senki meg nem számlálhatja. Úgy imádkozzam tehát, hogy kifejezetten, vagy viselkedésemnek a módjával vigyem magammal a többieket is. De vajon jogtalan minden ellenvetés? Lehet jogos is. Akkor, ha a keresztény személy egyszeriségének féltése rezdül benne. Isten nem tucatjával szólítja az embereket. Nem tömegeket hív, hogy úgy egészében legyen gyermekévé. Nem csődület kell neki. Egyenként szólít az Isten mindenkit. Egyenként minden egyes embert. És ő mindenki számára egészen jelenvaló. Isten egészen jelenvaló az én részemre, hozzám fordul mindenestől. Nem oszlik meg. Bizalmas közelségével egészen hozzám hajol. És nem valami sablon szerint, amely mindenki számára egyforma, hanem hozzám teljesen alkalmazkodva, mert
ha le is teszek minden elbizakodottságról, azt az igényemet nem adhatom fel, hogy én csak egyszer vagyok. Hozzáidomul az ember legsajátabb adottságaihoz, még ha az az emberi sajátosság mindenestül az Isten ajándéka is. Ha tehát hozzájárulok, úgy jövök, mint az, aki én vagyok. Tudom, hogy nincs belőlem másodpéldány, hogy azt a szót, amit én az Istennek mondok, senki más ki nem mondhatja, azért, mert csak az enyém az, amit nekem adott. Valami kizárólagosság van közötte és közöttem, és valami titok, amelybe senki mást nem lehet bevonni. A kereszténység kezdeteitől a mai napig cseng a szó, Isten meg a lelkem, és semmi más a világon. S ez a szó érvényes. Biztosíték rá a titkos jelenések ígérete, amely szerint a győztes fehér követ kap, és azon új név ragyog írva, amelyet senki más nem ismer, csak aki kapta. Ez így van, és éppen olyan igaz, mint a közösség. És ugyanaz az alázat, amely a természetes személyiség igénylésének elbizakodottságáról lemond, egyszerre igazság és alap annak a tudatához, hogy egyszerűségünkben egyedül állunk az Isten színe előtt. És így a közösség is új arcot kap. Nem alaktalan tömeget viszek magammal a mi atyánkba az Isten elé. Az imában nem keveredem én össze mindenkivel, akivel csak lehet. Valóban sokan vannak ott, mérhetetlenül sokan. Az Isten gyermekeinek igen nagy serege, amelyet senki sem számlálhat meg, át minden téren és időn. A keresztény értelmű mi mindnyájan, de minden egyes tag egyetlenségének titkában áll az Isten előtt. Mindegyikük csak egyszer van. Így a keresztény mi egészen más, mint ahogyan valami puszta sokaság mondhatja magáról, de nem azonos a faj vagy a merő természeti összetartozás közösségével sem. Olyan mi ez, amelyben egyszerre benne rejlik egység és különbözőség, közösség és méltóság, összetartozás és titok.

0: Frédéric Chopin G-moll triójának harmadik Adagio Sostenuto tételét hallották. Előadta Szabó Péter és Takács Nagy Gábor. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör, hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük a megtisztelő figyelmükkel. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink röviden. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés. Egy négyzetméterrel indul a gerencei templom 700 éves freskóinak restaurálása. XIV. Leó pápa arra bíztatja a híveket, hogy a nyári szabadság idején is fordítsanak figyelmet hitük elmélyítésére és a rászorulók segítésére. A Szent Péter tér című folyóirat júliusi-augusztusi számában Mauricio egy római olvasó kérdésére válaszolva azt írta, a nyaralás ne csak pihenés legyen, hanem alkalom a lelki feltöltődésre és a közösségi kapcsolatok erősítésére. A pápa arra kérte a híveket, hogy figyeljenek az idősekre, a betegekre és a szegényekre, valamint kerüljék a pazarlást, és a szabadság alatt is a béke és az irgalmasság értékei szerint éljenek. A teljes cikk a Magyar Kurír oldalán olvasható. A törvényben meghatározott 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön, a kormány szóvivői tájékoztatón az MTI kérdésére válaszolva. Hozzátette, a jelenlegi alkotmányos rendszer szerint a köztársasági elnököt nem közvetlenül a választópolgárok, hanem az országgyűlés választja meg. A kormányfő arról is beszélt, hogy szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamat indul, amelyben lehetőség lesz a köztársasági elnökválasztás szabályainak megvitatására is. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte szintén a magyar miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt írta a közösségi oldalán, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoztak. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, mert jelentősen csökkent a véradók száma az elmúlt hetekben. A két szervezet csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a biztonságos betegellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra van szükség, a jelenlegi létszám azonban elmarad ettől. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg-os felnőttet várnak. A véradási lehetőségekről az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás.hu oldalán lehet tájékozódni. Akár 5%-kal is emelkedhetnek az albérleti díjak az egyetemi városokban a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után. Az ingatlan piaci szakértők szerint a nyári időszakban ismét jelentősen megélénkül a kereslet a kiadó lakások iránt. Erről ír az MTI. A szerkesztő összefoglalója.
2: Molnár Zsolt, az MBH Jelzálogbank területvezetője, az MBH ingatlan 360 szakértői sajtóbeszélgetésén csütörtökön azt mondta, az egyetemi városok továbbra is a hazai ingatlan piac fontos központjai, ahol erős a bérleti kereslet és folyamatosan emelkednek az árak. Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője hozzátette, az egyetemi városokban a hallgatók és a munkavállalók egyaránt versenyeznek a lakásokért, hiszen ezek a települések egyben jelentős foglalkoztatási központok is. A szakértő szerint a nyári hónapokban további 1-5%-os bérleti díj emelkedés várható, ősszel azonban enyhe korrekció jöhet. Budapesten az egyetemi központok közelében jelenleg havi 205-304 ezer forint közötti albérleti díjakkal lehet számolni. A legolcsóbb kerület a 7., míg a legdrágább a 9. kerület. 5 év alatt a bérleti díjak legalább másfélszeresükre nőttek, több helyen pedig meg is duplázódtak. A vidéki egyetemi városok közül Debrecen számít a legdrágábbnak, ott átlagosan 200 000 forint körül alakul a havi bérleti díj, míg Szegeden és Pécset nagyjából 150 000 forint az átlag. A ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti érdeklődés rövid idő alatt akár 30%-kal is megugorhat. A szakértők szerint, aki hosszabb távra, több mint 5 évre tervez lakhatást, annak a vásárlás kedvezőbb lehet az albérletnél, rövidebb időre azonban továbbra is a bérlés lehet a jobb megoldás. A szakértői sajtóbeszélgetésen arról is szó volt, hogy a magyar lakásárak emelkedése továbbra is az egyik legnagyobb mértékű Európában. Horthy Flóra, az MBH elemzési centrum szenior ágazati elemzője elmondta, a korábbi áremelkedés után lassulás várható, de 2026-ban országosan még így is 8-13%-os lakásár növekedésre számítanak.
0: Megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derül ki a parlament jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Hende Csaba megbízatása az alaptörvény 17. módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg. Az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét. Az alaptörvény szerint az országgyűlés titkos szavazáson a képviselők 2/3 szavazatával 9 évre választ alkotmánybírót. Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán alkotmánybírónak a megbízatása az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő 2. hónap első napján szűnik meg. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Ismertetése szerint az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket és erről 3 havonta jelentést készít. Készen áll a Hungaroring a hétvégi Forma 1-es magyar nagydíjra, írja az NTI. A 41. alkalommal megrendezett futam előtt már csütörtökön is több szurkoló érkezett a pályára, ahol a versenyzők számára is programokat szerveztek a médianapon. A pilóták többek között sportolókkal és fiatalokkal találkoztak, miközben a csapatok a hétvégi versenyre készülnek. A Hungaroringen vasárnap 15 órakor rajtol a futam. A program pénteken a szabad edzésekkel kezdődik. Az eseményeket az M4 Sport élőben közvetíti. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai csapásokkal fog válaszolni a Teherán támogatását élvező jemeni huszik által végrehajtott a tengerhajózást fenyegető támadásokra is, közölte Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök arra reagált, hogy huszi fegyveresek szerdán megtámadtak 2 szaudi hajót. A huszik a hét első felében jelentették be, hogy készen állnak a Vörös-tenger bejáratát jelentő Bab el-Mandeb tengerszoros lezárására. Újabb orosz légi támadások érték Ukrajnát, miközben az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben. Nyíri Kata jelenti.
3: Oroszország 23-ára virradó éjszaka egy ballisztikus rakétával, 6 levegőből indított rakétával és 168 drónnal támadta Ukrajnát. Az ukrán légierő szerint a támadások során több helyszínen is becsapódásokat regisztráltak. Szumi területén egy ember meghalt, 7 pedig megsebesültek. Odesszát szinte egész éjszaka támadták. Infrastrukturális létesítmények és lakóházak is megrongálódtak. Az energetikai infrastruktúrát Donyeck, Harkív és Csernyihív megyében is találatok érték, emiatt átmeneti áramkimaradások alakultak ki. A fronton az ukrán vezérkar szerint az elmúlt 24 órában 261 harci összecsapás történt. A legintenzívebb harcok a Pokrovszk körzetében zajlottak. Az ukrán közlés szerint az orosz hadsereg vesztesége az elmúlt időszakban 1460 katona volt. Ezek ukrán katonai adatok, amelyeket független források nem erősítettek meg. Nemzetközi téren az Európai Unió tagállamai megállapodtak az Oroszországgal szembeni 21. szankciós csomagról, amelyet a tagállamoknak még hivatalosan is jóvá kell hagyniuk. A csomag célja az Oroszország elleni gazdasági nyomás fenntartása az Ukrajna elleni háború miatt. Közben Andrej Szibiha ukrán külügyminiszter a július 19-i nagyszabású orosz támadás után a nyugati partnereket Oroszországra gyakorolt pusztító nyomás fokozására szólította fel.
0: Bárányhimlő járvány terjed a gázai övezetben. Két hét alatt több mint 90.300 fertőzöttet regisztráltak. Az izraeli Jinet hírportál csütörtöki beszámolója szerint a megbetegedések többsége a kitelepítettek zsúfolt táboraiban élő gyermekeket érinti. Az egészségügyi világszervezet adatai szerint a rossz higiénés és körülmények és az ellátórendszer összeomlása miatt más fertőzések, valamint rákcsáló és élősködő problémák is súlyosbodnak. A gázai egészségügyi minisztérium közben gyógyszerhiányra is figyelmeztetett. Helyi vállalkozó támogatásával egy négyzetméterrel indul a gerencei templom 700 éves freskóinak restaurálása, hogy bizonyíthassák, érdemes támogatni a teljes restaurálást. Gáspár Sándor tudósítása.
4: Jelenleg egyetlen négyzetméter freskó restaurálásán dolgoznak Gelence 800 esztendős római katolikus templomában, ahol Szent László legendája mellett az utolsó ítélet, az apostolok, a mennyei Jeruzsálem, köpenyes Madonna, a feltámadott Krisztus, alexandriai Szent Katalin legendája több freskón, majd Szent Jakab legendájának töredéke látható. De látható a menekülés Egyiptomba, betlehemi gyermekgyilkosság, Mária koronázása, Mária elszenderedése a másik falon. Alatta a bevonulás Jeruzsálembe, utolsó vacsora, lábmosás, Krisztus Pilátus előtt, meg a keresztre feszítés jelenetei láthatóak, és a felsorolás távolról sem teljes. A falakon a 700 éves freskók nem csak művészettörténeti, hanem a nemzeti örökség szempontjából is kiemelkedő jelentőségűek. Szent László legendáját szinte mindannyian a gelencei freskók képeiről ismerjük a Székelyföldön. Több száz éven át mész takarta a freskókat, alig 1882-ben fedezték föl, de azóta föltárták és konzerválták. Ám a több évtizedes munkát is igénylő restaurálásra még nem került sor a Szent Imre tiszteletére szentelt középkori templomban. Alexandriai Szent Katalint ábrázolja az a freskó, amelyen most dolgoznak a restaurátorok, és amely a kezdeményezők reményei szerint egy átfogó felújítás kezdetét jelentheti. Jánó Mihály művészettörténész kezdeményezésére vállalta a munkálatok támogatását Hegedűs Ferenc, gelencei születésű, kézdivásárhelyi vállalkozó, hogy megmutathassák, a templom freskóinak megmentése nem csak szükséges lenne, hanem megvalósítható is. Nem az a cél, hogy csupán egy négyzetméter újuljon meg. Ez inkább egy kezdőlökés. Szeretnénk bizonyítani, hogy igenis érdemes nekifogni, mert a teljes falfelület helyreállítható. Indítsunk el egy folyamatot, amely később pályázati forrásokat és további támogatókat vonzhat, vallja Hegedűs Ferenc. Kis Lóránd és felesége Kis Janka Melinda, restaurátorok hangsúlyozzák, a falakon még számos olyan felület található, amelyet ugyan már megtisztítottak, de teljes helyreállításuk még hátra van.
0: Eltemették Csernus Marian Kossuth és Jászai Mari Díja színművészt. A 97 éves korában, június 30-án elhunyt művészt csütörtök délután pályatársai, egykori tanítványai és tisztelői kísérték utolsó útjára. A búcsúztatón méltatták több mint 70 éves színészi pályafutását, különösen Vörös Sándor Psziché című művének legendás előadásait, amelyet több mint 500 alkalommal játszott. Legendássá vált a Vizsói Biblia című estje, valamint emlékezetes alakítást nyújtott Szabó Magda az Ajtó című regényének színpadi változatában is. Csernus Marian a magyar színház és irodalom meghatározó alakja volt, munkásságát több rangos elismeréssel, köztük Kossuth díjjal is jutalmazták. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
5: Budapesten lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt vasárnap éjfélig. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szervizútjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet haladni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. Karbantartás miatt ma üzemzárásig a 3-as villamos a Mexikói út és az Őrs vezértere, illetve a Gubacsi út határút és a Sörgyár között közlekedik. A Fehér úti ipari park megállót nem érinti. Nem jár a 62-es villamos a Rákospalota Mávtelep és Kőbánya alsóvasútállomás között, a 62A villamos az Őrs vezértere és a Kőbánya alsóvasútállomás között. Pótlóbusszal utazhatnak az Őrs vezértere és Kőbánya alsóvasútállomás között. A 37A villamos rövidített útvonalon jár, nem érinti a Sörgyár megállót. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Ma délelőtt 9 órától a 14. kerületben a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt lezárják a belső sávot, mert felújítják a távhővezetéket. Szép Csilla, BKK Info.
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, zavartalanul jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult a vonat közlekedés az országban. A H6-os hév augusztus 10-ig csak a Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak, melyek a munkálatok idején sűrűbben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek. A Mátra interrégiók helyett Vámos-György és Gyöngyös között pótlóbuszok szállítják az utasokat pályakarbantartás miatt. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár időszakában a volánjáratait ajánljuk, melyek Gyöngyös autóbuszállomáson csatlakoznak a Mátra-Füredre, illetve Mátraházára induló buszokhoz. A Ceglédi vonalon tart a nyári karbantartás, augusztus végéig jelentősen módosult a menetrend. Új változás, hogy a Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan is indulnak. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása továbbra is a keleti. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis interrégiók biztosítják. Változott a menetrendje az E50-es vonatok.

0: egyes vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között járnak, majd módosított menetrend szerint. A győri S10-es vonatok a főváros felé fél órával hosszabb menetidővel közlekednek, ezért Bicskék-Betétjáratok is indulnak a déliből. A soproni és szombathelyi Intercity 23 perccel korábban, azonos óra 2 perckor indulnak majd Kelenföldről. A nemzetközi vonatok a keletiből 10, Kelenföldről 5 perccel korábban indulnak a megszokotthoz képest. Népliget és Kapolcs között a MÁV csoport augusztus 2-áig express buszokat indít, így segítve az eljutást a fesztiválra. A buszokra érdemes előre megváltani a menetjegyeket, menetrendjükről bővebben, illetve az előre tervezett forgalmi változásokról a mávcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
1: Hazánk időjárásáról. Pénteken általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhő képződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Főbb híreink még egyszer röviden. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés. Egy négyzetméterrel indul a gerencei templom 700 éves freskóinak restaurálása. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönöm figyelmüket!
2: Most múlt idéző című rovatunk következik, Zsoldos Szilviát hallják.
3: Ma 2026. július 24-e péntek van, Árpádházi Szent Kinga emléknapja. Kinga IV. Béla király lánya volt, Szent Margit és Jolán testvére. Már szüzességi fogadalmat tett, amikor szülei államérdekre hivatkozva 1239-ben eljegyezték Boleszláv krakkói herceggel. De az ő hatására férje szintén örök tisztaságot fogadott a krakkói székesegyházban. Kinga teljes hozományával hozzájárult a tatárok elleni védelemhez, a tatárjárás után pedig adományokkal járult hozzá Magyarország újjáépítéséhez. Boleszláv halála után vagyonát szétosztotta a szegények közt, és testvérével Jolánnal belépett az Ószandeci Klarisszák kolostorába, és ott is halt meg 1292-ben, mint főnöknő. Szent Kinga sírja búcsújáró hely lett. II. János Pál pápa 1999. június 16-án avatta szenté. Kinga Lengyelország és Litvánia védőszentje. Isten éltesse a ma névnapjukat ünneplő Kinga és Kincső nevű kedves hallgatóinkat. A Kinga a Kunigunda név régi magyar formája. A Kincső, Jókai Mór névalkotása a Jövő század regénye című művéből, ahol még játékos alkotású helynévként szerepelt, és csak a 20. században vált női névvé. 195 éve, 1831-ben, ezen a napon hunyt el Tomcsányi Ádám természettudós fizikus, aki elsőként ismerte fel hazánkban az elektromosság jelentőségét és alkalmazási lehetőségét az orvostudományban. Előbb bölcsész doktori, majd mérnök joglevelet szerzett Budán, majd ugyanitt, illetve Nagyváradon és Pozsonyban tanított. 30 éven át a Pesti Egyetem fizika és mechanika tanszékén működött, és az egyetem rektora is volt. Magyarországon úttörő monográfiát adott közre az elektromosságtanról, amely az elektrokémiára és az elektromosság orvosi alkalmazására is kiterjedt. Az 1814. évi Móri földrengésről Kitajbel Pállal írt tanulmánya nemzetközi viszonylatban is feltűnést keltett. 195 éve, 1831. július 24-én született Péter Falvi Szatmári Károly író, szerkesztő, a hazai kisdedóvás egyik megszervezője. Részt vett a szabadságharcban, ami miatt börtönbüntetést kapott. A kiegyezés után országgyűlési képviselő lett, s Tisza Kálmán híveként több fővárosi lapot szerkesztett. 1872-ben megalapította az Országos Kisdedóvó Egyesületet, amelynek elnöke is lett. Eredményes munkásságának köszönhetően 1891-ben már 881 óvoda működött az országban. Emellett a 19. század végének egyik legtermékenyebb bírója volt. Műveiben a szabadságot

0: szabadságharcnak állított emléket. Legjelentősebb műve az 1870-ben megjelent Az ország sebei című regénye. 10 éve ezen a napon hunyt el Szegedi Maszák Mihály, Széchenyi díjas irodalomtörténész, esztéta, akadémikus. Kutatási területe a regényelmélet, az összehasonlító irodalomtudomány a 19.-20. századi magyar irodalom volt. 1995-től az Európai Akadémia tagja és középiskolai irodalmi tankönyvek szerzője is volt. Irodalomtudományi teljesítményét olyan elképesztő művészeti tájékozottság támogatta, amely a zenétől a képzőművészeten át minden fontosabb művészeti ágban páratlan volt. Monográfiát írt többek között Kemény Zsigmondról, Márai Sándorról, Ottlik Gézáról és Kosztolányi Dezsőről. 115 éve, 1911. július 24-én fedezte fel a perui Andokban az inkák romvárosát, Machu Picchut, az amerikai Hirembingen. Bár a magasan fekvő, eldugott hegyi várost a helyi indiánok mindig is ismerték, a világ közvéleménye előtt Bingen eredményei tudatosították a létezését. Ez volt az amerikai régészet legnagyobb felfedezése. Az inkák legépebben megmaradt települése 2400 méter magasan épült gránitkőből, két hegy között keskeny hegygerincen, neve öreg csúcsot jelent. A városba vékony csatornákon jött a víz a hegyi forrásokból, fürdők és kutak épültek. A spanyol hódítók ide nem jutottak el, emiatt a település feledésbe merült egészen 1911-ig. Falai között számos múmiát és kerámiát találtak, a falakat kötőanyag nélkül rakták, oly szorosan összecsiszolva, hogy a kés pengesen fér közéjük. A sokszögű kövek egymásba kapaszkodva a földrengés hatását voltak hivatva csökkenteni. Machu Picchu az Inka Birodalom keleti határán épült erődlánc tagja lehetett, valószínűleg 1420 körül épült, s talán 1572-ig használták az indiánok. Ma a világörökség része.
1: A múlt idézőt Zsoldos Szilvia készítette.
2: Szívem első gondolatja, hozzád szel fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órakor kapcsoljuk a Budapest Városmajori Plébánia templomot, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét bemutatja Forgács Alajos plébános. Orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bonum Katolikus Televízió nézőit, és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Mai reggeli szentmisénket Gáborért, Edináért és családjukért ajánljuk fel. A Jóisten adjon nekik jó egészséget, sok-sok kegyelmet. Ma Árpádházi Szent Kingát ünnepeljük. Magyar származású, 1224-ben született Esztergomban. 15 évesen férhez ment 5. Boleszláv lengyel fejedelemhez, Árpádházi Szent Kinga Lengyelországnak is és Litvániának is védőszentje. Az ő kezdeményezésére azonban szüzességet fogadtak. A Krakóban tartott mennyegző után nem sokára tatárok dúlták föl Lengyelországot, tudjuk Magyarországot is, és Kinga teljes hozományát odaadta ehhez a védelemhez. Amikor pedig a tatárok elvonultak, akkor Kinga azon fáradozott, hogy felépíteni ezt az országot, és mikor férje meghalt, akkor magyar bányászokkal megnyittatta híres bochnyai sópányákat, és hát ennek a javadalmából is támogatta mind a lengyel, a litván és a magyar népet is. Férjének halála után azonban szerzetes rendben ferencesekhez vonult be, és ott élte le az életét. 1292-ben halt meg. Árpádházi Szent Kingát ünnepeljük, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk,
1: mert védkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
1: és add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, Te megismertetted Szent Kingával a kegyelmi élet édességét, és arra indítottad, hogy szüzességét a házasságában is megőrizze. Add kérünk, hogy közbeni járására mindenkor tiszta élettel szolgáljunk neked, és őt követve mi is örvendező lélekkel jussunk el hozzád, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Távolba szakadt népéhez prófétája által így szól az Úr. Térjetek vissza hozzám, elpártolt gyermekeim, mert én vagyok a ti uratok. Magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból és kettőt egy nemzetségből, és elvezetlek titeket szent hegyemre, Sionra. Szívem szerint való pásztorokat adok majd nektek, akik tudással és belátással legeltetnek titeket. Ez történik majd, amikor megsokasodtok és megszaporodtok az országban. Azokban a napokban, mondja az Úr, nem beszélnek többé az Úr szövetségének ládájáról, nem jut eszébe senkinek, nem is emlékeznek rá, és nem is készítik el többé. Ha majd eljön az idő, Jeruzsálemet így fogják nevezni, az Úr királyi széke. Oda gyűlnek mind a nemzetek az Úr nevében, és nem követik többé elvetemült szívük gonoszságát. Ez az Isten igéje, Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetetten. Ez az a mag, amelyik az útszére esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett meg mag pedig az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok és a csalók a vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosan, a harmadik 30-szorosan. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! A mai nap kérdése az evangélium kapcsán, hogy mi lesz a sorsa az isteni tanításnak, az igének azokban, akik hallgatják azt, vagyis legyünk teljes mértékben személyesek bennünk, mert lehet mondani évszázadokkal korábbi embereken, itt most arról szól, hogy bennünk, mi ennek a bizonyos igének a sorsan. Ez a bizonyos változatos talaj a különféle személyiségű keresztényeket illeti. Sőt, azt is mondanám, hogy a különböző készségeket, hogy milyen készséggel figyelünk oda, és ezen belül talán még azt is, hogy az adott életkor, az életkoron belül milyen életszakaszok, mert tényleg vannak, akik elindulnak szépen gyümölcsöző keresztényi élettel, aztán valami jön, aztán úgy ellaposodik, ellanyhul, aztán eltelik néhány esztendő, és újra visszatalál az Úr Jézus Krisztusra. Hát itt élnek körünkben ezek az emberek, vagyis én azt is mondom, hogy éppen velünk történik meg, hogy nem egyformák vagyunk, és nem egyforma módon figyelünk oda az Úr Jézus Krisztus tanítására. Hogyan fogadjuk? Jézus arra utal, hogy minden tőlünk, ami jó akaratunktól függ. Ez a szó, hogy hallani, hallgatja, 5-ször megszámoltam, mielőtt idejöttem, 5-ször hangzik el. De önmagában véve az, hogy valamit meghallunk, az nem elég. Nagyon gyakran mondjuk mi is egymásnak, hogy nem hallod, hogy mit mondadak, jó-jó hallom. Tehát ez az, jó-jó hallom, de vajon mit jelent a számomra, hogy az a bizonyos hallott tanítás milyen formában jut valóságra, hogyan váltom azt tettekre, életszerű felfogásra. Nem elég valamit hallani, meghallani, nem elég tudni. Nagyon fontos, hogy a személyes elköteleződésem hogyan áll mellette. A keresztény ember értékét nem az adja meg, hogy amit tud, a keresztény tanításról tudhatja a 10 parancsolatot, az evangéliumi szakaszokat tudja idézni. Nem az az érdekes, hogy mit tud, hanem hogy mit tesz. Nem az ige hallgatói azok, akik üdvözülnek, hanem azok, akik ezt jó cselekedetekre váltják, azaz termést hoznak. Ez a keresztény élet hiteles volta. Termés nélkül minden csak látszat. Krisztusban, kedves testvéreim, a keresztény életet, miként Jézusét is különféle veszélyek fenyegetik. Ismerjük épp Máté evangéliumából is Jézus megkísértését, és Jézus a kísértések közepette is meghallgatta az Atya szavát, amikor ellene mondott a rendezetlen vágyainak, a birtoklás és a hatalomnak a csábításának, és tanúságot tett arról, hogy feltétlenül ragaszkodik az Atya akaratához. Hasonlóképpen a keresztény emberre is rengeteg veszély fenyegeti. Mondhatom így is, hogy a sátán, vagy éppen a szorongattatás, üldözések, evilági gondok, igen, lehet ezt sorolni tovább, és ezért nagyon nagy bátorságra van szükség, és erőre, hogy mindezeket le tudjuk győzni. Ezért annyira fontos az imádság, ezért annyira fontos, hogy újra és újra elolvassuk ezeket az igéket, hogy minél inkább a lelkünkben megfogadjanak. Ezért olyan fontos, hogy itt vagyunk, jelen vagyunk, táplálkozunk az Eukarisztiában, Jézus Krisztussal. Igen, bizony, nagyon sokszor naponta kell megküzdenünk azért, hogy hűségesen tudjunk ragaszkodni az Úr Jézus Krisztushoz, mert jelen van a felszínesség, jelen van a világnak a csábítása, amivel nap mint nap meg kell küzdenünk. Ez a mi nagy felelősségünk, hogy hogyan tudunk megküzdeni, hogy van-e bátorságunk, erőnk kitartani Jézus mellett, hogy milyen talajt, mert ezzel kezdtem a gondolataimat, hogy milyen talajt készítek elő Jézus tanításának. Én ezt kívánom a mai napon a kedves testvéreknek, hogy a mi életünkben, a mi lelkünk jó talaj legyen. És ha talán nem is 100-szoros terméshoz, de legalább 60-szorost, vagy 30-szorosat, de hozzunk termést. Teremjük meg a jó cselekedeteknek a gyümölcseit. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei Atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
1: Urunk, Te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk, áraszt ki szent lelkedet minden emberre. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass
1: meg. Urunk, Te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass.
1: Urunk, Te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget, add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy élő Gábor, Edina és családjuk elnyerjék kegyelmeidet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass
0: meg! Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: minket, hogy tiszta szívvel zenghessünk te néked.
1: Fölajánljuk minket, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra.

0: mert a tevőkedőségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néki, mint a szűzőtő természetesen, ebből lesz számunkra a léleki tala. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, s legyen kedves színed előtt álljunk. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek. Kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Árpádházi Szent Kinga szűz életében kegyelme csodás erejét ünnepeljük. Kérve kérjük fölségedet, Úrunk Istenünk, hogy amint az ő szűzi életét szívesen fogadtad, teljék kedved a mi szolgálatunkban is. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Emeljük föl szívünken.
1: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselése csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta is így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adati. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak is, így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titkam.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitben vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Árpádházi Szent Kingával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által, ő általa. Ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökkém.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökkém.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség
1: köztünk mindenkor.
0: Béke.
1: És a te lelkeddel.
0: Béke. A mi Urunk Jézus Krisztus testvérének
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Jézus Krisztus
2: irgalmazz meg
0: őt.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak itt szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére, őrizzen meg engem az örök életben.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassanak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te isteni adományoddal erősítettél meg minket. Add, hogy Árpádházi Szent Kinga példáját követve Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, és minden igyekezetünkkel hozzád ragaszkodjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Szentmisét közvetítettünk a Budapest Városmajori plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta Forgács Alajos plébános. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 33 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt írta a közösségi oldalán, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára, a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén csütörtökön. Az ELTE Lágymányosi kampuszán megtartott rendezvényen az államtitkár elmondta, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 ezren jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem 3/4 nyert felvételt. Tájékoztatása szerint a szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg tanulmányait állami finanszírozásban. Mintegy 62 ezren nappali, míg 39 ezren valamilyen részidős képzésen tanulhatnak majd. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek, írja az MTI. Felülvizsgálja a kormány az állami számvevőszék működését, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön Budapesten. Magyar Péter elmondta, több mint egy évtizede változatlanok az ÁSZ működésének törvényi keretei. A cél az, hogy az állami számvevőszék maradéktalanul el tudja látni alkotmányos feladatait, időben és megfelelő mélységben, objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást, fogalmazott a miniszterelnök. A jégkár mérséklő rendszer működéséről egyeztetett civilekkel az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A tárca csütörtöki közlése szerint a megbeszélésre azért került sor, mert az elmúlt időszakban egyre több kérdés és kritika fogalmazódott meg a Jéger nevű rendszerrel kapcsolatban. A civil kezdeményezés képviselői a működés átláthatóságát, a generátorok elhelyezését és az ezüst jodidos technológia hatásait is vizsgálnák. A minisztérium szerint az egyeztetések folytatódnak. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai csapásokkal fog válaszolni a Teherán támogatását élvező jemeni húszik által végrehajtott a tengerhajózást fenyegető támadásokra is, közölte Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök arra reagált, hogy húszi fegyveresek szerdán megtámadtak két szaudi hajót. A húszik a hét első felében jelentették be, hogy készen állnak a Vörös-tenger bejáratát jelentő Bál el-Mandeb tenger szoros lezárására. Végül az időjárásról. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhő képződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: A fővárosban lezárták a Soroksári utat, a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szervizútjára és a Lechner-Ödönfasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra, Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet haladni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. Arra szól a kocsisor a Soroksári úton befelé az Illatos úttól, a Weiss-Manfréd út, Kvassai Jenő út útvonalon, a Gubacsi úton és a Mester utcában befelé a Könyves Kálmán körúthoz közeledve. Az Üllői úton a Nagykörút közelében mindkét irányban lezárták a belső sávot csatorna karbantartás miatt. Torlódásra készüljenek. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert javítják a vízvezetéket. A 17. kerületben a Cinkotei úton a Pesti útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással csatorna javítása miatt. Jövő héten, kettől vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. Budáról Pestre utazóknak ajánljuk a Gazdagréti lakótelepről a belvárosba a 8E autóbuszt, Kelenföld vasútállomásról a 49-es és az 1-es villamost, a Bikásparttól pedig az 1-es villamost, valamint a 7-es autóbuszt is. Szép Csilla, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van, zavartalanul jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult a vonat közlekedés az országban. A H6-os hév augusztus 10-ig csak a Közvágóhíd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között jár karbantartás miatt. A kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak, melyek a munkálatok idején sűrűbben, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek. A Mátra interrégiók helyett Vámos-György és Gyöngyös között pótlóbuszok szállítják az utasokat pályakarbantartás miatt. A fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár időszakában a volánjáratait ajánljuk, melyek Gyöngyös autóbuszállomáson csatlakoznak a Mátra-Füredre, illetve Mátraházára induló buszokhoz. A Ceglédi vonalon tart a nyári karbantartás, augusztus végéig jelentősen módosult a menetrend. Új változás, hogy a Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan is indulnak. A Nyírség Intercity fővárosi végállomása továbbra is a keleti. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis interrégiók biztosítják. Változott a menetrendje az E50-es vonatoknak, a Napfény Intercitynek és a Cívis interrégióknak is. Ceglédi Szolnok között az S225-ös és S50-es vonatok nagy része nem közlekedik. A G43-as vonatok továbbra is csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak. Utazás előtt érdemes előre tájékozódni a mavcsoport.hu/100 weboldalon. MÁV buszok szállítják az utasokat Mélykút és Baja között. Ma estig Orosháza és Kardoskút között július 26-áig és Szerencs-Nyíregyháza között augusztus 29-éig. Előre jelzem, hogy a hétvégén változik a közlekedési rend a győri fővonalon karbantartás miatt. Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között járnak, majd módosított menetrend szerint. A győri S10-es vonatok a főváros felé fél órával hosszabb menetidővel közlekednek, ezért Bicskék betétjáratok is indulnak a déliből. A Soproni és Szombathelyi Intercity 23 perccel korábban, azonos óra 2 perckor indulnak majd Kelenföldről. A nemzetközi vonatok a keletiből 10, Kelenföldről 5 perccel korábban indulnak a megszokotthoz képest. Népliget és Kapolcs között a MÁV csoport augusztus 2-ig express buszokat indít, így segítve az eljutást a fesztiválra. A buszokra érdemes előre megváltani a menetjegyeket, menetrendjükről bővebben, illetve az előre tervezett forgalmi változásokról a mávcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. 14. Leó pápa különleges küldöttjeként Ukrajnába látogatott Paul Richard Gallagher érsek, aki ünnepi szentmisét mutatott be a Berdicsivi Nemzeti Mária kegyhelyen, számolt be a Magyar Kurír. Az érsek a Kijevet ért ballisztikus rakétatámadás után érkezett a zarándokhelyre, ahol katolikus és görögkatolikus egyházi vezetőkkel együtt imádkozott az igazságos és tartós békéért. Homíliájában hangsúlyozta, Mária oltalma egyszerre kiváltság és felelősség, a béke pedig mindenek előtt Isten ajándéka. A szertartáson állami vezetők, diplomaták és több ezer zarándok is részt vett. Megáldották egy új lengyel kápolna alapkövét Betlehemben, a Pásztorok mezején, írja szintén a Magyar Kurír. Egyszerű, mégis reményben gazdag gesztus, mondta Francesco Jápó, szentföldi kusztos, a lengyel kápolna a Szent Józsefnek szentelt imádságos hely alapkövének letételén, ahol az angyalok hirdették Jézus születését. Beszédében Jápó hangsúlyozta a Varsó és a Szentföld közötti erős köteléket, valamint annak mély jelentőségét, hogy ezt a kápolnát Krisztus nevelő apjának ajánlják. Hamarosan két önvezető tesztjármű fog megjelenni Zalaegerszeg kijelölt közútjain, jelentette be Balaic Zoltán polgármester Facebook oldalán, amit az egerszegi hírek is közölt. A városi tesztek során valós közlekedési környezetben vizsgálják az autonóm funkciók működését. Egyebek mellett azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra és útburkolati jelekre, a gyalogosokra és kerékpárosokra, a környező járművek mozgására, valamint a váratlan közlekedési szituációkra. A program hosszabb távú célja, hogy a megszerzett tapasztalatok hozzájáruljanak az önvezető technológiák biztonságos alkalmazásához, valamint a jövő robottaxi szolgáltatásainak megalapozásához. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 2026. július 24-e péntek, Kinga és Kincső névnap van. Jó reggelt kívánok, Tóth Zsófia vagyok. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik műsorunkból. Madár várta rovatunkban, ezúttal a pásztor madárról hallhatnak. Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület korábbi szóvivőjével beszélgetünk.
6: Rózsás seregének is volt, hogy így ez volt a hivatalos
7: igen,
6: neve.
7: Igen, ez a Sturnus Roseus.
6: Igen,
7: volt,
6: de volt Pastor Roseus is, tehát ez egy seregély, megjelenési, viselkedésű, életmódú.
7: És akkora is.
6: Ez pont ugyanúgy néz ki, az általad elmondott nagyon furcsa színezettel.
0: A madárvárta 8 óra 8 perckor kezdődik. Lesz pillanatfelvétel rovat is 8 óra 45 perctől. Emellett több mai adásunkat is ajánljuk majd hallgatóinknak. A zenés napköszöntő tehát 9 óráig tart. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
5: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Az elnöki teendők folytatásáról tartott személyes találkozót Sulyog Tamás volt köztársasági elnökkel a Sándor palotában, Forsthoffer Ágnes, közölte az ideiglenes államfő a Facebook oldalán csütörtök este. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében azt írta, fontosnak tartottam a személyes találkozást, a gondolatok megosztását. Beszámolt arról, hogy Sulyog Tamás a találkozó során kiemelte a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét, akik munkáját Forsthoffer Ágnes köszönettel illette, hiszen ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is, fogalmazott. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felső oktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén csütörtökön. Az ELTE Lágymányosi kampuszán megtartott rendezvényen az államtitkár elmondta, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 ezeren jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem 3/4 nyert felvételt. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek, írja az MTI. Felülvizsgálja a kormány az állami számvevőszék működését, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön Budapesten. Magyar Péter elmondta, több mint egy évtizede változatlanok az ÁSZ működésének törvényi keretei. A cél az, hogy az állami számvevőszék maradéktalanul el tudja látni alkotmányos feladatait, időben és megfelelő mélységben, objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást, fogalmazott a miniszterelnök. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt írta a közösségi oldalán, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Az Egyesült Államok Irán elleni katonai csapásokkal fog válaszolni a Teherán támogatását élvező jemeni húszik által végrehajtott, a tengerhajózást fenyegető támadásokra is, közölte Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök arra reagált, hogy húszi fegyveresek szerdán megtámadtak két szaúdi hajót. A húszik a hét első felében jelentették be, hogy készen állnak a Vörös-tenger bejáratát jelentő Bab el-Mandeb tenger szoros lezárására. Végül az időjárásról. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország észak-keleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhő képződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 óra 30 perckor lesz.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: az Eagles felvétele szólt. 8 óra 9 perc. Magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madár várta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Pozsgai Nóra.
1: Kedves hallgatóink, olyan madárral folytatjuk, amit hát kevesen ismernek Magyarországon talán. Nagyon mókás madár, sokan összetéveszthetnék a szarkával, mert olyan frakkos fekete-fehér, csak hát rövidebb a farka, és a fehér is inkább rózsaszín rajta. A csőre is rózsaszín, nagy fekete feje van, fejtollazata, hosszú bóbítás. Ez a pásztormadár. Orbán Zoltánnal beszélgetünk róla. Szervusz, Zoli.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mekkora ez a madár, és milyen madár
2: ez? Képzeljünk egy seregét bóbitával. Rózsás seregének is volt, hogy így ez volt a hivatalos
1: igen,
2: neve.
1: Igen, ez a Sturnus roseus.
2: Igen, de volt Pastor roseus is, tehát ez egy seregély, megjelenési, viselkedésű, életmódú.
1: És akkora is.
2: Ez pont ugyanúgy néz ki, az általad elmondott, nagyon furcsa színezettel. Az egyik legkirályabb madarunk, ugyanis az egyik legritkább, viszont tud olyan lenni, hogy iszad gyakori. Ez egy klasszikus inváziós madár. Lehet, hogy csak 100 évente, vagy 50 évente egyszer, vagy kétszer jelenik meg. Ráadásul ilyen nagyon furán viselkedő madár. Ugye ez a madár alapvetően az ázsiai, kis-ázsiai, félsivatagos, pusztai élőhelyeknek a madara. És nagyon későn szoktak megjelenni Magyarországon a vonulók, amikor már itt minden költ, tehát az első költés fiókái már kirepültek. A másik költés elindult, tehát május legvége, június elején szoktak megjelenni bizonyos években pásztormadarak Magyarországon, és akkor olyankor van körülbelül 5 nap, vagy 1 hét, amíg a madarászok elkezdik dörzsölni a tenyerüket, hogy na most fog kiderülni. Ugyanis az esetek túlnyomó többségében 1 héten belül eltűnnek, és akkor szomorúak vagyunk. De ha az zajlik le, mint 1995-ben, amikor itt maradtak, és talán 10 000 számban költöttek, akkor volt szerencsém lemenni kollégákkal Nagy Iváni pusztára, és ha megnézi valaki a Madár Egyesület honlapján a madárgyűrűzési adatait a pásztormadárnak, azt látja, hogy 95 előtt semmi, utána semmi, 95-ben meg ilyen írtatlan, nem tudom, valami 200, én akkor valami 20-valahány madarat gyűrűztem. Tehát Nagy Ivánba lement az ember a területre, ott egy elhagyott orosz laktanyában sétáltunk, bementünk egy ilyen alacsony raktár épületbe, és gyakorlatilag, mint a házi rozsdafarkó, az épület minden zugában, a falakon fönt a tető alatt, ott 30-asával költöttek, és ment az ember Nagy Iván térségébe, és mindenhol ez a rózsaszín felhő. Ugye nem látom jól a színeket, mondták, hogy rózsaszín, de láttuk, hogy és volt, hogy úgy fogtunk többet, hogy egyiken repülési útra kiraktunk az út mellé egy házat, és abba is belement, nem tudom.
1: Tehát menni. Úgy költ, mint a fecske, hogy gazdasági épületek?
2: Igen, de nem úgy, mint a fecske, be, tehát, hanem úgy, mint a rozsdafarkú, tehát bármire rákölt, egy nagy csapat, és akkor épít egy ilyen verépszerű fészket bármilyen viszintes felületre, kis fülkébe, és akkor ott költ, és akkor ott felneveli a fiúkait, és utána meg eltűnik 30-50 évre.
1: Na, hova tűnik, meg honnan jön?
2: Elmennek Afrikába vonulnak, vagy az ázsiai térségben. Én találkoztam velük Szaúd-Arábiában is talán, Azerbajdzsánban, Grúziában is láttunk. Tehát alapvetően, amikor elindulunk Magyarországtól keletre, tehát mondjuk Bulgária, Románia tengerparti része, aztán átmegyünk Anatóliába, Törökországba, és akkor onnan gyakorlatilag Kis-Ázsiába, ott egy gyakori madár. És akkor, amikor valahogy úgy alakul az időjárás, a szélviszony, és akkor eljönnek a Kárpát-medencébe, egészen elképesztő is. És egyébként nagyon érdekes, mert ők ugye, amikor vonulnak, mondjuk akár hurokvonulással, tehát nem ugyanúgy vonulnak ősszel, mint tavasszal, ez a hurokvonulás, egy nagy kört érnek le, akkor például a Nagy Iváni megtelepedés hátterében biztos vagyok benne, hogy a sáska járás állt. Én sem előtte, sem azóta nem láttam ilyet. Ott a térségben kerestük a madarakat, nézegettük, és ahogy autóztunk a földúton, felhőkben, és nem a nagy afrikai vándorsáska, hanem ez a klasszikus, mint olasz, meg spanyol sáska, tehát ezek az ilyen egycentis, tehát ilyen csapatok ugráltak át a földúton, és alacsonyan térdmagasságban ilyen felhők mentek. Nyilván nem lehet összevetni egy klasszikus nagy afrikai sáska járás, ami eljut mondjuk átfúj a szél, tudom én, Amerikába, vagy Ázsiába is akár, vagy Indiába, De ez azt jelentette, hogy amikor tavasszal megérkeztek ezek, mondjuk hurok vonultak Magyarországon keresztül a pásztormadarak, akkor azt nézik, hogy van-e kaja. Tehát, hogyha például van egy ilyen sáskajárás, és azt mondja, hogy figyeljetek, iszonyat mennyiségű kaja van. Ez nagyon egyszerű matek. Tehát egy ilyen madár, amikor költésre készül, neki az a jó hely, hogy leszállok szinte bárhol, és mondjuk egy perc alatt hány sáskát fogok meg. Ha 38-at, az szuper ideális. Ha 10 perc alatt egyet, akkor megyünk onnan arra, mert ott nem éri meg kilódni a fiókákkal. És akkor azt mondta ez a madár, hogy figyelj, úgyis egy madárnak csak az a dolga, hogy legalább egy évben egyszer tudjon költeni. Azt mondja, figyelj, miért menjünk el még 3000 kilométert mondjuk mit tudom, Bakun túl, megállunk itt, 3 nap alatt megrakjuk az asszonnyal a fészket, napi egy tojást lerak az asszony, lerak 5-öt, az még 5 nap, tehát gyakorlatilag 1 hét 8 nap alatt kész a fészek, 13-14 nap alatt kikölti, és onnan kezdve 20 nap múlva repülnek a fiókák. És akkor ez bepróbál. Mert ugye nagyon későn jön, és ahol ő tud költeni, ott nagyon későn kezdődik a költési szezon, mert hidegek vannak, és akkor azt mondja, hogy még az is belefér, hogyha itt a próbálkozása meghiúsul, akkor arrébb repül 2 nap alatt, tehát 1 nap alatt egy ilyen madár kényelmesen lerepül 1000 kilométert, napokig képesek repülni, 2 nap alatt, 3 nap alatt otthon van, és otthon be tudja pótolni ezt, ha kell. Tehát ez alapvetően ilyen egyszerű, és amikor szerencsénk van, például sáskajárásunk volt, akkor tényleg akkor azt mondja, hogy azt egy olyan madár, tehát tényleg olyan, mint azt mondanánk, hogy lehet, hogy van albinó bakon, csak nem láttuk, és képzeljünk, hogy egyszer csak albinó csordák kezdenének el itt körülöttünk mászkálni, de ez körülbelül olyan, és mindenki ment, és mentek a természet fotózat, ó, bakker, hát pásztor.

0: Azt mondod, hogy seregély, a seregélyről beszéltünk annak idején, hogy fantasztikus hangutánzó képessége van. Neki milyen a hangja, és ő is utál, vagy jellegzetes
1: hang? Nem volt olyan elmebeteg hangja, mert ugye a seregély az ugye azért elképesztő, mert megáll, és akkor szét akar esni, így rázza a szárnyát, és ugye a saját, a seregélyének 30%-a csak a seregélyének, a 70% az minden egyéb
0: igen,
1: faj.
0: Igen, erről beszéltünk.
1: Ennél is én nem emlékszem ilyenre, meg kit érdekel, hogy milyen hangod van, mutasd magad, gyere közelebb, hadd fotózzalak. Tudom, mert akkor még nem volt jó minőségű nagy teleobjektívem, és még így is sikerült értékeltő képet, sajnos diára, ami ma már ugye nem igazán használható, meg elkoszolódott, meg elszíneződött, stb. De egészen elképesztő, mint is mondom, most így készültem, és ránéztem a gyűrűzésre azokra, és tényleg semmi, és 90 meg egy ilyen irdatlan meredek osztott, nem tudom, hány száz gyűrűzéssel. Azóta is várjuk, ha nem is minden évben, de azt gondolom, hogy egy évtizedenként legalább egy 3-4 évben van, hogy itt feltűnt 20, ott feltűnt 50, de nem maradtak még itt nagy számban költeni sajnos azóta.

A Madárvártában Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület korábbi szóvivőjével beszélgetett a szerkesztő Poskai Nóra. Az elmúlt 3 évben szakértőink több mint 140 hazai madárfajt mutattak be, és olyan a madárvilághoz kapcsolódó érdekességekről meséltek, mint a toll, a repülés fizikája, a vonulás vagy az urbanizáció. A legutóbbi részek elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcast-on.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó hazai turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szentirmai Ágnes foglalja össze, milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
5: Tóparti fürdő és nyaralóhely, illetve hajózás történeti emlékeket is őriznek a Balatonkenesei tájházban.
6: Szintén egy érdekes, igen, sokan azt gondolják, hogy kötény, de ja, nem.
5: Mert ebbe bele lehet bújni.
6: Igen, mert ez tulajdonképpen egy fürdőruha. Ez pedig egy
5: úszógumi,
6: igen, elődje, és igazából fémből van. Én azt hittem, hogy fából, aztán egy alkalommal a vőm itt volt, segített nekem valamit. És akkor bejött a mágnessel, és így ráment a mágnes, na mondom, akkor ez fém.
5: Ez azért érdekes, írjuk le a hallgatóknak, ez egy henger, fémhengerek.
6: Igen, fémhenger, üreges természetesen.
5: Üreges fémhenger, és össze
6: vászon szalagokkal
5: kötve,
6: van
5: rögzítve,
6: és akkor ugye ezek a pertlészerük a nyakába, illetve a derekára rögzítve segítette azt, aki nem tudott úszni.
5: Legendák földjén. A Csisztafürdői Berek látogatóközpontban kalandozunk. Haláp a magányos, óriás lány legendája. A Haláp az egy tanúhegy az északi parton, a Badacsony közelében.
7: És koporsó alakú, és ebből kapcsolódik, ehhez kapcsolódik a legenda is, hogy itt ezen a Bakony erdeiben óriások éltek, és Haláp a Balaton az utolsó óriásnak a lánya volt, aki megismerkedett egy kislánnyal, Csillával, barátságot kötöttek, Csilla azonban felnőtt, férhez ment, Haláp újra magányos maradt, és a magányában sajnos levetette magát a szikláról, és az édesapja, ez a koporsó alakú tanúhegy, ez az ő emlékére lett ez a legenda.
5: Gyógyfürdő, ahová keskeny nyomtávú kisvasúttal is megérkezhetnek a vendégek.
8: 1952 óta van nagyjából, meg akkor itt kőolajat kerestek, és elég jó formán meleg vizet találtak. És akkor alakult itt ki, hogy medencéket fognak létrehozni, és a fürdő működik azóta is. A Balatonnak a déli partján van, Fonyódtól egy ilyen 7-8 kilométerrel beljebb, és ugyanígy Buzsák között félúton. Gyógyvízé van nyilvánítva, maga a víz gyógyvíz, reumatikus megbetegedésekre, jó ízületi fájdalmakra.
5: Hogyan lehet megközelíteni Csisztafürdőt?
8: Az egyik az egy nagyon klassz képült kis bicikliútunk lett Fonyód felől, amit autóval is járható. Buzsák felől is rendes műút van, valamint ami nagyon tetszik az embereknek, Balatonfenyvesről kis vonattal, ki 150 méterre van a megállója a fürdő bejáratától, és azzal is megközelített a kisvasúttal is.
5: Teljesen körbeveszi a természet itt, hogyha kimennénk a kerítésen túlra, talán az már a Berek, Nagyberek.
8: A Nagyberek szélébe van igazából, mert itt ez körbe végig fenyvesig a Nagyberek területe.
5: Messze látunk mai adásában, ezekkel a témákkal várom Önöket.
4: Szentirmai Ágnes számít tehát figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: Igen?
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Nyolc óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Az elnöki teendők folytatásáról tartott személyes találkozót Sulyog Tamás volt köztársasági elnökkel a Sándor palotában Forsthoffer Ágnes, közölte az ideiglenes államfő a Facebook oldalán csütörtök este. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében azt írta, fontosnak tartotta a személyes találkozást, a gondolatok megosztását. Beszámolt arról, hogy Sulyog Tamás a találkozó során kiemelte a hivatal munkatársainak szakmai felkészült, akik munkáját Forsthoffer Ágnes köszönettel illette, hiszen ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is, fogalmazott. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felső oktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára, a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén csütörtökön. Az ELTE Lágymányosi kampuszán megtartott rendezvényen a politikus elmondta, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 ezren jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem háromnegyedük nyert felvételt. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek, írja az MTI. Az amerikai hadsereg péntek kora reggel befejezte az iráni célpontok elleni legújabb támadást, közölte a középső parancsnokság a CENTCOM washingtoni idő szerint csütörtökön késő este, melyet az MTI idéz. A közlemény szerint parancsnoki állásokra, dróntárolókra, kommunikációs hálózatokra, partmenti megfigyelő és légvédelmi állásokra mértek csapást, és mint fogalmaztak, a pénteki akció célja az volt, hogy tovább csökkentsék azt a fenyegetést, amit Irán jelent, a Hormozi szoroson áthaladó civil tengerészekre és kereskedelmi hajókra. A CENTCOM hangsúlyozta, a nemzetközi vízi út továbbra is nyitva áll az iráni forradalmi gárda közelmúltbeli támadásai ellenére. Végül a várható időjárásról. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhő képződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 9 órakor lesz. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: Budapesten lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a vasúti híd átépítése miatt várhatóan vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni, befelé a Kvassai Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet haladni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassai Jenő út közötti szakaszán közlekedni. A 2-es és a 24-es villamos nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kovassai Jenő úton és a Soroksári út szervizútján állnak meg. Arra szól a kocsisor a Soroksári úton befelé az Illatos úttal, a Weissmanfréd út, Kvassai-Jenő út útvonalon, a Gubacsi úton és a Mester utcában mindkét irányból a Könyves-Kálmán körútnál, a Vágóhíd utcában a Soroksári úttal a Mester utcáig. Telítettek a sávok a Könyves-Kálmán körúton a Gyáli úti felüljárótól a Rákóczi híd felé, és tovább a Rákóczi hídon is. Hétköznapokon napközben lezárják a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Pálya utca és a Kossuth-Lajos utca között útépítés miatt. Sávlezárása kell készülni a 2. kerületben a Zöldomb utcában a Pitypang utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat a Kucsma utca és a Kámfor utca között, csatorna felújítás miatt. Jövő héten, kedtől vasárnapig, az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A Szent Gellért tér és a Keleti pályaudvar között a sűrűbben közlekedő 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér között a sűrűbben induló 49-es villamossal, valamint a 47-es és a szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Szép Csilla, BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. 14. Leó pápa különleges küldöttjeként Ukrajnába látogatott Paul Richard Gallagher érsek, aki ünnepi szent misét mutatott be a Berdicsivi Nemzeti Mária kegyhelyen, számolt be a Magyar Kurír. Az érsek a Kijevet ért ballisztikus rakétatámadás után érkezett a zarándokhelyre, ahol katolikus és görögkatolikus egyházi vezetőkkel együtt imádkozott az igazságos és tartós békéért. Homíliájában hangsúlyozta, Mária oltalma egyszerre kiváltság és felelősség, a béke pedig mindenek előtt Isten ajándéka. A szertartáson állami vezetők, diplomaták és több ezer zarándok is részt vett. Megáldották egy új lengyel kápolna alapkövét Betlehemben, a Pásztorok mezején, írja szintén a Magyar Kurír. Egyszerű, mégis reményben gazdag gesztus, mondta Francesco Jápó, szentföldi kusztos, a lengyel kápolna a Szent Józsefnek szentelt imádságos hely alapkövének letételén, ahol az angyalok hirdették Jézus születését. Beszédében Jelpó hangsúlyozta a Varsó és a Szentföld közötti erős köteléket, valamint annak mély jelentőségét, hogy ezt a kápolnát Krisztus nevelő apjának ajánlják. Hamarosan két önvezető tesztjármű fog megjelenni Zalaegerszeg kijelölt közútjain, jelentette be Balaic Zoltán polgármester Facebook oldalán, amit az egerszegi hírek is közölt. A városi tesztek során valós közlekedési környezetben vizsgálják az autonóm funkciók működését. Egyebek mellett azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a jelzőlámpákra és útburkolati jelekre, a gyalogosokra és kerékpárosokra, a környező járművek mozgására, valamint a váratlan közlekedési szituációkra. A program hosszabb távú célja, hogy a megszerzett tapasztalatok hozzájáruljanak az önvezető technológiák biztonságos alkalmazásához, valamint a jövő robottaxi szolgáltatásainak megalapozásához. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 38 perc. A Szentendrei Művésztelep 100 éves történetét bemutató tárlaton, a Művészet Malomban járunk, a 16 órai hírek után kezdődő Architektúra című műsorunkban. Az egyik kurátorral, Bodonyi Emőke művészettörténésszel, a szerkesztő Gyarmati Dóra beszélget.
5: A trianoni béke diktátum következtében országhatáron kívülre kerül Nagybánya, és a szentendrei vonatkozásban azért fontos megemlíteni, mert a szentendrei művésztelepet az első pillanattól fogva óriási kulturpolitikai érdeklődés övezte. Ugyanis azt gondolták, hogy ez az országhatáron kívülre került Nagybányát, majd a szentendrei művésztelep fogja pótolni. Ez igazából az alapítók elképzelésében nem szerepelt. De ennek az lesz a hozatéka, hogy a kultuszminisztérium és a főiskola részéről óriási delegációk jelennek meg a művésztelepiek, a szentendrei művésztelepiek első kiállításain, sőt a publicisztika korabeli sajtó is így emlegeti, hogy majd bizonyára pótolni fogja Nagybányát.
6: De ez érdekes azok után, hogy a második nyáron nem emlékeztek rájuk, azért ez egy elég nagy fejlődés.
5: Igen, de aztán 28-ban megint erőre kap ez a történet, sőt 28-ban végül megkapják azt az ingatlant, akkor ugye Deák Ferenc utcának hívták, ma Bogdányi úti ingatlan, ahol mind a mai napig működik a művésztelep. És amikor már ennek a kézzelfogható művésztelepnek a közelsége megtapasztalható, ugye akkor hozzák létre a Szentendrei Festők Társaságát, és egészen gyorsan 1929-ben festőiskolát létesít a nagybányai művésztelep mintájára, és ez a festőiskola révén tömegével jönnek ide. Nem csak a vendégművészek, hanem azok a művésznövendékek, vagy művészi ambícióval rendelkező fiatalok, akik itt akarnak fölkészülni a főiskolára. Tehát nyaranta 50 vendégről tudunk, akik a művésztelepen megfordulnak. Nem tud mindenki szállást kapni ott, de a közelben bérelnek szobát.
6: Tehát 1928-tól kezdve ezen a művésztelepen vannak. Ugye ez, hogyha végig sétálunk Szentendre főutcáján, a főterén, és utána tovább folytatjuk az útunkat a főutcán, akkor tulajdonképpen Szentendre másik vége, hogyha a Hévtől jövünk, és ott jobbra található az egy gyönyörű ősfás park, ami lenyúlik a Duda felé, azt gondolom, hogy egy ihlető helyszín is.
5: Fantasztikusan ihlető hely lehetett. Egyébként eredetileg ez az ingatlan leért a Dunapartig, tehát a vízig leért. Csak egy töltés választotta el a telepnek a kertjét a Dunától. És itt korábban egy tüdőszanatórium működött, de azelőtt a Bárci családnak volt a nyaralója. És ennek a vidéki, nemesi, kúria-szerű házaknak meg is volt a hangulata. És ezekbe a házakba költöznek be 28 végén az első művész, Honnodi Béla, majd Bánát és Verák József, majd jön a többi is, és nagyon szeretik ezeket a régi házakat. Ez azért muszáj kijelenteni, vagy fölhívni erre a figyelmet, mert amikor ezeket lebontják 1970-ben, ezeket a házakat megsiratják a művészek, sőt tiltakoznak ellene, de megfestik még ezeket a régi házakat. Amit aztán fölépítenek helyükbe, azt senkit nem érdekel. Viszont a házak valóban egy ősfás parkba és sétányokkal övezett kertben volt. Azért a tüdőszanatóriumot ábrázoló képeslapokon látszik, hogy ez milyen szép. Eredeti állapotában ez milyen szép épület volt. Magát a kertet is művelték. Metszett bokrok voltak benne, sétányok. Középen egy vizet gyűjtő kis tavacska volt.
6: És akkor már, hogyha 28 végén költöztek, akkor már nem csak időszakosan voltak itt.
5: Ők akkor már állandó jellegű művésztelepként értelmezték ezt a telepet. Azért mondom így, mert mindig jött egy-egy kezdeményezés, hogy ebből más kellene csinálni. De ugyanez volt majd később is a rendszerváltás után, akkor is meg akarták változtatni.
6: Ez a 100 éves történetet, ezt végig kíséri.
5: Igen, egészen pontosan, és ezért hangsúlyozom az, hogy a művésztelepiek ki tudtak állni az érdekeikért, ez biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ez a művésztelep meg tudott maradni. Mert ha kevésbé figyelik a hivatalos ügyeket, vagy nem járnak el a hivatalokba, hát a jegyesernőnek egy elképesztő jó fellépése volt, nagyon jó diplomatikus készsége volt. A Bánovszky Miklós szintén egy jó kiállású ember volt, ő is frontszolgálatot teljesítő katona volt, elképesztő precíz volt. Tehát az ő megjelenésük, az ő tárgyalóképességük az biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy itt gyökeret tudott verni ez a művésztelep.
0: A 16 óra 5 perckor kezdődő Architektúra című műsorban a Szentendrei Művésztelep 100 éves történetét bemutató tárlaton beszélget Gyarmati Dóra az egyik kurátorral, Bodonyi Emőke művészettörténésszel.

0: az ABBA muzsikált.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Következik a pillanatfelvétel.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Macskákkal töltjük az időt egy kávézóban, Sopronban, Sopron Bánfalván. Az ország talán egyetlen macskás kávézója, amelynek a nevébe is benne van a macska, de abban a szempontból mindenképp egyetlen, hogy ahol macska van, ott általában van macskaszag. Itt abszolút nem érzi az ember. Rettentő sok munka lehet azzal, meg figyelem, törődés, leleményesség, hogy ez így van. Kárpáti Györgyöt kérdezem, aki malomtulajdonos, házi orvos, és ennek a macska kávézónak is szegről végről a gazdája, hogyha valamelyik családtag vezeti is.
3: Hát egy kicsit pontosítanom kell, mert Magyarországon 6 darab macska kávézó van, és ez a 6 darab macska kávézó tartja egymással a kapcsolatot, és évről évre mindig kitalálnak valamit. Most például egy ilyen macska kávézók közötti macska szépségverseny zajlott éppen. Mindegyik kávézónak a közönsége az adott kávézóra megszavazta, hogy melyik a favorit, melyik macska az, amelyik részt vesz ezen a versenyen. És férfiasan bevallom, ez most a napokban záródik, úgyhogy nem tudom még a végeredményt, mint hogy hogy állunk. Nálunk a Max nevű cica az, aki ebben a kompetícióban előkelő helyen várja akkor a további fejleményeket az országos megmérettetésen.
2: Most látok egy virágtartószerű emelvény tetején egy kosár, és benne van egy nagyon nyugodt macska, mint aki jól érzi magát.
3: Ugye most ebéd utáni sziaszta van, és tulajdonképpen itt tényleg minden a macskáról szól. Meg kell mondjam, hogy az ötlet a lányomé, aki egyébként gyógyszerész, és mindig volt egy ilyen álma, hogy egy macska kávézót hozzon létre.
2: De mi volt az ötlet? Látott már ilyet külföldön?
3: Hát igen, személyes oka is van rá. Én legalábbis úgy tudom zárójelbe téve, hogy a leánykérés valamilyen macska kávézós környezetben történhetett, és hát egyébként is korábbról is már úgy nézegette ezeket a helyeket, és hát gyerekkora óta macska bolond, úgyhogy ez megbocsátható neki. Amikor itt elkészültünk a malomnak a felújításával és a csatlakozó épületnek a felújításával, akkor előállt azzal, hogy akkor ő csinál itt egy macska kávézót. Na most persze a kubatúr nem erre volt kialakítva, és hát gyakorlatilag mindent át kellett alakítani, tehát egy frissen helyrehozott, renovált épületet villanyszereléssel, festéssel, stb. Gyakorlatilag majdnem, hogy nulláról újból át kellett szervezni, és hát egy nagyon jó belső építésszel közösen sikerült megálmodni ezt a milliót, és az emberek is nagyon szeretik, sokat járnak ide gyerekek, szülinapi bulikat tartanak itt, és nagyon népszerű, tehát tényleg ezt lehet mondani.
2: 6 macska kávézó van, ahol nem a macskák kávéznak, hanem a macskák társbérletben vannak a fogyasztó emberekkel. Nem a reklámhelye, de mondjuk el, hogy hol van még macska kávézó az országban.
3: Hát most jót kérdez, amitől én tudok, hogy Szegeden, Budapesten, Pécsett, de hogy pontosan még hol, megmondom, hogy a macska kávézó ügyben én nem vagyok annyira.
2: Hány

0: tehát ez...
1: És hát közben mondjuk az egy több száz éves falak között vagyunk. Mikor is ez a malom?
0: Amiről mi tudunk, az az, hogy 1690-ben vásárolta meg az általunk legkorábbról ismert felmenőnk, a Müllőrinc, az akkor már működő malmot. Na most nyilván akkor még egy emberöltőt, legalább egy emberöltőt vissza lehet számolni, tehát az 1600-as évek közepére, tehát a 17. századra, bőven a késő középkorra tehető a malomnak a keletkezés ideje. És hát sok mindent átélt, a napóleoni háborúkat beleéltve, az nagyon nagy haszont hozott tulajdonképpen a malomnak, a hadtápnak.
1: Hát a háborúkon a malmok meggazdagodnak, vagy legalábbis...
0: Hát így is történt ennél a malomnál is, és gyakorlatilag van egy fáma, és igazából ez ilyen több száz éves történet, hogy amikor a hadak közeledtek, akkor az akkori malomtulajdonos nagyon gondosan elrejtette a családi kincset, és hát bölcsen ezt a titkot megőrizte.
1: Azóta se tudjuk hova.
0: És senkinek nem mondta el. Aztán ugye sajnos az égi mezőkre távozott, és mind a mai napig senki nem tudja, hogy vajon hol lehet a kincs. Hát kevés az remény rá, hogy valamikor előbukkan, mert a malom felújítás kapcsán gyakorlatilag az épületnek minden szegletét át kellett építeni, tehát helyre kellett hozni. Gyakorlatilag mindenütt a tégláig, a kőig le kellett verjük a vakolatot, tehát a födémnek a kiváltása, a tetőépítés, az alapok mellett a drénrendszernek a kialakítása. Hát gyakorlatilag lehámoztuk a házat, és nem találtunk kincset.
1: Vízimalomról van szó. Van-e víz? Mert úgy látom, hogy ilyen nagy a szárazság Sopron tájékán is. Lenne víz a malomkerék meghajtására manapság?
0: Tulajdonképpen a szomorú helyzet az, hogy az eredeti felvízcsatorna, ami az itt csörgedező rákpataknak a 2 kilométerrel a hegymenet felé való felduzzasztásával egy felvízcsatornán vezették ide a vizet valamikor, akkor a patak még bővízű volt, és bőségesen adott lehetőséget az innen elfolyó víz, még 4 malmot meghajtott itt az itteni községben. Sajnos, amikor ugye elapadt a felvízcsatorna, benőtte az erdő a nyomvonalat, és sajnálatos módon a nyomvonal helyenként be is épült, tehát épületek is belekerültek a nyomvonalba, emiatt sem lehetett volna helyreállítani, de egyébként is a rákpataknak a vízhozama annyira lecsappant, hogy nem volna elegendő arra, hogy a malmot meghajtsa. Mi kialakítottunk egy víztározót, és hát az eredeti elképzeléseink szerint ez úgy működött volna, hogy egy nagy teljesítményű szivattyúval visszapumpáljuk a vizet a víztározóba, és akkor onnan lezúdul a víz, meghajtja a vízikereket, de pontos számítások szerint ez legalább másfélszer annyi energiaköltség lett volna, mint ha beépítünk egy villanymotort, ami direktben meghajtja a gépészeti berendezést. Hát ez a helyzet. Ugye aztán van egy másik történet a dologban, hogy ugye műemlékről van szó, egy védett ipari műemlékről, ami a malmot illeti, és ugye az a helyzet, hogy a malomkövek, ugye itt ez egy ősi technológiával, úgynevezett kőjáratos technológiával működik az őrlés, de az őrlés közben a malomkövek kopnak. Most a szomorú helyzet, hogy Magyarországon 2 helyen bányáztak malomkövet, kővágó őrsön a Balatonfelvidéken, és a Megyerhegyi malomkőbányában, Sátoraljaújhely mellett. Fontos tudni, hogy ilyen, olyan félkemény tufakő az, ami a leginkább jó a malomkőnek a kialakítására, de hát erre ma nincs lehetőség, és ha mindig mindenkinek megmutatnánk, hogy hogy működik az őrlés, akkor most arra már biztos nem lenne malomkövünk, hát elkopott volna, és így évenként egyszer csinálunk egy látványőrlést, amikor az itt megőrült lisztből kenyeret, langolót sütünk, és...
1: Tehát működőképes a malom,
0: igen,
1: csak
0: igen.
1: Vízhiány
0: van. Így van.
1: El kell fogyasztanunk egy jeges kávét. Fölálltunk a kávé után, és megnézem azt a cicát, akiről mondtam, hogy egy ilyen virágtartó tetején levő kosárban fekszik. Róla mit tudunk?
0: És valami szépet álmodik, úgy látom, mert jár a szája.
1: Igen. Mi a neve?
0: Ő egy ilyen sálmacska, fölmászik az emberek nyakába, és mint egy sál megpihen, és hát nagyon kellemesen szórakoztatja a közönséget.
1: És van neki egy kis

0: egere.
1: Azért aktív.
0: Aktív, na jó van, rendes vagy, Szálacska. Búcsúzunk a Sopron-bánfalvi kárpáti malomtól és a malmacska kávézótól. Kárpáti György volt a beszélgetőtársunk. A riportot Szerdahelyi Csongor készítette.
2: Pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Egyetem, begyelem, tengertánc, cica, mica, mit kíván? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret!

0: Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható. Ott a barka, visszahúzta, bent van újra.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a zenés napköszöntő 2026. július 24-én. Bögös Háriett a zenei szerkesztő, valamint a hangtechnikus Urbán Péter nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Jaj, eltört az ujjam, hiába fújtam. Egérke, rád emlékezem, de fáj a kezem.
1: Egy szita, két szita, száz szita,

nem is tudom, mert a villanydrótot fogtam meg én igazán. Zavartalak, jaj, jaj, én igazán. Üldöztelek.

0: hallgat, acudar, ő tudja csak mit akar.
1: Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
2: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ó, én farka.
0: Ez a macska farka.
1: Na.

0: Tudom, hogy nem rajonkat érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van, nem jön a lukból az egér.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
4: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Az elnöki teendők folytatásáról tartott személyes találkozót Sólyog Tamás volt köztársasági elnökkel a Sándor palotában Forsthoffer Ágnes, közölte az ideiglenes államfő a Facebook oldalán csütörtök este. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében azt írta, fontosnak tartotta a személyes találkozást, a gondolatok megosztását. Beszámolt arról, hogy Sólyog Tamás a találkozó során kiemelte a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét, akik munkáját Forsthoffer Ágnes köszönettel illette, hiszen ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is, fogalmazott. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára, a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén csütörtökön. Az ELTE lágymányosi kampuszán megtartott rendezvényen a politikus elmondta, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140.000-en jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem háromnegyedük nyert felvételt, írja az MTI. Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában péntek hajnali 2 órakor, közölte a Hurren Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel. A 4,5-es magnitúdójú földrengés Bécs-Újhelytől 35 kilométerre délnyugatra volt. A földrengést több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték, írták. A katasztrófa védelem közölte, károkról egyelőre nem érkezett bejelentés. Az Európai Unió segítségét kérte Franciaország az erdőtüzek megfékezéséhez, jelentette be péntekre virradóra Emmanuel Macron államfő. A francia elnök az X közösségi oldalon azt írta, gyorsan számíthatunk erősítésként 2 horvát Canadair, 2 portugál Airtraktor repülőgépre, valamint egy cseh és egy szlovák Black Hawk teher helikopterre. Az ország délnyugati részén található Giron megyében csütörtökön csaknem 5000 hektárnyi terület égett egy gyorsan terjedő erdőtűz miatt, amelyet eddig nem sikerült megfékezni. Több lakóház is leégett a prefektúra közlése szerint, amely mintegy 20 000 ember kitelepítését rendelte el, olvasható az MTI összefoglalójában. Végül az időjárásról. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország észak-keleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhő képződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 10 órakor lesz. 9 óra 4 perc. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szent Irmai Ágnes vagyok. Utazási műsorunk első felében folytatjuk a hétfőn elkezdett Balatonkenesei tájház bejárását. Ezt követően Csisztafürdőre, a Berek látogatóközpontba hívom önöket. Tartsanak velünk, a muzsikákat Szabó Ágnes zenei szerkesztő kolléganőm válogatja. A Vertfalu tájház egykori füstös konyhájából a tiszta szobába lépünk. A hagyományos berendezési tárgyak bemutatása mellett itt tekinthetik meg a vendégek a városhely történeti gyűjteményét. Pulai Istvánné, a tájház vezetője, kalauzol.
1: Amikor ide bejönnek a látogatók, a gyerekek, akkor mindig itt kezdjük, hogy Kenese földjébe, illetve Akaratja földjébe, mert Akaratja ide tartozott, Akaratja puszta, most már 10 éve, hogy leváltak. Például alagutat ástak, ugye a Balaton körül Akaratján van egy alagút, vagy pedig házat építettek, vagy az eke fordította ki. Tehát azok a dolgok, amik ebbe a tárlóban vannak, az a földből került elő. Van ott egy csontfésű.
2: Jöjjünk közelebb, nézzük meg, melyik ez. Itt a végén igen, látjuk egy pici fésű
1: darab. Igen, aztán van itt egy fibula is.
2: És egy ruhadísz.
1: És itt valamikor, hát volt egy olyan nevű kocsma, hogy Csutora. És nem volt még nyilvános WC, hanem elkezdték ásni azt. És hopp, találtak valamit, és azonnal szóltak, gondolom, régészeknek is, de Irenke néninek is, hogy hozza a gyerekeket, a honismeretiseket, mert itt valami nagy-nagy élményben lehet részük, és ezt a csontfésűt mi találtuk meg. Ez volt, azt hiszem, 67-ben. Hát ez óriási dolog volt, ugye, és kiderült, hogy egy római kori katona sírjára bukkantak.
0: Személyeknek a képeit, festményeit, fotó régi fényképeket láthatunk. Kötődtek a településhez?
1: Természetesen. Itt bal oldalon az illető neve Jónás János. No, ő volt az, aki megalakította a 48-as Kenesei 48-as Kossuth Bizottságot 1896-ban. Társelnökei is voltak, ott Lángi Lajos, illetve volt egy Horváth János is, őről itt nincs kép, és ugye a március 15-éket megtartották, de két gondolták, hogy jó lenne egy Kossuth szobor, ott lenne mindig az ünnepség.
0: A Kossuth mellszobor, melynek elkészítési költségeire annak idején jótékonysági bálokat és gyűjtést szerveztek, ma is áll a Főutca és a Kossuth-Lajos utca kereszteződésében. 1899. októberében fia Kossuth Ferenc jelenlétében avatták fel. Az alkotás a települési értéktár része.
2: Itt a Hősök könyve, egy igen, sarok, egy valaki lehetett.
1: Igen,
2: író,
1: Jánosi Gusztáv.
2: Jánosi Gusztáv?
1: Püspök, igen. Több nyelven beszélő, irodalmat, művészeteket kedvelő ember. Ma is áll az a kastélyszerű nyaraló, amit ide épített. Felújították azóta, több funkciót is betöltött, még iskolaként is működött, meg TS irodaként, aztán megvásárolták, tehát magánkézbe, és gyönyörűen felújították, skót kastélyok mintájára építette meg azt ő. És sportos ember volt, nagyon szerették az akkori emberek, a gyerekek, ő püspök volt, de hát ide volt kötődése Kenesére, és azért vásárolta itt ezt a területet, és építette azt a kastélyt, és neki volt az első vitorlás hajója, Dodó volt a neve. Az Ezer éves Kenese című könyvet, amikor Kenese 1000 éves lett, akkor Kis András, itt látható a fotója, írta ezt meg, és ebben még kép is van róla, sőt, Irenke néni is írt könyvet, abba is van kép, a Fürdőélet Kenesén című könyvében nagyon sok fotó. Tehát ezt mind a kenesei emberek őrizték és adták át. Itt lehet látni egy Sós Lajos nevű ember, kenesei költő, bár nem Kenesén született, de szintén volt kötődése, és az édesapja református lelkész volt Csajágon, és az ő halála után átjöttek ide az édesanyjával. Ő költő, a Balaton szerelmese, csodálatos verse van, a Sóshegy is róla van elnevezve egy legenda kapcsán, illetve a Sós obeliszk, az ő csodálatos, szép verse van felvésve. A másik költő, parasztköltő, Csizmadi Nádia Károly, nagyon szép és jó kis versei vannak, mindketten a református temetőben nyugszanak, Sós Lajos sírja, emlékhely a kultúra napját, a diákok ott szokták megünnepelni. Babai Kálmán, Babai Kenesén a feleségével, ő pedig református lelkész volt és író.
2: Ez pedig a hátsó szoba.
1: Igen, ez a lakószoba.
2: A lakószoba. Ez van párhuzamosan a kamrával.
1: Igen.
2: Szobaillat van.
1: Igen.
2: Jaj, de olyan kis takaros. Udvar felé néz az ablak, itt vannak a lakástextilek, a ruhák, viseletek. Itt is vannak háztartási eszközök, illetve egy sarokülő pad, egy sarokpad és egy ágy.
1: Jellemzően ugye a sarokpad, hozzá az asztal, illetve a faragott székek, a gyönyörű petróleumlámpa, és itt láthatók ugye a Kossuth-tal kapcsolatos képek a családjával, Kossuth imája, ott megint csak a családjával, és azon a pici fotón a baloldali hölgy volt, a Kósa Jánosné, Irma néni, aki itt élt 1983-ig a fiával.
2: És a gyerekek, ház egykori tulajdonosa.
1: Igen, a gyerekeknek feltűnő, de rá is irányítom a figyelmet erre az ágyra,
2: nagyon
1: hogy
2: kicsi.
1: Tulajdonképpen mennyire kicsi, és hogy szinte ülve aludtak benne az emberek, illetve legtöbbször csak az asszony, főleg, hogyha már lett egy kicsi baba. A férj általában az istállóban aludt, egy rögtönzött ilyen pricszerű ágyon, főleg akkor is, amikor az állatok ellettek, vagy betegek voltak, tehát akkor az asszony tudott a gyerek mellett lenni. És van csizmahúzó, hát az külön sztori, mikor a gyerekeknek elmesélem, mert ugye hol van a csizma megbecsülve? A gerendán egy szegre, hogy ne deformálódjon, és az nagy becsbe volt, mert nem akármikor vették föl. Az én aposomnak ugyan nem a csizmája, de a vőlegénykori cipője, és abban temették is el, sőt a ruhába is.
2: Évtizedekig tehát, hordták, tehát folyamatosan
1: végig,
2: ez volt életen át jó.
1: És nagyon sok ilyen a ruhák is, na mondjuk Kenesén nem volt népviselet, de az általános, ugye paraszti, ez például egy négyszeles bőgatya, kenderből. És ráadásul nyári viselet, mert annak ellenére, hogy vastag a tapintása, meg nehéz, ha az ember kézbe fogja, de hűvös viselet volt.
2: Ez
1: szintén egy érdekes, igen, sokan azt gondolják, hogy kötény, de ja, nem.
2: Mert ebbe bele lehet bújni.
1: Igen, mert ez tulajdonképpen egy fürdőruha. Ez pedig egy
2: úszógumi,
1: igen, elődje, és igazából fémből van. Én azt hittem, hogy fából, aztán egy alkalommal a vőm itt volt, segített nekem valamit, és akkor bejött a mágnessel, és így ráment a mágnes, na mondom, akkor ez fém.
2: Ez azért érdekes, írjuk le a hallgatóknak, hat, igen. Ez egy henger, fémhengerek.
1: Igen, fémhenger, üreges természetesen.
2: Fémhenger, és össze
1: vászon szalagokkal van.
2: Rögzítve,
1: és akkor ugye ezek a pertlészerük a nyakába, illetve a derekára rögzítve segítette azt, aki nem tudott úszni. Ez egy kis napernyő, ezt védjük, mert már valaki kinyitotta és elromlott.

0: Nézzük meg, hogy mi van még az udvarról, milyen épületrészek vannak, illetve majd ugye arról is kérdezném, hogy milyen lehetőségeket ad ez a tájház, akár így a nyári időszakban mennyire lehet élővé tenni, mennyire lehet ide eseményeket, rendezvényeket, táborokat szervezni. Szólt a gyermekekről, de akkor egy ilyen tájház bejárása a felnőtteknek is egy nagy élményt jelent. Most pedig jövünk a következő
1: gazdasági kamra. Nagyon sok foglalkozáshoz való, különböző foglalkozásra fölkapcsolódik.
0: Jó. Belépünk, én azt gondoltam, itt egy pincébe fogunk lemenni, de nem, mert olyan volt az ajtaja.
1: Ez a gazdasági kamra.
0: Hú, hát itt is van el minden.
1: Ugye baloldalon a famunkások, ácsok, illetve asztalosoknak.
0: Az egy tojástartó, korabeli tojástartó.
1: Így van, de most ugye színes tojások vannak benne. Össze lehet csukni, itt van ez, le lehet ez zárni. Elmentek vele a piacra, és mint egy bőröndöt, és megtartották a tojást, tehát még véletlenül sem tört el. Ez pedig kukoricamorzsoló.
0: A kezére ráteszi,
1: rá, egy ilyen,
0: rá szalaggal rárögzíti, és olyan, mint egy fésű, de egy turvább fésű, belesimul a tenyérbe, fogacskái
1: és
0: vannak.
1: És a gyerekek aranyosak mindenfélét mondanak rá, de még felnőttek is, hogy biztos ilyen masszírozó. Na mondom, akkor jöjjön, majd egy kicsit rásegíteni, megmasszírozzuk. Na,
0: tehát kukoricamorzsoló az egyik kézbe fogta, igen, tartotta, és könnyebb volt morzsolni, nem dörzsölte ki a tenyerét.
1: És akkor ez itt a birkanyírásnak az eszközei. Akkor itt is vannak mérlegek, kereplő, mérleszköző. Ugye a sok seregé, akkor gabonatárolók, mérlegek, kurblis korcsolya, ugye, amikor még volt is jég a Balatonon, ez a mosás eszköze a nőknek, ott vannak a súlykolófák.
0: Visszalépünk ismét az udvarra, és még nem ér véget a ház, mert jön a kocsiszín, ennek már nincs ajtaja, de be van állítva egy szekér.
1: Garázs, ez a garázs, ennek a kocsinak a garázsa nyitott, ugye ennek nincs padlása, a padlás a ház, lakóház fölött innen nyílik, itt viszont a széna padlás, mert az istálló következik. És itt a szénakaszálás, a gabonakaszálás eszközei, úgy, mint kaszakőtartóval, sarló, akkor ugye a favillák, vagy vellák, a cséphadaró, aztán itt pedig a nádtető készítésnek az eszközei, amivel fölfelé tolják a nádat. Itt ez egy köszörű. Ezt nem
0: fogadva.
1: Olyan régen kaptuk egyébként.
0: És meg is lehet mozgatni?
1: És vizes, igen, és meg lehet. És
0: alul és van neki víz,
1: igen,
0: betöltve.
1: Víz, ez ilyen vizes, hogy hívják? Ó, hát aztán ez azért nem túl könnyű, na de így működött.
0: Elindítja, meghajtja, igen. És ezt a nagy követ oda teszi a kést, mondjuk.
1: Oda és már is tudja.
0: Az élezendő fémet.
1: Ez pedig a nádvágás egyik eszköze, méghozzá ugye a farészek nincsenek, a tolókasza. Tolták a jégen, az illető lábán ott volt a jégpatkó, hogy ne csússzon, föl
0: volt
1: szerelve.
0: Egy pár föl
1: ez a csákja. Ezzel húzták ki a jégtáblákat a jégvermekbe, ugye kellett ennek segítségével fakutya. Ez egyrészt sportolásra, meg a gyorsabb közlekedésre a jégen. És akkor volt még egy nádvágó eszköz, ez pedig a gyalászka. Ez egy csonka, kasza.
0: Le van vágva a kasza vége, mondjuk
1: van,
0: a fém
1: és akkor átölelte, például az én nagyapám is, van is ilyen kép róla. Átölelt egy nagy köteggel, és alul pedig elvágta. Ez meg, ugye voltak a hozzálévő farészek, tolta maga előtt, és abba egy ilyen ölnek kiképzett fém is volt, abba hullott bele, és utána már csak meg kellett kötni.
0: Ez is egy daráló?
1: Működő kukorica morzsoló gép.
0: Idézőjelben gép, tehát bele lehetett rakni a
1: csövet, és ezt hajtotta, és itt jött ki. És az ősszel ezt csináltuk a gyerekekkel, nagyon tetszett nekik, de a kézzel való morzsolás, nem akartak hazamenni. Itt,
0: tehát
1: akkor, itt minden csupa kukorica
0: tehát
1: volt.
0: Akkor itt vannak ilyen napok, olyan napok, igen, amelyeken be lehet mutatni például nyilván az adott évszakhoz köthető mezőgazdasági munkákból
1: például
0: néhányat.
1: Egy rendszeres foglalkozási forma már évek óta a tájházi szerdák nevű, amikor is jöhetnek a gyerekek, két-három kézműves csinálja a foglalkozásokat, illetve tárlatot vezetek, ha úgy jönnek. Szülők is jönnek, és nagyon ezzel? Szeretik. Igazából csak úgy van, hogy olyan dolgokat mutatnak, ami ma már jóformán nincs, illetve van, de nem mindenki foglalkozik. Például kötélverés. No, nem igazi kötelet vernek, ugyanazzal a technikával, kis fonalakból, színes, akár nyakba való, karkötő, vagy a derekára, vagy a hajába, és örömmel viszik haza, hogy milyen szép. Vagy ilyen például a gyöngyfűzés, gyöngyfa, gyöngyből virágkészítés.
0: És ezt mindent itt a tájház udvaron.
1: És itt vannak a padok, mindenünk van, viaszos vászon, ha arról van szó, leteríteni, és zenei bemutatók, például a Nyenyerel jön az idén Tóth Laci, aki a tekerő lanttal, meg dorombja van, meg többféle népi hangszer, és bemutatót, és táncházak például, vagy Kenese napján, vagy például a szüreti felvonulás első állomása a tájház, és itt ugye lehet kóstolni, tehát így vendéglátás.
0: Ez egy élő tájház.
1: Így van. És régebben volt olyan program is, hogy én például, mint óvónő, az óvodába is vittem nagyon sok eszközt, szövést például, az itt is van, meg még hímzés, és még a fiúk is leülnek, és varrogatják, jönnek le Pestről, nagyvárosokból, kinek, hol él a nyaralója, itt van, és jönnek ezer örömmel.
0: Belépünk az istállóba, ez az illatistálló illat, most ha bejövünk, ugye az ház nem engedi, a falak nem engedik el ezeket a régi illatokat.
1: Így van, itt van a jászol. Az eredeti jászol, és itt kaptak helyet a hatalmasabb eszközök. Például ott van az írtó nagy teknő, és ugye mi volt az, próbálják találgatni, de aztán, hogy ne legyen túl hosszú a dolog, elmondom, hogy amikor nem perzseléssel tisztították meg a disznót a szőrétől, itt van két perzselő egyébként, akkor forrázták, és abba forgatták, ugye a forró vizet megcsinálták bent, és hozták, forgatták, és ahhoz kellett az a nagy. Ott is vannak melencék.
0: A portát egy úgynevezett szérűs kert zárja le, benne termő gyümölcsfákkal, szőlőtőkékkel, helyenként virágágyásokkal.
1: Ugye, ha visszanézünk, nem túl széles ez a terület, de ennyi jutott. Ugye itt mellettünk mindjárt az iparos ház, nekik például volt saját jégvermük méghozzá ott fönt valahol, ahol most az a fabódé van, attól egy kicsit jobbra.
0: Ez meg gyümölcsös volt.
1: És most így van, és rengeteg szilva, hát ezen a kis megyfán megy, van ott egy másik is, azon is volt
0: dió
1: sok
0: is
1: mandula,
0: fog, igen,
1: és
0: mandula.
1: Itt a dió. És akkor virágnak is jutott, az viszont konyhakert volt a nyári konyha mögött, most virágok vannak, és itt van a fészer. A fészerben a földművelés eszközei. És egy érdekesség, nem igazán.
0: Kenesei hajókikötők.
1: Hajókikötők, mert ugye ami most van hajókikötőnk, az nem az első, hanem azt hiszem a harmadik. A legelső hajókikötőnk gyönyörű fából, itt látszik belőle valami, mégis itt visszatekintve egy nagyon szép ilyen befogadó kapuja volt, és így lehetett bejönni ugye a falu felől. Ezt Clark Ádám tervezte, és ehhez a kikötőhöz kötött ki 1846-ban a kisfaludi gőzös Széchenyi Istvánnal a fedélzetét, és sajnos aztán ugye a telek voltak, tönkretette ezt a fahidat a jég.
0: Hosszan benyúló, mólószerű építmény igen. volt fából, és mellé kötöttek ki a hajók, vagy a csónakok, igen. inkább kisebb igen. hajók.
1: Így van. És ami érdekesség, ugye ott lent a parton, az csupanád volt. Aztán építettek ott egy üdülőt, és mikor azt az épületet ott emelték, meg tisztították ki a helyet, találtak két oszlopot. Ennek a hajóhídnak vélhetően, és azok itt vannak, az a kettő. Ráfektetve erre a nagy szánra. Még a vasalat is rajta van az egyiken.
0: Cölöpszerűen volt leszóra.
1: Igen, ami nyilván tartotta a híd valamelyik részét. Úgyhogy És hát a halászat, hogy a kenese, hát így hívták kenesét, hogy a kenesei keszegrágók, mert hát szegények voltak az emberek. Ma, amikor van a lecsó, országos lecsófesztivál van itt Kenesén, mi a Városvédő Egyesülettel, mi úgy hívjuk magunkat, hogy kenesei keszegrágók, ez is van kiírva nekünk, de más falvaknak is volt ám ilyen csúf neve itt a környékben, például Csajág Röcsöge. Akkor olyan Litér, Mitér, de Kenesére is volt még egy, nem csak, hogy kenesei keszegrágók, hanem Kenese nem megy oda fenese. Pedig aztán nem volt igaz, mert a leírásokból, például a Vát János félét, amit az előbb mondtam, olyan élet volt itt, például volt a dalárdája a reformátusoknak, iparosoknak, színjátszó körök, és mind-mind fotón megörökítve. És olyan élet volt, hogy én azt gondolom, hogy megirigyelhetnénk.
0: A Balatonkenesei tájházat 2011-ben az év tájházának választották, 2023-ban pedig bekerült a Veszprém megyei értéktárba. Az iménti percekben Pulai Istvánné nyugdíjas óvónővel, a tájház vezetőjével beszélgettünk.

0: Csiszta fürdő, vagy Csiszta puszta, Buzsák község egyik település része. A Nagyberek mára lecsapolt mocsarának déli szélén fekszik. Az 50-es években kőolaj után kutattak, ám helyette 42 fokos gyógyhatással bíró termálvizet találtak. Körülötte kiépült a fürdő és gyógyászati központ. Ennek területéről közelíthető meg a néhány éve átadott Berek látogatóközpont, mely egy minden korosztályt megszólító természetismereti élménytér. Bemutatja a Nagyberek sokszor láthatatlan élővilágát, és itt kapott helyet a buzsáki hímzésekből, fafaragásokból összeállított látványtér is. A Balaton déli partjától alig néhány kilométerre vagyunk. A túlpart hegyvonulata számos legendát őriz. Sétánkat is a legendák termében kezdjük Jilling Bettinával, a Berek látogatóközpont tárlatvezetőjével.
1: A Nagyberek területe egészen Marcalig egy egybefüggő lápos terület volt, és ezt a lecsapolásokkal alakították lényegében olyanná, ami a mai állapot.
0: Valamikor a Balaton része volt, tehát a tó része volt?
1: Lenyúlt, igen. A déli partnak a Balaton része lenyúlt egészen idáig, és ahogy itt az ismertető anyagon is látszik, a Balaton keletkezésénél, hogy ez szakaszosan feltöltődött hordalékkal és törmelékkel, és itt ezt a területet pedig lecsapolásokkal alakították ki.
0: Haláp a magányos óriás lány legendája. A Haláp az egy tanúhegy az északi parton, a Badacsony közelében.
1: És koporsó alakú, és ebből kapcsolódik, ehhez kapcsolódik a legenda is, hogy itt ezen a Bakony erdeiben óriások éltek, és Haláp a Balaton az utolsó óriásnak a lánya volt, aki megismerkedett egy kislánnyal, Csillával, barátságot kötöttek, Csilla azonban felnőtt, férhez ment, Haláp újra magányos maradt, és a magányában sajnos levetette magát a szikláról, és az édesapja, ez a koporsó alakú tanúhegy, ez az ő emlékére lett ez a legenda.
0: Van még egy legenda, Balaton vitéz és a 24 fejű sárkány, a balatoni kecskekörmök története. Ki volt ez a 24 fejű sárkány?
1: Ő egy ifjú volt, a környéken élő sárkánynak mindig vittek áldozatokat. És az egyik áldozat pont az ő kiszemelt szerelme volt, és lényegében feláldozta magát, hogy ne kerüljön oda, legyőzte a sárkányt, így mentette meg, hogy a sárkánynyé legyen a szerelme.
0: Igen. És a kecskekörmök, ezek így néznek ki valójában? Olyan, mint a apró kagylók lennének?
1: Ugye ez a Pannon tengerben élő őskagylóknak az a maradványai, és a legenda szerint a Tihanyi félszigeten legeltette az aranyszőrű bárányait egy fiatal lány, és egy boszorkány irigylett rá, és nagy vihart kavart, elterelte a bárányokat, és lényegében megfulladtak a bárányok, és hogy az ő körmeik, vagyis egy kecskekörmök, hogy az alakzata hasonlít hozzá, és ezért mondják, és ez itt végig megtalálható a partok mentén is, igen.
0: Milyen méretet képzeljünk?
1: Hát különböző méret, ilyen a kisúj első perce például.
0: Ilyen 2-1,5 centi, 2 centi.
1: Igen, igen.
0: És igazi kis köröm méretű, és kagylóhéj.
1: Fehérek, és nagyon ilyen kis csilingelő hangjuk van. Nagyon szeretik gyűjtögetni például a gyerekek is.
0: És ez folyamatosan kiveti a víz magából most is?
1: Igen.
2: A túl Fonyoldon a Béla telepi strandon van egy ilyen néhány méteres, vagy 10-10 pár méteres kis szakasz, ott tényleg meg van hagyva eredetibe, és ott lehet gyűjtögetni gyerekeknek is.
0: Hát ez itt a gyereksziget. Kifejezetten így a legendákon kis apró történeteken keresztül lehet megfogni ugye a gyermekkorosztályt, le lehet rajzolni, vannak kirakók, vannak pontok, ahol időt tölt a gyermek. Innen tovább lehet-e még menni, haladni? Melyik az a tér, ahova innen megyünk?
1: A lépcsőn, ha felmegyünk, itt lesz egy ásványanyaggyűjtemény.
0: Igen, közben zene is szűrődik be, előadó termet látunk itt a következő ponton, és itt jelennek meg a tárlók, ásványgyűjtemény, ez valakinek a gyűjteménye? Vagy?
1: Több. A falon látható, hogy több ember felajánlásából, elsődlegesen ugye a tanítás és az ismeret terjesztés céljából lett ez kialakítva. Erdély ásványait Magyarország különböző tájegységéről származóakat, illetve a világ különböző területéről is láthatóak. Vannak nagyon érdekesek, vannak lenyomatok is, őslenyomat például, van ammonites, de nagyon szép kvarc, hematit, dolomit, vagy különböző
0: ezek most pont itt az erdélyi ásványok ebben. Ásványok a nagyvilágból, tehát itt tágul a
1: igen,
0: a kör.
1: Itt nagyon sokféle, és igazából itt ilyen kis játékos módon szoktunk, hogy játszani a picikkel, főleg óvodáskorúak nagyon szeretik, hogy például keresse meg a csiga formát, akkor van, aki például a Vöröstengerből származó vörös korall, az egy agancsra hasonlít, de van nagyon szép kalkantit, ami vibráló kék színű.
0: Melyik is ez? Jaj, ott igen, középen. Ú, de igen. Erős kék színe van.
1: Vagy itt vannak az ortokernes kövületek Marokkóból, az is például nagyon érdekes. Keresd meg például 5 fajtát, és hol látod, vagy hol lehet, melyik tárolóban találod például a hallenyomatot, és akkor nagyjából így végigérnek, vagy például van olyan, amit ők maguk fedeznek föl, nekik melyik a legérdekesebb. Tehát látja, hogy maga az ásványnak milyen kristályos szerkezete van.
0: Milyen korosztálytól célszerű? Hát nyilván, ahogy már olvasni tud.
1: Igen, iskolás, és ezért inkább a forma, a vizuális formák, azok inkább az óvisok, amik így bevonhatóak, hogy mire hasonlít, vagy
0: milyen színű, milyen formákat
1: színű,
0: látni.
1: Neked melyik a legszebb, melyik a legcsillogóbb például.
0: Is van, ez pedig Magyarország ásványain, hát itt pedig lehet már földrajzi egységekhez is kötni, hogy melyiket hol
1: igen,
0: találják.
1: Igen, összekapcsolható például ugye a földrajzzal, kémiával.
0: Az ásványok között találunk több világító és ultraibolya fényre a színét megváltoztató kőzetet is. A 4 évszak szoba a galériáról nyílik.

0: mutatják a lábnyomok a talajon, hogy merre indulunk, és valami változni fog?
1: Megjelenik folyamatosan a szobának a négy falán a négy évszak, és akkor a nagyberekre jellemző állatok, és van ehhez egy telefonos applikáció is, amivel be lehet olvasni az állatokat, és akkor lehet ilyen pontokat is gyűjteni, illetve ha rákattintunk, akkor további tudnivalók jelennek meg az állatokról.
2: Hüllők, gyűrűs férgek, tehát külön kategorizálva is lehet, ha valaki úgy szeretné összegyűjteni őket, és akkor egy kisebb ismertető anyag van minden.
0: Itt például a pióca, ugye a berek meg a vizes élőhelyeken, ugye egykor előfordult kagylókat látunk, az előbb itt egy menyét volt, de már eltűnt, és ez most a nyári időszak, én úgy látom itt a négy évszakon belül, fúj a szél, mozognak a fák, vízisikló. És a tél, az ősz, az mennyiben változik? Azt most én itt tudom változtatni?
2: Nem, magától változik, igen.
0: Tehát előbb-utóbb itt a nyár?
2: Igen, megfelelő ritmus van, tehát egymást követően, és ez folytatólagos.
0: Előbb-utóbb ősz lesz.
1: Ként változik talán az évszak.
0: És változnak az állatok is, ugye, ahogy eltűnnek a vízi...
2: Ők is visszajönnek, mert hogy gyakorta van úgy, hogy próbálják többször megtalálni, vagy például amit már megtalált, akkor itt kipipálja, így kisárgul, és akkor őt már ugye nem fogja befényképezni, és meg lehet nézni, hogy például melyik hiányzik. Csak a sokkal nehezebb megtalálni, mert hogy random mód jönnek be a képek.
0: Igen, közben ősz lett. Igen, közben ősz lett, megjelentek a költöző madarak, egy sarlós fecske, ez valamilyen sirály, egy batla, igen, egy fekete harkály, sőt, kétféle harkály. Hú, de gyorsan vált, tehát itt nagyon fürgének kell lenni.
2: Igen, a gyerekek pont ezt élvezik benne, hogy minél, tehát a mozgás is benne van, a szemkész koordináció is benne van, és több dologra kell nekik odafigyelni, de játékosan.
0: És nem csak a madarak, hanem a növények is változnak, mert van itt egy-két, ott már el is tűnt ez a virág. Ez egy orchideafaj, még úgy látom, de már eltűnt, ez talán csalán. Mögöttünk egy kalászos gabona, de közben már egy madár is megjelent. Általában egy ember vagy csoportban játsszák?
2: Párosan jobban szeretik, igen. És akkor a verseny is egy picit bennük van, hogy ki mennyit gyűjtött.
0: Na, menjünk akkor tovább. Itt kapja meg a VR szemüveget.
1: Ez egy elég népszerű pontja a gyerekek szemében. Itt töltik el a legtöbb időt.
0: Én is kaphatok a fejemre egyet?
2: És itt az alsó feketével lehet majd állatok képei lesznek, és az adott állatot, ha kiválasztja, akkor az állat élővilágában.
1: Ja, tehát az állat szemszögéből
2: látjuk az életterét.
0: Tehát úgy, mintha én lennék a leveli béka.
2: Ha egy madarat kiválaszt, vagy mondjuk van szarvas, akkor az ő életterében lesz bent maga a használó.
0: Aha, igen, most látom, megjelentek az állatok ismét, van egy sünés,
2: igen.
0: Aztán van daru, nyuszi, nagyvadak, szarvas, és egy bagoly, egy erdei füles bagoly is van. Na nézzük akkor a füles bagolyt. Akkor most megint megnyomom igen. Mondjuk a fekete gombot. Itt a...
2: Igen, az a válasz.
0: Ó, és most már hallom a hangokat, erdőben vagyunk. Látjuk a fákon a leveleket, és én vagyok a füles bagoly, és látom a környéket.
1: Ja, és itt a gyerekekre általában figyelni kell, mert múltkor is valaki annyira bevette itt a teret, hogy figyelni kellett, hogy a lépcsőn nehogy meginduljon lefelé.
2: Igen, általában így párosával javasoljuk, hogy próbálják ki, hogy az egyik vezeti a másikat, és akkor cserélnek.
0: Akkor most visszamegyünk a való életbe. Igen, most le is járt a baglyok ideje, és le kellene vennem a fejemről, hogy lesz. Visszacsöppenünk a való világba. Jó, tehát akkor ez a VR szemüveg, és itt van ez a nagy szitakötő fölöttünk. Madarak röpte, tehát erről van szó. Ez egy kunyhó, egy halász kunyhó, mondjuk.
1: Itt van egy ilyen tudáspróba, egy ponttyal lehet itt beszélgetni, és akkor ezt a végén érdemes megcsinálni, hogy kérdéseket tesz fel a kiállításról, és ugye kollégánő bekapcsolja, és akkor ABCD válasz, és akkor azt szerint válaszol majd a pont, hogy sikerült eltalálni a választ, vagy sem, tehát itt fel tudják mérni a végén a tudásukat.
0: Ez egy nátkunyhó, mindenféle halászeszköz körülötte, varsa, háló, horgászeszközök?
1: Balra megtalálható, itt ki tudják próbálni, hogy milyen a lápos vidéken, erre ebbe így bele lehet lépni.
0: Rá is léphetünk, igen, hogy milyen menni a lábban?
1: Igen, és akkor ez így besüllyed, vagy lehet bátrak ugrálni, tehát hogy ezt így ki tudják.
0: Szabad rálépnem?
1: Igen. Hogy kicsit így besüllyednek.
0: Igen, igen.
1: Gyerekek ezt is nagyon szokták élvezni.
0: Tehát ha valóságban a lábban járnánk, vagy igen, ilyen kicsit mocsaras vidéken, akkor ezt a süppedő érzést tapasztalnánk, mint ahogy most is itt végigmegyünk ezen a zöld felületen. Süpped a lábunk. Közben beindult a képernyő, és a játék megkezdéséhez ugye meg kell nyomni azt a gombot, ami...
1: Egyesben.
3: Szia, játszunk egyet. Én kérdéseket teszek fel, te pedig az előtted lévő színes gombokkal tudsz válaszolni. Kezdjük is.
0: Na nézzük, milyen kérdést kapunk.
3: Hogy hívták a Balaton nevű óriás lányát?
0: Haláp volt.
1: Igen. És akkor megnyomjuk. Ezt a kis fagombot megnyomjuk.
0: Igen, halál. Igen, halál. Róla volt szó a legendáknál.
1: Igen.
3: A réti sas szárnyfesztávolsága.
0: Mekkora a réti sas szárnyfesztávolsága?
1: Igen, itt volt kín, azt ott még nem jártunk, de volt egy ilyen kifeszítve ez az információ, itt a falon.
0: Itt akkor tippelünk, mekkora lehet? 114? 240 centi? Több mint 2 méter a rétisas szárnyfesztávolsága? Ez igen. Veszély esetén melyik kígyó teteti magát halottnak? Ez a kockás sikló. Van kockás sikló itt a környéken?
2: Igen. Állítom, van. Volt szerencsénk hozzá.
0: A muzsika után interaktív lábtúrára és ladikozásra indulunk. Ezt követően gólya perspektívából figyeljük a környező tájat. Utunkat a békák termében zárjuk majd. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: megy. Na, mehetünk mi is tovább akkor interaktív lábtúrára. Ez a következő terem. Be lehet ülni egy nagy ladikba, valamilyen vízi csatornán evezhetünk. Tényleg be lehet ülni a ladikba?
1: És a játék ugye maga az evezés elindításával kezdődik, ez a vetítés.
2: Jó. Ez a kanál is.
0: Akkor te fogsz vezetni, vagy evezni, mert nekem a mikrofont kell tartanom. Beülünk akkor a ladikba. Melléd üljek, és akkor ja, úgy látom igen, majd a vízi utat.
2: Már elindult, igen. De itt el kell kezdenünk evezni a csónakba, és ahogy érzékeli az evező mozgását, a csónaknak egy pontja, akkor három oldalt a falon pedig szépen látjuk, hogy a kanálison csónakázunk, itt például a Fonyódi hegyet.
0: Közben vízcsobogást is, ugye, ahogy igen. Evezel.
2: Hát ez olyan, majdnem olyan, mintha élőben csónakáznánk a kanálison.
0: Felülről látjuk a tájat, egy igen. Gólya perspektívából
2: igen.
0: Mondjuk.
2: Igen.
0: És hogyha ide állunk a talpacskákra, igen. Akkor mi tudjuk irányítani?
1: Igen, tehát itt az elején a navigációk, hogy mit, hogy milyen, hogy lehet csinálni, és akkor, ha ide beleállunk a lábnyomokba, akkor maga a száncsapással indítjuk a gólyát.
0: Csak egyre följebb
1: megyünk. Egyre följebb, igen. És
0: forduljunk.
1: Fordulni is lehet, ugye jobbra, balra, annak megfelelően, és ha egy ilyen guguló, akkor egy zuhanó.
0: Igen, igen, igen, akkor leszáll
1: igen,
0: a gólya.
1: És akkor újra föl.
0: Ez ilyen, hogy mondják, gólya szimulátor, most igen, mondjuk igen. Így, tehát igen. A gólya repülését szimuláljuk, és akkor na, ehhez is kellene a két kéz, mondjuk így mikrofonnal ez nehéz, de akkor tudunk repülni, emelkedni, kanyarodni, aztán vissza a kiindulási pontra, nézetváltás, bejárjuk a környéket, és látjuk is magasból a vidéket.
2: És akkor itt még lesz egy kis szobánk, a terület, ahol a békákkal, különböző békafajokkal lehet megismerkedni, hogyha alálunk majd egy kis búra alá, akkor négyféle, azt hiszem négyféle, igen, ötféle békáknak a hangját tudjuk megismerni, és az akkor indul el elvileg, hogyha alálunk, és akkor szemben pedig vannak az információs táblák.
0: Ez a mocsári béka. Megnézzük a kecskebékát. A következő a zöld varangy hangja lesz. Hát ez most már olyan béka koncert, hogy nehezen lehet az embernek kiválogatni a béka hangot. Ez egy nagy tavi béka lesz. A nagy tavi békát kacagó békának is. És itt pedig a zöld leveli béka. Jellegzetes pirregő hangja van. Igen, de közben a többi nem némult el, úgyhogy most már elég nagy a béka koncert a háttérben. Ez itt egy komplett környezetismereti óra. Biológiak több órás időt tölt, vagy legalábbis egy órát biztos, hogy eltöltenek
1: annyi,
0: itt.
1: Igen, az az alap, hogy ha mindenki végig megy, megnézi, eljátsza, kijátsza magát, az egy óra.
3: A Csisztafürdői Berek látogatóközpontban Illing Bettina, az intézmény tárlatvezetője kalauzolt. S ha már víz, egy

0: Ja.
1: Lehűtve tehát, gondolom ezt a több mint 40 fokos vizet, ezt ugye hűtik, visszahűtik, már a gyógymedencékben is hűtött állapotban vannak.
0: Hát ez változó, mert van, aki ahogy jön, a víz folyik be, úgyis meg visszamelegen. Ezek nem hűtve vannak, ez 42 fokon tör fel ez a víz, és ez rögtön jön a medencékbe. Ez egész nap töltőrítő rendszerű medencénk, jelenleg 5 medence üzemel, éven át van, amikor ebből csak 3, hogyha hűvösebb az idő, mivel mi ezt nem melegítjük, nem hűtjük. Ez ahogy jön a földből, ezt mi úgy használjuk. Ehhez képest kell, ahogy jön a rosszabb, hidegebb idő, elvennünk egy-egy medencét, hogy ez a melegsége megmaradjon, amit fürdőzésre lehet használni. Úgyhogy ilyenkor azért van, ami 39-40-41 fokos is, ha nagyon jó idő van, de télen a 3 medencében ilyen 36-7 foknál többet nem tudunk produkálni, mert azért ugye földben visszahűl valamennyire, meg amíg ideér. Ahogy az idősek szokták mesélni, hogy még először ilyen fölbe vájt medencékben fürödtek, és aztán azért később volt ez, hogy kiépítették őket, betonozták, vagy akár ugye csempézve is voltak.
1: Ennek a víznek van ez a jellegzetes illata, amit érzünk? Most is, ahogy kiszálltunk az autóból, megcsapta az orromat ez a... Hát nem tudtam mihez kötni, csak a víz, talán a víz lehet ilyen illatú?
0: Igen, igen, a termál víznek ez a jellegzetes illata, de ez sem minden nap teljesen ugyanolyan különben. Nagyon szép átlátszó vízünk van, ez sem mindenhol jellemző. Meg hát ez az értéke, hogy folyamatosan ugye csak ez a víz van benne, amiben vendégek ülhetnek töltőrítő rendszeren, ez nagyon-nagyon ritka.
1: Hogyan lehet megközelíteni csiszta fürdőt?
0: Az egyik, az egy nagyon klassz képült kis bicikliútunk lett Fonyód felől, amit autóval is járható. Buzsák felől is rendes műút van, valamint, ami nagyon tetszik az embereknek, Balatonfenyvesről kis vonattal, 150 méterre van a megállója a fürdő bejáratától, és azzal is megközelíthető a kis vasúttal is.
1: Teljesen körbeveszi a természet itt, hogyha kimennénk a kerítésen túlra, talán az már a Berek? Nagyberek.
0: A Nagyberek szélébe van igazából, mert itt ez körbe végig Fenyvesig a Nagyberek területe.
1: Az iménti percekben csiszta fürdőn jártunk. Néhány hét múlva Buzsákra hívom önöket. Jellegzetes népi hímzései, fafaragásai, tájháza mellett felkeressük majd a román kori alapokra épített fehér kápolnát is. Mára köszönöm a figyelmüket. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes nevében is búcsúzom. További kellemes rádiózást kívánok. Szentirmai Ágnest hallották.

Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották. Kenesén a port.

0: a makám felvétele szólt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra van. Híreket mondunk. A mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó napot kívánok. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, megszűnt az útlezárás, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete péntek reggel az MTI-vel. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 centiméteres német tüzérségi lőszerhüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. A tűzszerész művelet idejére mintegy negyed órára hajnalban lezárták a Margit hidat, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Az elnöki teendők folytatásáról tartott személyes találkozót Sulyog Tamás volt köztársasági elnökkel a Sándor palotában Forsthoffer Ágnes, közölte az ideiglenes államfő a Facebook oldalán csütörtök este. Bejegyzésében Forsthoffer Ágnes azt írta, fontosnak tartotta a személyes találkozást, a gondolatok megosztását. Beszámolt arról, hogy Sulyog Tamás a találkozó során kiemelte a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét, akik munkáját Forsthoffer Ágnes köszönettel illette, hiszen ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is, fogalmazott. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára, a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén csütörtökön. Az ELTE lágymányosi kampuszán megtartott rendezvényen a politikus elmondta, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140.000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 nyert felvételt, írja az MTI. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt írta a közösségi oldalán, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Több mint 18.000 illegális elektronikus cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök egy budapesti raktárban. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 25 millió forint bírságra számíthat, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénteken az MTI-vel. Közleményük szerint a NAV pénzügyőrei közterületi ellenőrzés során bukkantak egy raktárhelyiségre, ahol a csomagokból 18.600 darab különböző ízesítésű, vaka elnevezésű elektronikus cigaretta került elő. A tulajdonos a termékek eredetét nem tudta hitelt érdemlően igazolni. Mint olvasható, a vaka a Magyarországon nem forgalmazható ízesített elektronikus cigaretták közé tartozik. Végül az időjárásról. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában zápor, zivatar előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 11 órakor lesz.

0: 10:08. Smála Márton egyház történész a Magyar Szemlében jelentette meg Szakadár, Eretnek vagy Tradicionális című tanulmányát a Szent Tizedik Pius papi testvérület kánonjogi helyzetéről. A hagyományos liturgiát támogató papi testület 2026. júliusában került a világi és egyházi média középpontjába, amikor 14. Leó pápa felhívása ellenére július 1-én a svájci Ékonban felszenteltek 4 püspököt. A hittani dikasztérium július 2-án határozatban mondta ki, hogy az érintettek önmagától beálló kiközösítés alá estek a pápai engedély nélküli püspök szentelés miatt. Smála Márton egyháztörténész tanulmányában a Szent Tizedik Pius papi testvérület püspök szentelésének teológiai és kánonjogi argumentumait vizsgálta. Smála Mártonnal beszélget Kelen Ágoston.
1: Tanulmányának címe Szakadár, Eretnek vagy Tradicionális. Mit jelentenek ezek a fogalmak?
2: Alapvetően a katolikus egyházhoz tartozásnak 3 követelménye van. A keresztség szentségi jegye mellett szükséges egy joghatósági, fegyelmi hozzátartozás az egyházhoz, valamint egy tambeli. Amikor a tambeli szakad meg, itt például az egyháznak a hittani, illetve erkölcsi irányelveinek a megtagadása, el nem fogadása, teszem azt például a szexuális erkölcs, vagy az egyes dogmatikai kifejtések, ezeknek a megtagadása az eretnekség, alapvetően ez a heretikus szóból származik, tehát válogató, az is eretnek, aki mondjuk a 99%-át elfogadja a katolikus tanításnak, de egyetlen egy dogmát tagad, akkor ő már válogat, hogy mit fogad el, mit nem fogad el. Innentől kezdve nincsen teljes tambeli közösségben az egyházban, ez számít eretneknek. A szakadár az egyházi hierarchiának az elfogadásának a kérdése, tehát a helyi ordináriusnak, a helyi püspöknek való alárendelődés olyan módon, hogy az ő hatalmát, legitimitását nem kérdőjelezi meg, és ugyanígy a pápának, a péteri széknek az elismerése és az ahhoz való kötődés és adja meg a teljes közösséget, és hogyha valaki ezt utasítja el, akkor számít szakadárnak. A tradicionális az úgy került a címbe, hogy nagyon sokszor a hagyományhű katolikusokat tradicionalistának nevezik, viszont ez magyarul nagyon rosszul veszi ki magát, ugyanis a tradicionalizmus néven egy ismeretelméleti eretnekség is el van nevezve. Ahogy a külföldi, leginkább angol nyelvű írásokban szokott ez jellemezve lenni, hogy traditional catholic, ezt úgy lehetne szépen fordítani, hogy tradicionális, tehát nem tradicionalista. És itt ez a tradicionális az fejezi ki, hogy a II. Vatikáni zsinat előtti liturgia, tanítás, lelkiség követése.
1: Említette a dogmáknak az ismeretét. Hogyha nem ismerünk egy dogmát, az mentesít minket?
2: Nyilván nincsen mindenkitől megkövetelve, hogy egy kiváló teológus szintjén álljon, viszont vannak olyan alapvető dogmák, alapvetések, amelyek megkérdőjelezése manapság is nagyon gyakori. Nyilván egy nem túl kvalifikált hívőnek a mindennapjaiba kevéssé fog olyan előfordulni, hogy a Szent Háromsági eredésekről kerül hitvitába, viszont annál többször van olyan, hogy például a Szent Ostya átlényegüléséről van szó. Rengeteg kimutatás van arról például, hogy nyugaton a katolikusok közel fele már nem hisz az oltári szentségben valóságosan jelenlévő Úr Jézus Krisztusban. Ez nyilvánvalóan egy dogmának tagadása és mint ilyen eretnekség. Ezek azok a problémák, amelyekre például a Szent Tizedik Pius papi testvérület is felhívja a figyelmet, hogy jelenleg az egyházban ilyen alapvetésekkel nincsenek tisztában a hívek, és ez okozza azt a szükségállapotot, hittani válságot, amelyet az egyház megél, és ennek a gyökereként ők a II. Vatikáni zsinatot követő irányvonalat látják, amely okozta ezt a tambeli felhigulást. Nagy részben egyébként egy személyes felelősség és mulasztás is van benne, egyrészt a hívek részéről, másrészt pedig ugye az őket kiszolgáló papok részéről, hiszen az ő feladatuk lenne az, hogy megfelelő hittani képzést biztosítsanak. Ehhez a hittani képzéshez megfelelően képzett papok szükségesek.
1: A Telex című hírportál július 5-én a következő címmel jelentetett meg összefoglaló elemzést. 14. Leó pápára fittyet hányva szenteltek püspököket, a Vatikán válasza még a vártnál is keményebb volt. Valóban fittyet hányva a Szent Atyára szenteltek püspököt, illetve mi történt pontosan július 1-én?
2: Ez így, ahogy le van írva, ez így nem igaz, ugyanis már tavaly augusztusban megkereste a testfelület a pápát, hogy audenciát kérjenek. Ezen kívül folyamatosak voltak az elmúlt években is a testfelületnek a kapcsolatfelvételei a Vatikánnal. Különböző leveleket küldtek nekik, tisztázó kérdéseket, amelyeket rendszerint ignorálta itteni dikasztérium. 2024-ben halt meg Tisztye Malera püspök, testfelületnek az egyik püspöke, és innentől kezdve már csak két püspöke maradt a testfelületnek, mind a kettő nagyon idős, már nem bírják azt a megterhelő munkát, amit végezniük kell, hiszen ez a két püspök látja el az egész világon a Pius testfelületet. És ugye ez volt a testfelületnek az a szükséghelyzete, hogy ezek a püspök atyák sem fognak örökké élni, kell utódokat szentelni, és most már így, hogy egy elhunyt, így már tényleg ez nagyon szükséges. Erre a megkeresésre nem érkezett semmi válasz, a Szent Atya nem fogadta a Pius testvérületet, annak ellenére, hogy közben mondjuk az új Canterbury érseknőt, meg buddhista szerzeteseket, meg mindenféle egyházhoz nem tartozó személyeknek audienciát biztosított, majd pedig ugye a testvérület bejelentette februárban, hogy akkor július 1-ére tervezik a püspök szentelést. Ezt követően volt egy találkozó Victor Manuel Fernández bíborossal, aki a itteni dikasztériumnak a prefektusa, és Davide Pagliarani a Pius testvérület generálisa között, ahol igazából nem történt semmi érdemi előrelépés, nem kívánták a testvérület kánonjogi helyzetét rendezni, azáltal, hogy az ilyen hittani kérdésekben kompromisszumra jussanak, mindössze csak a pápai jóváhagyásra volt szükségük, elismerve, hogy pápa látja ezt a szükséghelyzetet. Ezt követően igazából befagyott a kommunikáció, néha-néha fölreppentek hírek, hogy akkor már Fernándezék készítik elő a kiközösítő jegyzékeket, a Pius testvérület pedig intézett egy nagyon hosszú és alapos hitvallást a Szentszékhez, amelyben 154 pontban vallották meg a katolikus hit alapjait. Ezek tulajdonképpen dogmák, viszont mindegyik úgy van megfogalmazva, hogy felismerhető benne egy-egy olyan tévtanításra vagy homályosan megfogalmazott tanításra való reflexió, amelyeket az egyház a II. Vatikáni zsinat óta vall. Az, hogy ezek után tulajdonképpen a pápának egyetlen egy megszólalása volt, első és egyetlen megszólalása a témában, az a püspök szentelések előtti nap volt egy rövid levél, ez igazából nagyon sokakban felháborodást keltett, még azokban is, akik egyébként nem szimpatizálnak a testvérülettel, hogy a pápa ilyen szinten ignorálta ezt a közösséget, illetve hogyha nem kívánt eddig hozzászólni, akkor miért az utolsó pillanatban? Nyilvánvaló volt, hogy nem fogják hirtelen elhalasztani azt a püspök szentelést, amelyre már hónapok óta készültek, és ezt követően kiadták azt a jegyzéket. Annyi probléma van ezzel, hogy hatályos kánonjog ugyan megállapítja az önmagától beálló kiközösítés tényét, viszont a kánonjog az ismeri a szükséghelyzet fogalmát, amelyre hivatkozik a Pius testvérület. Az 1323-as kánon az kifejti, hogy ha valaki szükséghelyzettől hajtva cselekszik kánonjogba ütköző módon, mint hogy például pápai mandátum nélkül szentel püspököt, akkor az mentesül a büntetés alól. Ha valaki önhibáján kívül gondolja, hogy szükséghelyzet van, valójában az nincs, akkor is mentesül. A következő kánon, 1324-es, az pedig azt mondja ki, hogy ha valaki önhibájából gondolja, akkor pedig csökkenteni kell a büntetés mértékén. Na már most az önmagától beálló kiközösítés tulajdonképpen a büntetések csúcsa, hogyha ezt csökkenteni kell, akkor nem lehet senkit sem kiközösíteni.
1: A hitteni dikasztérium az önmagától beálló kiközösítési határozathoz magyarázó jegyzetet fűzött, amelyben figyelmezteti a hívőket, hogy ne vegyenek részt általuk szervezett szertartásokon, ne csatlakozzanak a testvérülethez. Bűn, ha valaki részt vesz ezek után Piuszos Szent Misén?
2: Ezzel a magyarázó jegyzékkel több probléma is van. Az egyik az, hogy a kánonjogban nem az ilyen jegyzékek azok, amelyek például kánoni büntetést alkalmazhatnak. Viszont ez a magyarázó jegyzék olyan módon tágítja a megnyilatkozást, amelyhez fűzték magyarázatként, hogy például ugye még a nyilatkozatban csak a püspökökre és a szenteltekre vonatkozik a kiközösítés, a jegyzék ezt a hívekre és a papokra is kiterjeszti, viszont ez kánonjogilag nonsens. Ezen kívül ugye ez a jegyzék az 1996-os Ecclesia Dei bizottságnak egyik levelére tal, az ott meghatározott formális kizmára. Itt azt vetik föl, hogy alapvetően a hívek, illetve papok azok valamilyen szinten formális kizmába eshetnek, hogyha a Pius testvérülettel közösködnek, valamint elhangolják hangzik mellette, az az enyhítő körülmény, hogy számos hívő van, aki lelkiismereti és a hagyományos liturgiához való vonzódása okán látogatja a testvérület miséjét. Bárki, aki a testvérülettel kapcsolatban van, ebből az okból van ott. Eleve milyen katolikus az, aki nem lelkiismereti okból jár Szent Misére. Ez rengeteg kánonjogász a jegyzék után bírálta. Többek között még Gerhard Ludwig Müller is a Pius testvérülettel való szimpátiával nem igazán vádolható német bíboros is kijelentette, hogy ez a magyarázó jegyzék, ez elhibázott, mind formálisan, tehát hogy a kánonjogi formalitásokat nem tartja be, mind tartalmilag, és a Pius testvérületnek a szentségei, így az esketés és a gyóntatás továbbra is érvényesek, és természetesen a szentmisék is ebből kifolyólag látogathatóak. Müller bíboros ugyanakkor arra hív föl, hiszen nem szimpatizál a testvérülettel, hogy a hívekhez kerüljék, de azzal együtt nem jár semmilyen kánoni büntetés, illetve nem kerül senki eretnekség vagy skizma állapotába azáltal, hogyha a testvérület szentmiséjét látogatja, vagy ottani szentségekben részesül.
0: Svála Márton egyháztörténész válaszolt Kellen Ágostonnak a Szent 10. Pius papi testvérület kánonjogi helyzetéről.

0: Kedves hallgatóink, a 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Halmos Mónika természetgyógyász, aranydiplomás gasztronómussal, az ehető virágok szakértőjével folytatjuk a múlt héten elkezdett beszélgetésünket, ezúttal főleg a növények állatok szeretetének fontosságáról beszélgetünk. Miért jelentősek a már működő iskolakertek, vagy akár a Mányi Tanyaovi és a kertműhely kapcsolata?
2: A Tanyaovi is egy nagyon-nagyon jó hely, és számos más ilyen kezdeményezés van az országban, egyre több, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert tényleg test közelből ismeretik meg a gyerekek, hiszen ha le van írva egy tankönyvbe az, hogy hogyan kell elültetni egy növényt, vagy hogyan növekedik a paradicsom, hát ez semmit nem fog jelenteni egy gyereknek, aki egyébként látja, hogy a szupermarketben ott van becsomagolva egy zacskóban, mert ezt valljuk be, nekünk is elég nehéz így elképzelni ez alapján, hogy most akkor a két dolog között mi történik. És az, hogy itt látják azt, hogy megismeri egy gyerek az, hogy egy magból hogyan tud kinőni például egy retek, ugye ez egy nagyon tanulságos dolog, hiszen a retek az például nagyon gyorsan nő, pont tavasszal, amikor szárba szökken a természet, és a gyerekeknek ez egy izgalmas dolog, vagy a hagyma fejlődését megfigyelni, ugye az sem tart olyan nagyon hosszú ideig, tehát nem kell hozzá olyan sok türelem. Az a gyerek, aki ezeket megtapasztalja és megérti, biztos, hogy sokkal másképpen fog minden más élőlényre is tekinteni. Tehát nem az lesz, aki rögtön letép minden fűszálat, meg letördeli az ágakat, mert pontosan fogja tudni, hogy mibe került egy növénynek magát felépítenie, hogy mennyi munka van benne, hogy mennyi munka van egy termésbe. Én nagyon régóta követem figyelemmel a Mányi Tanyaovinak a működését, és engem teljesen lenyűgözött az, amit ott kitaláltak, az, hogy tényleg a gyerekek ott ilyen játszós ruhába munkát végeznek, tehát ültetnek, gyomlálnak, a tyúkok alól kiszedik a tojást, mennek a nyuszikat kitakarítani. Tehát, hogy olyan dolgokat végeznek, amiről sokan azt mondják, hogy jaj, hát egy ilyen kicsi gyerek meg se tudja csinálni. De meg tudja csinálni, tehát, hogyha az ember megmutatja neki, akkor örömmel csinálják, és annyira ügyesek, és annyira sok tapasztalatot szereznek, sőt, sokszor utána ők tanítják meg a szüleiknek, hiszen hogyha otthonról nem tudták ezt megkapni, és a szüleik azért iratják például egy ilyen helyre a gyermeket, hogy megtanulja, akkor lehet, hogy a szülő is ezáltal nagyon sok mindent fog kapni a gyermekétől.
0: A teljes interjút a 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: Mike Oldfield muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés, irodalom.
3: Benedek Elek. A talléros kalap.

0: Három diákról meg egy paraszt emberről mondok mesét. A diákok nagy szakállas legények voltak már mind a hárman, és egyszer mit gondoltak, mit nem? Elindultak országot, világot látni, szerencsét próbálni. Amint mennek, mendegélnek, egy faluba érnek. Szembe jön velük egy paraszt ember. Az egyik diák nagy hegykén megszólítja. Hány hét a világ, bácsi? Mával is kevesebb, uram, mondotta a paraszt, s tisztességtudással megemelintette a kalapját. Hát a jó erkölcs, hol terem? Kérdi a diák. Megterem a virág a gazban is. No, ez ügyes felelet volt, mondja a diák. Még egyet kérdek Kentől. Mi van a paraszt kalapja alatt? Jöjjenek be az urak a kocsmába, ott majd megmondom. A diákok összenéznek, egy részgaras sem volt a zsebükben, de azért bementek. Hanem a paraszt előre ment, s megsúgta a kocsmárosnak, hogy csak mérje a bort, ameddig 5 forint árát kimér. Letelepednek az asztal mellé, a kocsmáros hordja a bort, isznak, jó kedvük kerekedik. Hanem mikor 5 forint árát megittak, a kocsmáros nem hozott több bort. Azt mondta, most már fizessenek az urak. Azám, fizettek volna, ha lett volna miből. Kotoráztak a zsebükben, kifordították, befordították, fordíthatták. Egy krajcár nem sok, annyi sem fordult ki. Hát majd megfizet ez a kalap, mondja a paraszt. Azzal lekapja fejéről a kalapot, megrázintja, s egy fényes tallér esett ki belőle. Na, látják az urak! Ez van a paraszt kalapja alatt. Tyű! Nagyot néztek a diákok. Szerették volna megszerezni a kalapot. Milyen nagy urak lennének, ha övék lenne az a kalap. Csak megrázintanák, s hullana ki belőle a csengő tallér. Közre fogják a parasztot, adja el nekik a kalapot. Amit kér, azt kér, a föld alól is előteremtik az árát. Jól van, mondja a paraszt. Én már úgyis öreg ember vagyok. 500 forint elég halálom napjáig. Ennyiért az uraknak adom. Elmennek a diákok a földes úrhoz, kérnek írásra 500 forintot. Az uraság, mit gondolt, mit nem, adott is. S a parasztnak lefizették a pénzt. Tovább mentek nagy örömmel a diákok, s ahogy az első faluba értek, betértek a kocsmába, rendeltek ételt, italt, ettek, ittak, vígan voltak. Bort ide, kocsmáros, bort! Mikor aztán fizetésre került a sor, megrázintották a kalapot, de csak egy tallér hullott ki a kalapból, pedig 5-re volt szükség. Hát most mit csináljanak? Nem tudtak fizetni. Ott maradtak a kocsmárosnál, míg ledolgozzák az adósságot. Mikor aztán a kocsmárostól megszabadultak, indultak egyenest abba a faluba, ahol a parasztembertől a kalapot vették. Mennek, mendegélnek, egy nagy erdőbe érnek, s hát éppen ott dolgozott a paraszt. Ez már jó messziről meglátta a diákokat, s mi jutott eszébe, mi nem, egy fűrész volt nála, s azzal nagy hirtelen egy nagy tölgyfát elkezdett fűrészelni. Aztán elkezdett kiabálni. Hamar ide! Hamar! Segítsenek! Mert reám dől ez a fa! S a vállát jó erősen a fának vetette, mintha csak ugyan tartaná, nehogy ledőljön. Oda szaladnak a diákok, s mondja a paraszt. No, az Isten hozta az urakat ide, mert úgy tudják meg, hogy e fa alatt kincs van. Hogy könnyebben kiáshassam, előbb le akartam fűrészelni, de mélyebben találtam befűrészelni, s ha elállok innét, reám dől a fa. Álljanak ide az urak, tartsák a fát, majd kötelet hozok ki a faluból, felmászok a fára, a fa felső ágára rákötöm a kötelet, s annál fogvást nyugodt felé döntöm, mert hát a kincs kelet felé van. A diákok meg sem ismerték a parasztot, mert jóformán meg sem nézték. Nekidőltek a fának, a paraszt meg szaladott be a faluba kötélért.
1: Oszám, kötélért.
0: Esze ágában sem volt, hogy kötelet hozzon. A szegény diákok vártak ebédig, vártak uzsonnáig, vártak vacsoráig, majd megszakadtak, úgy kínlódtak, nehogy a fa rájuk essen. Hát nem várhattak ítélet napjáig. Nagy hirtelen elugrottak a fa mellől, s íme, a fa ott állott szépen, bizony nem dőlt el. Fiúk, mondja az egyik diák, nekem úgy tetszik, hogy megint megcsúfoltak, mégpedig az a paraszt csúfolt meg, akitől a talléros kalapot kaptuk. Gyerünk csak be a faluba, majd így, meg úgy, megemlegeti a paraszt, hogy diákokat csúfolt meg. Eközben a paraszt nem találta otthon a helyét. Ide bújt, oda bújt, aztán kerestette magát a feleségével, vajon megtalálja-e. De akárhová bújt, a felesége mindenütt megtalálta. Azt mondja az asszony. Hallja-e? Ne bújkáljon kend! Jobb, ha úgy tesz, mintha meghalt volna. Feküdjék le szépen, én szemfedővel beborítom, akkor aztán jöhetnek a diákok. Holt emberrel semmit sem csinálhatnak. Ez igaz, feleség, mondja a paraszt. Mindjárt el is készítik a nyújtópadot, a paraszt ráfekszik, s a felesége síratni kezdik keservesen.
2: Jaj, lelkem uram, jámbor uram, miért haltál meg? Miért haltál meg?
0: Éppen abban a pillanatban jönnek a diákok, kérdik az asszonyt. Hát kent miért sír, néne?
2: Jaj, hogy ne sírnék, lelkem uraim, nem látják-e? Nyújtópadon fekszik az uram. Egyedül maradtam ezen a világon, szomorú özvegységben.
0: Egyet se sírassa, kend, mondja az öregebb diák. Nagy huncut volt, az Isten nyugtassa. Hanem hogy? Hogy nem? Volt az ajtó sarkában egy pálca. És az öregebb diák nem állhatta meg, hogy egy kicsit rá ne legyincsen a paraszt hasára. Nesze, huncut, vidd el ezt útravalónak! Felugrik a paraszt, letérdel a diákok előtt, s mondja nagy hálálkodással. Ó, hogy az Isten áldja meg kigyelmeteket, nagy jó uraim! Nolám, most már csak ugyan hiszem, hogy ennek a pálcának csoda ereje van. Csak hallgassanak ide. Tegnap, amint a kertek alatt mentem, látom, hogy egy döglött kutya hever ottan. Egy kicsit meglegyintem a pálcámmal. És a döglött kutya abban a pillanatban felugrik, elszalad. Gondoltam magamban, talán nem is volt ez döglött kutya. Megyek az udvarba, a földes úrhoz, s hát éppen akkor döglött meg a legszebb paripája. Ezt is meglegyintem, s mit gondolnak az urak, mi történt? Felugrott a paripa, körültáncolt az udvaron, kutya baja sem volt. Na már most látom, hogy csak ugyan csoda ereje van a botomnak. Feleség, amennyi kincs van a háznál, mind add a diák uraknak. Nekem már nem kell. Megélek én ebből az egy szál botból. Ahol valami nagy úr meghal, megyek oda, és ezzel a bottal feltámasztom, majd lesz pénz. Nem oda Buda, mondották a diákok. Nem kell a pénz, visszük a botodat. Könyörgött a paraszt. Ne vigyék el, drága jó uraim, van itt pénz elég, pedig dehogy volt. Adok, amennyit elbírnak, csak a botomat hagyják meg. Nem, nem, mondották a diákok. Kétszer megcsúfoltál, harmadszor nem csúfolsz meg, visszük a botot. El is vitték. A paraszt nagyot kacagott, mikor a diákok elmentek. Hiszen csak vigyétek. Mennek a diákok hegyeken, völgyeken által, erdőn, mezőn keresztül, s beérnek egyszer egy rengeteg nagyvárosba. Amint bemennek a város kapuján, Éppen akkor jött kifelé egy hatlovas halottas kocsi, utána tengergyászoló nép. Kérdik a diákok, kit temetnek? Mondják az emberek. A gróf kisasszonyt. Ahol ülni a hintóban az édesanyja meg a mátkája, egy herceg. A diákoknak sem kellett több. Mentek az öreg grófnéhoz, s mondták, hogy csak nyittassa fel a koporsót, ők feltámasztják a gróf kisasszonyt. Hát az öreg grófné hogy ne nyittatta volna fel? Ígért a diákoknak tenger sok kincset, annyit, hogy egész életükben urak lehetnek, csak támasszák fel a leányát. Felnyitják a koporsó fedelét. Az öregebb diák a bottal meglegyinti a gróf kisasszony torkát, s halljatok csodát! A gróf kisasszony mindjárt felült a koporsóban. Hely! Volt nagy öröm! Temetés helyett nagy lakodalom. Megvendégelték a diákokat is. Ehettek, ihattak, amennyi csak beléjük fért, s kaptak hárman 3 szekér aranyat. Mentek vissza a faluba, kifizették a földesúrnak az 500 forintot, aztán mentek a paraszthoz. Annak is adtak egy zsák aranyat. Hanem több szerencsét nem próbáltak a bottal. Mert mégis megtudták, hogy nincs annak csoda ereje. Szépen visszamentek a kollégiumba, végig tanulták az iskolákat.

0: Benedek Elek, a tolléros kalap. Felolvasta Vándor Éva. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: Félsz. Magyar népmese. Benedek Elek gyűjtése.

Volt egyszer egy király, s annak a királynak egy olyan kedves kutyája, hogy azt a világ minden kincséért másnak nem adta volna. A királynak egyetlen leánya volt, azt is eljegyezte a szomszéd királyfi. Ennek a királyfinak erősen megtetszett a kutya, hanem a királytól nem ismerte kérni. Nem is kérte a királytól, hanem kérte a jegybéli mátkájától. Addig kérte, addig istenkedett neki, hogy egyszer sem a király, sem a királyné nem volt otthon, és a királylány odaadta a kutyát a királyfinak. Hazajő a király, s hát nincs kutya. Hely, lett nagy felfordulás a palotában, keresték a kutyát mindenfelé. Tűvé tették a palota minden zegét zugát. Kidoboltatták a városban s az egész országban, hogy aki a kutyát elé keríti, nagy jutalmát kapja, s aki elvitte, karóba kerül a feje. Hiszen dobolhatták, a kutya nem került elé. Hanem a királyfinak sem telt nagy kedve a kutyában, mert a nevét elfelejtette megkérdeni. S hiába szólott hozzá, még a fülét sem mozdította. Elküldi az inasát a király kisasszonyhoz, hogy kérdezze meg titokban a kutya nevét. Az inas el is megy, aztán fölmegy a palotába. De a király kisasszonyt nem találta egyedül. Bent volt a szobában az apja is, az anyja is. Megijedt az inas. Nem mert szólni a kutyáról a király jelenlétében. Töri a fejét, hogy mit mondjon. Ő bizony egyet gondolt, s azt mondta. Azért küldött az, mondd meg nekem azt, minek hívják azt. A király kisasszony mindjárt átlátott a szitán. Tudta, hogy a kutyáról kérdezősködik az inas. Azt felelte neki. Amint te állasz ott, úgy ülök én itt. Mondjad neki azt, annak hívják azt. Hazamegy az inas, s jelenti a gazdájának, hogy mit üzent a király kisasszony. Sokáig törte a fejét a királyfi, hogy vajon mi lehet a király kisasszony beszédjének az értelme. Addig gondolkozott, hogy mégis kitalálta. Bizonyosan, gondolta magában, az inas is félt, amikor meglátta a királyt, meg a király kisasszony is félt. A kutyának hát bizonyosan Félsz a neve. Mindjárt szólította is a kutyát. Hopp, ide Félsz! Hát csak ugyan. A kutya felszökött, odaszaladt a királyfihoz, nyalta a kezét, lábát, hízelkedett neki. Hiszen az így jól van, ahogy van, hanem amikor az inas elment a király palotájából, a király mindjárt vallatóra fogta a leányát, hogy mit beszéltek egymással. De hiába faggatta szép szóval, hiába csúf szóval, a király kisasszony nem vallotta meg az igazat. Úgy felháborodott ezen a király, hogy szörnyű haragjában kikergette a leányt a házából, ki az országából. Fel is út, le is út, menj, amerre a szemed lát! Elbújdosott a szegény király kisasszony, ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül, s addig ment, mendegélt, míg a királyfi városába nem ért. Na, ott éppen jó helyre ért. A királyfi mindjárt papot hitt. Összeesküdtek, lakodalmat csaptak. Hét nap s hét éjjel mindig szólt a muzsika. Folyt a bor, mint a patak. Telt múlt az idő. Éltek nagy békességben, szerették egymást, mint két gilicemadár, s Isten megáldotta szép gyermekekkel őket. Híre ment ennek az öreg királyhoz. Lassan lecsillapodott a haragja. Befogatott bársonyos hintajába, s ment a feleségével, hadd lássák a leányukat. Elmennek az öregek, de lett nagy öröm, édes Istenem, mikor a leányukat megtalálták. Hanem az öreg király nem tudta még most sem elfelejteni, hogy akkor meg akkor a leánya nem mondta meg az igazat. No most, édes leányom, megmondhatod. Ami elmúlt, elmúlt. Meg is mondom én most, édesapám, de bíz, akkor nem mondhattam volna meg, mert ha megmondom, karóba kerül az uramnak a feje.
Így tudta meg a király, hogy hová került a kedves kutyája. De csak, hogy megtalálta a leányát, a kutyáját többet nem sajnálta. Nagy örömében a királyságát, az országát is a vejének adta. Hadd legyen neki két országa. Így volt, vége volt, mese volt.

Félsz. Magyar népmese. Benedek Elek gyűjtése. Felolvasta Szemerédi Bernadett. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna.

0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra van. Híreket mondunk. A mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az Alkotmánybírósághoz fordultak a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői a 17. alkotmánymódosítás miatt, amely többek között megszüntette Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, bevezette az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját és az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. Az indítvány végső kérelme tartalmazza többek között, hogy az AB állapítsa meg, az országgyűlés az alkotmánymódosítási eljárást az alkotmánymódosító hatáskör tárgyi jogkörén kívül eső, zárt személyi körre szabott közjogi döntések elfogadására használta fel. Továbbá az AB állapítsa meg, hogy a 17. módosítás több rendelkezése nem felel meg az eljárási követelményeknek, ezért azokat visszamenőleges hatállyal semmisítse meg. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, megszűnt az útzárás, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete péntek reggel az MTI-vel. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tüzérségi lőszerhüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. Több mint 4,5 millióan dolgoztak júniusban, közölte a KSH. A 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezer főt tett ki. Ez 28 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakától, jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek országos átlagos létszáma 218 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt a második negyedév három hónapjának átlagában. Az előző három havi átlaghoz képest a munkanélküliek száma 10 ezerrel, a ráta 0,2%-ponttal nőtt. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt írta a közösségi oldalán, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Spanyolországban több mint 10 000 ember kitelepítése után vészhelyzetet hirdettek három erdő tűz miatt, írja az MTI. A spanyol belügyminisztérium úgynevezett országos jelentőségű vészhelyzetet hirdetett az ország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek miatt pénteken. A madridi régióban jelenleg három erdő tűz is aktív, emiatt 4 településről evakuált a lakosságot. Az erdőtüzek miatt 5 regionális autóbusz vonalon szünetel a közlekedés, a több közutat lezártak, és 40 településen üzemzavart tapasztalnak a távközlésben. Végül hazánk időjárásáról. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország észak-keleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhő képződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a hangoló következő perceiben a 18-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző Aretha Franklin felvételeiből válogatunk.

Kedves hallgatóink, Aretha Franklin felvételeiből válogattunk. 1918. július 24-én született Ruggero Ricci, amerikai hegedűművész, akit a 20. század Paganiniének neveztek. A hangolóban elsőként Manuel de Falla spanyol szvítjét hallják a művész és Rados Ferenc előadásában.

Manuel de Falla spanyol szvítjét hallották Ruggero Ricci és Rados Ferenc előadásában. A következő percekben Saint-Saëns C-dur hegedű versenyét adja elő Ruggero Ricci és a luxemburgi rádió zenekara.

Saint-Saëns C-dur hegedű versenyét hallották, az 1918. július 24-én született Ruggero Ricci és a Luxemburgi Rádió zenekara előadásában. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink, a harangszót követően déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úrangyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik, üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Az Alkotmánybírósághoz fordultak a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői a 17. alkotmány módosítás miatt, amely többek között megszüntette Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, bevezette az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját és az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. Az indítvány végső kérelme tartalmazza többek között, hogy az AB állapítsa meg, az országgyűlés az alkotmánymódosítási eljárást az alkotmánymódosító hatáskör tárgyi körén kívül eső, zárt személyi körre szabott közjogi döntések elfogadására használta fel. Továbbá az AB állapítsa meg, hogy a 17. módosítás több rendelkezése nem felel meg az eljárási követelményeknek, ezért azokat visszamenőleges hatállyal semmisítse meg. Az Agrárkamara átalakítása az agrárium egyik legnagyobb reformja, amelyet bár sok vita övez, ugyanakkor az országnak és a gazdálkodóknak is szükségük van egy erős és független agrárszakmai és érdekképviseleti szervezetre, hangsúlyozta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán pénteken. Bóna Szabolcs bejegyzésében kiemelte, a klímaváltozás, az egyre erősödő nemzetközi verseny és a változó piaci környezet mellett minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a termelők közösen fogalmazzák meg az érdekeiket, és a tárcával együtt keressék a megoldásokat. Az Exim Bank tevékenységét érintő 4 ügyben tesz feljelentést ismeretlen tettes ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Az ügyletek összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot, tudotta a kormányzati kommunikáció az MTI-vel közleményben csütörtök este. A minisztérium átvilágítás során azonosította a 4 ügyletet, amely további hatósági vizsgálatot indokol. Az Exim Bank 100%-ban állami tulajdon intézmény. Feladata elsősorban az, hogy elősegítse a magyar vállalkozások nemzetközi terjeszkedését. A bank átvilágítása során kiderült, hogy több esetben gyanús körülmények között helyezett ki hatalmas összegeket. Lakóházak és civil létesítmények rongálódtak meg az Ukrajnát ért éjszakai orosz légicsapásokban, közli az MTI. A közép-ukrajnai Koprivnickiben egy ipar vállalatot, az ország északi részén fekvő Csernyihivben egy üdülőt, valamint egy benzinkutat ért orosz dróncsapás péntekre virradóra, jelentették az illetékes ukrán hatóságok. Az eddigi adatok szerint senki sem sebesült meg a támadásban. Spanyolországban több mint 10 000 ember kitelepítése után vészhelyzetet hirdettek 3 erdő tűz miatt, írja az MTI. A spanyol belügyminisztérium úgynevezett országos jelentőségű vészhelyzetet hirdetett az ország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek miatt pénteken. A madridi régióban jelenleg 3 erdőtűz is aktív, emiatt 4 településről evakuálták a lakosságot. Végül az időjárásról. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában zápor, zivatar előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja. De az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok és a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből a 18-tól a 23. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Kincs, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. Július 22-én szerdán dél körül, miután elhagyta a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyet, 14. Leó pápa megérkezett a Szubiákói Szent Benedek kolostorba. Assisi Szent Ferenc freskója előtt elmélkedett és megcsókolta a Szent Benedek szobrát, majd a szerzetesekkel együtt elmondta a miatyánkot. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, és megtekintette a kerengőt és a zártát. Július 22-én szerdán délelőtt 14. Leó felkereste a Szent Háromság kegyhelyet, a Közép-Appenninek egyik leginkább tisztelt szentélyét, majd délkörül autóval, amint egy 30 kilométerre fekvő Szubiákói Szent Benedek kolostorba hajtatott. A kolostor komplexumban tett látogatása során csendes elmélkedésbe merült Assisi Szent Ferenc 13. századi freskója előtt, a Szent Barlangban pedig a hagyományoknak megfelelően megcsókolta a Szent Benedek szobrának térdét, és elmondta a miatyánkot a jelenlévőkkel, jelentette be a vatikáni sajtóiroda Telegram fiókjában. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, majd megtekintette a kerengőt és a zárdát. Leó pápa és kísérői délután 4 óra után indultak vissza Castel Gandolfóba. A Szubiákói bencés közösség örömmel és hálával fogadja 14. Leó pápa látogatását a Szent Kolostorokban, ahol Szent Benedek megkezdte spirituális útját. Így nyilatkozott a szír olasz katolikus hírügynökségnek Dom Mauro Meacci Szubiákó bencés apátja. A Szentatya jelenléte megújítja az egyház és a bencés karizma közötti köteléket, emlékeztetve mindenkit az ima, az ige hallgatása és a béke keresésének elsődlegességére. A Szent Benedek kolostor vendégkönyvébe Leó pápa ezt írta: Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. A bencés szerzetesek tanúságtétele értékes és nagyon fontos az egyházban és a mai világban. Köszönöm ennek a közösségnek a csodálatos fogadtatást, és arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok az egész egyházzal együtt a világ békéjéért. Áldásommal, Szent Mária Magdolna ünnepén. A Szent Skolasztika kolostor vendégkönyvébe pedig a következőket írta Leó pápa: Hálát adok az Úrnak a kegyelemért, hogy meglátogathattam ezt a szent helyet Szent Magdolna liturgikus ünnepén, aki elsőként hirdette az Úr feltámadását.

A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára, 2028-ra készülve, megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Ha a technológia archiválja a láthatót, a személyek őrzik a láthatatlant. Ebben az esetben II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét, amit több mint 4 millió felvétel örökít meg. Rendkívüli vizuális örökségről van szó, amit végre digitalizálnak, hogy az egész világhoz eljusson. Karol Wojtyła pápasága kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív emlékezetben. Ezért a kommunikációs dikasztérium úgy határozott, hogy elindít egy részletes folyamatot az értékes fotóarchívum megóvására és aktív hasznosítására. A projektet július 8-án mutatták be a dikasztérium Marconi termében egy nagyobb program részeként, amelyet a technológiai igazgatóság indított el 2023-ban Francesco Massi vezetésével. A dikasztériummal együtt dolgozik majd Francesco Sforza, fényképész és kurátor, aki szívvel, lélekkel 6. Páltól 14. Leóig fotózta a pápákat. A bolonyai Cineteca filmkönyvtár restauráló központja, ami a tudományos koordinálást és a restaurálást végzi, továbbá a Bukáp Dokumentum digitalizációs vállalat. Francesco Sforza 48 év után ment nyugdíjba, tavaly novemberben. Egy másik nagy fotós Arturo Mari tanítványa volt, akinek neve fogalommá vált. Diszkréten, alázattal, a szív szemével fotózta a pápák sorát, az audienciákon, apostoli utazásokon. Francesco Sforza soha nem szerepelt riportokban, nem szóltak róla szalagcímek. A történelem azonban mégis sokat köszönhet neki. Fotói számtalan lapban jelentek meg szerte a világon. Emberek millióinak érintette meg a szívét és az elméjét, noha neve nem is szerepelt a képek mellett. Fényképezőgépét a közösség szolgálatába állította. Tudta, hogyan mesélje el képekkel Péter szolgálatának a lényegét, a közelséget, a találkozást, az ölelést, az egymáson nyugvó tekinteteket, mondta róla Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa. A projekt célja visszaadni a világnak 27 évnyi pápaság fotóemlékezetét, amelyet többek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás gazdagított. Összesen több mint 4,7 millió fényképpel, melyek egy nagyon intenzív magisztériumról és nemzetközi jelenlétről tanúskodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. A fotóörökség első felvételei 1977-ből valók, amikor a L'Osservatore Romano című vatikáni nap kérésére rögtönöztek egy fotóstúdiót. Két kisebb szobából alakítva ki, melyekből az egyik egy lépcső alatti helység volt. Az évek múlásával kifejlődött egy archívum, amely ma több millió képen keresztül elbeszéli az egyház történetének egyik jelentős időszakát. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálása és tudományos katalogizálása, az eredeti anyag biztonságba helyezése és, ha szükséges, restaurálása. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megóvja és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer. Paolo Ruffini, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium prefektusa aláhúzta, hogy ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorvad és kialszik.
Ruffini emlékeztetett arra is, hogy fontos megőrizni az előttünk lévők munkáját, mert a múltra tekintve építjük a jövőt. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a technológiának soha nem szabad elszakadni az emberi szenvedélytől és intelligenciától, különösen amikor fotózásról és képekről van szó. Fontos, hogy az otthonunk és minden tudásunk egységet alkosson, hogy felismerjük a korunk sebességével való haladás szépségét, zárta gondolatait a kommunikációs vezető.

Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Leó pápa június 15-én nevezte ki, miután jelölését jóvá hagyták a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Joseph Chang Yanfeng püspök különböző tisztségeket töltött be az egyházmegyén belül, 2021 óta pedig az egyházmegye adminisztrátoraként végezte szolgálatát. Joseph Chang Yanfeng püspökké szentelésére július 22-én szerdán került sor Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután jóvá hagyta jelölését a Szentszék és a Kínai Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Chang Yanfeng 1984. április 4-én született a Liaoying tartománybeli Beizenben. A Shenyangi nagyszemináriumban tanult, majd a dél-koreai Daejeon katolikus egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá a Csifengi egyházmegyében. 2010 és 13 között az egyházmegyei kúrián dolgozott, miközben egyidejűleg több plébánián is szolgált. Ezt követően a Csifengi székesegyház plébánosává, majd Lindongi plébánossá nevezték ki. 2021. október 15-e óta a Csifengi egyházmegye adminisztrátoraként szolgált.

0: tudósok rengeteget gondolkodtak azon, hogy vajon lehet-e a számítógépeken elmebajt előidézni. Kiderült, hogy lehet. Mégpedig úgy, hogy az információbevitelt olyan szintre gyorsították, ami meghaladta a gép információ befogadási és információ feldolgozási lehetőségeit, illetve képességeit. És akkor az nem tud tovább megfelelően működni. Ez történik az emberrel is. Képzeljem csak el. Ülök a televízió előtt, éppen több ezer holttestet látok egy földrengés után, és akkor, amikor megérintene, bevágnak egy csodálatos táncjátékot. Ekkor kezdenék gyönyörködni, de már is megjelenik ismét egy új kép, amelyben egy volt diktátor által lelövetett áldozatok tömegsírjait exhumálják, és mielőtt ez megviselne, divat bemutató következik, majd jön a cunami, és így tovább. Ha ilyen képeket nézek rendszeresen, akkor emocionális élményfeldolgozó képességem felborul, és ha nem végzek belső munkát, képes leszek észrevétlenül megőrülni. Isten országa közöttünk van, ha töretlen hittel kérem mindazt, amire oly nagy szükségem van. Azért fontos kérnem, hogy megnyíljak annak, ami, aki már jelen van, hogy tudatosítsam a bennem is élő valóságot. Ahogy Lukács evangéliumában, a 18. fejezet, 16. versben olvassuk. Isten országát békéggel ért. A Szeretet Lelke című elmékedés gyűjteményében a hold szépségéhez hasonlítja. A következőképpen fogalmaz, idézem. A hold azért szép, mert mindenkié, azaz senkié. Irigységnek, hatalomnak, gazdagságnak nincs felette hatalma. Ezért ragyog ilyen kedvesen. Emiatt olyan nagy érték az igazság, a béke vagy a szeretet. Legnagyobb érték mégis az Isten, mert mindenkié, a tiéd épp úgy, mint az enyém. Az Isten országával is így vagyunk, csak akarnunk kell és szeretnünk. Bennünk van. A miénk. Eddig az idézet. Isten országa akkor is körülvesz. Istennek akkor is fontos vagyok, ha őt nem ismerem fel, és nem foglalkozom vele. Avilai Szent Teréz jelmondata, Isten egyedül elég. Mit jelent ez? Keresem a boldogságot, de kitől és mitől várom? Senki ember fiától nem várhatom el, hogy teljesen boldoggá tegyen. Nem képes, mert senki sem Isten. Az alkoholtól, drogtól, a különféle pótszerektől sem, mert a szerek nem képesek. A szer még nem szeretet. A fiatal Salamon király is ezt ismeri fel, és nem pénzt kér Istentől, és még csak az sem, hogy ellenségei pusztuljanak, hanem bölcsességet, tisztánlátást, hogy felismerje a jó és a rossz közötti különbséget. Amikor a bölcsességet kéri, a bölcsesség lelkét kéri, ezzel a végtelen ajándékkal minden véges dolog a helyére kerül, és másodlagossá válik életében. A másodlagos dolgok nem tudják, nem képesek helyettesíteni az egyetlen elsődlegest, aki mindent megad, és ezért ő egyedül elég. Malkut de Shemaya, az egek uralma. Nem a mennyországot jelenti ez a kifejezés, vagyis nem a halál utáni beteljesedést. Nyilván azt is, de a kifejezés sokkal többet jelent. Jézus korában nagyon gyakran tiszteletből nem ejtették ki az Isten nevét, és nagyon gyakran ezt a szót használták többek között, hogy egek. A héber nyelv és az arám is az ég szót többes számban használja. Így alakult ki a kifejezés egek országa, mennyek országa. Jelentése egyszerűen ez, Isten országa, Isten uralma. Az Isten királysága az a hely és az a pillanat, amikor és ahol az Isten király. Mikor valóban az ember szívekben uralkodik. A mi atyánkban ennek az uralomnak az eljövetelét kérjük. A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Ez az ige konkrét meghívás, hogy tegyen félre bálványaimat, melyek elfoglalhatják szívemben Isten helyét, a karriert, a házasságot, a tanulmányokat, egy szép lakást, a munkát, a sportot, a szórakozást. Meghívás arra, hogy Isten legyen az alap. Ő legyen minden gondolatom és érzésem kiinduló pontja, Az életben ugyanis mindennek ő felé kell haladnia, és tőle kell elindulnia. A tanító egyszer megkérdezte a gyermekektől, tudjátok-e, hol lakik Isten? A mennyben, mondta az egyik. A tiszta szívben, mondta a másik. A főutcán balra, az utolsó házban kiáltotta a kis Marci. A tanító mosolyogva megkérdezte, hogy miért gondolja ezt. Amikor apukámmal arra sétáltam, mesélte a kisfiú, apa a következőket mondta. Ennek a szegény embernek, aki itt lakik, 8 gyermeke van. Cipész a mestersége, és ő tartja el a vak nagyapát is. Gyakran látnak szükséget, mégis boldogan és békességben élnek együtt. Tudod miért, Marci? Mert ott lakik Isten. Ebben a felgyorsult, felpörgetett világban szinte éhen halok lelkileg, mert lelkemet a megszerzett javak nem tudják kielégíteni. Bár Jézus rávilágít a mindenkiben is rejlő legnagyobb kincsre, az Isten országára, mégis képes vagyok lelki nyomorban élni, mert hagyom a felgyorsult tempóban felcserélni az értékeket. Hogyan tudom helyrehozni? Kezdésként ismételgessem, és gyakorolgassam. Jöjjön el a te országod, és akkor minden más megadatik.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 17. vasárnapra Kincs címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 12:30. Kuzsajas című népzenei összeállításunkban a muzsikás együttes felvételei szólnak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Az Alkotmánybírósághoz fordultak a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői a 17. alkotmány módosítás miatt, amely többek között megszüntette Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, bevezette az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját és az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. Az indítvány végső kérelme tartalmazza többek között, hogy az AB állapítsa meg, az országgyűlés az alkotmány módosítási eljárást az alkotmány módosító hatáskör tárgyi körén kívül eső, zárt személyi körre szabott közjogi döntések elfogadására használta fel. Továbbá az AB állapítsa meg, hogy a 17. módosítás több rendelkezése nem felel meg az eljárási követelményeknek, ezért azokat visszamenőleges hatállyal semmisítse meg. Több mint 4,5 millióan dolgoztak júniusban, közölte a KSH. A 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki. Ez 28.000-rel elmaradt az előző év azonos időszakától, tette közzé pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A 15 és 74 év közötti munkanélküliek átlagos létszáma 218.000. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt a második negyedév 3 hónapjának átlagában. Az előző 3 havi átlaghoz képest a munkanélküliek száma 10.000-rel, a ráta 0,2%-ponttal nőtt. Drasztikusan csökkent azoknak a vállalkozásoknak az aránya, amelyek a saját cégüket érintő közterhek növekedésével számolnak. A várakozások javulása minden cégméretben megfigyelhető, a KNH KKV bizalmi index második negyedéves adatai alapján. Az MTI-nek küldött pénteki közleményben kiemelték, a KKV szektorban egyértelmű pozitív elmozdulás látható a közterhekkel kapcsolatos előrejelzésekben. 17%-ponttal csökkent azok aránya, akik növekedésre számítanak a következő egy évben, így arányuk 34%-ra mérséklődött a korábban mért 50% feletti értékről. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A Hungaroring főbejáratával szemben létesített ideiglenes rendőrőrsön 24 órás ügyeletet biztosítanak. Tájékoztatta az MTI-t pénteken Szekeres Dominik, a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Elmondta, a versenypálya körül mindenhol rendőri egységek segítik a közlekedést, de folyamatos lesz a járőrözés is. A biztosításban résztvevő több mint 1000 fős állomány munkáját 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A rendőrség azt is kéri, mindenki, aki a verseny helyszínére tart, időben induljon el, kövesse a rendőri jelzéseket, a kihelyezett táblákat és az azon szereplő utasításokat, illetve csak a kijelölt parkolókat használják. Végül az időjárásról. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhő képződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. A szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 14 órakor lesz. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunk elején Közélet című műsorunkat hallhatják, melynek szerkesztője Sinkovics Andrea, Domjenné dr. Nyizsalovszky Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgetünk. Összeállításunkat a napi májával zárjuk, tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
4: Közélet. Délelőtti magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen a második évfolyamon 22 hallgató végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. Műsorunkban erről hallanak összeállítást. Kérjük, tartsanak velünk!

0: A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakról Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritával, az EKKE turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgetünk.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Itt az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen már a második év folyam végzett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakon. A műsor folytatásában majd hallgatókkal is hallanak interjúkat a hallgatók, de mégis kezdjük a legelején. Ez már a második évfolyam, ezek szerint akkor volt igény a hallgatóság részéről, tehát mennyien jelentkeztek, mennyien végeztek most?
2: Eredetileg 27-en jelentkeztek, és abból 22-en végeztek most. A maradék 5 hallgató közben sajnos abba hagyták a tanulmányaikat mindenféle adminisztratív személyes okokkal. A lényeg az, hogy gyakorlatilag ez a 22 fő sikeresen teljesítette is az államvizsgát, méghozzá kitűnő eredménnyel. Ezzel gyakorlatilag megdupláztuk az előző évnek a végzett és a jelentkezett évfolyamának a létszámát, és úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyi hallgatónk végzett, és főleg arra, hogy nagyon sikeres teljesítményt nyújtottak az államvizsgán is.
1: Az előző évfolyamhoz képest az oktatás rendjében, tematikájában mik voltak az újdonságok?
2: Minden éven úgy indulunk neki a képzésnek, hogy én már az év elején kérem a hallgatókat arra, hogy a képzéssel kapcsolatos kritikáikat, észrevételeiket, javaslataikat, azokat fogalmazzák meg felém, és ennek alapján ugye az első évfolyamunktól szerzett tapasztalatokat, visszajelzéseket tudtuk beépíteni már a második évfolyam képzéseibe. Éppen ezért pár változtatást sikerült is véghez vinni. Az egyik az volt a kérésük, hogy tegyük még ökumenikusabbá a képzésünket, és éppen ezért sikerült bevonni a képzésbe Róna Ivánt, aki a Mazsihisz turisztikai igazgatója, és ő jött előadást tartani gyakorlatilag a zsidó kultúrához, zsidó vallásturisztikai értékekhez kapcsolódó, a zsidó vallást, a zsidó kultúrát, az ehhez kapcsolódó viselkedési normákat mutatta be. Volt még egy változtatásunk méghozzá, van egy ilyen tantárgyunk, hogy vendéglátás, szállásadás a vallási turizmusban, a szállásadás részéhez sikerült egy új kolléganőt bevonnunk ebben a képzésben, hogy még inkább gyakorlatorientált tudást tudjunk átadni a hallgatóknak, illetve ezen az éven próbáltuk a szakmai tanulmányutunkat is egy kicsit átvariálni, hogy most ne ugyanazokat a helyszíneket látogassuk meg. Így jutottunk most el ebben az évben plusz megállóként például a felújított veszprémi várnegyedet, ennek a vallásturisztikai értékeit tekintettük meg középpontban például, és itt egy vezetett túrán is vettünk részt a várbörtönnel, ahol többek között Mindszenty József bíboros is raboskodott, és különlegessége volt ennek a helyszínnek, hogy papokat, kispapokat szentelt. Itt nagyon különleges élmény volt itt végigjárni ezeket a helyszíneket, illetve még egy másik programpont is került bevonásra. Talán kevesek számára tudott, hogy a Felvidék bővelkedik a svábokhoz, németekhez kapcsolódó vallásturisztikai értékekkel, kálváriákkal, és az egyik nagyon szép állapotban megmaradt, illetve felújított kálváriát tekintettük meg, és hallgattuk meg az ottani polgármesterasszonynak az előadásában azt, hogy milyen szerepet játszanak ezek az úgynevezett szakrális kísértékek a Balaton felvidéknek a kulturális és vallásturisztikai kínálatában.
1: Ahogy láttam az évfolyamot, elég nagy volt a szórás az év, a születési év tekintetében, akár a 30 évestől a 70 évesekig is voltak. Szerintem ez is újdonság volt.
2: Igen, nagyon örültünk neki, meg is lepődtünk azon, hogy Varga Antal, Tóni bácsi 70 évesen is belevágott ebbe a képzésbe, de nagyon szépen teljesítette. Ő volt az, aki egyébként, akinek a közvetítésével megismerhettük ezeket a balatonfelvidéki kálváriákat, hiszen ő ebben a Via Kálvária mozgalomban egy nagyon oszlopos és nagyon tevékeny tag. Voltak hallgatóink tényleg az országnak a különböző részeiről, Dunántúról, Tiszán innen, Tiszán túl, Észak-Magyarországról több hallgatónk volt az Egri Főegyház megyéből, és hál' Istennek a külföldi hallgatóinknak a száma is 50%-kal nőtt. A Nagyváradi püspökség mellett a Szatmárnémeti püspökségről is érkeztek hallgatóink, akik szintén sikeresen teljesítették a követelményeket, leállamvizsgáztak és elkészítették a portfóliójukat is.
1: Illetve még egy református lelkész is volt.
2: Kettő református lelkészünk volt, igen, az egyik a Prókai Árpádi, a boldvai lelkész, ez Edelénytől nem messze egy kis település, kis, de nagyon különleges település, hiszen a halotti beszéd itt készült el, és ennek nyomán most kisebb vallásturisztikai fejlesztések is történtek, ami segít bemutatni, hogy a halotti beszéd hogyan, milyen körülmények között keletkezett, illetve Gartner Györgyi, aki a zsinatnál dolgozik.
1: Többnyire olyan emberek jöttek erre a képzésre, akik már egyébként is ezen a szakterületen dolgoznak?
2: Igen, voltak olyanok is, akik már ezen a szakterületen, vagy valamilyen módon a turizmus vendéglátásban dolgoznak, de eddig mondjuk csak így a perifériáját tapasztalták meg a vallási turizmusnak, viszont nagyon érdeklődőnek és nyitottnak mutatkoztak a téma iránt. Voltak közöttük, akik szállásadással foglalkoznak, ugye volt nyugdíjas, voltak tanárok, voltak nekünk is egyetemi kollégáink, úgyhogy nagyon-nagyon széles volt a spektrum, akiket hál' Istennek meg tudtunk szólítani.
1: Ez a képzés is egy záróvizsgával készült portfóliót kellett készíteniük a hallgatóknak. Itt milyen témákat választottak?
2: De 22 hallgató természetesen nem egy kolléga mentorált a portfóliójának. Ez gyakorlatilag, ez a portfólió, ez olyan, mint egy szakdolgozat. Ott lehet elképzelni. Tehát több kolléga menedzselte le ezt a 22 hallgatót. Nekem 4 hallgatón volt, aki nálam írt, tehát leginkább az én témaköreimben tudom elmondani, hogy milyen anyagok születtek, de természetesen a záróvizsgán, mivel ezeket az anyagokat PPT előadás formájában is be kellett mutatni, van rálátásom a többiekre is. Mindenki nyilván a saját lakóhelyéhez, saját munkahelyéhez, vagy esetleg érdeklődési köréhez kapcsolódóan próbált portfólió témát megválasztani, és annak külön örültem, hogy többen olyan témát választottak, ami nem csak szimpla leíró téma volt, tehát egy meglevő vallásturisztikai helyszínnek, kegyhelynek, zarándokhelynek a bemutatása, hanem igenis igyekeztek olyan feladatokat választani, amivel jobbá tudják tenni azokat a helyszíneket, kvázi turisztikai termékfejlesztési célokat, eszközöket tudtak bemutatni. Például az egyik hallgató, ő a Vajdahunyadvárban lévő Jáki templom másolatában dolgozik, és ő is egy termékfejlesztési csomagot mutatott be arra nézve, hogy hogyan lehetne ezt még inkább felhasználóbaráttá tenni, még inkább bemutatni ezeket az értékeket. Külön büszke vagyok az egyik saját tanítványomra, a Rauch Anitára, aki a Nagyváradi püspökségnek a munkatársa, mivel hogy az ő általa elkészített portfóliós dolgozat gyakorlatilag már élesbe is megvalósításra került. Ő a Nagyváradi püspökségnek a területén található Szent Jobbi apátság turisztikai termékfejlesztési lehetőségeit dolgozta fel. Ez külön öröm számunkra olyan szempontból is, hogy a Szent Jobbi apátság, illetve maga Szent Jobb, ugye a neve is mutatja, hogy nagyon sokáig itt őrizték Szent István királyunknak a jobbját. Az elmúlt években, évtizedekben sajnos feledésbe merült Szent Jobbnak a neve, illetve a hozzá kapcsolódó értékek. Hál' Istennek ez most egy projekt keretében megtörtént, ezeknek a felújítása, illetve a turisztikai termékfejlesztési anyagot, az Anita által készített portfólió volt ennek az alapja, tehát elmondhatjuk, hogy ez egy olyan terv, ami már rögtön megvalósításra is került.
1: Jövőre indul-e ez a képzés, van-e már valami hír a következő tanévről?
2: Mi tervezzük, hogy indítjuk ezt a képzést továbbra is, úgyhogy mindenki figyelmébe ajánlom, minden információt az egyetemnek a honlapján lehet megtalálni. Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést kell beütni, és akkor meg lehet látni, hogy mik a feltételek. A beiskolázásnál szélesre tártuk a kaput, tehát bármilyen BA-s, vagyis alapszakos diplomával be lehet lépni a képzésre, nem feltétel a nyelvvizsga, tehát bárkit várunk szeretettel érdeklődőket. Engem már többen megkerestek telefonon is, hogy szeretnének jelentkezni. 5 fő felett fogjuk indítani a képzést. Minden egyéb részletet tényleg a honlapon, vagy hogyha engem személy szerint a nizsalovszki.rita@uni-eszterházi.hu címen megkeresnek, én mint szakfelelős természetesen mindenkinek közvetlen információkkal is tudok segíteni. Én nagyon remélem, hogy a következő évben is tudjuk indítani a képzést.

0: A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakot két református lelkész is elvégezte. Most Prókai Árpád boldvai református lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak záróvizsgája után van most ön, itt beszélgetünk. Hát lelkészként gondolom adódott a helyzet, hogy ön jelentkezik erre a képzésre, de mégis mi ösztönözte, hogy jelentkezzen, illetve hol hallott erről a képzésről?
2: Erről a képzésről egy vallásturisztikai fórumon hallottam először, és mint egy olyan templomnak a lelkipásztora, amely a Kárpát-medence egyik legrégebben épült temploma, fontosnak tartottam, hogy ne csak lelki élményt nyújtsunk az odaérkezőknek, hanem egy kulturális élményben is részleg legyen az embereknek, és ehhez a vallásturisztika azt gondolom, hogy alapvető dolog.
1: Mely volt a kedvenc tárgya vagy tantárgyai, melyek voltak itt az egy tanév alatt?
2: Nagyon szerettem az emberközpontú gazdaságtant, amit Baric Sarolta, a szerzetes nő tanított, mert ebben a mai világban azt látjuk, hogy minden a profitra és a vagyonszerzésre épül, és ő arról tanított, hogy az ember a központ, és a legfőbb jó, Isten fez eljutni az embereknek. Ez volt az egyik, és a másik pedig a szakrális helyek, amelyek akár a világban, akár itt Magyarországon vannak, azoknak a bemutatása, róla beszélgetés, ez nagyon érdekes volt, és jó volt.
1: Boldván milyen az idegenforgalom, mennyire keresik fel ezt a Borsod-Abuj-Zemplén vármegyei települést?
2: Istennek hála, egyre többen, csoportok, fiatalok, idősek jönnek, de családok is bejelentkeznek, megnézik. 2011-től van egy úgynevezett barátok háza a templom mellett, ez egy látogató központ, amit az önkormányzat tart fönt, ahol a halotti beszédről van kiállítás, és ezt a kettőt együtt szoktuk bemutatni, és ezek érdekesek azok számára, akik ide érkeznek. Fontos, hogy megismerjék nem csak a templom történetét, hanem az első nyelvemlékünk történetét is. A Prahai Kódexben található a halotti beszéd és könyörgés. Ez egy olyan beszéd, ami az első összefüggő nyelvemlékünk, magyar nyelvemlékünk, és abban az időben ugye latin volt a mise nyelve, és ezt a könyörgést, halotti beszédet, ezt temetésen mondták el a szerzetesek, ahol végre magyarul hallhatták a szavakat azok, akik valamelyik szeretüket temették éppen.
1: A boldvai református templomnak mi a különlegessége?
2: A különlegessége az, hogy ott mesél a múlt. Az egyik része a templomunknak, ugye ez egy bencés monostori templomnak épült, és van a szentély része, hajó része. A szentélyben megtalálták egy cölöpfalunak a nyomait, ami 5000 évvel ezelőtt állt ott, tehát innen indul a története a templomnak, és a mai napig élő közösség. Tehát ez a gyülekezet temploma, minden gyülekezeti, istentiszteleti alkalom itt van a templomban.
1: És azért Boldvához ugye történelmi személyiségek is kapcsolódnak, akik még ellátogatnak Boldvára, mit érdemes még ott megnézniük?
2: Igen, nagyon fontos, hogy Szatmári király Ádám, aki második Rákóczi Ferencnek volt a napló írója és apródja, ő itt élt, miután hazajött a számüzetésből, emléktáblája is van a templomban, de meg kell említenünk a Szentléleki Zsóri család emléktábláját is. Szentléleki Zsóri család boldvai család volt, de Mezőkövesden is éltek, és Szentléleki Zsóri Lajos volt az, aki 1938-ban Mezőkövesden egy gyógyfürdőt hozott létre. Ma Mezőköves tulajdona a városi, de nevében a családot említi meg, és ők is boldvaiak voltak, reformátusok voltak, ők is. És még egy, van egy harmadik személy, akinek emléktáblája van a templomunkban, az pedig Ablonci Menyhért, aki az első prédikátora volt a gyülekezetnek, Wittenbergben tanult, és onnan hozta haza a reformáció eszméit, és lett reformátussá a gyülekezet 1578-ban.
1: Református lelki pásztorként mik a tapasztalatai, hogyha így érkeznek önökhöz? Hát nevezhetjük őket turistáknak vagy zarándokoknak. Hát hogy mennyire nyitottak a transzcendens felé, mennyire nyitottak az egyház értékkincsei felé?
2: Ez egy érdekes dolog. Ezt azon is le lehet mérni. Bemegyek a templomba egy csoporttal, fél óra alatt végzek, vagy két óra alatt végzek, mert látszik azokon, akik odaérkeznek, hogy csak egy templomot, egy kulturális helyet szeretnének látni, és többre nem kíváncsiak, de olyan jó, amikor lelki dolgokról is el tudunk beszélgetni, megkérdezem, hogy milyen felekezőtőek, és akkor innen elindulhat egy beszélgetés, és sokkal mélyebbre tudunk néhány emberrel jutni. Ez embere válogatja.
1: Ön számára összességében ez a képzés mit adott? Mi az, amivel úgy érzi, hogy akkor talán most így szakmailag, tehát mint turisztikai szakember is, még jobban tovább tudja adni a tudását, vagy jobb módszert annal?
2: Azt gondolom, hogy amiben segítségemre volt, az, hogy ezt tanultuk itt, a terméket jobban eladni. Ha ez egy csúnya kifejezés, mert hát egy templom, egy szakrális hely nem termék, de mégis fontos, hogy jobban tudjuk reklámozni, jobban tudjunk hívogatni embereket, és ehhez viszont nagyon jó támpontokat kaptunk itt, nagyon jó segítséget kaptunk.
1: Saját tapasztalatára vagyok kíváncsi, hogy amikor ön lelkészként mondjuk bemutatja a templomukat, a református templomot Boldván, tehát akkor tényleg érzi ezt a nyitottságot esetleg így az emberekbe, hogy tud a Szentlélek erejével rájuk hatni?
2: Igen. Tehát vannak, amikor nagyon jó nyitott beszélgetéseink alakulnak ki, sőt, olyan kapcsolatok, hogy következő évben is visszajönnek, mert kaptak egy olyan spirituális lelki élményt, hogy vágynak vissza újra találkozni a templomban, akár velem, akár a helyjel.
1: És végül kiknek ajánlaná ezt a képzést? Ugye itt, ahogy beszélgettem a évfolyam tagjaival, elég sokféle alapvégzettséggel rendelkező emberek alkották az évfolyamot. Szerinte, ön szerint kinek jó ez a képzés?
2: Úgy gondolom mindenkinek. Valóban vannak közöttünk biológus végzettségűek, tanárok, lelkész végzettségű, de ebben az országban annyi csodálatos vallási értékünk van, hogy ha laikusként, idézőjelben laikusként foglalkozunk ezzel és tanulunk, mi is gazdagabbak leszünk, és talán odahaza, abban a helyen, ahonnan jöttünk, tudunk segíteni a helyi lelkipásztornak, tudunk segíteni ott a templomban, azon a szent helyen bemutatni. Tehát mindenképp gazdagodunk ezáltal a képzés által.
1: Köszönöm szépen, és Isten áldja.
2: Köszönöm szépen én is.

0: Bernát Magdolna Gyöngyöspatárról érkezett a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakra, és turizmussal foglalkozik, valamint borászkodik.
1: Egy éves volt ez a képzés, már másodjára hirdette meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Mi vonzotta ide erre a szakra?
2: Hát elsősorban gondoltam, hogy még életemben utoljára tanulok valamit, valami olyat, ami engem érdekel, és miután sokáig idegen vezettem, és magam is turizmussal foglalkozom, és nálunk van egy fantasztikus templom, egy gyönyörű templom, ezért ez nem állt messze tőlem ez a téma, és gondoltam, hogy akkor megnézem azért, mert az ember erről a témakörről tud valamit az életében, itt-ott felszed, de így egy csokorban, szisztematikusan összeszedve gondoltam, hogy ezt érdemes lesz megnéznem.
1: Melyik ez a gyönyörű templom?
2: Ez a gyöngyöspatai templom, és hát a Jesse oltára az világhírű, az művészettörténeti ritkaság, és most teljes pompájában látható, csodálatosan felújított minden részletében.
1: Igen, Ternyák érsek úr nemrég áldotta meg újra ezt a templomot, és mi az, amit itt tanult ebben a tanévben, ebben az egy tanévben itt újdonságként?
2: Hát elég sok dolog volt. Volt, ami a helyére került a fejemben. A vallásturizmus nálunk, ha úgy tetszik, akkor ez egy új vonal, egy új szegmense a turizmusnak, és nálunk ez most van kialakulóban. Vannak az országban olyan részek már, ahol ezt profi módon és üzleti szemlélettel is végzik, nyilván a hely szellemét megőrizve, de hogy itt egy kis rácsodálkozásom is volt, hogy mi minden rejlik egy vallási vagy egy szakrális központban.
1: Igen, és itt tulajdonképpen az is a lényeg, vagy az a lényeg, hogy a szakrálison keresztül, tehát az idegeneket, vagy a érdeklődőket, zarándokokat elvezessük a transzcendenshez.
2: Úgy van. És akkor nekünk most ez lehetőségünk adott, de én a saját vendégeimet is mindig elviszem a templomba. Lehet, hogy csak olyanok járnak hozzám, akiket abóvó érdekel, nem tudom, de mindig elviszem őket. Egyébként is van néhány látnivaló, de van, hogy misére is elmegyünk együtt, vagy van, hogy én megmondom nekik, hogy én elmegyek, és mikor jövök vissza. De sok érdeklődő van, és nem áll távol az emberektől egy-egy szép szakrális helynek a megtekintése.
1: És ahogy mondta, hogy borászként is dolgozik, tehát tulajdonképpen a bor gasztronómia is lehet a turizmusnak egy ága, tehát akár a gasztronómián keresztül, a boron keresztül is lehet az embereket hát közelebb vinni az Istenhez is, meg a valláshoz is.
2: Hát természetesen. Nem véletlenül van például a János áldás, ugye? Hogy a bor a művészetek minden területén jelen van, és hát minden misén is ott van. Tehát, hogy ez természetes, normális része az életünknek.
1: Igen, fontos mindig a terménynek a megáldása is. És most, ahogy az államvizsga, záróvizsga után beszélgetünk, miből állt ez a záróvizsga?
2: Ó, hát szerintem a Jóisten velem volt, mert azt húzatta ki velem, én a szállodákat húztam ki, és hát jó érzés volt. Jó érzés volt, nagyon kellemes hangulatban telt a vizsga is, és akkor mivel a szálloda nem állt tőlem messze, megkészültem is persze, tehát hogy jó érzéssel jöttem ki. És jó volt, hogy eljöttem, de lehet, hogy az életem utolsó vizsgája, de ismeretek bővítésére még biztos, hogy becsatlakozok valahová.
1: Ránézve már túl vagy a 70-en, de majd megmondod pontosan, hogy mégis hány éves vagy pontosan. Honnan hallottál erről a képzésről?
2: Hát egy fiatal kollégám, aki egyébként a Patai templomnak a felújítását vezette, csak összefutottunk, azt mondja, mit csinálok, nem megyek el Egerbe a vallásturizmus tanulni? Fú, mondom, tök jó, pont ide készülök. Ennyi volt.
1: Két fél év alatt nyilván megvoltak a tantárgyak, voltak beadandók. Összességében milyennek látta ezt a képzést?
2: Hát elég sokat kellett tanulni, maradjunk abba, hogy ez nem egy sétaút volt. Sokat kellett, mert más dolog, amikor az ember mindennapjaiban jön, megy, lát és beszélget róla, és más, amikor szakmai szemmel rendszerbe kell tenni valamit. Ne adj Isten, tehát az én korosztályom nem a számítógépen nőtt fel, És akkor itt egyúttal szerkesztőnek is kell lenni. Tehát ezúttal simán írhatunk egy könyvet, mert ami a fiataloknak természetes, azt komolyan kellett tanulni. Jó, egy csomó rácsodálkozásom is volt. Voltak tantárgyak, amelyekkel például sose foglalkoztam. Meg a világvallásait összeszedte a rendszer, hogy kik, mikor, honnan jöttek, mentek, mennyien vannak, mi a tendencia. Nagyon érdekes volt.
1: Kiknek ajánlanád ezt a képzést?
2: Én azt gondolom, hogy aki érdeklődik a szakrális értékek iránt egyszer, aki a turizmusban van, és van egy kicsit vallási lelkületem, ez anélkül nem fog menni, mert a kívül, tehát nem lehet kibicnek lenni egy ilyen tanulmányi folyamatban. És aki az ismereteit szeretné bővíteni, annak is, és majdnem minden korosztálynak ajánlom. Tehát, hogy az, hogy az ember hogyan bővíti az ismereteit, amíg épp elménk van, ott nem érdekes a kor.
1: 76 évesként te számítottál rongidősnek?
2: Hát nem tudták egyébként az osztálytársaim. Azt hiszem, ketten vannak, akik nem lehetnének a gyerekeim, de ez így teljesen rendben van.
1: Gratulálok akkor, és további Köszönöm. Eredményes munkát, idegenvezetést és borászkodást kívánok.
2: Köszönöm szépen.

0: Varga Antal nyugdíjasként 69 évesen ült be az egyetem padjába. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakra a Veszprém vármegyei Olaszfaluból érkezett. Portfólióját a Veszprém vármegye kálváriáiból írta, amelyekkel már régóta foglalkozik.
1: Honnan hallott erről, és jó messziről Veszprém megyéből eljött ide Egerbe tanulni?
2: Ugye nagyon pici Magyarország, és aki a Veszprém megyei Honismeret Egyesület elnöke. Őket a Veszprém megye főlevéltárosa volt, amíg nem nyugdíjazták, hát ő mindent tud, és az érseki főiskolán Veszprémben ott egyszer kiírták tavaly, hogy indul egy ilyen szak. És mivel mi előtte évben fejeztük be vele, köröltve a Via Kálváriát, akkor gondoltuk, hogy igen. És jelentkeztünk is, de a szak nem indult el. Hanem utána kaptuk az értesítést, hogy ott nem, viszont Egerben igen. És akkor most azért a munkamegosztás, hogy én már tényleg nyugdíjas vagyok, ő most készül nyugdíjba, és akkor én vállaltam be ezt, hogy akkor átutazom 24-szer szép Magyarországunkat.
1: És megérte az átutazás? Mit tanult ebben ezen az képzésen, ebben az egy évben?
2: Nagyon megérte. Én tényleg a teremtői ajándékának gondolom ezt a képzést, hogy egyáltalán megtaláltuk, meg azt, hogy magát a Via Kálváriát is megcsinálhattuk. Na most azt, ő levéltáros volt. Én egyébként gazdasági szakember pénzügyesként éltem az aktív életemet, mellette foglalkoztam azért értékteremtéssel, de klasszikusan, autodidakta módon raktuk össze, amit az érzéseink, amit a tudásunk, a kapcsolatunk adott, ezt a kálvária rendszert. És mikor hallottuk ezt, akkor most úgy fogalmaztam magamban, hogy amit autodidakta módon megcsináltuk, azt most egy picit a magyarországi és európai vagy világkonszektusba helyeztük bele. Tehát amit mi gyártottunk, egy mini zarándoklat, az most hogy ül be a magyarországi viszonyok között, hogy ül be az európai, és hogy ül be a világ viszonyok között. Tehát ezt a mi kis mini pályánkat tudásilag, érzelmileg és minden tekintetben el tudtam helyezni.
1: Melyik volt a kedvenc tantárgya itt az egy év során?
2: A pénzügy számvitel, mert mivel pénzügyes voltam, nem kellett vizsgáznom. Egyébként a világ vallás turisztikai térképe, mert az emberek volt fogalma arról, hogy lent a szigetvilágban milyen vallások vannak, hogy uralkodnak, de azért rendszerezve. És ez egy picit még az általános kultúra része is. Tehát így rendszerezve, azért így még nem kaptuk meg. Meg az zarándoklat szempontjai, ki hogy zarándokol, miért zarándokol, az is. Tehát egyfajta rendszerezettség, egyfajta kitekintés, tehát ahhoz, amit mi civilként elképzeltünk, ez egy nagyon szép adalék volt.
1: Említette, hogy akkor a portfólióját a Veszprém vármegyei kálváriákból írta. Hány kálvária található ott, és milyen állapotban vannak? Tehát akkor ezt mennyi idő alatt lehet végig zarándokolni?
2: Mindösszesen 45 kálvária van Veszprém megyében. Nos, ebből sajnos azt kell mondani, mivel azért a vallás úgy európai szinten és magyarországi szinten is azért mind kevesebb vallásgyakorló ember van, tehát a kálváriák sem annyira látogatottak, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. És ebből 15 kálváriát tudtunk úgy kiválasztani, ahol partnerségre is találtunk a helyi szereplők között, ez volt civil szervezet, vagy a polgármesterek, vagy így. Tehát 15-öt tudtunk úgy kiválasztani, akiket fel lehetett fűzni, egyet három irányba fűztük fel őket, ők voltak a partnerek. Na most őket egy virtuális térképre tettük. De nem azt akartuk, hogy most egyszer megjelenek a térképen, és akkor soha nem történik, hanem utána ezekhez, a kálváriákhoz eseményeket rendeltünk folyamatosan. Meg volt, hogy ki a márciusi, a passió, a húsvéti események utána. Az egyéb események akkor, ahol volt például a Mária naphoz kapcsolódó kálváriák, akkor oda, tehát egy picit élővé akartuk tenni ezt, tehát nem egy statikus helyzetfelmérés, nem egy statikus térképkészítés, hanem ennek egy kis, ebbe egy kis életet leheltünk.
1: És akkor azt jelenti, hogy például ez a 15 a 45-ből, ez mind felújított kálvária, vagy ezek milyen állapotúak ezek a kálváriák Veszprém vármegyében?
2: Ők viszonylag jók. ők viszonylag jók. Most nem úgy válogattunk, hogy egyeket ki a szép, meg ki a nem szép, hanem ahol tényleg partnerséget találtunk, tehát inkább ez volt a fő motiváció, de ők egyébként igen. Tehát valószínű, valaki nem újítja fel, és vagy hivatal, vagy civil elhanyagolja, ő akkor nem is jelentkezett volna nálunk. Tehát igazából ugye, ahol aktivitás volt, ők azért aktív, voltak aktívak, mert ők csak kálváriájukat karban tartják. Tehát úgy hátulról jött az aktivitás.
1: Ezek a kálváriák többsége hogy néz ki?
2: Pici kis kápolnák, ilyen kis kétszer-két méteres kápolnák, jellemzően ugye kőből, téglából építettek, és minden fedett részben van egy kép. Most vannak az úgynevezett, ezek a stációk, Jézus szenvedésének a stációi, van, ahol 7 stációs, de a többség az 14 stációs, tehát avval, hogy megjelenik Pilátus előtt, tehát ahogy segítik Jézust, és a vége a Golgota. Tehát a legjellemzőbb a 14, tehát ez a 14 pici kis, de nagyon pici kápolnát kell érteni alatt, ami gyakorlatilag egy ember számára egybeálló, és ebből van egy 14, és a legtöbb helyen, hála Istennek, a végén van a Golgota, tehát ott azért ott megjelenik a Jézus meg a két lator. De az már az út vége.
1: Akkor ezek tulajdonképpen ezek keresztútak, keresztút?
2: Egészen pontosan keresztútak. És általában, és ez is szerencse, általában a település mellett valami dombon, tehát ha volt nekik dombjuk, akkor oda tették. És a mi programunk úgy szólt, hogy kálváriák és csendhegyek, mert ezek igazából, amellett, hogy kálvária és keresztút, és van egy üzenete, amellett csendhegy is. Tehát ha én felmegyek, ott csend van. És ha tudok meditálni, tehát a kettő az emberbe összekapcsolódik.
1: És akkor tulajdonképpen ezek a keresztutak, kálváriák gyakorlatban is használva vannak, tehát gondolom a római katolikusok legalább nagybőti időszakban kizarándokolnak és végigjárják Krisztus útját, szenvedésének az útját.
2: Igen, igen, tehát valóban így történik. Döbkevesebb aktivitással láttuk ilyet, és láttunk olyat is. Igen, és akkor én is már végigimádkoztam az összes stációt. Tehát igen, ez egy élő vallás gyakorlat.
1: Akkor tulajdonképpen önnek nagyon szakmába vágott ez a képzés. Kiknek ajánlaná végül ezt a képzést, hogyha indul jövőre is?
2: Nem kell kálvária építőnek lenni egyéb iránt. Én azt mondom, aki fogékony arra, és nem feltétlenül szakralitás. Tehát mi az imént beszélgettünk róla, hogy ha kivondolok egy csendes helyre, az önmagában már egy lelki békét terem, megbékélek magamat, keresem a lelki békémet. Tehát hogy az ilyen típusú ismereték, meg inkább lelki megközelítés, amit itt is kaptunk, ez nem kell feltétlenül vallásosnak lenni. Tehát bárki, aki úgy gondolja, hogy ez egyfajta meditációs lehet. Rengeteg ismeretet kapok, szemléletet sugároznak, és ezzel ugyanúgy tudom a saját lelkemet ápolni.
1: Ön azt hogy látja, hogy például így a Veszprém vármegyébe és ezek iránt, a kálváriák iránt az egyszerű turisták mennyire érdeklődnek, tehát felkeresik a szakrális helyeket az ön tapasztalata szerint?
2: Ez egy érdekes kérdés, tehát vannak úgynevezett sztárhelyek. Most például nálunk ugye Sű meg a sok tekintetben az, mert a vár, meg a kálvária, meg az érseki palota, tehát itt önmagában azért a turisztikai látványossága vonz erőt, de nagyon sok olyan kis település van, ahol a kálvária van, és a templom. És nincs több említésre méltó. Tehát, hogyha valamerre át szeretnék menni, és meg szeretnék nézni, mondjuk éjszakra mondom a Boldva völgyét, akkor ami ott útbe esik, azt megnézem, és a kis településen templom és kálvária. Tehát ő a látványosság, ő az épített örökségünk része, és őt lehet megnézni, hogy nincs más.
1: De akkor ezek szerint meg is nézik?
2: Meg is nézik, igen, igen, igen. Tehát igazából nem tudok neki más mutatni. Nem tudok neki más mutatni, hanem azt mondja, eljövő a településre, itt ez van, itt ez van, itt ez van, és ezek régiek, tehát tényleg 100 meg 200 meg 300 évesek. Tehát ez az épített örökségünk, ha van szakrális tartalma, ezeknek van.
0: Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakjáról.

Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.

0: A nap imája.
1: Áld meg ezt a parányi szívet, hófehér lelket, mely elnyerte az ég csókját a földi életre. Szereti a nap tündöklő fényét és az anyja boldog mosolyát. Nem gondol megvetéssel a porra,

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna és Kovács Krisztina nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Schumann szimfonikus etűdök című művéből Anda Géza adott elő részletet.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel, mondta Kat Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a Pont Határváró budapesti rendezvényén csütörtökön. Hozzátette, a szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg tanulmányait állami finanszírozásban. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. Csaknem 4 000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alap, mester vagy osztatlan képzésein. Ez mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, közölte az intézmény a honlapján. A BTK-n a pszichológia bizonyult a legnépszerűbb szaknak, de sokan jelentkeztek a kommunikáció és médiatudomány, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi tanulmányok és a gyógypedagógia képzésekre is. Elindul a közmédia megújulásáról szóló szakmai egyeztetés. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, elsőként a szakmai szervezetek észrevételeit várják, ami segíteni a nyilvános pályázaton kiválasztandó leendő vezérigazgató munkáját. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. Írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé. A vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. Ma délután kezdik eltávolítani a csütörtökön talált szennyező anyagot a fekete körösről, közölte a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Azt írták, a helyszíni beavatkozás előkészítése megkezdődött. A feltorlódott úszadék eltávolításához szükséges terepi munkálatokat elvégzik, hogy a nagy munkagépek és szállítójárművek biztonságosan megközelíthessék a helyszínt. A békési duzzasztó rendszerében található vízkivételeket átmenetileg továbbra is szüneteltetik. A Formula 1 magyar nagydíj verseny hétvégéjén hosszabb menetidőre és torlódásokra kell számítani az M3-as autópálya fővároshoz közeli szakaszán. Hívta fel a figyelmet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő pénteken. Azt írták, az M3-as autópályán közlekedők a 19-es és a 23-as kilométernél lévő Mogyoród-Hungaroring csomópont felől tudják megközelíteni a versenypályát. Az ideiglenesen kialakított VIP sávot csak az arra jogosultak használhatják. Spanyolország aktiválta az Európai Unió vészhelyzeti mechanizmusát a súlyos erdőtüzek miatt. A madridi térségben, valamint Kasztília és León tartományban pénteken országos jelentőségű vészhelyzetet hirdettek. Az MTI beszámolója szerint a lángok miatt már csaknem 20 000 embert kellett kitelepíteni, több utat lezártak és 16 településen a távközlési szolgáltatás is szünetel. Görögország 2 légijárművet már felajánlott segítségül. Hazánk időjárásáról. Általában napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Az ország északkeleti, keleti harmadában erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és zápor, zivatar is előfordulhat. A szél a Dunántúlon olykor megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 Celsius fok között várható. Kedves hallgatóink, híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket. A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
0: A Zenepavilon következik.
4: Tisztelt hallgatóink, a német származású, bár Moszkvában diplomázott zongoraművész Julia Severus hamarosan fölhangzó fölvételeinek hallatán az ember méltán azt hinné, hogy eddig nem ismert Chopin, Schumann vagy éppen Mendelssohn műveket hallunk, mind a korszakban, mind pedig a stílusban igazunk van, közel járunk a valósághoz. Azt azonban senki sem mondaná meg első hallásra, hogy ezeknek a zongoraműveknek, ezeknek a tipikus romantikus karakterdaraboknak a szerzője ugyanaz, mint aki az Árlilány szvittet, a Gyöngyhalászokat, vagy természetesen a Carment szerezte, márpedig Georges Bizet-ről van szó. Marton Árpád köszönti önöket a zenepavilonban. Bizet, akit zongoraművei alapján kevéssé ismer a világ, kiváló zongoraművész volt, azonban éppen emiatt tartózkodott attól, hogy túlságosan zongoraművészként lépjen előtérbe, félt attól, hogy a zeneszerzői hírnevét csorbítja a zongoraművészi tehetsége. Bizet csodagyermek volt, aki már 9 évesen felvételt nyert a párizsi konzervatoárba, és a legkiválóbb tanárok mellett képezte magát, aztán egy római ösztöndi néhány éven keresztül új inspirációkkal látta el. Igazi világpolgár volt, akinek életét viszont beárnyékolta az, hogy rengeteg apró munkával, növendékek tanításával, mások műveinek hangszerelésével kellett bíbelődnie, a saját kompozíciókra kevesebb ideje jutott, emellett pedig egy szívbetegség kísérte végig tragikusan rövid, mindössze 36 évi életét. Azon túl tehát, hogy kellemes hallgatni valók fölfedezés számba mennek Bizet zongora művei, hiszen ha mást nem írt volna, akkor egyedül zongora szerzőként is ott lenne a helye a legkiválóbb romantikus komponisták között. Az elsőként fölhangzó 3 karakterdarab érdekes címet visel, a Magazin de Famille, egy újság címét viseli, a Családi Lap, mellékleteként jelentek meg a kották. Az első a vallási vagy vallásos meditáció, a másik egy Mendelssohnra utaló cím, románc szöveg nélkül, a harmadik pedig a Gasilda.

következő két bizé mű közül az első Lisztre és Mendelssohnra utal, románc C-durban, szöveg nélkül, majd pedig Marine. Mint címéből is kiderül, vízi zenéről van szó, egy 1868-ban keletkezett barkarolt hallunk.

Tisztelt hallgatóink, Zsors Bizé zongora műveinek bemutatását Julius Severus ma a Fantasztikus Vadászat című fantáziával zárja, amelyet Bizé tanárának, Marmontelnek ajánlott, és egy tulajdonképpen programzene, hiszen egy vadászfanfár körül az éjszakai erdőt járó kísértetek, vadászok szellemei, halottak szellemei jelennek meg. Zsors Bizé zongora műveit hallották, Marton Árpád búcsúzik önöktől. A zongoránál Julius Severus.

0: Elhangzott a Zenepavilon. A szerkesztő Marton Árpád volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Mark Twain, A lóvá tett város. 5. rész.

0: Csendet kérek, menjenek a helyükre, elfelejtik, hogy még egy okiratot fel kell olvasnom. Kiáltott az elnöklő Burgess tiszteletes. Mikor a rend helyre állt, kézbe vette az okiratot, és olvasni kezdte volna, de ismét letette. Elfelejtettem, mondta, hogy addig nem olvashatom fel, míg minden hozzám érkező írott közleményt nem vizsgáltunk meg. Egy borítékot vett ki a zsebéből, letörte a pecsétjét, belepillantott, meglepődött, kinyújtotta a karját, és rábámult, rámerett. 20-30 hang rikkantott fel. Mi az? Olvassa fel! Olvassa fel! Neki kezdett, lassan és csodálkozva. A megjegyzés, melyet az idegennek tettem, hangok, mi az, mit mond? A következő volt. Te nem vagy gonosz ember. Hangok, no fene, menj és javulj meg. Egy hang, meg kell zavarodni. Mr. Pinkerton, a bankár írta alá. Olyan pokoli örömújongás robbant ki, hogy a megfontoltak szinte sírva fakadtak tőle. Mindenki, akit nem szorított a cipő, úgy nevetett, hogy a könnyei csorogtak. A tudósítók nevetéstől fetrengve firkáltak rendetlen ákom-bákomokat, melyeket soha többé nem lehetett kisillabizálni. Egy albókutya felugrott, eszét vesztette, és bolondulásig ugatta a felfordulást. Ezernyi kiáltás röpködött a zsivajban. Gazdagok leszünk! Már két példaképünk van a megvesztegethetetlenségre. Ha Wilson nem számítjuk. Három! Számítsd bele pókhasút, minél több, annál jobb! Helyes, Wilson, megválasztottuk. Szegény jó Wilson, két tolvaj áldozata. Egy erőteljes hang, csend! Az elnök megint kihalászott valamit a zsebéből. Hangok, éljen valami új, olvassa fel, olvassa, olvassa! Elnök, olvas. A következő megjegyzést tettem, stb. Te nem vagy gonosz ember, menj, stb. Aláírás, Gregory Yates. Hangorkán. Négy példakép, éljen Yates, halászon tovább! A terem ordítozott jókedvében, s kész volt minden lehetséges tréfát kifacsarni az alkalomból. A 19-ek közül többen felálltak, és sápadtan, leverten próbáltak a kijárat felé furakodni, de tucatnyi hang rakétázott fel. Az ajtókat, csukják be az ajtókat! A megvesztegethetetlenek nem hagyhatják el a helyiséget! A kívánságot teljesítették. Halászon tovább! Olvasson, olvasson! Az elnök tovább halászott, és megint ismerős szavak kezdtek hullani ajkairól. Te nem vagy gonosz ember. Nevet, nevet! Mi a neve? L. Inglesby Sargent. Öt választott! Gyűlnek a példaképek, gyerünk tovább! Te nem vagy gonosz. Nevet, nevet! Nicholas Whitworth. Hiszen ez tréfál. Nézd, hány példakép már! Valaki közbevonított, s a versigét elkezdte énekelni, kihagyva a néz szócskát, a kedves Mikádós láger első sorának dallamára. Ha leszáll az éj, te drágám, ne félj! A hallgatóság lelkesen csatlakozott, s valaki éppen időben megtoldotta a második sorra. És soha ne feledd, a terem harsányan üvöltötte. A harmadik sor egyszeriben megszületett. Akárhogy vadász, csalót nem találsz. A terem ezt is elüvöltötte. Amint az utolsó ütem is elhalt, Jack Halliday hangja tisztán és élesen felszárnyalt az utolsó sorral. Csak példaképeket. Zúgó lelkesedéssel elénekelték, utána az ujjongó terem előről kezdte, steli torokkal bömbölve, egyfolytában kétszer végig énekelte a négy sort, s befejezésül háromszoros éjjent vágott ki mennydörögve, majd egy utóéjjelzést a megvesztegethetetlen Heidelbergre, s mindegyik példaképére, akit méltónak találunk, hogy ma este szenté avassuk. Aztán minden jelenlevő kiáltozni kezdett az elnök felé. Gyerünk, gyerünk, olvasson, olvasson fel még néhányat, olvassa fel mindegyiket. Helyes, gyerünk, örökös hírnevet szerzünk. Egy tucat ember állt fel, s tiltakozni kezdett. Azt mondták, ez a komédia valami elvetemült tréfa csináló műve, és sérti az egész közösséget. Az aláírások kétségkívül hamisak voltak. Üljenek le, pofa be, maguk itt vallanak! Megtaláljuk a maguk nevét is a sorsjegyek között. Elnök úr, hány borítékot kapott? Az elnök számolt. A már megvizsgáltakkal egyetemben összesen 19-et. Gúnyos tapsvihar tört ki. Talán mindegyik a megfejtést tartalmazza. Javaslom, hogy bontsa fel őket sorra, olvassa fel az aláírást és a szöveg első mondatát. Csatlakozom a javaslathoz. Harsogó egyetértéssel megszavazták. Szegény öreg Richards felállt, felesége is felemelkedett, s melléje húzódott. Fejét lehajtotta, senki se vegye észre, hogy sír. Férje a karját nyújtotta neki, és így támogatva őt, reszkető hangon beszélni kezdett. Barátaim, ti ismertetek bennünket, Mérit és engem, egész életünkön át, és azt hiszem, kedveltetek, és tiszteltetek is. Az elnök közbevágott. Bocsánat, teljességgel igaz, amit mond Mr. Richards. Ez a város ismeri önöket, kedveli, szereti önöket. Tiszteli önöket, sőt, tiszteli és szereti mindkettőjüket. Ez már szent igaz, zúgott fel Halliday hangja. Ha az elnöknek igaza van, álljon fel a gyűlés, és adja jóváhagyását. Felállni! Most hip, hip, hip, mindnyájan egyszerre! A gyűlés egy emberként állt fel, és az öreg pár felé fordulva, lengő zsebkendők hóviharával töltötte el a levegőt, és tiszta szívből éjjenzett. A következőt akarom mondani, folytatta az elnök. Ismerjük az ön jó szívét, Mr. Richards, de most nem lenne helyén való jótékonyságot gyakorolni a bűnösökkel szemben. Felkiáltások, úgy van, úgy van! Látom arcán nagylelkű szándékát, de nem engedhetem meg, hogy ezekért az emberekért könyörögjön. Én azt akartam... Kérem, üljön le, Mr. Richards. Meg kell vizsgálnunk a hátralévő leveleket, a megszégyenítettek iránti tisztesség is ezt kívánja. Mihelyt befejeztük, meg fogjuk önt hallgatni, szavamat adom rá. Több hang. Helyes, az elnöknek igaza van. Most nem szakíthatjuk félbe a munkát, folytassuk, a neveket halljuk, a neveket a javaslat feltételei szerint. Az öreg házas pár vonakodva ült le, s a férj odasúgta feleségének. Kétségbejtően nehéz így várakozni. A szégyen csak nagyobb lesz, ha rájönnek, hogy csupán önmagunkért akartunk könyörögni. Közben a nevek hallatára újra kitört a vidámság. Te nem vagy gonosz ember, aláírás, Robert T. Timmers. Te nem vagy gonosz ember, aláírás, Affiliate Weeks. Te nem vagy gonosz ember, aláírás, Oscar B. Wilder. Ennél a pontnál a hallgatóknak az az ötlete támadt, hogy kiveszik az első mondatot az elnök kezéből. Az nem bánkódott érte. Ettől kezdve sorra feltartotta a leveleket és várt. A hallgatóság közösen, ütemezve, zengő, mély hangletéssel zúgta el az első mondatot, amely vakmerően hasonlított egyik ismert templomének dallamára. Te nem vagy gonosz ember, s az elnök felelt. Aláírás, Archibald Wilcox. És így tovább, és így tovább, egyik név jött a másik után, mindenki egyre jobban és jobban szórakozott, kivéve a nyomorult 19-eket. Olykor-olykor, mikor különösen csillogó név került elő, a hallgatóság megállította az elnököt, és elénekelte az egész szöveget az első szótól az utolsóig. És a pokolba jutsz, vagy Heidelbergbe, inkább az elsőt válaszd. És ezekben a különleges esetekben lenyűgöző, vergődő és szívbe markoló ámennel fejezték be. A névsor apadt, apadt, apadt, Szegény öreg Richard számolgatta az ujjain. Összerezzent, ha a magáéhoz hasonló nevet hallott, s kétségbejtő feszültséggel leste a pillanatot, mikor megalázó jussa lesz, Maryvel felállni és befejezni védőbeszédét, melyet így fogalmazott meg: mert a mai napig nem követtünk el semmi rosszat, s gáns nélkül jártuk alázatos utunkat. Nagyon szegények vagyunk, öregek vagyunk, se kutyánk, se macskánk, aki segítene rajtunk, súlyosan megkísértettünk és elbuktunk. Midőn az imént felálltam, vallomást akartam tenni, s kérni akartam, hogy nevemet ne olvassák fel itt a nyilvánosság előtt, mert úgy érezzük, nem tudnánk elviselni. De félbeszakítottak, így igazságos. Nekünk is együtt kell szenvednünk a többiekkel. Nehéz megpróbáltatás ez. Az első alkalom, hogy nevünket beszennyezve ejthette ki valaki. Legyenek irgalmasak a szép múlt kedvéért. Enyhítsenek szégyenünk súlyán, amennyire csak jó szívük megengedi. Ekkor Mary, észrevéve, hogy elrévedezett, hirtelen oldalba lökte. A terem énekelt: nem vagy, stb. Légy készen, suttogta Mary, a te neved következik, 18-at már felolvasott. Az ének véget ért. Az utolsót, záporozott a terem minden sarkából. Burgess a zsebébe csúsztatta a kezét. Az öreg házas pár reszketve emelkedni kezdett. Burgess kotorázott egy darabig. Úgy látom, mindet felolvastam, mondta végül. A házas pár örömtől és meglepetéstől kábultan süllyedt vissza a székre. Hála Istennek, meg vagyunk mentve, suttogta Mary. Elvesztettem miénket, nem adnám ezt 100 olyan zsákért sem. A terem rázendített Mikádó travesztiájára, és állandóan növekvő lelkesedéssel háromszor végigénekelte. Mikor harmadszor elérkezett az utolsó sorig, csak példaképeket, mindenki felállt, és éjjelezni kezdték Heddleburg tisztaságát és 18 halhatatlan képviselőjét. Ezután felállt Vintage, a nyerges, és háromszoros éjjent javasolt a város legtisztább emberének, az egyetlen tekintélyes polgárnak, aki nem akarta ellopni a pénzt, Edward Richardsnak. Nagy és megható szívélyeséggel éljeneztek. Majd valaki azt javasolta, hogy válasszák meg az immár Szent Heddleburgi hagyomány őrzőjévé és példaképévé, s legyen hatalma és joga a gúnyolódó világgal szembeszállni. Közfelkiáltással elfogadták, s újra elénekelték a Mikádót, s így fejezték be: nincs példakép, csak egy. Szünet következett hirtelen. Egy hang: tehát, ki kapja a zsákot? A tímár keserű gúnnyal: nagyon egyszerű. A pénzt szét kell osztani a 18 megvesztegethetetlen között. Fejenként 20 dollárt adtak a nyomorgó idegennek, és a jó tanácsot mindegyik sorban, s a művelet 22 percükbe került. Lekötelezték az idegent, az adakozás összege 360 dollár. Csupán a kölcsönt szeretnék visszakapni, és a kamatokat. Összesen 40 ezer dollárt. Több hang sípkelődve: úgy van, felosztani, felosztani, legyünk kedvesek szegényekhez, ne várakoztassuk őket. Elnök: csendet kérek, felnyitom az idegen második írását, így szól: ha egyetlen igénylő sem jelentkezik, hatalmas morgás kórusban, meghagyom, hogy nyissák fel a zsákot, és számolják ki a pénzt városuk vezető polgárainak. Vegyék kezelésbe, felkiáltások, ó, s használják fel saját belátásuk szerint közösségük nemes hírnevének, megvesztegethetetlen becsületességének terjesztésére és megőrzésére, még nagyobb kiáltozás, amely hírnévnek neveik és erőfeszítéseik új, messze sugárzó fényességet adnak. Gúnyos tapsvihar. Ennyi az egész. Nem, van még egy utóirata is. Utóirat. Heidelbergi polgárok. Nincs bizonyítékszöveg. A megjegyzés nem hangzott el soha. Hatalmas feltűnés. Nem volt szegény idegen, sem 20 dolláros alamizsna, sem kísérő áldás és buzdítás. Mindezt én találtam ki. A csodálkozás és gyönyör általános zümmögése és marmogása. Hadd mondjam el történetemet. Csak néhány percig tart. Egyszer keresztül utaztam városotokon, s ott mélyen megsértettek, anélkül, hogy megérdemeltem volna. Bárki más megelégedett volna azzal, hogy megölközületek egy vagy két embert, és aztán befejezetnek tekinti az ügyet. Én azonban ezt elcsépelt és lapos bosszúnak tartottam, mert a halottak nem szenvednek. Ráadásul nem ölhettem meg mindnyájatokat, és amilyen természetem van, engem ez sem elégített volna ki. Minden férfit és minden nőt tönkre akartam tenni a városban, mégpedig nem testében vagy vagyonában, hanem hiúságában. Mert a gyenge és kótyagos emberek itt sebezhetők meg legjobban. Így hát áruhába öltöztem, visszajöttem, s tanulmányoztam a várost. Könnyű préda volt. A ti becsületességeteknek régtől fogva magasztos híre van. Természetesen büszkélkedtek is vele, mint legfőbb kincsetekkel, mint a szemetek világát őriztétek. Midőn rájöttem, hogy gondosan távol tartjátok magatokat és gyermekeiteket a kísértéstől, tudtam, mit kell csinálnom. Ó, együgyű teremtmények! Minden gyengeségek között leggyengébb az az erény, amelyet nem edzettek tűzben. Összeállítottam a tervemet, és egy névsort jegyeztem fel. Tervem az volt, hogy megrontom Heidelbergöt, a megronthatatlant. Hazugot és tolvajt akartam csinálni, vagy 500 makulátlan férfiból és asszonyból, akik soha életükben nem ejtettek ki hazug szót, s nem loptak egy penit sem. Féltem Gudzontól. Nem Heidelbergben született, s nem ott nevelkedett. Féltem, hogyha nevelemmel kivetem a horgot, ti azt mondjátok magatokban, Gudzon köztünk az egyetlen ember, aki 20 dollárt adhatott egy szegény ördögnek, s nem kaptok rá a csalétekre. De az úr elvette Gudzont, s tudtam, hogy így biztonságban vagyok. Felállítottam a csapdát, és elhelyeztem a csalit. Lehet, hogy nem fogok meg mindenkit, akihez eljuttattam a véltitkot, de legtöbbjük markomba kerül, ha jól ismerem Heidelberg természetét. Hangok. Igaz? Megcsípte mindet egytől egyig? Én azt hiszem, ezek a szegény, megkísértett és félrenevelt alakok inkább ellopják az állítólagos kártyán nyert pénzt, hogy sem elszalasszák. Remélem, mindörökre széttapostam büszkeségteket, s új hírnevet adtam Heidelbergnek, hívebbet az eddiginél, amely országszerte el fog terjedni. Ha tervem sikeres volt, nyissátok ki a zsákot, és hívjátok össze a Heidelberg hírnevét terjesztő és védő bizottságot. Hangorkán! Kinyitani! Kinyitani! A 18-ak lépjenek elő! A hagyomány terjesztő bizottság! Menjenek a dobogóra a megvesztegethetetlenek! Az elnök felszakította a zsák száját, kimarkolt egy csomó fényes, vaskos, sárga pénzdarabot, összerázta, s megvizsgálta őket. Barátaim, ezek csak aranyozott ólomkorongok. Az újdonság, Farrázó örömújjongást váltott ki, és mikor a zaj csitult, a tímár felkiáltott. Wilson a legidősebb a társaságban, legyen ő a hagyomány terjesztő bizottság elnöke. Javasolom, hogy lépjen elő a cimboráival, és vegye át megőrzésre a pénzt. Száz hang. Wilson! Wilson! Wilson! Szóljon! Szóljon! Wilson dütőreszkető hangon. Engedelmükkel kijelentem, anélkül, hogy a kifejezését mentegetőznék. Egye meg a fene a pénzt! Egy hang. Na hát, hogy egy baptista ilyet mondjon. Másik hang. 17 példakép maradt. Álljanak fel, uraim, s tegyenek eleget kötelességüknek. Csönd, semmi válasz. Elnök úr, egyetlen tiszta emberünk maradt a volt arisztokráciából, s neki szüksége van a pénzre, és meg is érdemli, kiáltotta a nyerges. Javaslom, hogy hívja ki Jack Hallidayt az emelvényre, árveresztesse ki vele az aranyozott 20 dollárosokat, és adja a befolyt pénzt annak, aki megérdemli, az egyetlen embernek, akit Heidelberg büszkén van magáénak, Edward Richardsnak. Az indítványt nagy lelkesedéssel fogadták. A kutya megint vonítani kezdett. A nyerges kezdte az árajánlatokat 1 dollárral. A Brixtoniak és Barnum követe keményen küzdöttek érte. A hallgatóság minden egyes rálicitálást megényezett, az izgalom percről percre magasabbra hágott, az árverezők egyre jobban tűzbe jöttek, egyre merészebbek és elszántabbak lettek, az árajánlatok 1 dollárról 5-re, aztán 10-re, aztán 20-ra, aztán 50-re, aztán 100-ra ugrottak. Az árverés elején Richards kétségbeesve súgta a feleségének. Ó, Mary, elfogadhatjuk, ez tudod, ez a becsület jutalma, a jellemtisztaság tanúbizonysága, és elfogadhatjuk? Nem volna jobb, ha felállnék? Ó, Mary, mit tegyünk? Mit gondolsz, mi...
1: Hallidayé hangja, 15 az utolsó, 15 a zsákért. 20, köszönöm, 30, ezt is köszönöm, 30, 30, 30, 40-et hallok? Helyes, 40. Addig üssük a vasat, míg meleg, uraim, 50, köszönöm, nemes római, csak 50 a zsákarany, 70, 90, ragyogó, 100, no még a tetejében, no még a tetejében, 120, 40, legfőbb ideje, 150, 200, felséges, ha jól hallom, 200, köszönöm, 250.

Ahogy jónak látod, tégy, ahogy jónak látod. Edward megtántorodott, azaz csendesen ült. Lelkiismerete nem csitult el, de elnyomták a körülmények. Közben egy idegen, aki úgy nézett ki, mint valami lehetetlen angol grófnak öltözött műkedvelő detektív, szemmel látható érdeklődéssel figyelte a történteket, s arcára kiült a megelégedés. Néha egy-egy megjegyzést tett magában. Most ilyen formán monologizálhatott. A 18-ak közül senki sem árverez. Ez nem kielégítő, változtatnom kell rajta. A drámai egység megköveteli. Meg kell venniük a zsákot, melyet el akartak lopni, és bizony súlyos árat kell fizetniük. Némelyikük gazdag. Aztán meg, ha félreismertem Heidelberg természetét, jelentős díjat kell adnom annak, aki keresztül húzta számításaimat, és ezt a díjat valakinek meg kell fizetnie. Ez a szegény öreg Richards szégyent hozott az ítélő képességemre. Becsületes ember, nem értem, de elismerem. Egyenesen belelátott a kártyáimba, s jogszerint övé a dohány. És jókor a dohány lesz, ha rajtam el. Csalódást okozott nekem az öreg, ne felejtsük el. Figyelte az árverést. 1000-nél megtorpant a kereslet, a licitálás egyre lankadt. Várt, és tovább figyelt. Az egyik vetélkedő elhullott, aztán a másik és a harmadik. Most egyszer-kétszer ő is licitált. Mikor az ajánlat már csak $10 ugrott, megemelte 5-tel. Valaki rávert $3. Egy pillanatig várt, aztán hirtelen kiugrott 50-nel, s a zsák az övé volt, $1282. A teremből kitört az éjjenzés, de el is csöndesedett, mert az idegen felállt, és felemelte a kezét. Beszélni kezdett.

Mark Twain, a lóvá tett város. Az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Helyei László. Hangmérnök Kornides Tamás. Zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa. Rendező E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Vivaldi G-dur szimfóniájának részletét a L'arte dell'arco szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Vasárnap tartják a nagyszülők és idősek világnapját, írja a Magyar Kurír. Július 26-án Szent Joachim és Szent Anna ünnepén emlékeznek meg az idősekről és a nagyszülőkről. Az idei év mottója: én akkor sem feledkezem meg rólad. A Vatican News tájékoztatása szerint Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban szent misével emlékezzenek meg az idősekről és a nagyszülőkről. A Világiak család és élet dikasztériuma útmutatókkal és tanácsokkal segíti a közösségeket abban, hogy az idősek bevonásával méltó módon ünnepeljék meg a világnapot. Az ELTE szombathelyi képzési helyszínén szeptemberben 1050 új hallgató kezdheti meg tanulmányait. Ez mintegy 9%-os növekedést jelent az előző évhez képest, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény pénteken az MTI-t. A legtöbb hallgató a Berzsenyi Dániel Pedagógus Képzőközpont képzéseire nyert felvételt. Az idei felvételi eljárásban a legnépszerűbb a pszichológia, az óvodapedagógus és a tanító szak volt. A legnépszerűbb tanári szakok közé tartozik az angol nyelv és kultúra tanára, a testnevelő tanár, a gyógytestnevelő tanár, valamint a magyar nyelv és irodalom, illetve a történelem tanári szak. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával, közölte a belügyminisztérium pénteken az MTI megkeresésére, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtte lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyvédelem az ORFK irányítása alá tartozó, átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. Ma délután kezdik eltávolítani a csütörtökön talált szennyező anyagot a fekete körösről, közölte a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Azt írták, a helyszíni beavatkozás előkészítése megkezdődött. A feltorlódott úszadék eltávolításához szükséges terepi munkálatokat elvégzik, hogy a nagy munkagépek és szállító járművek biztonságosan megközelíthessék a helyszínt. A békési duzzasztó rendszerében található vízkivételeket átmenetileg továbbra is szüneteltetik. 33 embert fogtak el a budapesti közbiztonsági akció első hetében. A budapesti rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon közölte, a 30 napos ellenőrzés sorozatban több mint 400 rendőr vett részt. A főváros több pontján 712 embert igazoltattak, 33-at elfogtak, ugyanennyit előállítottak, és 6 esetben biztonsági intézkedést hajtottak végre. A rendőrök garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és körözések miatt is intézkedtek. A 30 napos közbiztonsági akciót a múlt héten jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a lakossági panaszokra reagálva. Hazánk időjárásáról. Általában napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Az ország északkeleti, keleti harmadában erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és zápor, zivatar is előfordulhat. A szél a Dunántúlon olykor megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 Celsius fok között várható. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 16 órakor hallhatják. Tizenöt óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, önök az akvarelt hallják. Berec András, kiállítás a harangok évgyűrűiből. A nagy háború képekben és visszaemlékezésekben. Ékszerek drótokból, egzotikus fákból, teveszaruból vagy csontból. Kulturális műsorunk eheti legérdekesebb témáiból válogatunk. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és a szerkesztő Gyarmati Dóra nevében is köszöntöm önöket, Harcsik Róbertet hallják.

0: Mit mesélnek a harangok évgyűrűi? Megtudjuk Berecz András kossuthdíjas ének és mesemondó, fotográfus, műcsarnokbeli tárlatán. Képein ugyanis a harangok évszázados kopásait, fénytöréseit, patináit örökítette meg Kárpát-medence szerte. Ahogy a kiállítás kurátora Szegő György fogalmazott, Berecz megtalálta a harangokba rejtett időt, de ihletet látomássá is formálta azt. A Nemzet Művészedíjjal kitüntetett Berecz Andrást Zsoldos Szilvia kérte mikrofon elé Harangok évgyűrűi című fotókiállításának sajtóbejárásakor.
1: Ez egy vándorkiállítás. Vannak ennek most teljesen új elemei?
2: Ez, ami itt a műcsarnokban látható, nem olyan, mint a többi. A ház megkért, hogy bővítsem én ezt ki, és újítsam meg. Na hát ezért kibővítettem. Eléjük terítettem millió képet, és ők válogatták ki kedvükre. Van egy rész, amin semmit nem változtattunk, ez a fő üzenete a egész kiállításnak, az élő harangok fényjelei. A harangnak a szíve, vagy harangnak nyelve, egyik szebb szó, mint a másik, mikor használják, mikor szükség van rá, akkor belül megüti a harang palástját, és fölfénylik az ajka, fölfénylik az anyag. Jele annak, hogy még vannak ünnepeink itt Európában magyarokként, és még van közösség, amelyiknek ez fontos. Tulajdonképpen én ezt fényképeztem. Találtam egy nézőpontot, ahonnan a magyar történelmet könnyedén meg lehet vizsgálni. Nem így indult. Én Árpád-kori templomokat fényképezgettem Covid alatt, meg énekeltem bennük, és így vonultam végig egy 12 templomon, elcsatolt részeken is Magyarországon. És menet közben kaptam rá én erre. Mikor megláttam, hogy milyenek ezek a harangok ott fönt, hogy mi a titkuk. És tulajdonképpen itt találtam rá arra, ami hiány, ami még nem fordult elő, tehát adósa lettem a világnak. És milliót fényképeztem, és csak azt tudtam felhasználni, ami értelmezhető, ami valamennyire figuratív, amiben az ember bele tud kapaszkodni. Így van például itt nem messze tőlünk, Lázár a sírjában, sziklasírban, fölfénylik a gyolcsanyag, itt van tőlünk nem messze a betlehemi csillag, a megváltás ígéretével, egy fáklya, amely sötét üregbe világít be.
1: Ezek a formák tulajdonképpen azok, amiket a harangnak a nyelve képez magán a harang belsején.
2: És így föl tudtam rajzolni az Árpádház kihalásától Trianonig a magyar történelmet. Itt van, a harangok.
1: Azt mondta ugye, hogy ehhez az kellett, hogy bedugja a fejét a harangokba. Ezt is mondta, hogy a harangokban megtalálta a magyar történelemnek az évgyűrűit. Milyen évgyűrűi vannak egy-egy harangnak?
2: Kongatással árkotás, és nem engedi, hogy oxidálódjon. És ezért évről évre változik az ábra. Mint ahogy a fában is, ahogy múlik az idő, egyre több körkörös jel látszik. Na hát ezért évgyűrű ez is. Hát ahogy az idő múlik, úgy változnak ezek a formák. A kongatás az ennek a ceruzája, vagy az ecsetje, lágyvas, ami a bronz anyagon, mint egy vásznon komponál.
1: Nagyon sok fele járt a Kárpát-medencében, letűnt világokat is megörökített, nem facsarodott össze a szíve? Vagy ez egy természetes dolog, hogy valami elmúlik és valami lesz?
2: A szívfacsarodásra bőven van lehetőség, az élet kínálja, de ugyanúgy a remény is benne van az életben, és talán a teremtő így is akarta, hogy a kettő közt valahogy föltaláljuk magunkat. Helyes szó, helyes ének, amelyik az emberek orrtartását igazítja, aki az orrát lógatja, annak felcsapja. Aki meg igen fennhordja, annak rákoppint egyet. Én is ezeket a harangokat nem azért szedtem össze, hogy a halkuló ünnepeinket sírassuk, hanem hogy megállítsam az időt és felmutassam, hogy 21. században még itt vagyunk. Azért az utolsó üzenete a kiállításnak az alsósófalvi harangnak a belseje, amely Tamási Áronnal egyszerre szólalt meg. Amikor ezt föltették a helyre, és ezt a hajnali derengést megkomponálta mindmáig, mikor megszólalt, akkor Trianon után 4 évvel Tamási Áron azt írta le, hogy bűnnek betege ember, feredj meg a fénybe, s meggyógyulsz benne. Hát ez lett az én záróhangom. Itt most én a harangok fényeit tudtam felmutatni. Egyébként, amiben nincsen fény, arról szinte kár beszélni.
1: Találkozásai a harangozókkal. Ugye ez egy kihalóban lévő szakma, viszont a harangozásnak a jelei azok ott maradnak a gerendákon, a falakon.
2: Magányos emberek és különleges mesterségek mindig megindítóak. Hol van ma olyan ember, aki nem lépi át a faluja határát? Hát ma már a kenyeréért Ausztráliáig elszalad mindenki. De mikor talál az ember ilyen toronylakókat, ilyen különleges embereket, hát ott kell kapaszkodjon, hogy megértse őket, és adódik a lehetőség, hogy leírja őket. Én iPhone-nal. Más majd tollal leírja, talán én mind a kettővel, mert azért írtam én ehhez néhány sort. Nem csak Victor Hugo fantáziáját, romantikus fantáziáját piszkálta a toronylakó ember. Egy icipicit magányosak az igazi harangozók, de ez se feltétlen van így. Na de az, hogy a toronyból szinte mindent lát a falu életét, és felelős azért, hogy a jégveréstől megőrizze a határt, ezt csak mikor közelről láttam, akkor értettem meg, hogy ez mit jelent. És mikor ezt valaki könnyek közt elmeséli, hát olyan megindító, ilyet ma már nem sokat lehet kapni.
1: Van, aki az egész életét, vagy az élete jeles eseményeit a falba véste, a téglába.
2: Igen, hát ezek adták magukat, hogy lefényképezzem. Itt velünk szembe ott van, hogy a harangozó. Így egy ilyen határozott névelővel, fölötte R.S. ez a monogramja, és 1901-ben véste be, és a betűtípusai gyönyörűek, tehát ilyen talpas Times betűk, és a másik meg az 1800-as évek végéről festette föl, és az bizony most is ott van, az Marosvásárhelyi templom teteje, az meg a Kondorosi templom tetejébe a 4 téglába vésett életjel. Az évszámok, amelyekben ő harangozott. És ott is ott van a legutolsó, odaírta, hogy nyugdíjba ment. Olyan életjelek ezek, hogy adta magát, fényképezni kellett.
1: A harangokkal ennyire mikor kötelezte el magát?
2: Covid alatt, mikor ráérő időm volt, az időszámítás az a Nyárád Szent Lászlói. Azt mikor megláttam, éreztem, hogy itt valami rendkívüli dolog történt, nem is tudtam lejönni. Hanyat feküdtem a harang alatt, és csak bámultam. Nem tudtam lejönni a toronyból. Ennyi szépség, hogy fér meg egy harang titkos belsejébe, és hogy vajon mi lehet a többi harangba?
1: Azért alá feküdni egy harangnak, ugye mondta, hogy van, ahol szóltak is, hogy nem szabad közel menni, mert ha meghúzza, akár össze is omolhat a torony.
2: Természetesen van veszély benne, de én egész életemben arra jártam, ahol valami veszély van. Erről nem tudok leszokni, mert a titok ott van, ahol az emberek nem járnak. Én nem híreket hozok, hanem valamit, amit nem lehet megnevezni az idő mélyéből. Ehhez ilyen ráérő ember kell, ilyen kutya, mint én vagyok, és a másik egy olyan lelki alkat, mikor azt mondják, oda ne tessék bemenni, mert életveszélyes. Na, ez nekem pont olyan, mint ha olajat öntenének a tűzre. Mentem én be olyan helyeken, hogy ha egy hónappal később mentem volna, én most nem beszélgetnék magával, mert oda egy kis résen bújtam be egy harangtoronyba, zárva volt. Felmásztam a kerítésre, ami szintén majdnem összeomlott alattam. Bebújtam, ami a kiálló szögek miatt a pulóveremet szétszaggatta, és a kezemet be tudtam dugni fazsindej és bádogok közé, mint a hegymászók. És úgy voltam 45 fokos szögben, hogy alattam rozsdálkodtam, más vasak, éles vasak behaigálva, és rengeteg darásfészek volt köröttem. Tehát én a kezemmel csapatoslag vertem le a darásfészkeket. Ha én ezt mostan, egy hónap múlva, amikor már járnak a darasak, akkor hideg volt. Ha én oda így abban a vaksötétbe így bekapaszkodok, abból esetlegesen baj származott volna. Na de ezek csak kicsiségek.
1: Akik ugye vágással foglalkoznak, hangvágással, azok látják, hogy milyen a hangnak a képe. Na most a harangok hangjának a képei vannak a plakáton, a kiállítás plakátján. És tulajdonképpen van olyan hangkép, ami majdnem úgy néz ki, mint egy harang. Mit jelent önnek a harang hangja?
2: A harang hang az egyik legösszetettebb jelensége a hangok világának, mert hogy lehet, hogy egy ugyanazon hangon a jókedvű ember örömét égi magasságúvá teszi, és a bánatos ember búját meg tengermélységűvé. Ugyanaz a hang. Egyébként meg mi az, hogy ugyanaz a hang? Olyan felhanggazdag, egy haranghangban 1000 másik hang is van. Azt mondta egy harangkutató múlt század első felébe, hogy olyan a haranghang a hangok világában, mint a szivárvány a színek világában. A színnek minden fajtája bent van a szivárványba, a teljes skála, és a haranghangban hát millió hang van. Olyan gazdag jelenség, hogy párja nincs.
1: Gondolom, az sem mindegy, hogy hogy húzzák meg a harangozók.
2: Meg nem mindegy, hogy öntik meg, nem mindegy, hogy a nyelve milyen, hát sok mindentől függ.
1: Lesz folytatása ennek a kiállításnak még?
2: Ezt nem én tudom, mert ez kézről kézre jár. Eddig volt vagy 20 helyen, Kárpát-medencébe, Szanaszéje, Nemzeti Múzeumba kezdte, de a bécsi magyar gyülekezet is fölkarolta. Ha minden igaz, még tán kimegy Tokióba is, de Amerikában ott meg már kint van, Ohio államban. Nincs ennek menedzsere, megy ez a maga útján.
0: A rendszeres, naponta többszöri harangozást Krisztus után 606-ban Szevasztiánusz pápa rendelte el, imára szólítva a hívőket. Magyarországon a harangozás kötelező volt a kereszténység felvételével együtt terjedt el, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra. Berecz András Harangok évgyűrűi című kiállítása augusztus 30-áig tekinthető meg a Műcsarnokban. Zsoldos Szilvia beszélgetett a művésszel. Most következik Berecz András felvétele.

0: Berecz András felvételét hallották. Bár San Martino del Carso, a kicsiny olasz falu neve az első világháború miatt vált ismerté, ma már az isonzói, doberdói csaták résztvevőinek leszármazottai tartanak itt találkozókat, konferenciákat, a BKV oldott emlékezet jegyében. Nemrégiben magyar kutatók két kötetet mutattak be ezen a helyszínen. Az egyik címe Honvéd ezredek a Komeni fennsík védelmében, a másiké Szike és fényképezőgép. Utóbbi Kemény Gyula ezredorvos fotográfiáiból nyújt válogatást. Kollégánk Nagy György András a könyvsorozat egyik megálmodójával, Pintér Tamás levéltárossal beszélgetett.
1: Az az érdekesség, hogy az ezredorvos nevét nem csak a mai olvasó ismerheti már, hiszen három kötet is megjelent az ő naplójából, hanem a korabeli érdeklődők is, nagyon sok képe megjelent már az akkori újságokban, sőt, ha jól tudom, volt, amelyikkel díjat is nyert.
2: Igen, a korszakban jellemző volt, hogy fotópályázatokat hirdettek meg. Háborús képekkel is lehetett pályázni, sőt volt, ami kimondottan háborús képekre irányult, és Kemény doktor néhány képével indult, és volt, ami be is került a korabeli sajtóba is.
1: Meg hát cikkekkel és írásokkal is, sőt, hát olyan meglehetősen érdekes beszámolóval, ami arról szólt, hogy egy közlegény megsebesült a hátán, a golyó benne maradt, de a férfi aztán szolgálatra jelentkezett, mert semmi különösebb baja nem volt. Később, amikor aztán beugrott a lövész árokba, hát ez a lövedék a maga természetes útján távozott.
2: Nagyon sok különleges történetet ismerhetünk dr. Kemény Gyulától. Néhány ezek közül a korabeli sajtóban is megjelent, de a többségét azért tartogatta a naplója számára. Nem mind volt olyan, ami akkor publikálható lett volna, és hála Istennek, ezeket megőrizte a legjobb barát, a leszármazottjai, meg tudtuk jelentetni, közre tudtuk adni mind a szerbiai, mind az olasz front isonzó, mind a palesztínai időszakából dr. Kemény Gyula ezredorvosunknak.
1: Tulajdonképpen ő kommentálta is az egészet orvosi, egészségügyi, humán szemmel.
2: Ő egy nagyon érdeklődő, kíváncsi ember volt, és egy nagyon humánus gondolkodású, mélyen együttérző. Tehát ő nem csak fizikailag ápolta, gondozta, rábízott 800-1200, mikor milyen létszámmal működött ez az ászlóai vagy egység, amelynek ő az ezredorvosa volt, hanem a lelkük is foglalkozott. Tehát nagyon sokszor beszélgetett velük, ő levelezett helyettük, ő volt nagyon sok embernek az életében az utolsó, akivel itt ezen a földön találkozott. Tehát nagyon sok esetben a család részére is például neki kellett megírnia a szeretett hozzátartozónak a halálának a tényét. És azért ez egy nagyon megterhelő élmény is volt, és ez a naplókban is érződik. Tehát ő ennek az emberi mélységeit is megörökítette, azon túl, hogy kommentálta a velük társaival, az alakulattal történt eseményeket.
1: Nem csak a háttérben volt, mint egészségügyi személyzet, hanem gyakorlatilag tényleg az első vonalba került, néha olyan esetben is, amikor nem feltétlenül szeretett volna, hiszen nem egyszer, mintha elfelejtkeztek volna az őrzéséről.
2: Így van, különösen a szerbiai időszakra jellemző az, amikor mozgóháborúról beszélünk, és egy-egy támadás, előretörés vagy visszavonulás alkalmával neki az első vonalak közelében kellett a segélyhelyével működnie, dolgoznia, viszont ahogy mozgott a front, és mondjuk egy visszavonulás során, hát volt, amikor elfeledkeztek róluk, és hát nagyon komoly veszélyben forgott az életük is, és hát azoknak az élete, akik rá voltak bízva, mert a segélyhelyért ő volt a felelős, és nagyon sok esetben olvashatunk ilyen történetet, például a boszniai kezdeti 1914 őszi harcok idején, amikor bizony neki kellett gondoskodni a segélyhelyen lévő beteg katonák megvédéséről is, tehát szinte fegyveres módon.
1: Ugye a statisztikákból az is kiderül, hogy nagyon sok hadiorvos sebesült vagy halt meg egyébként az ütközetekben.
2: Ő is kisebb sebesüléseket szerzett, a naplóiban is olvashatunk ezekről, tehát például az olasz fronton gránát találat is érte. Szerencsés volt, mert nagyon vastagon volt öltözve, és nem ütötte át ez a gránát szilánk a vállát. De egy másik alkalommal gázmérgezést is szenvedett, arról tudunk, hogy ezt követően néhány napig ő is kezelésre szorult. Azt gondolom, hogy ő nem csak a rábízott emberek, hanem a saját maga maga egészségére is kellett, hogy figyeljen. Ezt szintén nyomon tudjuk követni egyrészt a naplóba leírtak segítségével, másrészt pedig a fotói segítségével is, mert ezeket a segélyhelyeket, ahol ők tevékenykedtek, a fényképein is megörökítette, és egyik másiknak a hátoldalán is föltüntette, hogy bizony ezen a segélyhelyen Szani Cécek is hősi halált haltak mellette, vagy akiket épp ellátott, azokat volt olyan eset, hogy a kezei közül lőtték ki.
1: Hogyha jól tudom, akkor az első időszakból nincsenek képek, és az isonzói szakasztól vannak már fotográfiák.
2: Igen, a kezdeti boszniai, szerbiai időszakban még nincs fényképezőgépe, viszont itt határozza el, hogy kellene, hogy szerezzem, és legyen. Mert amit lát, tehát az élmény, az olyan megrázó erejű, hogy a szavak kevesek ahhoz, hogy ezt megörökítse. Mindenképp szeretné képi úton is visszaadni.
1: Hozzátéve, hogy azért újdonságnak számít az a fajta fotográfia, ami viszonylag gyorsan elkészül.
2: Ez így van, tehát a korszaknak egy nagy újdonsága, sőt az első világháború az, ami igazán népszerűvé teszi a fényképezést, mert sok esetben egy-egy család vagy hozzátartozó esetén ez az egyetlen emlék, ami megmarad róla. És hát a doktor már tisztában volt ennek a jelentőségével a háború elején is, sőt a mozgókép készítése és a filmezés is ebbe az időszakba jelenik meg, a mozi is ennek a kornak a vívmánya. Ő maga is leírja a naplójában, hogy a legjobb az lenne, hogyha ezt filmre lehetne rögzíteni, ezt a látványt, mert ő nem tudja szinte már ezt megfogalmazni, amit látnak. Innét jön az ötlet, hogy amikor 1915 tavaszán átvezénylik őket az olasz frontra, a szerb frontról, akkor már beszerez fényképezőgépet, és az utazás során már készít fényképeket, és az isonzói frontnak az eseményeit pedig, illetve később az olasz fronton a Pia V-ig tartó előrenyomulásnak az eseményeit már képekkel is megörökíti.
1: Azt gondolná az ember, hogy aki először vesz idézőjelbe kezébe fényképezőgépet, az talán még tanulgat. A fotók alapján azonban azt lehet mondani, hogy mintha egy nagyon gyakorlott emberről lenne szó, szinte már-már művészi képek.
2: Igen, én is ezt gondolom, és nem csak én, hanem komoly fotótörténészek, muzeológusok is nézték, nézik, ismerik ezeket a képeket. Itt Kincses Károlynak a nevét kell megemlítenem, akinek a gyűjteményében vannak is ebből a hagyatékból származó képek. Ő is így látta ezeket, hogy nem csak egyszerű dokumentálásra szolgáltak ezek a képek, hanem nagyon sok esztétikailag és művészi szempontból is értékelhető. Ezt a kötetet bemutattuk Olaszországban is. A képek maguk azok az isonzó fronton készültek, a döntő többségük, és tudtuk, hogy ez ugyanúgy érdekes a helyiek számára is, legyen szó akár a szlovén, legyen szó az olasz barátainkról. San Martino del Carsóban, a Doberdó fennsíkon található az a kis község. Ennek a könyvnek készült egy angol nyelvű verziója is. Ezt ott nagy érdeklődés mellett tudtuk bemutatni, és azt gondolom, hogy abból a szempontból mindenképp be is igazolta a várakozásunkat, hogy később megkerestek bennünket olasz barátaink, és egy-egy kép helyszínének, a rajta látható személyeknek a beazonosításában, vagy a saját gyűjteményükben található Kemény Gyulától származó képeknek a megküldésével próbálták még segíteni a munkánkat. Tehát mindenképp ez egy pozitív fejlemény volt így magunk életében is, de azt gondolom a helyiek számára is újdonságokat tudott hozni.
1: És ugye a másik kötetnek a főszereplője, a Komnené fennsík, az a mai Szlovénia területén található.
2: Igen, tehát a két könyvet ezért is gondoltuk, hogy ott a határtérségben is be kellene mutatnunk. Ez a terület épp a nyelvi határ a szlovén és az olasz között, és San Martino falu abszolút alkalmas volt erre. Szlovén oldalról is jöttek, olasz oldalról is, és hát teltház előtt tudtuk bemutatni ezt a két könyvet, és a Komnené fennsík esetén pedig különösen izgalmas a helyiek számára, hogy az ott vívott harcok esetén Doberdó volt a hátországa. Tehát megfordultak a szerepek. Még a Doberdón folyt harcok esetén a Komnené fennsík volt az osztrák-magyar csapatoknak a hátországa. Amikor átkerült ide a front 1916 augusztusától,
1: egy visszavonulást
2: követően, akkor pedig a Doberdó lett a hátországa az olasz félnek. Tehát mind a két fél számára érdekes ez a helyszín, és a helyiek számára extrán.
1: Találtam olyan mondatokat egyébként a honlapon, amelyek szinte már költőiek. Még bujkáltak a csillagok a hajnali köd alatt, az ütegek szakadatlanul lőttek, és a dígó ugyanúgy visszalőtt, ez nem túl PC megfogalmazás ma már. Midőn jár örömmel elindultam, azon biztos tudatban, hogy a támadás napjait ott fogom eltölteni, és éppen erre számítva elegendő pergőtűz készletet is vittem magammal. Király Iván honvédtisztől idéztem.
2: Igen, változó, hogy ki milyen módon tudja az élményeit megörökíteni. Van, aki csak a nyers valóságot, ez egyszerű szavaival. Van, aki fogékonyabb volt lelkileg is, és a látásmódja, az alapműveltsége, képzettsége lehetővé tette, hogy ő ezt szebben. Vannak ilyen naplók is, amelyek mindjárt ott a helyszínen nagyon szépen adják vissza ezt az élményt. Van, aki pedig később, amikor visszaemlékezik erre, már picit jobban vissza tudja adni utólagosan. Az ő esetében is valószínűleg egy napló lehetett az alapja, tehát a följegyzései alapján utólag írhatta meg ezt ilyen szépen.
1: Én úgy tudom, hogy a szerkesztőknek arra is kiterjedt a figyelme, hogy ne csak a hadműveletekkel és a konkrét hadicselekményekkel foglalkozzanak, hanem az emberek hétköznapjaival is.
2: Igen, a kutatótársaimmal, Bartók Bélával, Rózsafi Jánossal, Stenzinger Norberttel mindig törekedtünk arra, hogy ne csak a harcok világát mutassuk be. Döntően ez a fő szempont ennek a 4000-nek a története, akik itt küzdöttek 1917-ben, de a korábbi köteteinkben, a Doberdofensikról írt könyvünkben is törekedtünk arra, hogy a harcokon túl a mindennapi életvilágát is bemutassuk, amikor pihenünk, amikor a hátországban vannak, amikor a lelki gondozásukról van szó, és a legdrámaibb eseményeket, a temetők kialakítása, ezeknek az elhelyezkedése, a temetés maga, hogy hogy érték meg a halálnak a gondolatát, a közelségét a katonák, tehát a lelki tényezőknek a bemutatása, ezt ugyanolyan fontosnak gondoltuk.
1: Nem tudom, hogy mennyire követhető az nyomon, de ugye sokan azt mondják, hogy az első világháború az élet és a halál felfogásában megváltoztatta az addigi társadalmi viszonyokat.
2: Én azt gondolom, hogy ez teljesen helytálló. Tehát a halálról, a mindennapi életükről való gondolkodás gyökeresen megváltozott. Tehát aki onnan visszatért és túlélte, ha fizikailag nem is sérült, de lelkileg biztos, hogy sérült. Mert aki a lövészárokban eltöltött csak néhány napot is, az a lét olyan határterületére került, amit józan ésszel, lélekkel nagyon nehéz fölfogni és megélni. Tehát aki onnan épp lélekkel, épp ésszel visszakerült, azt gondolom, hogy a legnagyobb tiszteletet érdemli meg, és én nem kívánom magunknak, hogy hasonló helyzetbe kerüljünk, ami például óriási lelkiválságot okozott nagyon sokaknak, hogy ott a tanult isteni parancsal szemben, a neői parancsával szemben kötelezően kellett ölniük. És ezt nagyon sokan lelkileg nagyon nehezen tudták elviselni. Volt, aki nem is tudta elviselni. Tehát akinek összeomlott ettől az élete, vagy később a gondolkodása gyökeresen megváltozott. Tehát az, hogy a háborút követően forradalmak, ellenforradalmak jelentkeztek, az szerintem ide is visszavezethető.
1: Mi lesz a folytatás, mert hogy elsőre azt gondolná az ember, hogy elfogynak ezek a visszaemlékezések, másodikra, hogyha követi a honlapot, akkor azt látja, hogy szinte kifogyhatatlan.
2: Bőven van még. Rejtegetnek egyrészt az asztalfiókok, tehát a családi emlékek között megőrzött naplók, visszaemlékezések is mindig bukkannak elő, de közgyűjteményekben is találunk ilyeneket rendszeresen, tehát nagyon szeretnénk folytatni egyrészt a napló és visszaemlékezés sorozatunkat, ezek a nagyháború könyvek, ebből 10 jelent meg eddig. A közös munkát is mindenképp szeretnénk. Ezek az ezredek, amelyekről mind itt a honvéd ezredek, a Komeni Fennsík védelmében kötetünkben szó van, mind a Doberdóról írt könyveinkben említett alakulatoknak a hadi útja nem ért itt véget. Tehát ők a háborút a piavénnel fejezték be. A tervünk az, hogy folytatjuk ezt a piavei időszakkal is. Ott is vannak olyan helyszínek, ahol már jártunk is, tehát nagyon fontos része a kutatásainknak, hogy ezeket fölkeressük, egyrészt a harcok helyszíneit, de a temetőket is, tehát az emlékezetnek a helyszíneit, ezeket dokumentáljuk, bemutatjuk. Így tervezzük, hogy a Montelló térségébe harcolt ezredeknek a történetét szeretnénk hasonló módon földolgozni. Naplókkal, visszaemlékezésekkel bőven rendelkezünk már most is. Tehát van olyan naplóírónk, akinek még van kiadatlan írása, több is. Igazából ez majd a lehetőségeink függvénye lesz, egyrészt az anyagi, másrészt az idő tényező, hogy mire lesz energiánk, hogy ebből közreadjunk. A fotók kapcsán szintén vannak terveink, ebből készült egy kiállítás is. Ezt már bemutattuk itt Budapesten, bemutattuk Nagyváradon, nem emeltük ezt ki, hogy dr. Kemény Gyula képei a nagyváradi 37. gyalogezred kikülönített 4. zászló aljának a katonáit mutatják be, és a szegedi 46-os gyalogezred 3. kikülönített zászlójának a katonáit is, és így tervezzük, hogy Szegeden is lesz ebből egy kiállításunk, sőt Bihar megye kapcsán Debrecenbe is tervezünk ebből a fotóanyagból bemutatni. Úgyhogy bőven vannak ötleteink, terveink a jövőre nézve is, hogy bízunk benne, hogy tudjuk ezt a munkát folytatni.
0: Az első világháborús fotók olyan érdekességeket is megörökítettek, mint hogy a gyalogsági ágyúk vontatására kutyafogatokat is használtak. Kemény Gyula ezredorvosról Nagy György András beszélgetett Pintér Tamás levéltárossal.

0: Fejér Székely Anna ékszertervező művész számára az alkotás elmélyült, kétkezi folyamat. Szívesen dolgozik ezüstdrótokkal, egzotikus fákkal, teveszaruval, csonttal és más természetes anyagokkal. Ékszerei egyedi tervezői gondolkodással születnek, ahol a hagyományos kézműves technikák és a kortárs gondolatformálás találkozik. Először arról kérdezte őt Szent Imrei Kristóf rádiónk stúdiójában, hogy milyen tradicionális textiltechnikákat alkalmaz, illetve milyen út vezetett saját vállalkozásának létrejöttéhez.
1: Szinte már gyerekkoromban tudtam, hogy valamilyen iparművészeti irány lesz az, ami érdekel. Hosszabb, rövidebb kitérőkkel azért mindig kikötöttem a rajziskolában, és aztán a felvételi előtt azt biztosan tudtam, hogy a MOMÉ-re szeretnék felvételizni. Hosszas vívódás volt, hogy én most textil irányba menjek-e, vagy fémműves irányba szeretnék-e aztán tovább haladni, és aztán azt hozta meg a döntő lépést, hogy Király Fanni, aki ékszertervező, ő volt a rajztanárom, és annyira hiteles volt, annyira tetszettek az ékszerei, hogy igazából ez segített ebben a döntésben, hogy ötvös szakra jelentkezzek. Itt nem vettek fel elsőre, egy sima gimnáziumból jelentkeztem, egy katolikus gimnáziumból, és egy év szakmai gyakorlatot kellett elvégeznem, és a következő évben vettek föl, és azt kell, hogy mondjam, a csodálatos öt évre emlékszem vissza. Nem bántam meg utólag sem, hogy ez volt a döntésem, habár egyébként azóta azért beigazolódott, hogy a textil művészeti, vagy a textil technikai dolgok, azok sohasem hagynak nyugodni, és inkább azt az utat választottam, hogy beemelem ezeket a textil témákat az ékszerre irányomba.
2: Igen, pont ezt akartam említeni, hogy ugye te elsősorban hagyományos kézműves textiltechnikával készíted az ékszereidet, amiket aztán saját tervezésű fém elemekkel teszed egyedivé. Milyen érdekes technikák és agyaghasználat rejlik e mögött, mert ha jól tudom, rengeteg mindennel szeretsz kísérletezni.
1: Igen, leginkább azt mondanám, hogy az anyagkísérletezés jellemzi, és a technikákkal való kísérletezés a munkámat. Mindig van egy gondolat, amit szeretnék kifejezni, és ehhez keresek egy formát, vagy egy módszert, egy technikát. Kezdetekben, amikor elindítottam a saját ékszermárkámat, ami 2015 körülre datálható, akkor nagyon egyszerű technikákkal dolgoztam, tehát leginkább a zsinegekkel, makramé technikával készítettem ékszereket, volt egy ikatos sorozatom az ikat szövés technikával, annak az ihletésére készítettem egy ugyanilyen csomózott ékszer sorozatot, amit a Hopp Ferenc Múzeum kiírására készítettem, és aztán ez ki is volt állítva egy hónapig, azt hiszem, ott egy tárlatvezetést is vittem, ahol bemutattam, hogy hogyan készültek. Aztán feldolgoztam olyan dolgokat, mint a stoppolás, a gombvarrás. Itt például azzal is játszottam, hogy ahogy a tű egy fonalgombolyagban beszúrva fixálódik, úgy bizonyos záródási megoldásokat így oldottam meg. És aztán valahogy rátévejettem a csipkeverés szépségeire, és annyira magával ragadott ez a technika, hogy igazából ezzel elég sok éve foglalkozom. Kezdetben sejemszálakkal készítettem ékszereket, amiket ezüstelemekkel kombináltam, és most nem régiben pedig felfedeztem egy olyan izgalmas kombinációt, hogy ezüstdrótokat használok a csipkeveréshez. Ez nyilván nem az én különleges legelső felfedezésem, sőt, a legelső csipkeverő művek azok aranyszálból készültek, és aztán tértek át olcsósítás szempontjából a különböző textilszálakra.
2: Ami tulajdonképpen a két fő pillérét képezi a te munkamódszerednek, az a finom kézi munka és a tudatos formatervezés. Alapvetően mennyire jár együtt ez a két dolog, vagy éppen neked mennyire jelent kihívást egyfajta egyensúlyt megtartani ebben az egészben?
1: Igazából nem érzem kihívásnak egyiket sem. Azt érezném kihívásnak, hogyha nagyon sok ugyanolyan darabot kellene bármiből készítenem. Ha van egy ötletem, akkor az nem hagy nyugodni, és igazából a megvalósítás, a technika maga, az pedig egyfajta ilyen meditatív flow állapotban történik, tehát hogy van egy gondolat, amit tárgyba szeretnék kifejezni, és az a módszer, ahogy készítem, az pedig egy olyan megnyugtatást ad, egy olyan végül is terápiás eszköz, amit rendkívül élvezek. Tehát igazából mind a két részét nagyon, nagyon élvezem, és nehezen adnám föl.
2: Van egyébként olyan kvázi kiegészítő tevékenység az életedben, amit jól tudsz párosítani azzal a lassú, elmélyült alkotói folyamattal, ami az ékszertervezésben jellemez téged?
1: Hát igazából, ha most az életem különböző területeire gondolok, akkor a háztartásban semmiféleképpen nem találom meg ezt az örömöt, a lassú munkafolyamat örömét, tehát abban a monotonitást érzem. Amikor pedig például egy ilyen szellemi kihívás van, vagy egy szervezési feladat, elég sok dolgot próbálok szervezni, ott pedig inkább egy ilyen gyors agycikázás jellemez, amiben aztán rendkívül elfáradok egyébként, de hogy abban nagyon gyorsan próbálok cselekedni, és nagyon hatékonyan dolgozni. Egyébként grafikai munkákat szoktam vállalni még az ékszertervezés mellett, és abban azért egy ilyen lelassult tevékenység jellemző szintén, de azt nem mondanám egy meditatív dolognak.
2: Akkor tényleg ez kifejezetten az ékszertervezésre.
1: Igen, ez az én dilém igaziból, és nekem ez az eszköz arra, hogy valami egyensúlyi állapotba kerülhessek.
2: És amit szintén én azt gondolom fontos kiemelni, hogy a kettősség és az ellentétpárok jelenléte is tudtommal visszaköszön számos munkádon. Pontosan hogyan és mennyire akár személyre szabottan történik ez?
1: Hát szerintem azért ez elég sok mindenkit foglalkoztat, a kettősség, az a sokféle dolog, ami bennünk lakik, vagy akár most például, hogy nagyon aktuális dolog jusson eszembe, az anyaság kapcsán egyfolytában mondjuk egy dilemmát élek meg, hogy nem tudok mindent maximálisan vinni, melyik szerepembe, mikor mennyit tegyek bele, szeretnék 100%-os anyuka lenni, meg szeretnék művész lenni, és ez nagyon sokszor egy belső dilemmát okoz, és én azt hiszem, hogy nem csak nekem, tehát ha körbenézek a környezetembe, akkor mondjuk a férjemen is pont ezt látom, és nagyon sok mindenki máson. Tehát ez az emberi életnek szerintem a velejárója.
2: És hogyan mutatkozik meg ez az ékszereiden, ez a kettősség?
1: Hát most a legutóbbi két ilyen ékszerem, amiben pont ezt dolgoztam föl, az egyik, ami eszembe jut, egy ginkgo bilóbát formáló ékszer. Eleve ugye ez a ginkgo biloba, ez nagyon jó szimbóluma a kettősségnek, vagy a két félnek, vagy bárminek, ami két különböző dolog, és én ezt úgy jelenítettem meg ebben az ékszerben, hogy az egyik fele egy csipkeverés technikával készült rész volt, a másik fele egy selyem darab, amik aztán teljesen összeépülnek egy csipkévé, de ugyanakkor a szín miatt végig elkülönülve láthatóak, és a hát oldalon, az ember hát oldalán pedig a végződés az két, egy zöld és egy lila színben végződik, ahol két csipkeverőke lóg aztán. Ez volt a legutóbbi ilyen ékszerem, ami most eszembe jut.
2: Ha jól tudom, pedig jelenleg szintén egy különleges ékszerkollekción dolgozol, amely a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. Mesélj egy kicsit, hogy mit érdemes tudni erről.
1: Igen, most alkotói támogatással ezt készítem. Különböző kapcsolódási állapotokat jelenítenek meg az ékszerek, és mindezeket ezzel az általam említett ezüstdrótokból, csipkeverés technikával készült módon jelenítem meg. Rendkívül tetszik az ezüstdrótos csipkeverésben az, hogy nagyon jól alakítható a térben a forma, és viszonylag nagy formákat lehet létrehozni, úgyhogy nagyon könnyűek, tehát könnyen viselhetőek, ugyanakkor áttörtek is, és ezzel az áttörtséggel is nagyon jól lehet játszani. Illetve, amit még nem mondtam, hogy a csipkeverésben azt tetszett meg leginkább az összes textiltechnika közül, hogy egy rendkívül jól tervezhető dolog, ami az alakját teljesen tartja. Tehát nagyon tudatosan lehet dolgozni vele, és tényleg tervezői szemlélettel lehet alkalmazni.
2: Reméljük, hogy sok hallgatónak felkeltettük az érdeklődését az ékszertervezői tevékenységed iránt. Hol lehet találkozni a különböző munkáiddal az elkövetkező hetekben, hónapokban?
1: Hát most legközelebb, augusztus végén nyílik egy nemzetközi kortárs zsűrizett ékszerkiállítás Szentendrén a Művészetmalomban, és ezzel párhuzamosan Budapesten a Román Kulturális Intézetben. Az a kiállításnak a címe, hogy Inflow. Ezt egy nemzetközi zsűri válogatta össze, ezt a kiállítást. Nagyjából 80 művésznek az ékszerét lehet megtekinteni különböző országokból, és ide például pont nem egy ilyen textil technikát márkát bemutató ékszert pályáztam. Ez egy konceptuális narratív ékszer sorozat, ami a kapcsolódás fontosságára hívja fel a figyelmet, és minden egyes láncszem az teljesen különböző anyagból készül. Nyilván vannak benne textil elemek is, de javarészt fa, bronz, ezüst, teveszarú, csont, műgyanta, rétegelt fa, amarant, kerámia, tehát a legkülönbözőfélébb anyagokkal dolgoztam benne, és igaziból végül is ez is az anyagkísérletezésről szólt. Illetve amire még nagyon készülünk, többet magammal, 5 társammal együtt, az a Kortárs Ékszer Hét Budapest, ami október 16-ától 22-ig lesz megrendezve Budapest különböző helyszínein, és az idei évben ennek mi vagyunk a szervezői, nagy izgalommal készülünk rá. 30 kiállítás lesz egyszerre látható ezen a héten, és emellett rengeteg olyan esemény fogja kísérni, mint például egy versszínházi ékszerbemutató, egy szakmai nap, egy díjkiosztó gála, ami biztosan nagyon sok ember érdeklődését fölkeltheti a kortárs ékszer iránt.
2: Akkor tényleg ebben bízunk, és mindehhez kívánunk sok erőt és csodaszép élményeket, és nagyon köszönjük, hogy itt jártál.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Fejér Székely Anna ékszertervező művésszel Szent Imrei Kristóf beszélgetett. Ezzel kulturális válogatásunk végére értünk. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és a szerkesztő Gyarmati Dóra nevében is köszöni figyelmüket Harcsik Róbert.

0: La Danza. Rossini és Wolf szerzeményét előadta Geiger György. Kedves hallgatóink, a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Halmos Mónika természetgyógyász, aranydiplomás gasztronómussal, az ehető virágok szakértőjével folytatjuk a múlt héten elkezdett beszélgetésünket, ezúttal főleg a növények állatok szeretetének fontosságáról beszélgetünk. Miért jelentősek a már működő iskolakertek, vagy akár a Mányi Tanyaovi és a kertműhely kapcsolata?
2: A Tanyaovi is egy nagyon-nagyon jó hely, és számos más ilyen kezdeményezés van az országban, egyre több, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert tényleg itt test közelből ismeretik meg a gyerekek, hiszen hogyha le van írva egy tankönyvbe az, hogy hogyan kell elültetni egy növényt, vagy hogyan növekedik a paradicsom, hát ez semmit nem fog jelenteni egy gyereknek, aki egyébként látja, hogy a szupermarketben ott van becsomagolva egy zacskóban, mert ezt valljuk be, nekünk is elég nehéz így elképzelni ez alapján, hogy most akkor a két dolog között mi történik. És az, hogy itt látják azt, hogy megismeri egy gyerek az, hogy egy magból hogyan tud kinőni például egy retek, ugye ez egy nagyon tanulságos dolog, hiszen a retek az például nagyon gyorsan nő, pont tavasszal, amikor szárba szökken a természet, és a gyerekeknek ez egy izgalmas dolog, vagy a hagyma fejlődését megfigyelni, ugye az sem tart olyan nagyon hosszú ideig, tehát nem kell hozzá olyan sok türelem. Az a gyerek, aki ezeket megtapasztalja és megérti, biztos, hogy sokkal másképpen fog minden más élőlényre is tekinteni. Tehát nem az lesz, aki rögtön letép minden fűszálat, meg letördeli az ágakat, mert pontosan fogja tudni, hogy mibe került egy növénynek magát felépítenie. Hogy mennyi munka van benne, hogy mennyi munka van egy termésbe. Én nagyon régóta követem figyelemmel a Mányi Tanyaovinak a működését, és engem teljesen lenyűgözött az, amit ott kitaláltak, az, hogy tényleg a gyerekek ott ilyen játszós ruhába munkát végeznek, tehát ültetnek, gyomlálnak, a tyúkok alól kiszedik a tojást, mennek a nyuszikat kitakarítani. Tehát, hogy olyan dolgokat végeznek, amiről sokan azt mondják, hogy jaj, hát egy ilyen kicsi gyerek meg se tudja csinálni. De meg tudja csinálni, tehát, hogyha az ember megmutatja neki, akkor örömmel csinálják, és annyira ügyesek, és annyira sok tapasztalatot szereznek, sőt, sokszor utána ők tanítják meg a szüleiknek, hiszen hogyha otthonról nem tudták ezt megkapni, és a szüleik azért iratják például egy ilyen helyre a gyermeket, hogy megtanulja, akkor hát a szülő is ezáltal nagyon sok mindent fog kapni a gyermekétől.
0: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: Steve KB felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! A Vatikán digitalizálja a II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét, írja a Vatican News. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára

0: 2028-ra készülve megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A vatikáni kommunikációs dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és hozzáférhetővé tegye annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Azt írták, a több mint 4,7 millió felvétel a lengyel pápa 27 éves szolgálatának meghatározó pillanatait őrzi. 104 apostoli útját, 146 lelkipásztori látogatását és a hívekkel való találkozásainak emlékeit. A gyűjtemény az egyház történetének egy meghatározó fejezetét idézi fel, amely milliók számára jelentett hitet és reményt. Szeptembertől 3272 diák kezdheti meg tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem világi képzésein, közölte az intézmény pénteken az MTI-vel. Azt írták, a Károli Gáspár Református Egyetem ösztöndíjas képzésein 2328-an, míg önköltséges képzésen 944-en kezdhetik meg tanulmányaikat. Az egyetem a fennállása alatti legmagasabb felvett létszámot érte el, a tavalyi általános eljárás végeredményéhez képest 4,14%-kal több diák nyert felvételt idén az intézménybe. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, közölte a gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. A Suzuki esztergomi gyára jelenleg mintegy 2800 embernek ad munkát. Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában péntek hajnali 2 órakor, közölte a Hunren Szeizmológiai Obszervatóriuma az MTI-vel. A 4,5-es erősségű földrengés Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra volt. A földrengést több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték, írták. Károkról egyelőre nem érkezett bejelentés. 6 ember életét vesztette, további 26 pedig megsebesült egy kirovi vállalatot ért ukrán rakétatámadás következtében, közölte a régió kormányzója pénteken a Telegramon. Jelenleg is folyik a vízellátás és az áramellátás helyreállítása, a mentőszolgálatok átvizsgálják a szomszédos lakóházakat. Első ízben lőtt le egy drónt a román légierő Románia légterében, jelentette be Nikó Sardán, román államfő, írja az MTI. A légtérbe behatoló drónt helyi idő szerint 11 óra környékén lőtte ki egy román pilóta egy F-16-os vadászgépből Buzeu megyében, lakatlan területen. Az ukrajnai háború kezdete óta 29 alkalommal jelentettek illetéktelen drónberepülést a román légtérben, és mintegy 50 esetben találtak drónokat vagy azok maradványait román területen. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt, várhatóan vasárnap éjfélig. A 2-es és a 24-es villamos közvágóhíd végállomását áthelyezték a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóba. Balesetnél helyszínelnek az Erzsébet híd Pesti hídfőjénél. A március 15-e térvonalában Buda felé lezárták a külső sávot. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Végül hazánk időjárásáról. Általában napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Az ország északkeleti-keleti harmadában erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és zápor, zivatar is előfordulhat. A szél a Dunántúlon olykor megerősödik. A csúcs hőmérséklet 22 és 27 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk. Architektúra. Barangolás az épített világban.
2: Művésztelep 100 éves a Szentendrei régi művésztelep. Májusban nyílt egy kiállítás a Szentendrei Művészmalomban, egy elég nagy kaliberű kiállítás, amelynek az egyik kurátorával, Bodonyi Emőkével fogjuk körbejárni ezt a kiállítást, és ahogy beléptünk, igazából nem csak Emőke fogad minket, hanem az alapító nyolcak is fogadnak minket.
3: A koncepció része volt, hogy a fogadófalon tényleg annak a nyolc művésznek a csoportképe legyen látható, akik megalapították a művésztelepet, és az is a koncepció része volt, hogy a művészeket külön-külön is beállítottuk az egész kiállításba, annak jelzéseként, hogy ők kísérik végig a látogatókat az egész kiállításban, és nem véletlenül, hogy ki melyik részben szerepel, melyik művész helyezkedik el egy-egy szekcióban.
2: Talán azért kezdjük, mielőtt belemerülnénk a művészetbe azzal, hogy mi is volt az a művésztelep egyáltalán, hol jött létre, és mi volt a motivációja, hogy létrejött?
3: A művésztelepek a 19. század második feléhez kötődnek Európa szerte, amikor már nagyobb igény volt és érdeklődés, hogy a természetben dolgozhassanak a művészek, kiszakadjanak a városi környezetből, és Európa szerte alakultak ilyen művésztelepek, és Magyarországon az első nagyon fontos művésztelep, a Nagybányai művésztelep megalapítása volt 1896-ban, és ezt követték a többi hazai művészteleknek a megalapítása Gödöllőn. Most nem biztos, hogy sorrendbe fogom tudni mondani. Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, és a 26-ban megalapított Szentendrei művésztelep igazából az utolsó, a két világháború közötti alapítású művésztelep volt.
2: Ki volt a kezdeményezője ennek a művésztelepnek? Szentendre vezetői, vagy a művészek voltak?
3: Alapvetően a művészek voltak, de ez egy nagyon érdekes konstelláció volt. Azt tudni kell, hogy amikor ezek a művészek a főiskolán tanultak, akkor már bevezették a nagybányai művészeti elvek alapján való oktatást. Ez volt az a bizonyos Lika Károly féle reform, amit 1920-21-től kezdtek el a főiskolán gyakorlatba is átültetni, és ennek az volt a egyik lényege, hogy már nem gipsz másolatok után rajzoltak, hanem a természetben és aktok után, tehát élő modell után. Lehetővé tették a szabad tanárválasztást, és kötelezővé tették a nyári művésztelepi gyakorlatokat. Tehát tulajdonképpen, amikor ez a nyolc művész befejezi a főiskolát, Bánovszky visszaemlékezéséből tudjuk egészen pontosan, hogy ők még nagyon szerettek még egy nyáron együtt maradni, együtt dolgozni, viszont nagyon nagy szerencséjük volt azzal, hogy itt volt egy nagyon nyitott szemléletű polgármester, dr. Starzsinszky László, aki meglátta a lehetőséget abban, hogy legyen Szentendén is egy saját művésztársaság, akik megfestik a várost, és ezzel híressé teszik, népszerűsítik magát a várost. Első világháború után Szentendén is probléma volt, hogy hogyan lehet ezt az elszegényedett várost valahogy pályára állítani, és az egyik ez a turisztikai megközelítés volt, hogy esetleg a művészek által és a művészek által festett képekkel népszerűsíteni, ismerté lehet tenni a város, mert épp Bánovszky Miklós írja a visszaemlékezésében, hogy ez egy alvó kisváros volt, és tudtak róla, de annyira nem ismerték. És nagyon fontos, hogy mind a polgármesternek volt egy határozott elképzelése, de ez a nyolc fiatal festőművész ki tudott állni a saját érdekeikért. Tehát itt egy nagyon, nagyon jó diplomácia együttműködés volt.
2: Hol állt az első művésztelep, tehát a régi művésztelep, hol volt található?
3: Az legelső, amit 1926-ban megkaptak, az még a városon kívül a Pannonia telepi egykori járványkórház két épülete volt. Ezt tudta akkor felajánlani a művészeknek a polgármester, de nagyon örültek neki. Egyetlen egy szívfájdalmuk volt, hogy messze volt a festői témáktól.
2: Igen, mert azért a Pannonia telep az, ahogyan bejövünk Szentendrére a 11-es út mellett, az a kicsit laposabb része még, hát gondolom akkor még maga a település sokkal kisebb volt, mire ide bejutottak a város magba, addigra azért sokat kellett gyalogolni.
3: A gyaloglás nekik soha nem jelentett problémát, nekik az volt a fájdalmuk, hogy messze voltak az igazi festői témáktól, mert szintén Bánovszky visszaemlékezéséből tudjuk, hogy ez egy nagyon kietlen sivár környezet volt, ez a Pannonia telepi egykori járványkórház, de mondhatjuk végül is, hogy ott indult el a maga a művésztelep, de azt is tudjuk, hogy ott például egy egyházművészeti pályázatra készültek, 1926-ban Szent Ferenc életét megörökítő pályaművekre írtak ki pályázatot, és egészen érdekes módon Heinz Henrik nyerte meg a fődíjat.
2: Mi lett ezzel a helyjel? Gondolom, miután oda költöztek, azért csak elkezdett fejlődni egy kicsit az a terület, azok az épületek.
3: Egyáltalán nem fejlődött, sőt, az volt a döbbenetes, hogy amikor egy év múlva megint megjelentek a városban, a polgármester már el is feledkezett róluk. És akkor nem is...
2: Tehát ez csak egy nyári alkalom volt, és aztán utána ez már feledésbe merült?
3: Valóban ez egy nyári alkalmi tartózkodás hely volt, viszont nem csak a Szent Ferenc pályázatra készült műveket készítették itt, hanem elkezdték megfesteni a várost. És ez óriási dolog volt, mert már 1926-ban kétszer is rendeztettek a Városházán kiállítást, és a második alkalommal, a novemberi kiállításon már szentendrei városképeket állítottak ki.
2: Akkor jól tudták menedzselni is magukat.
3: Igen, ez az, amire az előbb is utaltam, hogy nagyon jól képviselték az érdekeiket, és én azt gondolom, hogy amikor 1928-ban létrehozzák a Szentendrei Festők Társaságát, ami egyébként 1951-ig fennmaradt. Ennek az volt az egyik titka, hogy ők saját maguk intézték az ügyeiket. Tehát ők ügyintézők is voltak. Tehát olyan fajta menedzseri, akár PR szemléletük volt, ami szerintem hozzásegítette az egész művésztelepet a fennmaradáshoz.
2: Gondolom itt az első részében a kiállításnak, főleg hozzájuk kapcsolódnak a képek, ugye?
3: Nagyobb rész, mert már az első teremben igyekeztük azt a kapcsolati hálót reprezentálni, aminek a segítségével könnyebb megérteni az ő letelepedésüket, honfoglalásukat a városban, de ugyanakkor meg azt is muszáj érzékeltetni, hogy milyen volt az ő művészeti érdeklődésük. Tehát az nagyon fontos tudni, és azért van itt a bal oldalon rögtön a nyitó falon néhány nagybányai mesternek a képe, mert ők alapvetően nem csak nagybányai mesterekhez jártak, de nagybányai szellemiségű volt az ő indításuk. Tehát itt van például Ferenczi Károlynak egy gyönyörű szép kertje, ezt már 1893-ban készítette, és aki egy kicsit járatos a szentendrei festészetben, az tudja, hogy Ferenczi Károly ebben az évben költözik el a családjával Szentendréről, mert neki nem elegendő már az a szentendrei táj motívum világ, de ugyanakkor ő tanít a főiskolán. Egészen haláláig, 1917-ig a főiskolán tanít, és nagyon fontos, hogy van olyan az alapítók között, mint például Pándi Lajos, aki nála kezdi el a főiskolai tanulmányait, de ami még fontosabb, hogy ezek a fiatal festőművészek között többen frontszolgálatra mennek. És például Pándi Lajos, aki visszajön a frontról, már a mesterét nem találja az élők között. Ez nagyon fontos, mert ezeknek az alapítóknak az egész életét megtöri egy-egy tragédia. És akkor a Ferenczi Károly egykori növendékeit Réti István veszi át, és Réti István az, akitől itt megint láthatunk egy képet, Idil, Faun és Leány címmel, és Réti István volt igazából az igazi mentora ennek a csapatnak. Tehát ők végül is mindannyian Réti István növendékeiként fejezték be a főiskolát, és itt van egy nagyon közvetlen kapcsolat a nagybányai, illetve a szentendrei művésztelep között. Valószínű, hogy az első éveket ez a kapcsolat határozza meg, és ezért is tartottuk fontosnak, hogy ezt a nagybányai kapcsolódás, sőt a szemközti falon a későbbi nagybányai érdeklődést is demonstráljuk, mert például Pervot Csaba Vilmosnak itt van egy 28-as nagybányai tájképe.
2: Tehát megmaradt a későbbiekben is a nagybányai kapcsolat?
3: A trianoni béke diktátum következtében országhatáron kívülre kerül Nagybánya, és a szentendrei vonatkozásban azért fontos megemlíteni, mert a szentendrei művésztelepet az első pillanattól fogva óriási kulturpolitikai érdeklődés övezte. Ugyanis azt gondolták, hogy ez az országhatáron kívülre került Nagybányát, majd a szentendrei művésztelep fogja pótolni. Ez igazából az alapítók elképzelésében nem szerepelt. De ennek az lesz a hozatéka, hogy a kultuszminisztérium és a főiskola részéről óriási delegációk jelennek meg a művésztelepiek, a szentendrei művésztelepiek első kiállításain, sőt a publicisztika korabeli sajtó is így emlegeti, hogy majd bizonyára pótolni fogja Nagybányát.
4: De ez érdekes azok után, hogy a második nyáron nem emlékeztek rájuk, azért ez egy elég nagy fejlődés.
3: Igen, de aztán 28-ban megint erőre kap ez a történet, sőt 28-ban végül megkapják azt az ingatlant, akkor ugye Deák Ferenc utcának hívták, ma Bogdányi úti ingatlan, ahol mind a mai napig működik a művésztelep. És amikor már ennek a kézzelfogható művésztelepnek a közelsége megtapasztalható, ugye akkor hozzák létre a Szentendrei Festők Társaságát, és egészen gyorsan 1929-ben festőiskolát létesít a Nagybányai művésztelep mintájára, és ez a festőiskola révén tömegével jönnek ide. Nem csak a vendégművészek, hanem azok a művésznövendékek, vagy művészi ambícióval rendelkező fiatalok, akik itt akarnak fölkészülni a főiskolára. Tehát nyaranta 50 vendégről tudunk, akik a művésztelepen megfordulnak. Nem tud mindenki szállást kapni ott, de a közelben bérelnek szobát.
4: Tehát 1928-tól kezdve ezen a művésztelepen vannak. Ugye ez, hogyha végig sétálunk Szentendre főutcáján, a főterén, és utána tovább folytatjuk az útunkat a főutcán, akkor tulajdonképpen Szentendre másik vége, hogyha a Hévtől jövünk, és ott jobbra található az egy gyönyörű ősfás park, ami lenyúlik a Duna felé, azt gondolom, hogy egy ihlető helyszín is.
3: Fantasztikusan ihlető hely lehetett. Egyébként eredetileg ez az ingatlan leért a Dunapartig, tehát a vízig leért. Csak egy töltés választotta el a telepnek a kertjét a Dunától. És itt korábban egy tüdőszanatórium működött, de azelőtt a Bárci családnak volt a nyaralója. És ennek a vidéki, nemesi, kúria-szerű házaknak meg is volt a hangulata. És ezekbe a házakba költöznek be 28 végén az első művész, Vonodi Béla, majd Bánát és Verák József, majd jön a többi is, és nagyon szeretik ezeket a régi házakat. Ez azért muszáj kijelenteni, vagy fölhívni erre a figyelmet, mert amikor ezeket lebontják 1970-ben, ezeket a házakat megsiratják a művészek, sőt tiltakoznak ellene, de megfestik még ezeket a régi házakat. Amit aztán fölépítenek helyükbe, azt senkit nem érdekel. Viszont a házak valóban egy ősfás parkba és sétányokkal övezett kertben volt. Azért a tüdőszanatóriumot ábrázoló képeslapokon látszik, hogy ez milyen szép. Eredeti állapotában ez milyen szép épület volt. Magát a kertet is művelték. Metszett bokrok voltak benne, sétányok. Középen egy vizet gyűjtő kis tavacska volt.
4: És akkor már, hogyha 28 végén költöztek, akkor már nem csak időszakosan voltak itt.
3: Ők akkor már állandó jellegű művésztelepként értelmezték ezt a telepet. Azért mondom így, mert mindig jött egy-egy kezdeményezés, hogy ebből más kellene csinálni. De ugyanez volt majd később is a rendszerváltás után, akkor is meg akarták változtatni.
4: Ez a 100 éves történetet ezt végig kíséri.
3: Igen, egészen pontosan, és ezért hangsúlyozom az, hogy a művésztelepiek ki tudtak állni az érdekeikért, ez biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ez a művésztelep meg tudott maradni. Mert ha kevésbé figyelik a hivatalos ügyeket, vagy nem járnak el a hivatalok, mert a jegesernőnek egy elképesztő jó fellépése volt, nagyon jó diplomatikus készsége volt. A Bánovszky Miklós szintén egy jó kiállású ember volt, ő is frontszolgálatot teljesítő katona volt, elképesztő precíz volt. Tehát az ő megjelenésük, az ő tárgyalóképességük az biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy itt gyökeret tudott verni ez a művésztelep.

0: Nézzünk akkor körbe, mert még csak éppen hogy elindultunk.
1: Nagyon sokat lehet az elejéről mesélni, mert itt valóban egy picit az első terem elsősorban az alapítókról szól. Mert mégiscsak az alapítók vertek itt gyökeret, viszont azt tudni kell, hogy ez a nagybányai szellemiség nagyon meghatározta az ő egész pályájukat. Tehát ők nagyon szerettek például tájképeket festeni. És érdemes megnézni, hogy magát a várost is, amikor megfestik, akkor igazából először tájképi környezetbe helyezik. És csak később kezdik leválasztani a tájképi környezetet, ezt úgy is szoktuk mondani, hogy később fedezik föl a szűk kis utcácskákat. Viszont itt is már vannak olyan képek, amik megmutatják, hogy mik voltak azok a nézőpontok, amiket nagyon szerettek alkalmazni, amikor a várost ábrázolják. Tehát a városnak a legszebb rálátása vagy nézete a szemközti szigetről volt. És ezt a 28-ban festett Bánoszky Miklós képet a polgármester rendelte a művészektől, mert ő szerette volna így látni a várost ebbe a gyönyörű szép panorámaképszerű felfogásban. Azt tudni kell erről a képről, hogy ezt három részletbe festette meg a művész, és úgy tudta csak összerakni, mert egy nézetből nem látszik minden templom egyforma arányban. És akkor a másik nagyon kedvelt nézőpont volt a Kálvária dombról való rálátás a városra. Itt látszik Bánát is Feláknak egy olyan képe, ahol három templomtorony látszik, előtérben pedig a Bükkös patakkal. És ott van Jeges Ernőnek az a képe, amelyeket már kicsit távolabbról a Szamárhegyről készített, és itt is látszik, hogy mennyire szerették a tájképet is összevonni a város ábrázolással. És akkor itt van Heinz Heinrichnek egy olyan festmény, ami már a Szamárhegyről való letekintés a Dunára, ugye már itt belelátunk az udvarokba, az utcákba, meg a szemközti szigetre, és ez egy unikális kép Heinz Heinrichnek az Ötvös cirkusz című festménye, mert ez a kép 1926-ban még ki volt állítva a Városházán, és utána nem volt elérhető. Ezt a magyar művészet fekete-fehér fotón leközölte, onnan tudott a képről a szakma, és a tavalyi évben fölbukkant egy aukción. Így jutottunk el a tulajdonosához, aki végtelen készséggel boldogan kölcsönadta a kiállításra. És akkor itt van egy olyan képe Jeges Ernőnek, aminél azt kell, hogy elmondjuk, hogy ez volt az a végső határ, ameddig a modernizmusban ők el tudtak jutni. Tehát ők nem lettek avantgárd festők, ők távol tartották magukat az avantgárd szélsőséges irányzatétól. Tehát, hogyha így megnézzük például Rozgonyi Lászlónak, vagy akár Jeges Ernőnek ezeket a kalapos önarcképeit, akkor lehet látni, hogy mind a kettőben valójában a reneszánsz előképekig nyúlnak vissza. Tehát nekik ez a klasszikus hagyomány, ezek a klasszikus fogódzók voltak az irányadók, és ugye aztán Jeges Ernő római ösztöndíjas lesz, Rozgonyi László is római ösztöndíjas lesz, és aztán mind a kettőjüknek egy kicsit másképp alakul a pályája. Jeges Ernő a magyar történeti festészet megújítását tűzik ki célul. Rozgonyi Lászlónál meg egy nagyon érdekes a metafizikus művészetnek és a klasszikus művészetnek az ötvözésére találhatunk példát. És itt van az ellenpélda, amikor belép egy nem Réti István tanítvány a történetbe, a Rudnai Gyula tanítvány a Barcsai Jenő. Kicsit vissza kell arra térni erre a főiskolán belül a szabad tanárválasztásra, hogy itt nem csak nagybányai elveket vallott tanárok voltak ebben az időszakban, hanem ott volt a Vaszari János, ott volt a Csók István, és ott volt a Rudnai Gyula. Rudnai Gyula például nem szerette a nagybányai mestereknek a munkáit, Vaszari meg a Csók István az meg a legfrissebb párizsi irányzatokat közvetítették, vagy azoknak az átszűrt dolgait, de a lényeg, hogy Barcsai Jenő mégis egy új szint hoz az egész művésztelepre, és nem csak új szint, hanem erős hatást, és itt van 1929-ben szintén a telepen megjelenő Kántor Andornak egy olyan szentendrei tájképe, ami egyértelműen Barcsai Jenő ennek a hatását mutatja.
2: És már nincsenek házak, már nincsen látkép, hanem egy teljesen
1: így van,
2: más.
1: Tehát ők kimennek már a város környéki dombokhoz festeni, és másképp is állnak hozzá a tájhoz, mint ahogy az alapítók tették. De még ebbe a szekcióba helyeztük el Tornyai Jánosnak két festményét, az egyik a művésztelepnek a parkját mutatja, és itt látszik, hogy milyen gyönyörűen metszett bokrok voltak, és sétányok, és kisháza. És a Tornyai János már akkor idős mester volt, ugye Hódmezővásárhelyi telepről jött ide, két nyarat töltött ide, rengeteg képet festett a művésztelepről. Rekonstruáltuk a művésztelepnek az eredeti állapotát, és például a Tornyai János festménye nagyon sok támpontot adott. És itt van még egy Tornyai János kép, amit mindig azt gondolják, hogy fordítva tettük be, de nem tettük fordítva, csak ez egy kétoldalas kép. Igazából a Barcsai Jenő kép hátoldalán van a tájképe, és a Barcsai Jenő azt ki akarta dobni. És a Tornyai János az elő oldalára festett egy nagyon szép szentendrei műtermi jelenetet, de mi azt döntöttük el, hogy a Barcsai
2: Jenőt
1: tesszük most álló helyzetbe, hogy mutathassuk az analógiát a Kántor Andi.
2: Másik oldalról még nem értettem, hogy miért itt szereped és így szerepel. Igen, a Barcsai kép.
1: Az a szomorúságom, hogy sokan azt hiszik, hogy ez fordítva van benne. Pedig többször is ideírtuk, hogy két oldalas, hát oldalán. És akkor itt már valóban beérünk a szűkebb utcácskákba, Szobotka Imre képén, Ónodi Béla képén, Bánáti Sferáknak már egy gyönyörű szép utcajelenete van egy ilyen városvégi kertrészlettel.
2: Szóval tényleg birtokba vették Szentendrét a festők.
1: És azt lehet látni, hogy mindenki, ahogy jött, azzal a festői elképzeléssel festette meg Szentendrének például ezt a főtérről a Várdomra vezető lépcsősorát. Ez is egy ős téma volt a művész számára. Mi most itt Vörös Gézának egyik festményét tettük ki ebben a témában, de például Modok Máriának van egy gyönyörű szép hasonló témájú képe.

0: Elhangzott az architektúra. A Szentendrei Művésztelep 100 éves történetét bemutató tárlat kurátorai Bodonyi Emőke, Szűcs György, Tóth Károly és Verba Andrea voltak. A művészet malomban Bodonyi Emőke művészettörténésszel beszélgetett Gyarmati Dóra. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk a beszélgetést. Az architektúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Mondd el te is. A szerkesztő riporter Takács Bence.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Mondd el te is című műsor. Egy rendhagyó helyszínről jelentkezünk, méghozzá a Balaton partjáról, egy peca stégről. Egy olyan peca stégről, amely az imént még éppenséggel olyan szélnek volt kitéve, hogy kapaszkodni kellett még a napernyőbe is, most pedig lenn olyan szélcsend van, hogy még egy fodor sincs a Balaton vizén. Perce István úr a vendégem, aki hát elég jól ismeri a Balatont, de még mielőtt bele mennénk a mostani Balaton helyzetbe, jussunk el a Balatonig. Te a multi, ha mondhatom így, a multi világból érkeztél meg a magyar tengerhez.
4: Igen, köszöntöm én is a hallgatókat. A multi világból indultam, telekommunikációs cégek franchise partneraként kezdtem el dolgozni, és ez egy kiváló kikapcsolódási lehetőség számomra, hogy itt a Balaton partján relaxálhatok.
3: Ez egy átmenet, tehát a te életedben most egy ilyen megnyugvás, kell újra tölteni minden aksit, akkor, hogy maradjunk a szakmánál, és majd visszacsekkolsz, vagy pedig ez már egy új életforma?
4: Azt gondolom, ez már egy új életforma, szükség van a multi rohanás után egy ilyen kikapcsolódásra, az ember feltöltődhet, a vízparti élet, a madarak, a halak, a zajok, illatok, ezek mind-mind hozzájárulnak az ember pihenéséhez, úgy gondolom.
3: Mennyi idő kellett? Mert szerintem ez, amit a kedves hallgatók is majd mindannyian éreznek, hogy jaj, hát nincs időm, rohanok, muszáj a gyerek miatt, muszáj az egzisztencia miatt, és nem biztos, hogy felismerik, hogy kell egy bizonyos idő, egy időkapu, míg átáll az ember, és kialakul egy sokkal normálisabb lét, és lehet, hogy anyagilag is még egy sokkal jobb lét, csak nincs benne az a feszültség, nincs benne az a rohanás. Neked mennyi idő kellett lenyugodni?
4: Nekem is van két gyermekem, és ugye az ő ellátásuk volt az első számú a munka mellett, és amint ebből ki tudtam lépni, mikor már önállóan kezdtek el működni, tehát ez a felső tagozat. Onnantól kezdve egyre több én időm lett, és akkor ezt próbáltam minőségi szabadidőre, én időre váltani, aminek a része többek közt a balatoni lét is.
3: Mi van még a minőségben? Súgjunk akkor, mert emlékszem olyan kiváló művészünkre, aki például a fával kezdett el foglalkozni, és egy fafarogó művészé avanzsált pillanatokon belül.
4: Hát engem a természeti dolgok, a dísznövénykertészet, az akváriumok, díszmadarak tartása, tehát mind-mind olyan, ami a természethez kapcsol és köt, egy téli kerten keresztül, vagy a szobákban lévő viváriumok, akváriumok is mindig ezt jutatják eszembe, ez a folyamatos gondoskodás, újjáépítés, újraszervezés, megismerni folyamatokat, élőlényeket, és ezeknek a megfigyelése.
3: Van olyan, ami hiányzik a multi világból, és most érzékeled, hogy hát az jó lenne még, ha vissza-vissza csöppenne az életemben?
4: Hát én azt gondolom, megéltem annak idején ezt a részét, kimaxoltam, tehát az anyagi jólétben is megtaláltam az örömöm, de nem vittem túlzásba, és most ez a kiszámítható, nyugodt tervezhető mindennapok, ez sokkal többet ér már.
3: Ma egyébként a legnagyobb értékpont az ilyen multi világból érkezőknél az, hogy mondjuk digitális detoxba teszik magukat, és akkor egy hétig elmennek olyan helyre, ahol mondjuk térerő sincs, vagy wifi sincs, pontosan azért, hogy tudjanak arra figyelni, ami a lényeg. Neked ez most megadatott, de feltételezem, hogy rengeteg olyan tevékenységi kört magadra vettél, ami nem feltétlenül a dísznövénykertészettel foglalatoskodó tevékenység.
4: Igen, sok ilyen volt és van is. De szabadidőmben még imádok dobolni, emellett építgetem a házi mozimat, tehát így a különböző évszakoknak megfelelően tudom magam lekötni. Emellett az utazgatás is ugye egy fontos része az életemnek. Korábban is mindig úgy terveztem az életemet, hogy úgy mentem el megismerni különböző területeket, vitorlázás, búvárkodás.
3: Rengeteg vendéglátóssal beszélgettem. Ők szerénybeesésük szerint azt mondták, hogy olyan 60-70%-a körülbelül az a vendégforgalom, ami eddig már lenni szokott.
4: Én nem is nem gondolom, hogy ennyivel visszaesett. Lehet, hogy a fizető vendégeknek a száma változott. Nyilván itt a forintnak a megerősödése is, a külföldi célpontoknak a elérése könnyebb némelyik embernek. De én azt látom, hogy akinek itt van nyaralója, vagy valamiféle kapcsolata, vagy társasága, azok ugyanúgy jönnek, és folyamatosan itt vannak, és itt szervezik, itt élik a pihenő idejüket többnyire, mert majd a későbbiekben elmennek külföldre, és a nyarat azt mindenképpen egy emberekhez kötik, nem pedig a helyszínekhez inkább.
3: Én azért vagyok elfogult a Balatonnal szemben, még a helyjel szemben is, mert a gyerekkoromat töltöttem itt, tehát az ember, ha most kimegy abra a helyre, ahol régen bulizott, mondjuk ki, akkor most azokat az arcokat látja, akikkel együtt bulizott, csak már mindenki mondjuk egy felcsöperedett gyermekkel jön, és lehet egy kicsit őszebb halántékkal, mint amikor annó gyermekéveimet, vagy ifjúkor éveimet itt töltöttem. A fiatalok számára mennyire jó a Balaton? Mert ha most megnézzük, rengeteg helyen vannak már ilyen Vivit nevű játszók, ugrálók, számos helyen be lehet sétálni, még az északi parton is a Balatonba, tehát elkezdődött egy olyan kialakítása a Balatonnak, hogy minden korosztály számára, északi parton beszélgettünk, minden korosztály számára élvezhető és használható a víz.
4: Igen. Én azt gondolom, hogy egy nagyon aktív sportéletet lehet itt élni. Vízi sporteszközök számlálhatatlan tára van lehetőség itt mindent kipróbálni. És nem csak a vízi biciklire gondolok, hanem nyilván számos evező, vagy akár a szárazföldön a go-kart, kerékpározás itt az északi parton, ugye nagyon népszerű, és itt a lakus rásegítős gépek sem annyira hiányolhatók, mert jól jön egy-egy emelkedőnél, és nagyon változatos tájak vannak, nagyon változatos környezet, néha már a mediterrán hangulatba ringat minket, tehát gyönyörű helyek vannak itt a Káli-medencében, Madacson környéken, tehát itt mindenképpen érdemes körülnézni, illetve egy nagyon jó vendégváró helyek vannak, kellemes hangulatú kis bisztrók, pincék, mindenre van lehetőség, ami egy jó magyar ételhez, egy italhoz hozzá lehet jutni a hétköznapok során.
3: Ez ilyen számos kísérő program, de azt sem szabad azért elfelednünk, hogy északi part, és talán nem is emlékszem, mikor volt ilyen alacsony a vízállás.
4: Hát igen, most már lassan egy méter hiányzik a Balatonból, én azt tapasztalom. És ugye most lesz július végén a kék szalagverseny, és ennek tükrében áttervezték annak is az útvonalát, úgyhogy minden esetre ez egy különleges helyzet, de ugyanakkor a tavalyi évhez viszonyítva a árva szúnyog helyzetnél az meg sokkal kedvezőbb, tehát egy harmada sincs a rajzásban, mint tavaly volt, de sokkal élhetőbb és sokkal szebbek, jobbak az esték.
3: Közben már a gőzös is elment itt mögöttünk, vagy elindul. Záró kérdés, te az a balatoni ember lettél, aki a kiáll a partra reggel, megmondja, hogy milyen idő lesz aznap, illetve a következő napon?
4: Azt gondolom, most már egyre jobban megtapasztalom ezeket. Igen.
3: Mindig hallgatni fogok akkor rád. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm, hogy itt a Balatonparton, és egy ilyen nagyon szép időjárásban, szélcsendes időjárásban beszélgethettünk.

0: Ha már a napfényes északi Balaton parton jártunk, ahol halat bár nem fogtunk, de számos olyan finom elemmel találkoztunk, mint szél, napsütés, vitorláshajók, és természetesen rengeteg úszó, fürdőző ember, akkor adódik a kérdés, hogy nyáron, ebben a kiemelt időszakban, amikor a családok egyként vonulnak le a Balatonpartra, egyként vonulnak el egy-egy fürdőbe, strandra, mik azok a veszélyek, amelyre érdemes odafigyelni szülőként, érdemes odafigyelni nagyszülőként, és természetesen gyermekként is. Benedek Tamás a budapesti vendégem, idáig Balatonon jártunk, most Budapesten vagyunk, a csillagfényes budapesti éjszakában. Benedek Tamás, aki úszómester, a vízimentőket is ő segíti, ő oktatja, vezető úszómestert, számos olyan tapasztalattal, amit az úszodaberkein belül szerzett. Mi, akik önfeledten elmegyünk nyaralni, és bedobjuk magunkat a vízbe, felhevült testtel, feltételezem én, nem jól cselekszünk. Mik a te tapasztalataid, és mik a te tanácsaid?
1: Az első, talán legfontosabb dolog bármilyen körülmények között, hogyha Balatonparton vagyunk, annak ellenére egy szép és jó helyen vagyunk, vannak veszélyei ugye alapvetően a Balatonnak. Az első, talán legfontosabb dolog, amit érdemes betartani, hogy csak kijelölt helyen használjuk a fürdőzést. Figyeljünk arra oda, hogy minden körülmények között alkohol vagy drog hatása alatt senki ne menjen a vízbe. Továbbá vannak olyan veszélyei a Balatonnak, hogy az erős szél vagy a vihar hirtelen rövid időn belül meg tud jelenni a Balaton bármelyik részén. Ha amint járjuk, hogy a viharjelzések megjelennek, akkor hagyjuk el a Balatont, és csak a partról próbáljuk meg élvezni ennek a gyönyörű tájnak az adottságait. Illetve arra is érdemes odafigyelni, hogy egyedül senki ne menjen be hosszabb vagy mélyebb távra a partról, ugye, mert veszélyei lehetnek a Balatonnak több pontján, a mélysége, vagy bármi, aki rosszul érzi magát, hogyha beúszik egyedül, az minél előbb hagyja el tavat, és forduljon segítségért a parton, akár a vízimentőkhöz, vagy bárkihez, aki éppen tud neki elsősegélyt, vagy bármit nyújtani.
0: Magam is sokszor abban a hibába estem, hogy láttam valami távolabbnak tűnő pontot, és azt mondtam, hogy én odáig elmegyek, semmi gond, kibírom, jól úszom, majd visszatalálok. Aztán egyszer csak beállt a görcs, beállt egy olyan dolog, amellyel nem számoltam. Ez ellen van-e jó tanács?
1: Alapvetően azt mondom, hogy mindig addig menjünk be, ameddig ugye biztosan vissza tudunk úszni. Ha egy pillanatra jön egy ilyen görcs, vagy bármi, akkor ha van közelünkben valaki, akkor tudunk segítséget kérni. Ha nagyon mélyre megyünk be a parttól, elmegyünk már akár 1-1,5 kilométerre, alapvetően a vízirendőrség, vagy 1 kilométernél beljebb, ha lát vendéget, akár vízibicilivel, akár csónakkal, azokat kitessék elé, de ugye nem érnek mindenhova oda. Egy görcs szituációban ugye alapvetően pánik tud keletkezni, hogyha nem tudunk, vagy nem vagyunk magabiztosak, és értelen ezt a sokkos helyzetet, amikor megijed az ember, pánik alakulhat ki, ami miatt a biztos úszás tudását is elvesztheti az az úszó, aki ott van bent. Meg kell őrizni a nyugalmat, ha van a közelünkben valaki, akkor segítséget kérni, és ennek a fódján, hogyha nem befele úszunk, hanem inkább a parttal párhuzamosan, hogy el tudjuk kerülni ezt a problémát, hogy ne tudnánk kijönni a vízből.
0: Nagyon fontosat mondtál, parttal párhuzamosan úszni. Hogyan jelezzem, hogyha bajba kerültem? Mi az, amit észrevesznek a vízimentők?
1: Hát azt mondom neked, hogy alapvetően vízimentő sok strandon van. Ugye a vízimentőknek ilyen esetben nagyon nehéz dolguk van, hisz van olyan strand, ahol egy időben akár több ezer ember is lehet, és a vízimentők nem folyamatosan pásztázzák a vizet, hogy éppen ki csápol jobbra-balra, hogy ki van bajba. Az első szerintem, aki legtöbbször egy ilyen szituációban fog segíteni, az a társ, aki közel van. Viszont annak a társnak erősen kell mérlegelni abba, hogy ki tud-e menteni minket. Ami tényleg pánikos helyzetbe kerülünk egy ilyen szituációba, akkor nekünk olyan lélek jelenlétünk lesz, olyan adrenalinunk lesz, hogy az életünkért küzdünk, hogy könnyen azt az embert, aki segítségünkre jön, veszélybe tudjuk sodorni. Aki jön és segítséget akar nyújtani, az csak olyan lehet, aki biztos úszástudással rendelkezik, és bármilyen elsősegély, vagy bármilyen vízből mentés történne, a legfontosabb lépés bárki, aki ezt megtenné, hogy a helyszín biztosítsa maga is magába. Ez a helyszín biztosítás itt az kell, hogy biztosítsa nekünk, aki oda jön segíteni, a saját testi épségét semmilyen körülmények között nem veszélyezteti azzal, hogy kiment minket.
0: Itt jön a kérdés. Ki számít jó úszónak? Mert számos helyen látom, hogy mély víz csak úszni tudóknak. ki az, aki ezt bátran bevállalhatja?
1: Jó úszó, kit nevezünk annak? Én azt mondom ebben az esetben, hogy aki a 4 úszásnemből legalább egyben biztosan 200 métert megállás nélkül végig tud úszni, ha kell, tud tájékozódni, tud taposni, fennmaradni a vízen, fenntartani magát, és itt ez, azt mondom, hogy ezt talán viszonylag sokan tudják, de azt senki nem tudja, vagy kevesen tudják magukról, hogy ha jön egy váratlan helyzet, akár csak egy hal belém muszik, vagy bármilyen oda időjárási körülmény jön, ami meg tud zavarni, vagy egy örvény, az a lélek jelenlét kibe van meg, hogy ezt a pánikot magába tudja kezelni, és nem eluralkodik rajta, és elkezd pánikolni, mert ebből van a legtöbb baj. Hisz egy jó úszó is bele tud fulladni a Balatonba, pont azért, mert ha megjön a viharjelzés, és azt gondolja, hogy az elsőfokú viharjelzés az még nem olyan erős, mert a másodfokúban szépen lassan kiúszok, elfelejtik azt, hogy amikor a szél elkezd fújni, akkor a Balaton vízének a vízpermetét felkapja, és akár fél méter magasan tudja szállítani, és amikor úszik egy jó úszó, gyorsúszás, vagy bármilyen úszás nembe, akkor nem tiszta levegőt tud beszívni, hanem a víz párát szívja be, ezáltal az bekerül a tüdőbe, és innentől kezdve könnyen veszélyessé válhat a szituáció, és hiába jó úszik, be tud fulladni ő is a Balatonba.
0: Neked hány olyan eset volt, ahol a lélek jelenlétet számított?
1: Hát szám szerint nem számolom, inkább azt mondom, hogy az úszodákban az úszómester kollégákat, akiket rendszeresen felmérek, tapasztalataim alapján az elmúlt években mindig, akik voltak újraélesztések, azok mind sikeresek voltak, de ezeknek mindig azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos az, hogy ott vannak a kollégák, figyelik őket, figyelik a bajba jutottakat, illetve nem utolsó szempont az, hogy aki nem érzi jól magát, vagy valami bujkál benne, az nem erőlteti magát, hanem jelzi ezt a kollégának, és akkor tudunk időbe segíteni az ilyen bajba jutottakon.
0: Balaton után Budapesten beszélgetünk. Budapesten is számos olyan családi ház van, üzemel, ahol természetesen nyár van, mindenki szeret egy kicsit kikapcsolódni, barátokat áthívni, és lehet, hogy van medence is a családi házon belül. Ilyenkor mi a család fő legfontosabb feladata, vagy mi azon személy feladata, aki ért egy picit is a vízhez, a medencék világához?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon jó ötletek ezek a kerti partik, a medencés bulik, hogyha átjön egy ilyen csapat, baráti társaság, ahonnan nem ismerünk minden gyereket, nem tudjuk, hogy milyen úszástudással rendelkeznek, hogy meggyőződjünk arról, azokról a gyerekekről, akiket nem ismerünk, hogy milyen úszástudással rendelkeznek, mennyire vízbiztosak arra, hogyha véletlenül beugrik a vízbe, ki tud-e úszni belőle. Vagy ha elkezdenek ugrálgatni a gyerekek, akkor egy alapvető szabályt lefektetni, hogy mondjuk nem futunk a medence partján, nem lögdössük be a másikat, nem hátrafele ugrunk, hogy nehogy ráugorjunk a másikra. Nyilván ezek a szabályokat nehéz betartani, de ahhoz, hogy a balesetet elkerüljük, ezeket fontos szem előtt tartani, mert könnyen tragédiává tud végződni egy ilyen jó kis kerti parti.
0: Úszni, elkezdeni, úszás, tanulást elkezdeni sosem késő, mindenkorban lehet?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem aki a fejbe elszánt, és meg akar tanulni, az bármikor elkezdheti. A kitartás és a cél a legfontosabb. Mindenkinek egy saját célt kell kitűznie magának ahhoz, hogy megszerezze ezt az úszástudást, amit ő szeretne. Nyilván nem mindenkinek kell lennie Milák Kristófnak, vagy bármilyen hasonló klasszisnak, hanem az adott célt, hogy egy úszásnemet meg szeretné tanulni, 25 métert le szeretné tudni úszni. Ez szerintem nincsen olyan kor, ami gátlást okozna ezen a téren.
0: Benedek Tamásnak nagyon szépen köszönöm, pláne, hogy a késő esti órákban beszélgettünk munka után, de elégedett mosolyjal ez a szentőma nem volt semmilyen beavatkozási kísérlet vagy szükséglet, amely mentén most egy kicsit borúsabb lenne a tekinteted. Kedves hallgatók, Balatonparton kalandoztunk, vigyázzunk egymásra, a nyáron, a pihenés alatt is a legfontosabb a biztonság, az egymásra való odafigyelés.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Vasárnap tartják a nagyszülők és idősek világnapját, írja a Magyar Kurír. Július 26-án Szent Joachim és Szent Anna ünnepén emlékeznek meg az idősekről és a nagyszülőkről. Az idei év mottója: én akkor sem feledkezem meg rólad. A Vatican News tájékoztatása szerint Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban szentmisével emlékezzenek meg az idősekről és a nagyszülőkről. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, közölte a gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. A Suzuki esztergomi gyára jelenleg mintegy 2800 embernek ad munkát. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, olvasható az

karantén. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt írta a közösségi oldalán, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Három országos közgyűjtemény vezetőjének munkaviszonya szűnt meg pénteken. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az MTI-vel közölte. Az intézményi átvilágítás eredményeként távozik posztjáról Berner Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum, Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár, valamint Cselovszky Zoltán, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója. A tárca egyúttal belső szakmai, gazdasági és etikai vizsgálatot rendelt el a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központnál, és megkezdi az intézményrendszer átalakításának előkészítését. Több mint 1000 rendőr biztosítja a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjat. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken közölte, a Hungaroring környékén folyamatos lesz a rendőri jelenlét, a főbejárattal szemben kialakított ideiglenes rendőrőrsön pedig 24 órás ügyelet működik. A közlekedést rendőri egységek segítik, a biztosításban 7 külföldi ország rendőrei is részt vesznek. A hatóság arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, és használják a kijelölt parkolókat. Spanyolország aktiválta az Európai Unió vészhelyzeti mechanizmusát a súlyos erdőtüzek miatt. A madridi térségben, valamint Kasztília és León tartományban pénteken országos jelentőségű vészhelyzetet hirdettek. Az MTI beszámolója szerint a lángok miatt már csaknem 20 000 embert kellett kitelepíteni, több utat lezártak és 16 településen a távközlési szolgáltatás is szünetel. Görögország 2 légi járművet már felajánlott segítségül. Közlekedési hírek következnek. Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, főleg a külső sávban, de egy korábbi baleset nyomán az átterelt belső sáv forgalma is lassul, torlódik Tatabánya és Óbarok között. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Távolabb, Bagnál a 42-es kilométernél baleset miatt zárták le a belső sávot, 10 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, már Gödöllőnél letérve választhatja a 3-as főutat. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Érdnél a 21-es kilométernél baleset történt, csak a leálló sávon araszol a forgalom, 9 kilométeres a torlódás. Tudtuk meg az Útinform-tól. Végül hazánk időjárásáról. Általában derült, gomoly felhős időre számíthatunk. Az ország északkeleti, keleti harmadában erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és zápor, zivatar is előfordulhat. A szél a Dunántúlon olykor megerősödik. Késő estére 14 és 20 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 18 órakor hallhatják. 17 óra 5 perc. Kerengő. Közéleti beszélgetések.

0: Eklektik névvel indult el egy új építészeti magazin. Célja, hogy élénkítse és színesítse az építészeti párbeszédet. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Meszlény Zita főszerkesztővel beszélgetünk.
1: Azt gondolom, hogy ma nagyon kevesen kapnak már lehetőséget arra, hogy nyomtatott magazinba írjanak, hiszen ugye egyre kevesebb ember vásárol akár könyvet, akár újságot, hetilapot, napilapot, havilapot, és én azt gondolom, hogy egyrészt, ha erre egy újságíróba lehetőséget kap, az nagy kiváltság is, de amellett egy nagy kiváltság, amellett felelősség is. Mert mivel egyre szűkebb ez a piac, és egyre kevesebb a lehetőség, ezért nagyon nem mindegy, hogy az ember mit kezd ezzel az eséllyel, mit kap, hogy valami maradandó formátumba dolgozhasson, mint az online felületek, amiknek szintén megvan a varázsa, hogy az ember azonnal és hirtelen felindulásból és nagy közönségnek mondhatja, viszont ez a mulandósága is megvan, ami talán a havilapoknál, vagy az ilyen bukazinoknál, negyedéves lapoknál azért egy kicsit legalább az illúzióját megadja annak, hogy valami maradandóbbat csinálhatunk, mégis az ember egy papírra ír, az mégis ki van nyomtatva. És szerintem nagyon nem mindegy, hogy mi az, amit közvetítünk, amit kinyomtatunk.
0: A magazinnak volt egy előzménye is. Most gondolok először a hely.hu-ra. Főleg építészeti témákkal foglalkozik.
1: Igen, a hely.hu, azt 2 éve hoztuk létre a hely.hu-t. Ez egy építészeti portál, ez egy online magazin. Úgyhogy a másik felét, amit pont mondtam, ami hiányzik a printből, ez az azonnaliság, meg a nagyobb tömegeknek a tájékoztatása. Az itt valósul meg. Ez egy naponta többször frissülő, inkább hírportál, ugyanakkor magazin is, tehát igyekszünk az építészet iránt érdeklődő szakmai, meg laikus közeget is egyaránt tájékoztatni hírekkel is, de színes, magazinosabb tartalmakkal is. És ennek egy ilyen továbbfejlesztett és szépen megálmodott, nyomtatott formában megálmodott, betördelt és kinyomtatott verziója az Eklektik.
0: Mennyiben lehet előzménynek tekinteni, hogy koratavasszal megjelent a Megújulás kora című könyv, ami felújított műemlékeket mutatott be?
1: Ha úgy nézzük, akkor tényleg egy csomag. Tehát van a Génius Lóci építészeti alapítvány, aminek az a célja, hogy az építészetet a lehetőleg színesebb formában és legtöbb felületen és legtöbb módon népszerűsítse, és mindig olyan formában és olyan üzenetekkel tájékoztasson, ahogy az adott közönséget el tudja érni. Tehát ezért csináltunk nyomtatott bukazint, ezért csinálunk online magazint, és ezért készült el egy nagyon vaskos, reprezentatív, gyönyörű
0: több
1: könyv formájában.
0: Több mint 200 oldalas a magazin.
1: A magazin az több mint 200 oldal, a Megújuláskora az több mint 500 műemléket mutat be, tehát ez egy jó súlyos könyv lett, ami az egész Kárpát-medencéből mutatja be az elmúlt másfél évtizedben megújult műemlékeinket. Hát nem az összeset, mert ugye rengeteg megújulás volt, de annak egy ilyen nagyon szép válogatását. És ez a hármas így azt gondolom, hogy egy ilyen szép egységet alkot: a napi hírek, a negyedéves magazin és egy ilyen szép nagy vastag könyv. Azt reméljük, hogy még ennek lesz folytatása is.
0: A magazinnak mi adta a névválasztását?
1: Ugye a magazin neve az, hogy Eklektik. Ezt a nevet azért választottuk, mert hogyha az ember a magyar építészetre gondol, akkor nagyon sokféle épület juthat eszébe, akár egy őrségi kástú, vagy egy balatonfelvidéki présház, vagy egy nógrádi palócház, vagy egy budapesti, nem tudom, a Vártkertbazár, vagy Kádárkocka, tehát számtalan épületünk van, és rengetegféle, nagyon színes. Viszont valahogy az ember, nem tudom, mégis a lelkemén érzi azt, hogy van valami nagyon közös bennük, ami valahogy nagyon a miénk, és nagyon magyar, és ez a sokszínűség egy mégis valahogy tud valamilyen egységbe rendeződni, amit a sajátunknak érzünk, és talán emiatt a sokszínűség miatt mindenki meg is tudja találni azt a karaktert, amihez ő leginkább kapcsolódni tud. Hogyha valakinek ez egy brutalista épület, akkor az, hogyha valakinek ez egy tényleg egy szép átfedeles parasztház, akkor meg az.
0: Tulajdonképpen akkor ez azt mutatja, hogy a magyar építészet a sokszínű, de ebből harmóniát kell teremteni.
1: Igen, így van, és mi arra törekedtünk, hogy ezt a sokszínűségben a párbeszédet valahogy erősítsük, és ezért is választottuk az első lapszemünk témájául a szócskát, ami elsősorban a rekonstrukció témájára épül, de itt restauráció, meg újragondolás, meg csomó minden, ami még így a re szó kapcsán eszünkbe jutott, azt beletettük, mert pont azt gondoltuk, hogy a rekonstrukció egy olyan téma például, ami így az elmúlt években sokszor felvetődött, viszont általában nagyon leegyszerűsítően és nem annyira párbeszédkeltően, és szerintem ez az egységteremtés akkor tud igazán megvalósulni, hogy az emberek tényleg le tudnak ülni, és párbeszédet tudnak kezdeni, és mondjuk egy ilyen témára, mint a rekonstrukció, nem ilyen leegyszerűsítő, egyszerű válaszokat adnak, hanem elkezdenek beszélgetni, és akkor talán ez a sokszülőség valahogy ott is tud közös nevezőre jutni.
0: Tehát valójában majd minden lapszám egy hívószó köré épül.
1: Így van, így van. Úgyhogy az első ez a re, most már dolgozunk a következő lapszámon, ha már elmondhatom, annak így az élettereink, vagy ahol élünk, ahogy élünk, kicsit ezt próbáljuk körbejárni, hogy hogyan is él a ma embere, hol is él a ma embere.
0: Mint említette, a re témáját járják körül, tehát szó esik a rekonstrukcióhoz való hozzáállásról, itthon és a világban. Épületeket mutatnak be.
1: Próbáltuk ezt tényleg nagyon sokféleképpen megfogni, akár azt, hogy külföldön, más országokban hogyan állnak a rekonstrukcióhoz, akár a történelem során hogyan változott az ehhez a témához való hozzáállás, de van olyan cikk, ami például megmutatja azt, hogy sok épületre nem is gondolnánk, hogy az rekonstrukció, tehát például Velencén, a Szent Márk téren a híres torony, hogy az is egy rekonstrukció már. Tehát, hogyha mondjuk időtávlatban nézzük, akkor is lehet, hogy már változik a hozzáállásunk, hogy vajon ez akkor most ugyanaz az épület, vagy más épület, vagy például Japánban tök érdekes, hogy ott főleg faépületek vannak, aminek a fa szerkezetét állandóan megújítják, tehát az épület nem olyan régi, de mint amilyennek ők azt érzik, vagy ahogy azt ők, ahogy hozzáállnak. Tehát ugye hozzá az épülethez való hozzáállás az ugyanolyan tisztelettel van, mint hogyha sok-sok ezer éves épület lenne, miközben folyamatos megújulás az ugyanúgy része ennek az épületnek, a történetének.
0: A magazin mennyiben járul ahhoz hozzá, hogy az építészet hatással van a jólétünkre? Vagy mennyire formálja a kultúránkat, formálhatja?
1: Én azt gondolom, hogy azért is fontos én építészeti magazinokat csinálni, mert hogy tényleg az építészet az a művészeti ág, amivel minden nap találkozunk, tehát nem az, hogy be kell mennünk egy múzeumba, és akkor találkozunk vele, hanem egyszerűen körülvesz minket, és mindenkinek köze van hozzá, mindenkit érint, azok a falak, amik között élünk, ez határozza meg persze az emberi kapcsolataink, meg sok egyéb egészség, meg sok egyéb, de az, hogy érezzük magunkat, és hogyan élünk. És ezért mi azt szeretnénk közvetíteni, hogy tényleg az építészet egy olyan művészeti ág, amihez mindenkinek köze van, és amihez mindenki kapcsolódik, és ezért mindenkinek felelőssége, és hogy együtt gondolkodjunk arról, hogy milyen terek között szeretnénk élni, és hogyan szeretnénk élni, milyen épületeket szeretnénk látni, hogyan tehetjük élhetővé a városainkat, akár egy ilyen nagy hőhullám, amint túl vagyunk, az is arra mutat rá, hogy ez közös ügyünk, és ez az építészet nélkül nem fog menni, hogy egy élhető világot teremtsünk magunknak, meg az utánunk jövőknek.
0: A magazin nem egyszerűen épületeket mutat be, hanem arcokat is, interjúkat is látunk, közösségeket, gondolatokat mesél.
1: Igen, ez nagyon fontos volt nekünk, hogy ne egy sterül magazint csináljunk, ami csak falakról, meg bútorokról, meg szaniterekről beszél, hanem hogy megmutassuk azokat az embereket, akik ezeket a tereket megálmodták, mert hogy minden fal mögött valamilyen gondolat van, minden ablak, megformált ablakív mögött egy érzés, vagy egy embernek az elképzelése rajzolódik ki, szóval mi azt gondoltuk, hogy úgy tudunk leginkább beszélni az építészetről, és úgy tudjuk ezt közelhozni az emberekhez, hogyha embereken keresztül beszélünk az építészetről, tehát arcot adunk úgymond az épületeknek. Ezért rengeteg interjúval, rengeteg helyszíni riportot elmentünk, kályha restaurátorhoz, aki mondjuk rekonstruált gombaszögön egy nagyon értékes kályát. Igen. Vagy elmentünk egy tájrekonstrukció kapcsán egy erdésszel beszélgetni, aki megmutatta azt, hogy hogyan lehet egy erdőt újra élettel megtölteni. Tehát próbáltuk azokat az embereket megtalálni, akiknek ezekhez a rekonstrukciókhoz köze van, mert így, hát egymáshoz is, tehát hogy párbeszéd kapcsán kapcsolódunk, mert találkozások által is azt gondoljuk az épületekhez is, ha mondjuk nem egy szakmabeli veszi a kezébe a lapot, akkor úgy tudja leginkább megérteni, hogy miről szól ez a téma, hogy azt húsvér emberek mesélik el, és hogyha ezek a helyszínek arcokat is kapnak.
0: Kinek szánják a magazint?
1: Alapvetően azt reméljük, hogy a szakmabeliek is találnak maguk számára izgalmas témákat benne, de szeretnénk, hogyha ez a laikus közönséghez is eljutna. Tehát tényleg szeretnénk az építészetet valamilyen formán társadalmasítani, és kicsit levenni arra a magas polcról, amire néha felkerül az építészet, nagyon sokan azt érzik, hogy nincsenek eléggé tisztában a korstílusokkal, vagy nem tudják pontosan megmondani, hogy akkor az egy szecessziós háza, vagy art deco, vagy és akkor azt érzi, hogy akkor neki ez már nincs is köze, és akkor neki már nincs is joga hozzászólni, és mi pont ezt szeretnénk megmutatni, hogy hogy igenis lehet róla sokféleképpen, és sokféle ember beszélhet róla.
2: A magazinban különféle műfajokkal lehet találkozni, nagy terjedelemben, és rengeteg saját fotóval.
1: Igen, erre külön büszkék vagyunk, hogy saját fotósokkal és saját grafikusokkal dolgozhattunk. Szerintem a magazin 90%-a az saját fotó. Tehát nem csak egy magazin született, hanem tényleg egy szép tárgy is, amit jó kézbe fogni, ami jól mutat az ember kávé, és azt kávézó asztalán, vagy a könyves polcán, vagy az ágya mellett. Tehát, hogy élmény kézbe venni, mert azt gondolom, hogy ma már, mivel tényleg a tartalmat nagy része ingyen elérhető az internetnek hála, ezért, hogyha azt szeretnénk, hogy az emberek ezt tényleg megvegyék a boltokban, akkor értékes tartalmat kell nekik adni, de egy olyan formát is, amit tényleg élmény kézbe venni, hogy a magazin olvasás az egy program, vagy egy élmény legyen, és remélem, hogy ez sikerült.
2: Mindezt 5 rovatban valósították meg.
1: Igen, próbáltuk azért strukturálni a magazint, ugye azért ma már az emberek nem azt képzeljük, hogy nem kézveztek egy magazin, és az elejétől a végig elolvassák, viszont mégis fontos, hogy legyen valami láthatatlan fonál, ami mégis strukturálja meg a magazint, meg ami által az ember, az olvasó mégis vezetve érzi magát. Tehát van az első része a magazinnak, ami főleg egy ilyen kicsit ilyen elméleti alapozó, amiben pont ezt járjuk körül, hogy mi is ez a rekonstrukció, mi különbözheti meg mondjuk akár a restaurációtól, tehát kicsit képbe helyezzük ilyen szempontból az olvasót. Utána van egy ilyen Budapest-centrikusabb, nagyobb projekteket bemutató rovat, aztán Budapesten kívüli városok, határon túli területek, kisebb projektek, és akkor a végül pedig teljesen kinyílik a magazin, és ugye a gasztronómia, a divat, meg az egyéb határterületek és művészeti ágak felé is nyit, hogy pont ezt érzékeltessük, hogy az építészet nem egy ilyen zárt műfaj, hanem rengeteg csápja van, rengeteg irányba elágazik, és nagyon sok mindennel párbeszédbe lép.
2: Én átnéztem a magazint, és nagyon érdekes írások találhatóak benne. Ki is írtam egy-kettőt, szó van drezdai építészetről, talán említette is a japán műemlékekről, a Notre Dame születéséről, Budapest elveszett kupoláiról, régi tárgyakról, lakások berendezéseiről. Önnek melyik a kedvenc rovata?
1: Hát ez nehéz
2: és
1: kérdés.
2: Miért?
1: Igen, szerintem egy anyukától kérdezni, melyik gyereke a kedvence. Talán ezek a kisebb projektek, meg határon túli, meg kisfalvak, tehát ezek az apró történetek, amik egymással is párbeszédbe lépnek. Például nem szeretem azt a részét a magazinnak, amikor egymással nem is olyan távol szerepel a dörgicsei kis templomnak a rekonstrukció, még egy romnak egy teljes visszaállítás, visszaépítése volt a kis templomnak, mint a Garagui Kinga végzett el. És tőle nem messze ez a felvidéki gombaszögi pálos kolostor, ahol viszont inkább rom, tehát feltárások történtek, rom helyreállítás, és csak egy ablakot rekonstruáltak teljesen, és ez például szerintem nagyon izgalmas példája annak, hogy milyen sokféle rekonstrukció van, és hogy mindenket egy-egy templom szinte azonos időben ott a Covid táján történt a helyreállítás, és hogy mennyi szempont, meg mennyi gondolat, meg mennyi olyan történelmi tényező van, ami meghatározza, hogy melyik esetben mi a jó válasz, tehát mikor kell, vagy mikor indokolt mondjuk egy tényleges helyreállítás, visszaépítés, és mikor az a helyes válasz, hogy a romokat feltárjuk, és hogy miért pont az, és szerintem ez pont egy olyan példa, amiről beszéltünk, hogy nem egy jó válasz van, és akkor mindig ezt kell csinálni, hanem nyitottsága, meg hozzáértéssel, meg finoman, meg szeretettel kell hozzáállni az adott térhez, és akkor ott megszületik a jó válasz, és igenis születhet azonos időben, tehát ugyanúgy egy-egy templomra a két eltérő válasz, és hogy mind a kettő helyén való.
2: Szlovák példa is szerepel például a visszaépítésről. Előbb el is hangzott ennek a...
1: Igen, ez a gombaszög.
2: Ez a kifejezés.
1: Igen. Az egy nagyon érdekes téma, ott gombaszögön, ott egy kúria is, ott ugye a gombaszögi nyári tábor mellett, a nyári tábor résztvevői kezdték el felkarolni ezt a környezetet, ahol ez a nyári tábor valósult meg, hiszen ott volt régen egy nagyon-nagyon szép és értékes pálos kolostor, aztán ott bányászati munkákat is folytatták, és van mellett egy nagyon szép kúria is, a kúria az teljesen helyre is lett állítva, és azért nagyon komoly elismeréseket is kapott, ami azért nagy dolog, hogy a felvidéki magyarság, egy magyar műemlékhelyreállítás kapott a Szlovákiában ilyen nagy elismerést, hogy ott azért tényleg nagyon jól működött együtt ez a két nemzet közötti párbeszéd, de ott is volt erről szó, hogy igen, hogy például akár csak két ország között is, akik szomszédos országok, más lehet a rekonstrukcióhoz való hozzáállás, és hogy ebben hogy lehet valahogy ellavírozni, és mégis találni egy közös nevezőt, és szerintem erre a Gombaszög egy nagyon jó példa, és amúgy nincs is olyan messze Magyarországtól, szóval egy ilyen egynapos túrával érdemes oda ellátogatni, mert gyönyörű völgyben fekszik az a templom, és nagyon szépen megcsinálta ott a közösség. És meg a megújuláskor, amire beszéltünk, tényleg ilyen útikönyvként is szerintem szolgálhat, annyi ötlet van benne, annyi gyönyörű műemlékfelújítást lehet bennük találni, annyi témát, hogy az embernek remélem, hogy meghozza a kedvét, hogy bejárja ezt az országot.
2: Igazából minden ajtó mögött létezik egy történet.
1: Igen, és nekünk ez nagyon-nagyon izgalmas volt. Sokszor mi se tudtuk, hogy milyen karakterekkel fogunk találkozni, tehát nagyon érdekes, ahogy az ember egy magazin tervez, és érik impulzusok, beszél róla embereknek, hogy mit tervez, akkor még több ötletet kap, akkor az egyik interjú alany akár mond még valakit, akit érdemes megtalálni, és számunkra is, hogy ez mint egy ilyen kis ilyen kincskeresésre, hogy találunk rá az izgalmasabb, nem izgalmasabb karakterekre. Például nagyon szép történet szerintem az operaháznak a felújítása kapcsán, hogy nem szerettünk volna egy sokadik cikket írni az opera felújításról, hanem szerettünk volna egy olyan szegmens találni, amiről talán kevesebb szó esett, és ez az opera textiljeinek a rekonstrukciója, vagy restaurálása. Tehát Révész Eszternek hívják a művészt, textilművészt, és gyönyörűen állította helyre a hatalmas nagy függönytől kezdve a kis ilyen fali betéteken át az legutolsó kis pompon, akik a textileket, amiket az operában találhatunk, tényleg ilyen komoly kutató munka valami, hogy nézhetett ki, mi a legautentikusabb, a legeredetibb, melyik alapanyagot honnan lehet beszerezni, és nála is a műhelyébe elmenve, és azt megtapasztalni, hogy látni ugyanezeket az anyagokat, amiket ma az ember az operában lát, és remélhetőleg 100 év múlva is látni fog, azt az ő műhelyben kiterítve megcsodálni, ezek olyan különleges élmények, hogy ezek a találkozások minket is építenek, és remélem, hogy a lapokon keresztül az olvasót is építeni fogják.
2: Az épületek mellett találunk olyan cikkeket, amelyek, vagy írásokat, amelyek a táj és kert rekonstrukciókkal foglalkoznak. Hogyan illeszhető ez be?
1: Ugye egyik épület sem állhat így magában, tehát hogy semmelyik épület sem értelmezheti anélkül, hogy azt is látnánk, hogy az épület az hol helyezkedik el, és miért olyan, ami ennek miköze van ahhoz a tájhoz, amiben szerepel. És ezért fontos volt nekünk, hogy az építészetet kinyissuk a tájépítészet felé is, meg az urbanisztika felé is. Pont ezért igen szerepel benne kertrekonstrukció, itt több kastélykertnek a megújítása is szerepel, illetve tájrekonstrukció, amit már meséltem, hogy akár ilyen erdőhelyreállítás téma is. Tehát azt gondolom, hogy ezek szervesen összekapcsolódnak, és hogy akkor járunk jó nyomon, hogyha az épületet nem próbáljuk meg, az építészetet nem próbáljuk csak önmagában értelmezni, hanem hogy ha mindig tekintette vagyunk a hely szellemére, arra vidékre, amiben egy épületet álmodunk, és azt megértve, meg annak a dinamikáját érzékelve álmodunk új épületeket, vagy állítunk helyre régieket.
2: Valamilyen szinten ez kapcsolódik a magazinhoz is.
1: A megújulás kora is végül is a műemlék helyreállításokról szól. De azt gondolom, hogy ma az egyik legnagyobb felelősségünk az, hogy a meglévő épületeinket hogyan őrizzük, és hogy azokhoz hogyan viszonyulunk, hiszen tényleg környezetvédelmi szempontból is ugye az a legfenntartatóbb, hogyha nem építünk, hanem inkább meglévőket próbálunk megmenteni, vagy fenntartható funkcióval megtölteni. Azt gondolom, hogy teljesen más egy ilyen történettel rendelkező épületbe belépni, vagy azt belakni, mint egy új épületet, és hogy tényleg a mi felelősségünk, hogy mit kezdünk ezzel az örökséggel. Nekünk is van szerencsénk a nyárnak egy részét egy ilyen nagyon szép műemlékprésházban tölteni, és nagyon érdekes annak a lépcsőire ülni egy műemlékház előtt, és menthetetlenül eszébét az a gondolat, hogy előtte hányan ültek ugyanezen a lépcsőn, és ők hol vannak most, és hogy utánunk hányan fognak. Szerintem ez egy ilyen sokkal egészségesebb távlatba helyezi az embernek, az egyénnek a szerepét a világban, meg a léptéket, és sokkal inkább segít az embernek önmagát egy nagyobb, egész részeként látni, ahol ő is egy láncszem, és nem mindegy, hogy milyen láncszem. Szerintem emberileg is, tehát sokat ad nekünk az, hogyha ilyen épületek között létezhetünk.
2: Tehát a magazin fizikai térben is közel hozza olvasókhoz az építészetet. Ez a fő üzenete?
1: Igen, azt gondolom, hogy mivel az építészet is egy nagyon megfogható művészeti ág, hiszen érintjük a falakat, kinyitjuk a kilincsen az ajtót, belépünk, lakjuk ezeket a tereket, azt gondolom, hogy egy magazin segít, ami szintén kézzelfogható, tapintható, bele lehet szagolni, tehát közel lehet hozzá jobban kerülni. Ez szerintem egy olyan médium, ami által az ember tényleg jobban tud kapcsolódni az építészethez, és azáltal, hogy a magazint is kézbe lehet venni, és közel kerülni hozzá, azt reméljük, hogy ez az egész téma valahogy mindenkihez közelebb fog kerülni, és mindenki kicsit könnyebben, bátrabban és nagyobb kreativitással mer nyúlni az építészet témájához.
0: Kedves hallgatóink, Meszlény Zita főszerkesztővel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Halmos Monika természetgyógyászt, aranydiplomás gasztronómust, az ehető virágok szakértőjét, akivel folytatjuk korábbi beszélgetésünket a növények, állatok szeretetére nevelés fontosságáról, valamint a Kölyök Konyha című gyerekszakácskönyv használatának lehetőségeiről.
2: Én is üdvözlöm sok szeretettel a hallgatókat.
1: Legutóbb arról beszélgettünk, hogy Monika előadást tartott június 28-án Mányon, a Szent Ferenc Tanyaovi és Kertműhelyben. Ennek kapcsán kezdtük el beszélgetésünket a július 17-én elhangzott Kerengőben. Miért tartja személy szerint is, szülőként, nagyszülőként fontosnak, hogy a gyerekek már egész kiskoruktól megismerkedjenek a növényekkel, állatokkal, különös tekintettel az ehető virágokra, vadnövényekre?
2: Mindannyian tudjuk, hogy a gyerekkori élmények, a gyerekkori benyomások, azok milyen mély hatással vannak az embernek az egész életére. És ma, amikor ugye az emberek nagy része városban él, eléggé eltávolodott a természettől, akkor nagyon fontos, hogy megpróbáljunk ehhez visszatalálni. Ugye vannak erre mindenféle programok felnőtteknek is, hiszen nagyon sokan ráébredtek arra, hogy hiányzik valami az életükből, és ez a valami az a természettel való kapcsolat. És azok a szülők, akik szintén erre ráébredtek, most már egyre nagyobb erővel próbálnak meg azon dolgozni, hogy a gyerekeket valamilyen módon visszavezessék a természethez. Ez mondjuk így eléggé furcsán hangzik ez az egész dolog, de én nagyon sokat forgolódok fiatal szülők és gyerekek között, és pontosan látom, hogy hogyan működik ez a valóságban. Vannak erre nagyon jó, meg nagyon rossz példák is. Én látom azt például, hogy sokan kiköltöznek a városból, az agglomerációba, vagy tényleg kis falvakba, mert elegük lesz a városi életből, és azt gondolják, hogy egy kisebb településen ott közelebb kerülhetnek a természethez, ott kényelmesebb lehet az életük, és ez nem minden esetben következik be, mert ez csak akkor lesz igazán jó, hogyha az ember az életét is teljesen átalakítja erre a vidéki természetközeli életformára. Ez azt hiszem nagyon sok embernek nagyon nagy kihívás, és nagyon jó, hogy az országban rengeteg olyan segítő program van, akár például Mányon is folyamatosan csinálják a kertműhelybe azokat a segítő programokat, hogy akik nem ebbe születtek bele, hanem egész életükben bent laktak valahol az aszfalt kellős közepén, esetleg már a szüleik is ott laktak, hogy ők hogyan tudják megtanulni azokat az egyszerű dolgokat, amik valójában egyszerűek, amik régen a családban anyáról, leányra, apáról, fiúra szálltak, viszont most ezeket külön meg kell tanulni azt, hogy hogyan kell a természetben élni. Mert a kiköltözök a zöldbe, az nem azt jelenti, hogy az életemet pontosan ugyanúgy fogom a továbbiakban élni. Az nem arról szól, hogy akkor ott majd ugyanolyan komfortban lesz részem, mint egy városban, mert ott bizony nem azzal kell foglalkozni, hogy lebetonozzunk mindent, meg feljelentjük a szomszédot, mert kukorékol a kakasa. Hasonló dolgok, amiken az ember nevet, de egyébként ezek roppant szomorú dolgok. És itt van ebben a szülőnek is hatalmas felelőssége, hogy hogyan tudja tényleg a gyerekének úgy átadni ezeket a dolgokat, hogy hitelesen és igazan, hogy az a gyerek attól kezdve élvezze a természetet, és ne csak kapcsolódjon, hanem attól kezdve kötődjön hozzá.
1: Azt gondolom, hogy nagyon tanulságos volt a múlt heti beszélgetésünk során, amikor kapcsoltuk Kékesi Ágotát, Mányon, a Szent Ferenc Tanyaovi és Kertműhely egyik alapítóját, aki elmondta, hogy most például nincs mindig víz a településen Mányon, és hogy bizony szembesültek a gyerekek és a szülők azzal, hogy mennyire óvni kell a természetet, egyáltalán a környezetünket. Tanítható ez?
2: Azt hiszem, hogy valamilyen szinten tanítható, de erre az embernek saját magának kell rájönnie, mert addig, ameddig valaki nem érzi a saját bőrén azt, hogy mit jelent az aszály, mit jelent egy vízhiány, mit jelent az, hogy egy vihar tönkre teszi a termését, addig ezt igazából nem lehet csak úgy megtanítani. Tehát most az időjárás az pontosan olyan dolgokat művel velünk, hogy kénytelenek vagyunk megtanulni egy csomó dolgot és elfogadni egy csomó mindent. Én magam sem éltem még át akkora asszályt, mint ami például a mi környékünkön van a mostani időszakban, tehát hogy ilyen mértékű a talajnak a kiszáradása, a légköri asszály, amiben sínlődnek a növények, és az ember tényleg itt lát meg olyan dolgokat, amiket eddig csak könyvből olvasott, hogy mi történik akkor, hogyha.
1: Egyébként Monika könyveiben, írásaiban gyakran találkozunk a múlt emlékeivel, azzal, hogy a régi öregek bizony nagyon sok mindent tudtak, amit mi már elfelejtettünk, de vissza kellene tanulni. Visszatanulható?
2: Visszatanulható, persze hosszú idővel, nagyon sok gyakorlattal és nagyon sok idővel. Ugye mostanában sokan felvetik azt, hogy a buta paraszt kifejezés az milyen egy furcsa dolog. Nagyon buta kifejezés, mert a paraszt az valahol a nyelvünkben egy ilyen sértő szóként maradt meg az utóbbi évtizedekben, pedig hogyha belegondolunk, hogy egy paraszt embernek milyen tudása volt a fejébe, mindenféle diploma és egyéb nélkül, hogy a felhők állapotából, a szél illatából tudott következtetni arra, hogy mi fog holnap történni. Tehát ott óriási tudás volt, ami tényleg így folyamatosan öröklődött generációról generációra, és egészült ki mindig az újabb és újabb tapasztalatokkal. Hát ezek azok, amiket most nagyon-nagyon sokan szeretnének újra visszahozni, újra megtudni, kezdve például a kenyérsütéstől, ugye annak most már évek óta óriási reneszánsza van, hogy nagyon sokan szeretnének maguk sütni kenyeret, és megértették azt, hogy mekkora nagy dolog, hogy én a két kezemmel sütöttem azt a kenyeret, amit oda teszek az asztalra.
1: Én a Kölyök Konyha című gyerekszakácskönyvben is találkoztam olyan receptekkel, amit hát bevallom a kedves hallgatóknak, ha nem vagyok fiatal, de a nagymamámtól tanultam, és sikerrel alkalmazom az unokámnál.
2: Örülök, hogy szóba került ez a könyvem, mert nekem ez volt a második könyvem, ami megjelent. Akkoriban ez egy hatalmas siker volt, és ahogy én hallottam, a mai napig egy egészen nagy űrt tölt be a gyerekszakácskönyvek terén, mert a Magyarországon kapható gyerekszakácskönyveknek a jó része az külföldi eredetű, és egészen más hagyományokat, más szokásokat, más alapanyagokat vonultat föl. Én meg azt gondolom, hogy az étkezés meg a konyhai tevékenység az életünknek egy nagyon-nagyon fontos része. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerekeket ebbe is belevonjuk. Tehát ugyanúgy, ahogy a természetbe való tevékenységekbe, a kerti munkákba esetleg, ugyanúgy a konyhában is, főleg nyáron ott lehet a gyereknek a helye, mert apró dolgokat egy kicsi gyerek is el tud készíteni.
1: Monika is említette, hogy az unokájával mézes kalácsot sütöttek. Nagyon sok mindent örömmel csinálnak, és ez azt gondolom, hogy nem csak megmarad, hanem tovább is adják, amit tanultak.
2: Igen, nekem is például ott van bennem, hogy nekem az első ilyen ehető virágos élményem volt, hogy amikor kicsi gyerek voltam nálunk, a nagymamám mindig készített bundában sült akácvirágot. És akkora voltam, hogy semmit kellett odatolni a tűzhelyhez, de megengedte nekem, hogy én mártogassam bele az akácvirág fürtöket a palacsintatésztába, is együtt sütöttük ki. És ugye én most gyerekekkel szoktam olyan programokat csinálni, hogy virágos palacsintákat sütünk. Nagyon-nagyon élvezik, mert a 4 évesek is természetesen felügyelettel, kis virágokat teszünk bele, zöld növényeket, megtanulunk palacsintát sütni, megtanulunk egy csomó konyhai szabályt, hogy mikre kell figyelni, és megismerünk egy csomó növényt. Tehát ezek is annyira jó kis feladatok, amit ajánlok másnak is, hogy amikor itt a nyári idő, és mondjuk a nagymamák ugye az unokákkal vannak együtt, akkor ezek nagyon-nagyon jó programok. Nekem különösen jó visszajelzések, hogy amikor az én gyerekeim voltak kicsik, akkor nálunk a nyári szünetben mindig ott volt még egy csomó gyerek. Nálunk mindig rengeteg gyerek volt, mert valamiért nagyon szerettek nálunk lenni. Mindig közösen sütöttünk vagy főztünk valamit. És most, hogy ők is már mind felnőttek, és már kezdenek nekik is gyermekeik lenni, sokszor mondják, hogy mennyire jók voltak ezek a nyarak, és hogy emlékeznek arra, hogy milyen jó volt. Az egyik kisfiú például 7 éves volt, mikor egy nyáron elég hosszú időt nálunk töltött, és azt mondta, hogy mindig eszébe jutott, hogy én voltam az, aki először egy sajtreszelőt adott a kezébe, és egyedül reszelhette a sajtot a tésztára. Hogy neki ez maradt meg, hogy ez egy olyan óriási dolog volt, mert náluk otthon nem nagyon főztek, és a sajtreszelő valahogy soha nem került elő, és hogy ott ismerte meg. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, hogy ez is egy apróság, de mégis egész életében megmaradt. És szerintem ez a menek magának is felemelő dolog. Ezért nagyon fontos, hogy így a gyerekekkel együtt csináljunk ilyen dolgokat, ha csak tehetjük, minél kisebb korba próbáljuk meg őket így bevezetni, hogy palacsintákat sütünk. Nagyon-nagyon élvezik, mert a gyerekkori élmények azok annyira meghatározóak az egész életünkben, és aki kicsi gyerekkorában növények közé kerül, annak nem lesz természetfélelme, ő sokkal pozitívabban fog a természet felé fordulni, magáénak fogja az egészet érezni.
1: Hogy ismerkedhetünk meg az ehető, akár gyomnövényekkel, akár virágokkal? virágokkal. Ugye említette, hogy veszélyes lenne, ha most nagy hirtelen nekiesnénk a virágoknak, és enni kezdenénk, hiszen nem minden ehető közülük. Tehát hogyan lehet ezt elkezdeni, elindulni, akár saját magunknak, akár a kisgyerekek, unokák számára?
2: Először is vannak nagyon jó internetes oldalak, ahol lehet ezekről előzetesen tájékozódni, de én azt javaslom mindenkinek, hogyha szeretne elmélyülni akár az ehető virágok, akár az ehető vadnövényeknek a világába, akkor mindenképpen érdemes jó néhányszor elmenni egy-egy szakember által vezetett növényismereti túrára, ahol a szakember meg tudja mutatni azt, hogy az egymáshoz hasonló növényeket például hogyan lehet nagyon jól megkülönböztetni egymástól, hiszen ezeket a dolgokat ugyanúgy meg kell tanulni, mint egy gomba ismeretet. És egy ilyen növényismereti túra egy élvezetes dolog egyébként, mert ugye a természetben jó levegőn mászkál az ember, és a szakemberről nagyon izgalmas dolgokat fog megtudni a növényeknek a felhasználását illetően is. Ha az ember körülnéz az interneten, akkor rengeteg jó szakembert talál, különböző helyeken vezetik ezeket a túrákat, akár a Bükkbe, akár van a Mátrába, van, aki Székesfehérvár környékén vezet ilyen túrákat, vagy van, aki pedig az Őrségbe. Én magam is vezetek, én a Budai hegyekbe szoktam és a Börzsönyben. Tehát van erre lehetőség. Például én is örülök annak, hogy a túráimon részt vesz a kicsi gyerektől kezdve a nagymamáig nagyon-nagyon sokféle korosztály, és mindenki más és más miatt szeretné megismerni ezeket a dolgokat.
1: Azért is örülök, hogy ma itt interjút készíthetek Mónikával, és folytathatjuk a múlt heti beszélgetésünket, mert én például nagy híve vagyok az iskolakertnek. Annak idején, amikor én általános iskolába jártam, a mi iskolánkban volt iskolakert, ahova kimentünk, gondoztuk a növényeket, majd egy másik gyakorlati órán meg is főzhettük az abból készülő ételeket. Na most itt a Mányi Szent Ferenc Tanyaovi és kertműhelyben ugyanezt érzem, ha megnézzük a Tanyaovi honlapját, hogy a gyerekek részt vesznek a növények nevelgetésébe, de akár ételeket is készítenek belőle. Miért jelentősek ezek a már működő iskolakertek, vagy akár a Mányi Tanyaovi és a kertműhely kapcsolata?
2: A Tanyaovi is egy nagyon-nagyon jó hely, és számos más ilyen kezdeményezés van az országban, egyre több, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert tényleg itt test közelből ismeretik meg a gyerekek, hiszen hogyha le van írva egy tankönyvbe az, hogy hogyan kell elültetni egy növényt, vagy hogyan növekedik a paradicsom, hát ez semmit nem fog jelenteni egy gyereknek, aki egyébként látja, hogy a szupermarketben ott van becsomagolva egy zacskóban, mert ezt valljuk be, nekünk is elég nehéz így elképzelni ez alapján, hogy most akkor a két dolog között mi történik, és az, hogy itt látják azt, hogy megismeri egy gyerek az, hogy egy magból hogyan tud kinőni például egy retek, ugye az egy nagyon tanulságos dolog, hiszen a retek az például nagyon gyorsan nő, pont tavasszal, amikor szárba szökken a természet, és a gyerekeknek ez egy izgalmas dolog, vagy a hagyma fejlődését megfigyelni, ugye az sem tart olyan nagyon hosszú ideig, tehát nem kell hozzá olyan sok türelem, és az a gyerek, aki ezeket megtapasztalja és megérti, biztos, hogy sokkal másképpen fog minden más élőlényre is tekinteni. Tehát nem az lesz, aki rögtön letép minden fűszálat, meg letördeli az ágakat, mert pontosan fogja tudni, hogy mibe került egy növénynek magát felépítenie, hogy mennyi munka van benne, hogy mennyi munka van egy termésbe. Én nagyon régóta követem figyelemmel a Mányi Tanyaovinak a működését, és engem teljesen lenyűgözött az, amit ott kitaláltak, az, hogy tényleg a gyerekek ott ilyen játszós ruhába munkát végeznek, tehát ültetnek, gyomlálnak, a tyúkok alól kiszedik a tojást, mennek a nyuszikat kitakarítani. Tehát, hogy olyan dolgokat végeznek, amiről sokan azt mondják, hogy jaj, hát egy ilyen kicsi gyerek meg se tudja csinálni. De meg tudja csinálni, tehát, hogyha az ember megmutatja neki, akkor örömmel csinálják, és annyira ügyesek, és annyira sok tapasztalatot szereznek, sőt, sokszor utána ők tanítják meg a szüleiknek, hiszen hogyha otthonról nem tudták ezt megkapni, és a szüleik azért iratják például egy ilyen helyre a gyermeket, hogy megtanulja, akkor lehet, hogy a szülő is ezáltal nagyon sok mindent fog kapni a gyermekét. Sokszor azt látom, hogy ahol iskolakert van, ahol egyáltalán foglalkoznak ilyen növények nevelésével, sokszor magát a környezettel kapcsolatos fontos tudást a gyerekek viszik haza a szüleiknek, és sokszor a gyerek szól rá a szülőjére, hogy valamit egészen másként kell csinálni, vagy valamit meg kéne változtatni az életükben.
1: A július 17-én elhangzott Kerengőben én említettük, hogy Mónika számos könyvet írt, nem csak az ehető virágok, nem csak az ehető vagy növények témakörében, körében, hanem szakácskönyveken keresztül ezeknek a növényeknek, virágoknak a felhasználásáról. Több évtizedes tapasztalata okán hogyan összegezni, hogyan változott a saját nézőpontja a virágokkal és az ehető virágok felhasználásával kapcsolatban?
2: Amikor én több mint 30 évvel ezelőtt belefogtam abba, hogy az ehető virágoknak az egész világát megpróbáljam egy egységbe foglalni, és megpróbáljam így a kutatásaimat mondjuk egy könyvé összerendezni, akkor még ugye nem volt semmiféle elképzelésem arról, hogy ez hogyan fog kifutni, hogy mi lesz ennek a jövője. Engem akkor ez érdekelt, ez a dolog. Tele voltam fiatalos lendülettel. Az akkori főszerkesztő a Magyar Konyhánál nagyon biztatott arra, hogy ez egy hiánypótló dolog, hiszen nincsenek magyar nyelvű irodalma. És akkor ez a könyv, ami legelőször megjelent, ez nem volt egy túl nagy siker. Én azt gondolom, hogy akkor a magyarországi lakosság nem volt arra még megérve, hogy egyáltalán ilyenekkel foglalkozzon, hogy virágokat fogunk megenni. Óriási média érdeklődés volt a könyv iránt. Azt hiszem, engem egy ilyen furcsa csodabogárnak tartottak inkább, mint sem valamilyen jövőben mutató dolognak. És aztán a következő években én nagyon sok előadást tartottam, én jártam az országot, nagyon sok emberrel találkoztam, és akkor így számomra kiderült, hogy vannak mindenhol az országban elrejtve a tájegységekben különböző, csak ottani specifikus virágok, illetve virágokból készült ételek. Ami ugye szintén bekerült a gyűjteményembe, és ettől ugye folyamatosan gazdagodott az egész. És aztán jött ugye a 2010-es évek környékén, amikor az országban rengeteg levendula ültetvény létesült. Ugye akkor a levendulának volt hirtelen ilyen óriási felfutása, amikor érdekes dolog volt, mert nekem akkor megjelent egy levendulás szakácskönyvem, és sokan megvásárolták a könyvet, de az, hogy a levendula az egy ehető virág, ezt nem mindenki kapcsolta össze. Tehát számomra ez egy érdekes dolog volt, hogy ahogy a bodzánál is, a bodzavirágnál is, az emberekben van egy ilyen érdekes kettősség, hogy aki vesz egy bodzás vodkát, vagy egy bodzás túrórudit, az nem biztos, hogy összekapcsolja, hogy abba a bodza virágának az aromáját lehet érezni. Tehát, hogy itt még mindig éreztem azt, hogy egy kicsit olyan furcsa viszonyunk van a virágokkal kapcsolatban. És aztán, ahogy haladtunk tovább az időbe, úgy rá kellett arra jönnöm, hogy aki érdeklődik az ehető virágok iránt, aki egyáltalán szemét felnyitotta erre a dologra, az attól kezdve sokkal-sokkal tudatosabb lesz. Sokkal inkább az egészséges életmód, az egészséges kert, a környezete, a biodiverzitás felé fog fordulni, és sokkal nagyobb figyelmet fog fordítani arra, hogy mit tesz meg a környezetéért, vagy mit nem. Ez volt számomra a nagyon nagy felismerés jó pár évvel ezelőtt. Akkor vagy át is fordult ez a dolog olyan irányba, hogy azóta nekem a legtöbb programom az kint van a szabadban. Legyen bármilyen idő. Idén volt olyan is, amikor gumicsizmába és viharkabátba volt a program, mert éppen olyan volt az időjárás, volt, amikor 42 fokba folyt rajtunk a víz. Ezek az emberek ilyenkor elég lelkesek, és nem mondják azt, hogy köszönöm szépen, én inkább nem megyek el, hanem igenis részt vesznek ezeken a programokon. Tehát ezek szabadtéri programok, ahol tényleg át tudjuk élni a természetnek mindenféle áldását és árnyoldalát is. Megkérdezték tőlem tavaly egyszer, hogy én nem szégyellem magamat, hogy én megeszem a méhek elől a virágot. Akkor én hirtelen úgy meghökkentem ez a kérdésen, aztán nagyon jót nevettem rajta, és én biztosan állíthatom, hogy aki virágot eszik, az nem eszi el a méhek elől a virágot, mert annak van a legeslegtöbb virágja a kertjébe. És mondhatjuk azt, hogy miért kell nekünk virágokról beszélni, hiszen a virág az nem egy olyan fontos dolog, tehát abból nem lehet lecsót készíteni, nem lehet abból kifizetni a villanyszámlát, tehát a virág az csak egy virág, ami ott van. Nekem van olyan ismerősöm, aki szerint a virág az egy piros rózsa, és kész. Tehát, hogy miért fontos a virág? És ezt kellene mindenkinek nagyon-nagyon megértenie, hogy a virág nem csak végigkíséri az egész életünket a születéstől a halálunkig, meg az ünnepeinket, hanem azt, hogy a virág nélkül semmi nincs. Ha nincs virág, akkor nincsen termés, akkor nincsenek méhek, és akkor tulajdonképpen mi sem létezünk. Virágok nélkül nem lehet életünk, tehát a virágok azért az életünknek az alapját képezik, mert a virágok nélkül nem lenne ennivalónk. Tehát ezt kellene az embernek így belátni, hogy a virágok mennyire fontos részei az életünknek, és nem véletlenül jelennek meg szinte mindenhol. Egy csomó helyen találkozunk valamilyen formában a virágokkal, szimbólumokban megjelenik, mert ezek nélkül nem tudnánk létezni. Tehát ezért is nagyon fontos dolog, hogy az ember egy kicsit ebbe elmerüljön, mert szebb is lesz tőle a világ.
1: Kedves hallgatóink, Halmos Mónika természetgyógyász, aranydiplomás gasztronómussal, az ehető virágok szakértőjével folytattuk a múlt héten elkezdett beszélgetésünket, és ezúttal főleg a növények állatok szeretetének fontosságáról beszélgettünk. Urbán Péter technikus kollégám, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával. Közölte a belügyminisztérium pénteken az MTI megkeresésére, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A tájékoztatás szerint ez már része a rendvédelmi szervek átalakítási folyamatnak. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyvédelem az ORFK irányítása alá tartozó, átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. Felülvizsgálja a kormány az állami számvevőszék működését, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön Budapesten. Magyar Péter elmondta, az áttekintés célja az intézmény feladat és hatáskörének esetleges módosítása, valamint a működés hatékonyabbá tétele. Hozzátette, több mint egy évtizede változatlanok az ÁSZ működésének törvényi keretei. A cél az, hogy az állami számvevőszék maradéktalanul el tudja látni alkotmányos feladatait, időben és megfelelő mélységben, objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást, fogalmazott a miniszterelnök. Jelentősen nőtt a pedagógus képzések iránti érdeklődés az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Az intézmény az MTI-vel közölte, az idei felvételén csaknem 30%-kal emelkedett a pedagógus alapszakokra felvett hallgatók száma. Az óvodapedagógus, a csecsemő és kisgyermeknevelő, valamint a tanítószakokon is rekordot döntött az első évesek száma. A Váci és Budapesti kampuszon szeptemberben több mint 520 új hallgató kezdheti meg tanulmányait.

0: Fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 Fejér vármegyei strandon bakteriális szennyezettség miatt. A Fejér vármegyei kormányhivatal pénteken közölte, 5 velencei tavi fürdőhelyen és a dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabastrandon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni. A hatóság szerint a vízben a megengedetnél magasabb baktérium számot mértek. A szükséges ellenőrzések és laborvizsgálatok folyamatban vannak, a tilalmat a megfelelő vízminőség elérése után feloldják. Saját mesehőst alkotott a Meskete közössége. A meskete.hu pénteken az MTI-nek azt írta, a Sorel nevű karakter egy nyílt alkotói pályázat eredményeként született meg. A magyar online közösségi gyermekmese portálon férfi, profi és amatőr szerzők osztják meg történeteiket, amelyeket illusztrációk és hangos mesék is kiegészítenek. A közösséghez már több mint 1000 szerző, 8000 mese és mintegy 32000 olvasó tartozik, a történetek pedig hamarosan elérik a 7 milliós összesített olvasottságot. A Meskete célja, hogy bemutassa, miként születhet egy közösség együttműködésével kortárs magyar mesevilág. Végül az időjárásról. Általában derült, gomoly felhős időre számíthatunk. Az ország északkeleti-keleti harmadában erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és zápor, zivatar is előfordulhat. A szél a Dunántúlon olykor megerősödik. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal jelentkezünk. Következik a világújság. Az ankarai NATO csúcs eredménye, hogy megfogalmazták, a cél egy erősebb Európa és ezzel együtt egy erősebb NATO. Somkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel az európai biztonság kérdéseiről a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
1: A NATO továbbra is az Egyesült Államok vezetésével működik. Az amerikaiak szerepet játszanak majd Oroszország elrettentésében, és megmarad az atomernyő is. Az ankarai NATO csúcs eredménye, hogy lefektették annak az átalakulásnak az alapjait, amelyet a terhek megosztásának, vagy másként NATO 3.0-nak nevezhetünk. A cél egy erősebb Európa, és ezzel együtt egy erősebb NATO. Az amerikaiak továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a NATO-ban. Ugyanakkor azt várják, hogy Európa és Kanada vállaljon sokkal nagyobb szerepet Európa hagyományos katonai védelmében. Az Egyesült Államok azt szeretné, ha igazságosabban oszlana meg a teher a szövetségen belül. Kérdés, hogy mikor jöhet el az a pont, amikor azt mondhatjuk, hogy Európa önállóan is képes elrettenteni Oroszországot. Mindeközben nem csak Olaszország és Spanyolország küzd komoly gazdasági gondokkal, hanem Franciaország is, mert az orosz diplomácia kiszorította azokról a helyszínekről, amelyek korábban francia gyarmatok voltak. A gazdasági ellenőrzést azonban Franciaország megtartotta. A francia GDP-nek akár 25%-a is származhat ezekből az afrikai területekből, melyek azonban fokozatosan csökkennek párhuzamosan az Európát sújtó energetikai, munkaerőpiaci problémákkal és egyéb gondokkal. Ráadásul kölcsönös fenyegetettségérzés alakult ki Oroszország és Európa között.
2: A Bastille napon hagyományosan a Champs-Élysées sugárúton a francia haderő végigvonult, mintegy körülbelül 7600 katona, és köszöntötték Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt is ezen a felvonuláson. Az ankarai NATO csúcs fényében, és annak fényében, hogy a NATO csúcson kiderült, hogy az európai államok hajlandók növelni a védelmi kiadásaikat, ez azonban az elmúlt években mindenképp oda vezetett, hogy amerikai eszközöket vettek fel hadrendjükbe, tehát nem tudták a védelmi kiadásaikat amerikai kapacitás nélkül növelni, illetve pótolni. Ennek fényében mit jelent, hogy értékelhető a párizsi katonai felvonulás?
3: Franciaország mindig is egy különutas megoldást választott a NATO-n belül, emlékezzünk rá, hogy több évtizedig nem volt tagja a védelmi politikai szervezet katonai résznek, a politikainak része volt egyébként. Úgyhogy mindenképpen ezt egy olyan lépésként kell értékelni, mely a francia stratégiai autonómiára, az önálló francia kezdeményezése irányul, erről Emmanuel Macron franciának is többször beszélt. Amit ki kell emelni, hogy Európa nem rendelkezik több olyan területen képességekkel, vagy minimális képességekkel rendelkezik csak, ami miatt azt szokták mondani, a NATO a jelenlegi világ legerősebb katonai tömbje. Tehát van egy egyértelmű francia törekvés arra, hogy az Egyesült Államoktól részben vagy teljesen független európai haderőt hozzanak létre. Ez a haderő támogassa Ukrajnát a háborújában Oroszország ellen. Viszont továbbra is az a helyzet, amiről több szakértő is folyamatosan beszél, hogy ezt jelenleg az Egyesült Államok nélkül nem tudja megtenni. Ugye ez egy erődemonstráció volt, hogy a problémát az jelenti, amit egyébként a francia futballválogatottan is látni lehet, hogy az ott futballozók többsége afrikai, vagy a Maghreb térségből származik, nem született francia. Tehát ebből a szempontból a Franciaországban érdekes a megoldás, mert francia állampolgárok, hiszen Franciaország területén születtek, de nem azok a klasszikus franciák, akiket például az Asterix és Obelix képregényekben megszokhattunk. És ezt azért hoztam ezt a kicsit vicces példát, mert ugye ők, ezek a mondjuk úgy gallok, gyakorlatilag a francia gloárt, a dicsőséget magukba szívták otthon, és ez egy olyan dolog, ami miatt a katonák tudnak, és ha kell, akarnak is meghalni az országért. Ugye ezeknél bevándorló hátterű, mondjuk így, és katona köteles korú férfiaknál joggal merül fel a kérdés, hogy tudnak-e és akarnak-e úgy harcolni Franciaországért, hogy az elődeik tették. Ugye erre nincs válasz még, tehát aki azt mondja, hogy nem tudnak és nem akarnak, annak előfeltevései vannak, tehát azt nem lehet kijelenteni, hogy így van, de a kérdés attól függetlenül jogos. Tehát az összes ilyen katonai felvonulásnál mindig az a kérdés, amelyik felmerül, hogy egy dolog, ha van megfelelő mennyiségű katonai eszköz, harci eszköz, ugye ezzel kapcsolatban is vannak azért kérdőjelek. A másik kérdés, sőt nagyobb kérdés az, hogy ki fogja használni és hogyan.
2: Hogyha Franciaország katonai hadászati kapacitását figyelembe vesszük, akkor tudjuk, hogy vannak vadászrepülőgépei, hajói, rakétái. Ezek egyrészt milyen kapacitású katonai eszközök, másrészt pedig mennyiben teljesíthető, mennyiben vállalható az, hogy a NATO tagországok, a NATO tagállamok 5%-ra emelnék a GDP részében a védelmi kiadásokra fordított részt. Tehát ez egy teljesen irreális elvárás Európa esetében, vagy pedig pár év alatt teljesíthető elvárás?
3: Szedjük szét a kérdést. Az egyik az, hogy a klasszikus katonai csúcstechnológiák területén, ilyenek például a lopakodó eszközök, vagy éppen az interkontinentális balisztikus rakéták, vagy az elektronikai hadviselés, kijelenthető, hogy igazából három nagy hatalom van, egyébként ez nem csak a méretük miatt, hanem a egyveres erőkre fordított kiadásig miatt is így van. Nyilvánvalóan az első még továbbra is az Egyesült Államok áll, mögötte Kína, és utána Oroszország. Tehát az európai államok, de idejétek Brazíliát, vagy mondjuk a szintén középhatalomnak nem minősítő Indiát, csak utánuk következnek. A francia haderő rendelkezik az önáltal is felsorolt modern képességekkel, tehát kiemelkedik azért a sorból, de ettől függetlenül sem szárazföldindítású balisztikus rakétái nincsenek, sem stratégiai bombázói, illetve például lopakodó vadászbombázója sincs az európai államoknak, így Franciaországnak sem, ha csak nem az amerikai F-35-ösökről beszélünk. Úgyhogy ez egy olyan hátrány, amit Franciaországnak le kellene tudnia dolgozni az Európai Unióval együtt abban az esetben, ha tényleges katonai nagyhatalom már kíván válni, ugye kérdés az, hogy az Egyesült Államok mit szól ehhez, valószínűleg nem fogja támogatni. Ami a kiadásokat illeti, az Egyesült Államok pontosan ezért erőlteti annyira az Európai Uniót, mert tudja, hogy vannak olyan fegyverek, vannak olyan képességek, amelyeket Európa képtelen máshonnan megvenni, csak és kizárólag tőle. Ugye a gondot az jelenti, hogy a hidegháborúban a Szovjetunió ellen elég volt a GDP arányos 2%, akkor milyen olyan körülmény történt a világpolitikában, ami szükségesé teszi azt, hogy ezt a 2,5-szeresére 5%-ra növelje. Úgyhogy ezek a kérdések azok, amelyekre egyelőre nincs válasz. Ugye nyilvánvalóan a elmúlt 30 évben az Európai Unió aktívan építette le a képességeit, és nemhogy a 2%-ot nem teljesítette a legtöbb állam, hanem 1% környéki védelmi kiadásokat teljesített, úgyhogy valószínűleg ezt igyekeznek egy gyors lépéssel behozni. A problémát az jelenti, hogy a kérdés másik része vonatkozik, hogy az európai gazdaság nincs jó helyzetben. Nem csak Olaszország és Spanyolország küzd nagyon komoly gazdasági gondok, hanem Franciaország is. Részben annak köszönhetően, hogy az orosz diplomácia fokozatosan kiszorította azokról a helyekről, amelyek korábban francia gyarmatok voltak, és a gazdasági ellenőrzést a közvetlen politikai és katonai ellenőrzés ellenére Franciaország megtartotta. Most vannak olyan számítások, amelyek szerint a francia GDP akár 20-25%-a is származhat ezekből az afrikai területekből, amelyek fokozatosan csökkennek, párhuzamosan az Európát sújtó energetikai problémákkal, munkaerő problémákkal és egyéb gondokkal. Úgyhogy ez egy olyan elegy, amiben nehezen látom azt a szintet, amelyben minden NATO tagállam, idejét, mondjuk Franciaországot is képes 5%-ra növelni a védelmi célú kiadásit, illetve 3,5 plusz másfélre. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kérdés, hogy a jövő mit hoz. Én úgy gondolom, hogy a fentiek összessége egy erősebb, katonailag erősebb, de korántsem független és korántsem stratégiailag autonóm Európát fog eredményezni.
2: Hogyha Törökország szerepét megvizsgáljuk az ankarai NATO csúcs fényében, akkor azt láthatjuk, hogy komoly előrelépés történt a Törökországot érintő F-35-ös harci repülőgépek ügyében. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok vissza akarja Törökországot engedni az F-35-ös programba. Azért történt korábban Törökország kiengedése, mert Ankara orosz gyártmányú légvédelmi rakétarendszereket vásárolt. Törökországnak ezen pozíciója megerősödése a NATO-n belül, tehát a NATO pozíciójának megerősödése mit jelenthet az európai tagállamok részére, hiszen a NATO európai államai nem rendelkeznek olyan anyagi kapacitással, olyan katonai kapacitással, mint ami elvárható lenne, vagy akár ebben az 5%-os résszel megfeleltethető lenne, viszont Törökország beengedése ebbe a programba, illetve felemelése az Egyesült Államok által talán Európának, az európai országoknak is szüksége lehet Törökország ilyen szintű megerősödésére. Ez mit jelent a NATO számára, és mit jelent az európai országok számára?
3: Kezdjük egy kicsit távolabbról, mert rendszeresen elfelejtik, hogy Törökország nem azért vásárolt orosz légvédelmi rakétarendszereket, mert mindenképpen ki akart lógni a NATO-ból, hanem a határai mellett kirobbant szíriai polgárháború során kért, nem kapott modern amerikai légvédelmi rendszereket, sokat emlegetett Patriotot. És amikor a sokadik kérése sem történt meg a nagy hatótávolságú és modern légvédelmi rendszer szállítása Törökország részére, mindenféle átidaló megoldásokkal próbálkoztak, akkor döntött úgy, hogy akkor orosz légvédelmi rendszereket vásárol. Tehát ez a helyzet ez nem azért volt úgy, mert Törökországban bárki játszadozni kívánt a NATO kötelességét, hanem az Egyesült Államokban született egy olyan nehezen megindokolható döntés, amelyben nem támogatták, hogy Törökország modern légvédelmi rendszereket kaphasson. Na most innentől kezdve jönnek a problémák, ugyanis ez a döntés jelenleg véglegesnek tűnik, aztán ki tudja, hogy milyen csavarok következnek be a történetbe, gondoljunk csak a kiemelt amerikai szövetség és Izrael fokozódó Törökországgal kapcsolatos problémáira. Tehát itt ez a történet még messze nincs lefutva, és sajnos a NATO-ra sokszor jellemző az a tevékenység, vagy az a hozzáállás, amelyet úgy szoktak jellemezni a brüsszeli főhadiszálláson, hogy no action talk only, tehát hogy nincs cselekedet, csak beszéd. Tehát ez a helyzet, ez a NATO-nak a sorsát meg fogja határozni, hogy a pillanatnyi politikai érdekek és a hosszú távú stratégiai érdekeket hogy sikerül összeegyeztetni. A Törökország, mint jelentős NATO beszállító, az egy kiemelt prioritás, ne felejtsük el, hogy török lakosság továbbra is dinamikusan bővül. Most már 90 millió fölötti török állampolgárról beszéltünk Törökországban, és hát több millióan, akár több 10 millióan élnek Európában. Tehát ez egy olyan tényező, amivel számolni kell, és ezt szerintem az európai politikai vezetők mindennél komolyabban érzik, az Egyesült Államok az egy másik történet. A Törökország évek óta ott áll az Európai Unió kapujában, de nem engedik be, úgyhogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozása kapcsán Törökországot is érdemes, a Törökországét is érdemes elővenni. Úgyhogy ez egy olyan probléma halmaz, amelyben én nem várok stratégiai, mondjuk egy huszárvágásszerű megoldást, hanem sokkal inkább napi apró gondok mellett történő csipcsú politizálást, amelyben bármilyen fordulat elképzelhető.
2: Több amerikai elemzés a mostani NATO csúcsot, illetve a NATO mostani formációját NATO 3.0-ként emlegeti, vagyis egy olyan szövetségként, ahol Amerika nukleáris és stratégiai háttérerő marad. Mennyiben vonható le az a következtetés Törökország szerepének megerősödéséből és egyáltalán az európai országok, NATO-n belüli európai országokkal szemben megfogalmazott elvárások alapján, hogy az amerikai tulajdonképpen az amerikai stratégiai gondolkodás középpontjába Kína és a csendes-óceáni térség kell, hogy kerüljön, és ez az oka annak, hogy Amerika katonailag is szeretne, védelmi szempontból is szeretne kivonulni az európai védelmi politikából.
3: Ez egy örök kérdés, hogy az amerikai elkötelezettség az európai államok biztonsága iránt milyen fokú. És nemrégiben a litván elnök beszélt arról, hogy Oroszország provokációt készít elő Litvánia ellen, amely ugye vagy igaz, vagy nem, de ez a kérdés is felveti annak a problémának a megoldását, amely még a hidegháború alatt, amikor azért a szovjet tervek aktív atomháborúra és első csapásra készültek, már akkor is felmerült, hogy feláldozza az Egyesült Államok Washington, New Yorkot és Los Angeles, Bonn, Nürnberg, München vagy Stuttgart kedvéért, de hogy kisebb településekről ne is beszéljük. Tehát egy nukleáris elrettentés az hogyan néz ki a gyakorlatban, a nukleáris és stratégiai elrettentés. Tehát egy olyan esetben, amikor a litván vezetés egy bizonyíték nélküli orosz provokációt jelent be, akkor az Egyesült Államok hogyan értelmezi az 5. cikkelyt? Ugye minél inkább csökkenti a csapatait Európában, annál kevesebb közvetlen reagálási lehetősége lesz, annál inkább az európai államoknak kell valamit reagálniuk, amely utána az Egyesült Államok döntésétől eszkalálódik tovább a helyzet, vagy sem. Ez az egyik része a problémának. A másik része pedig az, hogy már 2015-ben emlékeim szerint meghirdette Obama elnök a pivot to Asia, az Ázsia felé fordulást, amelynek egyébként közvetlen elejét nem nagyon látjuk, de közben az Egyesült Államok belekeveredett az orosz-ukrán konfliktusba, sőt 2012-ben hirdette meg Obama elnök a pivot to Asia-t. Belekeveredett az orosz-ukrán konfliktusba, illetve kirobbantotta az gyakorlatilag volt közreműködés, hogy a Viktória Nuland elmondta, hogy 5 milliárd dollárba került nekik az a pucs, aztán utána megtámadta Iránt, tehát ez a keletre fordulás egyáltalán nem látszik. Tehát lehet, hogy valamikor az lesz a cél, hogy Kínával is mondjuk ki lemecseljék azt, hogy kié a világ első helye, hogy a világ első helye az kihez tartozik, de ez még nem látszik egyenlőre. Most azt látjuk, hogy az Egyesült Államok belebonyolódott sokkal közelibb konfliktusokba Európában és Közép-Ázsiában, illetve Közel-Keleten. Tehát ezeket a dolgokat figyelembe véve én úgy gondolom, hogy az amerikai jelenlétnek, az amerikai elrettentési képességnek egy igen komoly tesztjét fogjuk hamarosan látni, hiszen ahogy Ukrajna amerikai és nyugati segítségre ide fájdalmasabb csapásokat mért Oroszországra, úgy fog Oroszország határozottabb alkalomattan eszkalációval fenyegető lépést tenni azért, hogy ezek a támadások csökkenjenek vagy megszűnjenek.
2: Az orosz-ukrán háborúra rátérve az Európai Unió Kijev követelésének megfelelően korlátozni kívánja a befogadási képességét a katonakorú ukrán férfiak előtt. Tehát az ukrán menekültek ideiglenes védelmi státusza biztos, hogy 2028 márciusig megmarad, de a frissen érkező katonakorú férfiak kikerülnek ebből az automatikus oltalmazotti körből. Mit jelent ez pontosan? És eddig nyilvánvalóan az Európai Unió maximális védelmet nyújtott. Mi változott az Európai Unió politikájában, és mi változott az orosz-ukrán fronton, hogy az Európai Unió erre az álláspontra jutott?
3: Ezekre a kérdésekre nem egyszerű válaszolni, én inkább abból a szempontból közelítem meg ezt a kérdést, hogy az Európai Unió mindenkit befogad, aki háború elől menekül. Legyen szó Afrikáról, legyen szó Ázsiáról, legyen szó más régiókból, csak Ukrajnából nem. Tehát ez eleve egy felháborító kettős mérce, amelyre semmilyen, megismétlem, semmilyen magyarázat nem lehet. Ez egy embertelen, egy cinikus és ráadásul kettős mércét alkalmazó döntés, amely egyébként visszaigazolja azt a háború elején már többször elhangzott orosz propagandalitást, amely szerint a nyugat nem törődik Ukrajnával, nem törődik az ukrán lakossággal, ő csak az érdekel, hogy az utolsó ukránik harcoljon és gyengítse Oroszországot. Ezt a döntést nagyon nehéz másképp megfogalmazni. Mert ha továbbra is érkeznek Szudánból, Nigériából, Maliból, Afganisztánból olyanok is érkeznek Európába, akik egy háború elől menekülnek, és tényleges háború elől menekülnek, akkor az ukrán háború elől menekülők miért nem részesülnek ebben a megítélésben? Egyértelmű a válasz, nekik harcolniuk kellene az Európát irányító globalista körök üzleti érdekeiért. Ez ennyire egyszerű. Volt egy kérdés, amire korábban nem válaszoltam meg teljes körűen, ez pedig a francia képességekkel, illetve az európai elrettentéssel kapcsolatban szólt, és itt utalnék vissza rá, hogy Európának igenis szüksége van arra, hogy meg tudja védeni magát. És ha egyszer vége lesz az orosz-ukrán háborúnak, akkor Oroszország igenis fog katonai fenyegetést jelenteni Európára, hogy mekkorát az több mindentől függ. Tehát erre Európának föl kell készülnie, de nem így. Tehát ez a lépés, amely egyértelműen azokat sújtja, akik nem tudnak vagy nem akarnak harcolni egy olyan államért, ami lehet, hogy nem az övék. Tehát azért engedjük meg az ukrán férfi lakosságnak azt, hogy ő lehet, hogy nem akar egy olyan Ukrajnát, nem akar egy olyan Ukrajnáért meghalni, amelyben olyan korrupciós botrányok vannak, amelyben fegyverrel kényszerítenek embereket katonai szolgálatra, és hosszasan lehet folytatni a sort. Tehát ebben a helyzetben gyakorlatilag az Európai Unióról lehullott a maszk, lehullott az állarc, és kiderült, hogy az egész sosem Ukrajnáról szólt, hanem ilyen-olyan politikai, ideológiai, gazdasági érdekekről.
2: Említette, hogy hosszú távon, vagy az orosz-ukrán háború lezárulása után Oroszország minden bizonnyal fenyegetést jelenthet az Európai Uniós országok számára, az Európai Unió számára, egyáltalán Európa számára. Milyen olyan jeleket látunk az orosz-európa politikában, amelyek arra engednek következtetni, hogy a jövőben valóban szükséges Európának magát megvédenie?
3: Hadd kezdjem azzal, hogy a front helyzet az gyakorlatilag változatlan, és naponta változik. Tehát azok a helyi támadások és ellentámadások, azok a helyi harcok, amelyek a frontvonal néhány tucat száz méterrel, néhány kilométerrel történő változását eredményezik, ezeket nem lehet offenzívának hívni. Tehát folyamatos harcok folynak különböző állásokért, különböző kedvezőbb harcászati pozícióikért, de ezek nem jelentenek már még csak egy hadműveletet sem. Tehát ezek ilyen helyi harcok, aminek az a célja, hogy ilyen vagy olyan módon lehetővé tegyék az adott harci körülmények javítását. Ezek folyamatosan zajlanak, az, hogy most Ukrajna nyomult elő Dobropiljánál vagy Kupjanszknál nyertek vissza az oroszok néhány utcányi vagy háztömnyi területet, ennek igazából a háború menetére semmilyen hosszú távú kihatása nincs. Az itt elszenvedett veszteségek összeadódott értéke az, amelyik hosszabb távon meg fogja határozni a háború menetét. Tehát az orosz-ukrán háborúban a frontvonal nyilván fontos, hiszen egy Konstantinovkához hasonló újabb település elvesztése azért nagyon rossz hír lenne Ukrajnának és a nyugati támogatóinak. Ugye ha a teljes Donbasz orosz kézre kerül, akkor fölmerül a kérdés, hogy hogyan tovább. Ugye erre nagyjából az év végéig azért nem számíthatunk. De bármikor előfordult egy olyan váratlan helyzet, amelyben azok a folyamatok, amiket már lehet látni, az ukrán titkosszolgálatok egymás elleni küzdelme, az ukrán politikai válságok sora, amelyek egy újabb, egy éven belül már a második kormány átalakítást teszik szükségessé, ezek bármikor előidézhetnek egy olyan helyzetet, amit nem lehet előre látni. Ami az orosz fenyegetést illeti, ezzel kapcsolatban két dolgot érdemes kiemelni, hogy Európára azért jelent Oroszország fenyegetést, mert a szomszédban van. Tehát ez a helyzet az Egyesült Államokkal is fennáll, ami egyébként nincs a szomszédban, ettől függetlenül, mert Kína is jelent Európára fenyegetést, bár egyáltalán nincs a szomszédban. Tehát a külpolitikában, a biztonságpolitikában alaphelyzet az, hogy a szomszéd nem akar nekünk jót. Ez megint tipikusan az a dolog, amit úgy szoktam, hogy nem szép, nem jó, nem erkölcsös, csak ez a helyzet. Mert az államoknak a folyamatos és állandó kényszerre a terjeszkedni pedig csak a szomszéd rovására lehet általában. Tehát ez egy ilyen dolog. Nem feltétlenül arról van szó, hogy Vlagyimir Putyin vagy körei hódító álmokat dédegetnek, egészen arról van szó, hogy az érdekeiket akarják érvényesíteni, és ezeket az érdekeket legtöbbször az érintett államok rovására tudják csak megtenni. Ez az egyik része a történet. Ez egy természetes dolog. Ugyanígy egyébként Európa is jelent fenyegetés Oroszország számára, ez, amit el szoktak felejteni, hogy az orosz néplélek aktívan emlékszik Napóleonra, aki ugye elfoglalta Moszkvát, meg Hitler, akit Moszkva alatt sikerült csak megállítani, és gyakorlatilag egy igen komoly fenyegetést jelentett az orosz államra. Tehát az orosz társadalom is tart attól, hogy ez megismétlődik, ezért egy ilyen kölcsönös fenyegetettség alakult ki, amit egész egyszerűen nem szabad figyelmen kívül hagyni. Na most a jelenlegi helyzetben nem látszanak olyan jelek, amelyek az orosz vezetés részéről hódító vagy támadó szándékot feltételeznek Európa egész ellen. Azok a területek, amelyek korábban semlegesek voltak, Svédország, Finnország, illetve a balti államok harcias fellépése, viszont lépésekre kényszeríti őket. Ugye föltesszük a kérdést, hogyha a finn és a balti államok vezetői állandóan arról beszélnek, hogy milyen fenyegetést jelent Oroszország, és ennek megfelelő lépéseket tesznek, akkor miért vannak meglepődve, elkezdik kiépíteni az oroszok a katonai bázisaikat a határaik mentén. Azt egy újabb fenyegetésként értékelik. Tehát egy nagyon összetett folyamat, amelyben egymásra hatnak a lépések, és jelenleg egyelőre Európa részéről látunk harcias retorikát, nem az orosz vezetés részéről. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek orosz tervek, meg nincsenek orosz szándékok a háború utára, de most jelen helyzetben, amíg tart az ukrán háború, addig Oroszország egész egyszerűen nem rendelkezik azokkal a képességekkel, hogy egy újabb küzdelmet megindítson, ami azért meglepő egyébként, az Egyesült Államok is ebben a helyzetben van, tehát Kubával kapcsolatban addig nem tud föllépni, amíg az iráni problémát nem rendezi. Na most innentől kezdve viszont egy nagyon érdekes helyzet áll elő biztonságpolitikai szempontból, mert ezt a kölcsönös fenyegetettséget valahol valamikor vagy kezelni kell, vagy ki fog robbanni egy hagyományos fegyveres konfliktussá, amelynek azért beláthatatlan következményei lennének. Úgyhogy visszatérve az európai vezetők józanságot, illetve a saját helyzetük értékelését lenne célszerű kérni, ugyanis ezekkel a fenyegetőzésekkel egy olyan háborút is elhozhatnak, ami lehet, hogy kisebb tört volna nélkül.
2: Volodymyr Zelenszkij menesztette Julija Svyrydenko miniszterelnököt a tisztségéből, akiről tudjuk, hogy gazdasági miniszter is volt, és többek között az Egyesült Államokban azért is kezelték partnerként, mert korábban ő írta alá az ásványkincs megállapodást Washingtonnal. Mi a jelentősége a háború alakulásában a jelenlegi kormányválság helyzetének?
3: Azért érdemes erről beszélni, mert 2024-ig összesen egy darab ukrán kormány átalakítás volt, és ez a 2026. júliusi már a harmadik az elmúlt kicsit több, mint másfél évben. Ez azt mutatja, hogy Ukrajna egyre nehezebb helyzetbe kerül, és amíg nem tudni, hogy ki lesz Svyrydenko utódja, és nem tudni, hogy pontosan mi lesz a pozíció, hiszen volt arról szó, hogy az elnöki kabinet vezetője lesz, volt arról szó, hogy washingtoni nagykövet lesz, addig ezt az átalakítást egy újabb olyan ukrán krízis jelének kell tekinteni, amelynek egyenlően lehetetlen látni a végkifejletét. Ukrajna összeomlásáról még nem lehet beszélni, de a hátországban fokozódó problémák, illetve ezek a kapkodónak tűnő lépések mind arra utalnak, valószínűleg a Zelenszkijnek egyre nagyobb bajban van.
0: Elhangzott a Világújság. Somkóti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel az európai biztonság kérdéseiről a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 2026. július 24-e, 18 óra 30 perc van.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Tusványos iránt változatlanul nagy az érdeklődés. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét, írja a Vatican News. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára 2028-ra készülve megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A vatikáni kommunikációs dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és hozzáférhetővé tegye annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Azt írták, a több mint 4,7 millió felvétel a lengyel pápa 27 éves szolgálatának meghatározó pillanatait őrzi. 104 apostoli útját, 146 lelkipásztori látogatását és a hívekkel való találkozásainak emlékeit. A gyűjtemény az egyház történetének egy meghatározó fejezetét idézi fel, amely milliók számára jelentett hitet és reményt. Az Alkotmánybírósághoz fordultak a Fidesz és a KDNP parlamenti képviselői a 17. alkotmánymódosítás miatt, amely többek között megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, bevezette az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját és az alkotmánybírók 70 éves életkori határát. Az indítvány végső kérelme tartalmazza többek között, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, az országgyűlés az alkotmánymódosítási eljárást az alkotmánymódosító hatáskör tárgyi körén kívül eső, zárt személyi körre szabott közjogi döntések elfogadására használta fel. Továbbá az AB állapítsa meg, hogy a 17. módosítás több rendelkezése nem felel meg az eljárási követelményeknek, ezért azokat visszamenőleges hatállyal semmisítse meg. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026. évi felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárváró budapesti rendezvényén csütörtökön. A szerkesztőt hallják.
3: Az ELTE lágymányosi kampuszán megtartott rendezvényen az államtitkár elmondta, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 ezeren jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 nyert felvételt. Tájékoztatása szerint a szeptemberben induló tanévben 10-ből 8 diák kezdheti meg tanulmányait állami finanszírozásban. 62.659-en nappali, míg 38.913-an valamilyen részidős képzésen tanulhatnak majd. Kacz Sándor elmondta, minden képzési szinten emelkedett a hallgatók száma, nem csak az alap, hanem a mester és az osztatlan képzéseknél is. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsésztudomány és az informatika követnek. Az államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt években a pedagógus képzés látványos emelkedésnek indult. Idén 16.199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre. A tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. Az államtitkár elmondta azt, és egyre többen érkeznek a szakképzésből, de a legtöbben a gimnáziumokból érkeznek a felsőoktatásba. A legtöbb diák az ELTE-n kezdi meg tanulmányait, a fővárosi intézményt a debreceni, szegedi és pécsi egyetem követi. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakára kellett, ezt követte az ELTE, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogászképzése. A rendezvényen elhangzott az is, idén is lesz pótfelvételi, ezt július 30-án hirdetik majd meg. A diákok augusztus 7-éig jelentkezhetnek a pótfelvételire, és 27-én húzzák meg majd a ponthatárokat.
2: Csaknem 4000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alap, mester vagy osztatlan képzésein. Ez mintegy 12%-kal több a tavalyi eredménynél, közölte az intézmény a honlapján. A BTK-n a pszichológia bizonyult a legnépszerűbb szaknak, de sokan jelentkeztek a kommunikáció és médiatudomány, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi tanulmányok és a gyógypedagógia képzésekre is. Elindul a közmédia megújulásáról szóló szakmai egyeztetés. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, elsőként a szakmai szervezetek észrevételeit várják, ami segíteni a nyilvános pályázaton kiválasztandó leendő vezérigazgató munkáját. A szélesebb, lakossági társadalmi párbeszéd később indul. Írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé, a vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában, közölte a gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. A Suzuki esztergomi gyára jelenleg mintegy 2800 embernek ad munkát. Három országos közgyűjtemény vezetőjének munkaviszonya szűnt meg pénteken. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az MTI-vel közölte. Az intézményi átvilágítás eredményeként távozik posztjáról Bernard Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum, Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár, valamint Cselovszky Zoltán, az Iparművészeti Múzeum főigazgatója. A tárca egyúttal belső szakmai, gazdasági és etikai vizsgálatot rendelt el a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központnál, és megkezdi az intézményrendszer átalakításának előkészítését. Irán befagyasztott pénzeiből fizetne kártérítést az Egyesült Államok az iráni támadások miatt. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön közösségi oldalán közölte, az intézkedés azonnal életbe lép, és minden olyan kárra vonatkozik, amelyet közvetlenül vagy közvetve Irán okoz hajókban vagy azok rakományában. A döntést az Iránhoz köthető drón- és rakétatámadásokkal indokolta. Ellenzéki többséget jelez egy friss izraeli közvéleménykutatás. A Máriv című napilap pénteken ismertetett felmérése szerint, ha most tartanák a parlamenti választásokat Izraelben, az ellenzéki pártok 61 mandátumot szereznének a 120 fős Knessetben. A kutatás szerint a kormányzó Likud támogatottsága történelmi mélypontra csökkent, 20 mandátumot kapna, míg a Gadi Eisek-Nót pártja 23 képviselői helyet szerezne. A felmérés szerint Benjamin Netanyahu miniszterelnök támogatottsága is csökkent, a kormányfői alkalmasság kérdésében több ellenzéki politikus is megelőzi őt. Az izraeli választásokat október 27-ére írták ki. Tusványos iránt változatlanul nagy az érdeklődés. A Magyar-Román Párbeszéd Fórumának is tekintett nyári táborban, azt hangoztatta Tudor Dujkö, a háromnyelvű erdélyi civil szervezet elnöke, hogy az elmúlt két évtizedben látványosan megerősödött a transzilván tudat, nem etnikai, hanem kulturális, regionális jellemzőként. Gáspár Sándor tudósít.
4: Az elmúlt 10-15 évben jelentősen megerősödött Erdély regionális identitása, és ma már sokkal természetesebb románok és magyarok között olyan kérdésekről beszélni, amelyek korábban tabunak számítottak, hangsúlyozta Tudor Dujkö, a Transzilvánia Nostra Erdélyünk, Unser Siebenbürgen Egyesület elnöke, a tusványosan tartott Transzilvanizmus a provincia után című szerdai panelbeszélgetésen. A cím arra a folyóiratra utal, amely negyed százada magyar és román szerzőkkel a magyar-román együttélés meg az erdélyiség kérdését tanulmányozta, de két év megjelenés után 2002-ben megszűnt. Tusványoson a Kóskároly sátorban az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács társszervezésében a román és magyar transzilvanizmus jelenéről, a regionális identitás erősödéséről és a decentralizáció lehetőségeiről beszéltek a résztvevők. Tudor Dujka mellett Bak Miklós egyetemi professzor, Dobroté Tibor, az EMNT alelnöke, illetve moderátorként Csinta Samu újságíró, valamennyien erdélyiek. Tudor Dujka szerint az erdélyiség a regionális fejlődés, a kulturális sokszínűség egyik fontos kerete. Dujka külön kiemelte, Székelyföld sikeres példája annak, hogyan lehet helyi identitásra és kulturális sajátosságokra építve a turizmust fejleszteni. Úgy véli, a transzilvánizmus egyre inkább a decentralizációról szóló vita része. Hozzátette, Erdély fejlődése gyorsabb lehetne, ha Románia kevésbé központosított államként működne. Viszont még mindig nagy a bizalmatlanság a románok és a magyarok között. Ez a magyarázata, hogy civil mozgalmának több mint 10 000 követője van, de egyelőre nem tud politikai erővé válni. Kulturális, civil és értelmiségi hálózatként működik, amely viszont képes alakítani a közbeszédet, mondotta Tudor Dujka, a háromnyelvű erdélyi civil mozgalom elnöke tusványosan.
2: Spanyolország aktiválta az Európai Unió vészhelyzeti mechanizmusát a súlyos erdőtüzek miatt. A madridi térségben, valamint Kasztília és León tartományban pénteken országos jelentőségű vészhelyzetet hirdettek. Az MTI beszámolója szerint a lángok miatt már csaknem 20 000 embert kellett kitelepíteni, több utat lezártak és 16 településen a távközlési szolgáltatás is szünetel. Görögország 2 légi járművet már felajánlott segítségül. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a KMKS Ungvári Járási Szervezetének elnöke, történész, példás apa és segítőkész kolléga. Talán így lehetne röviden jellemezni a 15 éve elhunyt dr. Sós Kálmánt, aki a kárpátaljai magyarság egyik meghatározó alakja volt. Halálának 15. évfordulója alkalmából szalókai szülőházán emléktáblát avattak a tiszteletére. Nyíri Kata jelenti.
5: Sós Kálmán Kárpátalján, az ukrán-magyar határ melletti Szalókán született. Középiskolába a szomszédos Eszenyben járt, majd történelem szakos lett az Ungvári Egyetemen. 1984-től a Nagydobronyi Középiskolában tanított. 93-ban megvitte kandidátusi disszertációját, melynek témája a 17. századi Magyarország volt. Néhány évig az Ungvári Hungarológiai Intézet tudományos munkatársa, később igazgató helyettes lett. Neki köszönhető az, hogy a kárpátaljai magyar települések visszakapták eredeti nevüket. Orosz Ildikó, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke.
6: Sokat köszönhet neki Kárpátalja több települése, mert a Hungarológiai Intézet igazgatójaként ő következetesen képviselte azt az álláspontot, hogy minden településnek, amely kéri, vissza kell adni az eredeti nevét. Kálmán volt az, aki előterjesztette, és ő vette a fáradtságot, és alaposan alátámasztotta történelmileg, és számos olyan település nyerte vissza eredeti nevét, ami a mai napig nem is tudják, hogy így van, például Tiszaásvány vagy Tiszaágtelek.
5: Sós Kálmán 1989 és 94 között történelmet oktatott az Ungvári Állami Egyetem magyar karán is. 1996-ban lett a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tudományos munkáért felelős igazgató helyettese, 2000-ben pedig annak rektora. Neki is köszönhető, hogy ma Beregszászon működik az egyetem, és hogy Kárpátalján még van magyar nyelvű oktatás. Az intézmény megszületésért nagyon sokat lobbizott Kijevben, ismerte az ukrán minisztériumok útvesztőit is. Csernyiskó István, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektora.
7: Azt is megtanultam tőle, hogy lehet jópofizni, lehet ezekkel a kijevi minisztériumi alkalmazottakkal úgymond leülni egy kávéra, egy beszélgetésre, de csak akkor van esélyed arra, hogy bármit is elérsz, hogy előtte rendesen felkészülsz. És Kálmán ebben komolyan hitt, komolyan végezte is azt a munkát, amit aztán elismertek ki ebben a főiskola akkreditációjával, szakindításainak elismerésével, stb.
2: Több mint 1000 rendőr biztosítja a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíjat. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken közölte, a Hungaroring környékén folyamatos lesz a rendőri jelenlét, a főbejárattal szemben kialakított ideiglenes rendőrőrsön pedig 24 órás ügyelet működik. A Hungaroringen vasárnap 15 órakor rajtul a futam, a program pénteken a szabad edzésekkel kezdődött. Az eseményeket az M4 Sport élőben közvetíti.
8: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Az elmúlt 10 évben Szerbia számos gazdasági mutatója javult, meg háromszorozódott a minimálbér, csak nem felével nőtt az egy főre jutó GDP, és csökkent a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett lakosság aránya. Ennek ellenére az ország továbbra is elmarad több uniós tagállamtól, köztük Horvátországtól, Romániától és Bulgáriától, miközben a szerbiai munkavállalók hosszabb munkaidő mellett alacsonyabb fizetésért dolgoznak. Az Eurostat adatai alapján a Nova Economia készített összeállítást Szerbia gazdasági helyzetének változásáról, melyet a Vajma idéz. Felújítják a Gyergyócsomafalvi iskolát, adja hírül a Hargita népe. A Gyergyócsomafalvi önkormányzat energetikai felújításról szóló finanszírozási szerződést írt alá. A Küllő Miklós általános iskola felső tagozatos osztályainak épületét korszerűsítik a 2026-2028 közötti időszakban. A központi fejlesztési régiónál sikeresen megpályázott támogatás által 2,7 millió euróból megvalósulhat a tetőzet felújítása, a falak hőszigetelésének javítása, hőcserélős rendszer kiépítése, a belső rendszerek felújítása, valamint az épület körüli járda kialakítása és a víz elvezetés is. Márton László Szilárd, Gyergyócsomafalva polgármestere alapnak elmondta, az elkövetkező időszakban megbízzák a tervezőt a kivitelezési terv elkészítésével, majd ez alapján következik a munkálatok közbeszerzése. Hogyha mindez 2027 májusáig meg tud valósulni, akkor a következő nyári vakációban elkezdődhetnek a munkálatok. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
2: Hazánk időjárásáról. A gomoly felhők nagy részt feloszlanak, és a legtöbb helyen kiderül az ég, majd északi északnyugati irányból fátyol felhők érkeznek. Csapadék nem lesz, a szél mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 Celsius fok között alakul. Szombaton napos idő várható a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett, legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadék góc. A szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Tusványos iránt változatlanul nagy az érdeklődés. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Multidéző Zsoldos Szilviát hallják.
9: Ma 2026. július 24-e péntek van. Árpádházi Szent Kinga emléknapja. Kinga IV. Béla király lánya volt, Szent Margit és Jolán testvére. Már szüzességi fogadalmat tett, amikor szülei államérdekre hivatkozva 1239-ben eljegyezték Boleszláv krakkói herceggel. De az ő hatására férje szintén örök tisztaságot fogadott a krakkói székesegyházban. Kinga teljes hozományával hozzájárult a tatárok elleni védelemhez, a tatárjárás után pedig adományokkal járult hozzá Magyarország újjáépítéséhez. Boleszláv halála után vagyonát szétosztotta a szegények közt, és testvérével Jolánnal belépett az Ószandeci Klarisszák kolostorába, és ott is halt meg 1292-ben, mint főnöknő. Szent Kinga sírja búcsújáró hely lett. II. János Pál pápa 1999. június 16-án avatta szentté. Kinga Lengyelország és Litvánia védőszentje. Isten éltesse a ma névnapjukat ünneplő Kinga és Kincső nevű kedves hallgatóinkat. A Kinga a Kunigunda név régi magyar formája. A Kincső Jókai Mór névalkotása a Jövő század regénye című művéből, ahol még játékos alkotású helynévként szerepelt, és csak a 20. században vált női névvé. 195 éve, 1831-ben, ezen a napon hunyt el Tomcsányi Ádám természettudós fizikus, aki elsőként ismerte fel hazánkban az elektromosság jelentőségét és alkalmazási lehetőségét az orvostudományban. Előbb bölcsész doktori, majd mérnök joglevelet szerzett Budán, majd ugyanitt, illetve Nagyváradon és Pozsonyban tanított. 30 éven át a Pesti Egyetem fizika és mechanika tanszékén működött, és az egyetem rektora is volt. Magyarországon úttörő monográfiát adott közre az elektromosságtanról, amely az elektrokémiára és az elektromosság orvosi alkalmazására is kiterjedt. Az 1814. évi Móri földrengésről Kitajbel Pállal írt tanulmánya nemzetközi viszonylatban is feltűnést keltett. 195 éve, 1831. július 24-én született Péter Falvi Szatmári Károly író, szerkesztő, a hazai kisdedóvás egyik megszervezője. Részt vett a szabadságharcban, ami miatt börtönbüntetést kapott. A kiegyezés után országgyűlési képviselő lett, s Tisza Kálmán híveként több fővárosi lapot szerkesztett. 1872-ben megalapította az Országos Kisdedóvó Egyesületet, amelynek elnöke is lett. Eredményes munkásságának köszönhetően 1891-ben már 881 óvoda működött az országban. Emellett a 19. század végének egyik legtermékenyebb bírója volt. Műveiben a szabadságharcnak állított emléket. Legjelentősebb műve az 1870-ben megjelent az Ország sebei című regénye. 10 éve ezen a napon hunyt el Szegedi Maszák Mihály, Széchenyi díjas irodalomtörténész, esztéta, akadémikus. Kutatási területe a regényelmélet, az összehasonlító irodalomtudomány a 19.-20. századi magyar irodalom volt. 1995-től az Európai Akadémia tagja és középiskolai irodalmi tankönyvek szerzője is volt. Irodalomtudományi teljesítményét olyan elképesztő művészeti tájékozottság támogatta, amely a zenétől a képzőművészeten át minden fontosabb művészeti ágban páratlan volt. Monográfiát írt többek között Kemény Zsigmondról, Márai Sándorról, Ottlik Gézáról és Kosztolányi Dezsőről. 115 éve, 1911. július 24-én fedezte fel a perui Andokban az Inkák romvárosát, Machu Picchu-t, az amerikai Hirembingen. Bár a magasan fekvő, eldugott hegyi várost a helyi indiánok mindig is ismerték, a világ közvéleménye előtt Bingen eredményei tudatosították a létezését. Ez volt az amerikai régészet legnagyobb felfedezése. Az Inkák legépebben megmaradt települése 2400 méter magasan épült gránitkőből, két hegy között keskeny hegygerincen, neve öreg csúcsot jelent. A városba vékony csatornákon jött a víz a hegyi forrásokból, fürdők és kutak épültek. A spanyol hódítók ide nem jutottak el, emiatt a település feledésbe merült egészen 1911-ig. Falai között számos múmiát és kerámiát találtak, a falakat kötőanyag nélkül rakták oly szorosan összecsiszolva, hogy a kés pengesen fér közéjük. A sokszögű kövek egymásba kapaszkodva a földrengés hatását voltak hivatva csökkenteni. Machu Picchu az Inka birodalom keleti határán épült erődlánc tagja lehetett, valószínűleg 1420 körül épült, s talán 1572-ig használták az indiánok. Ma a világörökség része.
2: A mai multidézőt Zsoldos Szilvia készítette.

James Last és zenekara muzsikált. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mi

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszony...

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk, megostoroztak asszonyunk.
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoloztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miki

és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztat.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: betegeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról megemlékezve megértsük, amit magukba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Árpádházi Szent Kingára emlékezik ma a Katolikus Egyház, írja a Magyar Kurír. Július 24-én ünnepeljük 4. Béla király leányának liturgikus emléknapját. Kinga Lengyelország és Litvánia patrónája, a sóbányászok védőszentje, aki férjével együtt támogatta az egyházat, majd megözvegyülése után Clarissa szerzetesként élt. Tisztelete ma is él Lengyelországban. Második János Pál pápa 1999-ben avatta szentté Ószandecen. Új vezérigazgatója van a Paks 2 atomerőmű ZRT-nek. A gazdasági és energetikai miniszter pénteken felmentette Jákli Gergelyt, helyére pedig Ságodi Attilát nevezte ki. Kapitány István a Facebook oldalán azt írta, az új vezető több mint 25 éves vállalatirányítási és energetikai tapasztalattal, valamint jelentős nukleáris szakértelemmel veszi át a beruházás irányítását. A miniszter Jákli Gergely leváltásának okát nem közölte. A gyermekvédelem megújításáról egyeztetett a minisztérium a nevelőszülői hálózatok vezetőivel. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán közölte, a megbeszélésen több mint 30 hálózat képviselője vett részt. A szakemberek egyebek mellett a nevelőszülők alkalmassági vizsgálatának lassúságát, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát emelték ki. A tárca szerint a gyermekvédelem megújítása a szakmában dolgozók tapasztalataira épül. A hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI-vel. A 109 méter hosszú és közel 20 méter széles szerkezet mozgatására péntek és vasárnap között kerül sor. Ez a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, amint egy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni, jegyezték meg. A francia kormány megkönnyíteni a francia banki hitelekhez való hozzáférést a 2027-es elnökválasztás összes jelöltje számára, írja az MTI. A kabinet a hazai bankokkal tárgyal egy úgynevezett demokrácia bank létrehozásáról, amely a 2027-es elnökválasztás indulóinak finanszírozását segítené. A francia kormány szerint ezzel a külföldi beavatkozás kockázatát is csökkentenék. A kezdeményezés különösen a Marine Le Pen vezette nemzeti tömörülés számára lehet fontos, amely korábban többször szembesült kampányfinanszírozási nehézségekkel. Másfél milliárd eurós pénzügyi támogatást nyújt Egyiptomnak az Európai Unió. Az Európai Bizottság pénteken közölte, a kedvezményes hitel a 4 milliárd eurós támogatási program második részlete. A forrás célja, hogy segítse Egyiptom finanszírozási szükségleteinek fedezését, megőrizze a gazdasági stabilitást és támogassa az ország reformprogramját a Nemzetközi Valuta Alappal együttműködésben. A bizottság szerint a támogatás az ország külső pénzügyi terheit is enyhítheti, amelyekre a közel-keleti helyzet is jelentős hatással van. Végül hazánk időjárásáról. A gomoly felhők nagyrészt feloszlanak, és a legtöbb helyen kiderül az ég, majd északi-északnyugati irányból fátyol felhők érkeznek. Csapadék nem lesz, a szél mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig 9 és 15 Celsius fok között alakul. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Benedek Elek. A talléros kalap.

0: Három diákról meg egy paraszt emberről mondok mesét. A diákok nagy szakállas legények voltak már mind a hárman, és egyszer mit gondoltak, mit nem? Elindultak országot, világot látni, szerencsét próbálni. Amint mennek, mendegélnek, egy faluba érnek. Szembe jön velük egy parasztember. Az egyik diák nagy hegykén megszólítja. Hány hét a világ, bácsi? Mával is kevesebb, uram, mondotta a paraszt, s tisztességtudással megemelintette a kalapját. Hát a jó erkölcs, hol terem? Kérdi a diák. Megterem a virág a gazban is. No, ez ügyes felelet volt, mondja a diák. Még egyet kérdek Kentől. Mi van a paraszt kalapja alatt? Jöjjenek be az urak a kocsmába, ott majd megmondom. A diákok összenéznek, egy részgaras sem volt a zsebükben, de azért bementek. Hanem a paraszt előre ment, s megsúgta a kocsmárosnak, hogy csak mérje a bort, ameddig 5 forint árát kimér. Letelepednek az asztal mellé, a kocsmáros hordja a bort, isznak, jó kedvük kerekedik. Hanem mikor 5 forint árát megittak, a kocsmáros nem hozott több bort. Azt mondta, most már fizessenek az urak. Az ám, fizettek volna, ha lett volna miből. Kotoráztak a zsebükben, kifordították, befordították, fordíthatták. Egy krajcár nem sok, annyi sem fordult ki. Hát majd megfizet ez a kalap, mondja a paraszt. Azzal lekapja fejéről a kalapot, megrázintja, s egy fényes tallér esett ki belőle. Na, látják az urak, ez van a paraszt kalapja alatt. Tyű, nagyot néztek a diákok, szerették volna megszerezni a kalapot. Milyen nagy urak lennének, ha övék lenne az a kalap. Csak megrázintanák, s hullana ki belőle a csengő tallér. Közre fogják a parasztot, adja el nekik a kalapot. Amit kér, azt kér, a föld alól is előteremtik az árát. Jól van, mondja a paraszt. Én már úgyis öreg ember vagyok. 500 forint elég halálom napjáig. Ennyiért az uraknak adom. Elmennek a diákok a földes úrhoz, kérnek írásra 500 forintot. Az uraság mit gondolt, mit nem, adott is. S a parasztnak lefizették a pénzt. Tovább mentek nagy örömmel a diákok, s ahogy az első faluba értek, betértek a kocsmába, rendeltek ételt, italt, ettek, ittak, vígan voltak. Bort ide, kocsmáros, bort! Mikor aztán fizetésre került a sor, megrázintották a kalapot, de csak egy tallér hullott ki a kalapból, pedig 5-re volt szükség. Hát most mit csináljanak? Nem tudtak fizetni. Ott maradtak a kocsmárosnál, míg ledolgozzák az adósságot. Mikor aztán a kocsmárostól megszabadultak, indultak egyenest abba a faluba, ahol a parasztembertől a kalapot vették. Mennek, mendegélnek, egy nagy erdőbe érnek, s hát éppen ott dolgozott a paraszt. Ez már jó messziről meglátta a diákokat, s mi jutott eszébe, mi nem, egy fűrész volt nála, s azzal nagy hirtelen egy nagy tölgyfát elkezdett fűrészelni. Aztán elkezdett kiabálni. Hamar ide! Hamar! Segítsenek! Mert reám dől ez a fa! S a vállát jó erősen a fának vetette, mintha csak ugyan tartaná, nehogy ledőljön. Oda szaladnak a diákok, s mondja a paraszt. No, az Isten hozta az urakat ide, mert úgy tudják meg, hogy e fa alatt kincs van. Hogy könnyebben kiáshassam, előbb le akartam fűrészelni, de mélyebben találtam befűrészelni, s ha elállok innét, reám dől a fa. Álljanak ide az urak, tartsák a fát, majd kötelet hozok ki a faluból, felmászok a fára, a fa felső ágára rákötöm a kötelet, s annál fogvást nyugodt felé döntöm, mert hát a kincs kelet felé van. A diákok meg sem ismerték a parasztot, mert jóformán meg sem nézték. Nekidőltek a fának, a paraszt meg szaladott be a faluba kötélért.
1: Aszám, kötélért.
0: Esze ágában sem volt, hogy kötelet hozzon. A szegény diákok vártak ebédig, vártak uzsonnáig, vártak vacsoráig, majd megszakadtak, úgy kínlódtak, nehogy a fa rájuk essen. Hát nem várhattak ítélet napjáig. Nagy hirtelen elugrottak a fa mellől, s íme, a fa ott állott szépen, bizony nem dőlt el. Fiúk, mondja az egyik diák, nekem úgy tetszik, hogy megint megcsúfoltak. Mégpedig az a paraszt csúfolt meg, akitől a talléros kalapot kaptuk. Gyerünk csak be a faluba, majd így, meg úgy, megemlegeti a paraszt, hogy diákokat csúfolt meg. Eközben a paraszt nem találta otthon a helyét. Ide bújt, oda bújt, aztán kerestette magát a feleségével, vajon megtalálja-e. De akárhová bújt, a felesége mindenütt megtalálta. Azt mondja az asszony. Hallja-e? Ne bújkáljon kend! Jobb, ha úgy tesz, mintha meghalt volna. Feküdjék le szépen, én szemfedővel beborítom, akkor aztán jöhetnek a diákok. Holt emberrel semmit sem csinálhatnak. Ez igaz, feleség, mondja a paraszt. Mindjárt el is készítik a nyújtópadot, a paraszt ráfekszik, s a felesége síratni kezdi keservesen.
2: Jaj, lelkem uram, jámbor uram, miért haltál meg? Miért haltál meg?
0: Éppen abban a pillanatban jönnek a diákok, kérdik az asszonyt. Hát kent miért sír, néne?
2: Jaj, hogy ne sírnék, lelkem uraim, nem látják-e? Nyújtópadon fekszik az uram. Egyedül maradtam ezen a világon, szomorú özvegységben.
0: Egyet se sírassa, kend, mondja az öregebb diák. Nagy huncut volt, az Isten nyugtassa. Hanem hogy? Hogy nem? Volt az ajtó sarkában egy pálca. S az öregebb diák nem állhatta meg, hogy egy kicsit rá ne legyincsen a paraszt hasára. Nesze, huncut, vidd el ezt útravalónak! Felugrik a paraszt, letérdel a diákok előtt, s mondja nagy hálálkodással. Ó, hogy az Isten áldja meg kigyelmeteket, nagy jó uraim! Nolám, most már csak ugyan hiszem, hogy ennek a pálcának csoda ereje van. Csak hallgassanak ide. Tegnap, amint a kertek alatt mentem, látom, hogy egy döglött kutya hever ottan. Egy kicsit meglegyintem a pálcámmal, s a döglött kutya abban a pillanatban felugrik, elszalad. Gondoltam magamban, talán nem is volt ez döglött kutya. Megyek az udvarba, a földes úrhoz, s hát éppen akkor döglött meg a legszebb paripája. Ezt is meglegyintem, s mit gondolnak az urak, mi történt? Felugrott a paripa. Körül táncolt az udvaron. Kutya baja sem volt. Na már most látom, hogy csak ugyan csoda ereje van a botomnak. Feleség, amennyi kincs van a háznál, mind add a diák uraknak. Nekem már nem kell. Megélek én ebből az egy szál botból. Ahol valami nagy úr meghal, megyek oda, és ezzel a bottal feltámasztom. Majd lesz pénz. Nem oda, Buda, mondották a diákok. Nem kell a pénz. Visszük a botodat. Könyörgött a paraszt. Ne vigyék el, drága jó uraim. Van itt pénz, elég. Pedig dehogy volt. Adok, amennyit elbírnak, csak a botomat hagyják meg. Nem. Nem, mondották a diákok. Kétszer megcsúfoltál. Harmadszor nem csúfolsz meg. Visszük a botot. El is vitték. A paraszt nagyot kacagott, mikor a diákok elmentek. Hiszen csak vigyétek! Mennek a diákok hegyeken, völgyeken által, erdőn, mezőn keresztül, s beérnek egyszer egy rengeteg nagyvárosba. Amint bemennek a város kapuján, Éppen akkor jött kifelé egy hatlovas halottas kocsi, utána tengergyászoló nép. Kérdik a diákok, kit temetnek? Mondják az emberek. A gróf kisasszonyt. Ahol ülni a hintóban az édesanyja meg a mátkája, egy herceg. A diákoknak sem kellett több. Mentek az öreg grófnéhoz, s mondták, hogy csak nyittassa fel a koporsót, ők feltámasztják a gróf kisasszonyt. Hát az öreg grófné hogy ne nyittatta volna fel? Ígért a diákoknak tenger sok kincset, annyit, hogy egész életükben urak lehetnek, csak támasszák fel a leányát. Felnyitják a koporsó fedelét. Az öregebb diák a bottal meglegyinti a gróf kisasszony torkát, s halljatok csodát! A gróf kisasszony mindjárt felült a koporsóban. Hely! Volt nagy öröm! Temetés helyett nagy lakodalom. Megvendégelték a diákokat is. Ehettek, ihattak, amennyi csak beléjük fért, s kaptak hárman 3 szekér aranyat. Mentek vissza a faluba, kifizették a földes úrnak az 500 forintot, aztán mentek a paraszthoz. Annak is adtak egy zsák aranyat. Hanem több szerencsét nem próbáltak a bottal. Mert mégis megtudták, hogy nincs annak csoda ereje. Szépen visszamentek a kollégiumba, végig tanulták az iskolákat.

0: Benedekelek, a tallíros kalap. Felolvasta Vándor Éva. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: Félsz. Magyar népmese. Benedek elek gyűjtése.

Volt egyszer egy király, s annak a királynak egy olyan kedves kutyája, hogy azt a világ minden kincséért másnak nem adta volna. A királynak egyetlen leánya volt, azt is eljegyezte a szomszéd királyfi. Ennek a királyfinak erősen megtetszett a kutya, hanem a királytól nem ismerte kérni. Nem is kérte a királytól, hanem kérte a jegybéli mátkájától. Addig kérte, addig istenkedett neki, hogy egyszer sem a király, sem a királyné nem volt otthon, és a királylány odaadta a kutyát a királyfinak. Hazajű a király, s hát nincs kutya. Hely, lett nagy felfordulás a palotában, keresték a kutyát mindenfelé, tűvé tették a palota minden zegét, zugát. Kidoboltatták a városban s az egész országban, hogy aki a kutyát elé keríti, nagy jutalmát kapja, s aki elvitte, karóba kerül a feje. Hiszen dobolhatták, a kutya nem került elé. Hanem a királyfinak sem telt nagy kedve a kutyában, mert a nevét elfelejtette megkérdeni, s hiába szólott hozzá, még a fülét sem mozdította. Elküldi az inasát a király kisasszonyhoz, hogy kérdezze meg titokban a kutya nevét. Az inas el is megy, aztán fölmegy a palotába. De a király kisasszonyt nem találta egyedül. Bent volt a szobában az apja is, az anyja is. Megijedt az inas. Nem mert szólni a kutyáról a király jelenlétében. Töri a fejét, hogy mit mondjon. Ő bizony egyet gondolt, s azt mondta. Azért küldött az, mondd meg nekem azt, minek hívják azt. A király kisasszony mindjárt átlátott a szitán. Tudta, hogy a kutyáról kérdezősködik az inas. Azt felelte neki. Amint te állasz ott, úgy ülök én itt. Mondjad neki azt, annak hívják azt. Hazamegy az inas, s jelenti a gazdájának, hogy mit üzent a király kisasszony. Sokáig törte a fejét a királyfi, hogy vajon mi lehet a király kisasszony beszédjének az értelme. Addig gondolkozott, hogy mégis kitalálta. Bizonyosan, gondolta magában, az inas is félt, amikor meglátta a királyt, meg a király kisasszony is félt. A kutyának hát bizonyosan Félsz a neve. Mindjárt szólította is a kutyát. Hopp, ide félsz! Hát csak ugyan. A kutya felszökött, odaszaladt a királyfihoz, nyalta a kezét, lábát, hízelkedett neki. Hiszen az így jól van, ahogy van, hanem amikor az inas elment a király palotájából, a király mindjárt vallatóra fogta a leányát, hogy mit beszéltek egymással. De hiába faggatta szép szóval, hiába csúf szóval, a király kisasszony nem vallotta meg az igazat. Úgy felháborodott ezen a király, hogy szörnyű haragjában kikergette a leányt a házából, ki az országából. Fel is út, le is út, menj, amerre a szemed lát! Elbújdosott a szegény király kisasszony, ment hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül, s addig ment, mendegélt, míg a királyfi városába nem ért. Na, ott éppen jó helyre ért. A királyfi mindjárt papot hitt. Összeesküdtek, lakodalmat csaptak, hét nap s hét éjjel mindig szólt a muzsika, folyt a bor, mint a patak. Telt múlt az idő. Éltek nagy békességben, szerették egymást, mint két gilice madár, s Isten megáldotta szép gyermekekkel őket. Híre ment ennek az öreg királyhoz. Lassan lecsillapodott a haragja, befogatott bársonyos hintajába, s ment a feleségével, hadd lássák a leányukat. Elmennek az öregek, de lett nagy öröm, édes Istenem, mikor a leányukat megtalálták. Hanem az öreg király nem tudta még most sem elfelejteni, hogy akkor meg akkor a leánya nem mondta meg az igazat. No most, édes leányom, megmondhatod. Ami elmúlt, elmúlt. Meg is mondom én most, édesapám, de bíz, akkor nem mondhattam volna meg, mert ha megmondom, karóba kerül az uramnak a feje.
Így tudta meg a király, hogy hová került a kedves kutyája. De csak, hogy megtalálta a leányát, a kutyáját többet nem sajnálta. Nagy örömében a királyságát, az országát is a vejének adta. Hadd legyen neki két országa. Így volt, vége volt, mese volt.

0: Félsz. Magyar népmese, Benedek elegyűjtése. Felolvasta Szemeridi Bernadett. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiamnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem, gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám, őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyázok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Bizek Emi szerzeményét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Árpádházi Szent Kingára emlékezik ma a katolikus egyház, írja a Magyar Kurír. Július 24-én ünnepeljük 4. Béla király leányának liturgikus emléknapját. Kinga Lengyelország és Litvánia patronája, a sóbányászok védőszentje, aki férjével együtt támogatta az egyházat, majd megözvegyülése után Clarissa szerzetesként élt. Tisztelete ma is él Lengyelországban. Második János Pál pápa 1999-ben avatta szentté Ószandecen. Új vezérigazgatója van a Paks 2 atomerőmű ZRT-nek. A gazdasági és energetikai miniszter pénteken felmentette Jákli Gergelyt, helyére pedig Ságodi Attilát nevezte ki. Kapitány István a Facebook oldalán azt írta, az új vezető több mint 25 éves vállalatirányítási és energetikai tapasztalattal, valamint jelentős nukleáris szakértelemmel veszi át a beruházás irányítását. A miniszter Jákli Gergely leváltásának okát nem közölte. A gyermekvédelem megújításáról egyeztetett a minisztérium a nevelőszülői hálózatok vezetőivel. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter pénteken a Facebook oldalán közölte, a megbeszélésen több mint 30 hálózat képviselője vett részt. A szakemberek egyebek mellett a nevelőszülők alkalmassági vizsgálatának lassúságát, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát emelték ki. A tárca szerint a gyermekvédelem megújítása a szakmában dolgozók tapasztalataira épül. A hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI-vel. A 109 méter hosszú és közel 20 méter széles szerkezet mozgatására péntek és vasárnap között kerül sor. Ez a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, amint egy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni, jegyezték meg. A francia kormány megkönnyíteni a francia banki hitelekhez való hozzáférést a 2027-es elnökválasztás összes jelöltje számára, írja az MTI. A kabinet a hazai bankokkal tárgyal egy úgynevezett demokrácia bank létrehozásáról, amely a 2027-es elnökválasztás indulóinak finanszírozását segítené. A francia kormány szerint ezzel a külföldi beavatkozás kockázatát is csökkentenék. A kezdeményezés különösen a Marine Le Pen vezette nemzeti tömörülés számára lehet fontos, amely korábban többször szembesült kampányfinanszírozási nehézségekkel. Másfél milliárd eurós pénzügyi támogatást nyújt Egyiptomnak az Európai Unió. Az Európai Bizottság pénteken közölte, a kedvezményes hitel a 4 milliárd eurós támogatási program második részlete. A forrás célja, hogy segítse Egyiptom finanszírozási szükségleteinek fedezését, megőrizze a gazdasági stabilitást és támogassa az ország reformprogramját a Nemzetközi Valuta Alappal együttműködésben. A bizottság szerint a támogatás az ország külső pénzügyi terheit is enyhítheti, amelyekre a közel-keleti helyzet is jelentős hatással van. Végül hazánk időjárásáról. A gomoly felhők nagyrészt feloszlanak, és a legtöbb helyen kiderül az ég, majd északi-északnyugati irányból fátyol felhők érkeznek. Csapadék nem lesz, a szél mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig 9 és 15 Celsius fok között alakul. 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. 1456. július 22-e, Nándorfehérvár. Fényes diadal a török felett. Akkor a nagy a győzelem híre és súlya, Európa figyelme rajtunk,

0: hogy harmadik Kallixtusz pápa a győzelem hírére elrendeli a déli harangszót. Mind a mai napiglan ezért szólnak a harangok a keresztény világban. A nándorfehérvári csata eredményeként, mint egy háromnegyed évszázadig nem tette be lábát a török Magyarország területére. Kaptunk egy kis haladékot a sorstól. Kaput nyithattunk mi is az európai reneszánsz előtt. Megépíthettük mi is az itáliai fejedelmi udvarok mintájára palotáinkat, várainkat, templomainkat. Egy ilyen szép reneszánsz díszítésű kőszarkofágban nyugszik a gyulafehérvári templomban a nándorfehérvári csata hőse is, Hunyadi János. Hát akkor miért is alakul ilyen felemás módon Nándorfehérvár utóélete, kedves hallgatóink? Miért vagyunk ennyire érdektelenek? Igen, igen, fogyóban az önismeret, és fogyóban az önbecsülés. Pedig Hunyadi János és a megvívott csata akkora esemény volt, hogy még 1560-ban is született róla egy históriás ének. Megdöbbentő, megrendítő és megható, hogy 34 évvel a Mohácsi csata után, 2 évtizeddel az ország 3 részre szakadása után, és pontosan 104 évvel a török felett aratott győzelem után, egy históriás énekben Hunyadira történik emlékezés. Abban a hitben és reményben, hogy hát ha támad egy olyan hadvezér, mint ő volt, és egy olyan uralkodó, mint a fia, Mátyás. Ennek a históriás éneknek a szerzője, kedves hallgatóink, Nagybáncsai Mátyás, nagyszombati lelkész, költő, akinek hosszú-hosszú históriás énekéből a befejező strófákat idézem. Éjjel-nappal siet jó Hunyadi János, az alföldre, ha jutta. Nagy sok naszádokban, hajókban, vajda népet állata. Evesztett erősen, siet vitézekkel Fejérvár oltalmára. Csuda bátor szíve Hunyadi Jánosnak, népét igen bíztatja. Naszádit, hajóit erős viadalhoz rendeli és állatja. Az Úr Jézus Krisztus segítséggel hívja, népével kiáltatja. Mint sebes mennydörgő, nagy hertelenséggel az törökre rohana. Vala nagy kiáltás, rettenetes lövés, ropogás ükközöttek. Az vitéz magyarok is igen serénkednek, török hajókba szöknek, nagy erős vérontást, csuda nagy viadalt azt pogánok közt tesznek. Mennybéli Istentől ott az diadalom, Hunyadinak adaték. A császár hajóit és vízi erejét magyarok megégették. Nándorfehérvárba Hunyadi Jánossal minnyájan bémenének. Szólának az basák. Az magyarok velünk az estve megvívának, igen megverének, és mindaz táborig kegyetlenül vágának. Azért felségeddel az éjjel minnyájan az táborból kifutánk, azért a szép ágyúk mind Fejérvár alatt a sáncokba maradtak. Halván ezt a császár, akará ő magát hertelen megölnie? Az basák nem hagyják, hogy szörnyű halállal ő magát megölnéje, akkor császár hagyja minden népe között ez dolgot hirdetnie, hogy soha előtte Nándorfehérvárat senki meg ne említse. Vala nagy örömök Hunyadi Jánossal, a sok jámbor vitéznek, szép dicséreteket, hálaadásokkal tésznek az Úristennek, ki nagy kevélségét, hatalmas ereit megrontá Mahumetnek, és nagy győzelmet ad a Fejérvárban szegény keresztjéneknek. Egy üstökös csillag láttaték az égben, akkor Magyarországban, mikor írnak vala 1400-ban és az 56-ban. Jó Hunyadi János betegedék akkor halára Fehérvárban. Szemlénben az vizen hozák János vajdát magyarok egy sajkában. Meghal a Szemlénben, testét az magyarok nagy sírással felvivék, az kéncses erdőlbe, Gyulafehérvárban tisztességgel temeték, kinek ő halálát erdől Magyarország sok ideig kesergék. Mert a két országnak és az végházaknak fő oltalma eleség. Nagy szép középember és temérdek nyakó Hunyadi János vala. Haja nagy, szép fodor és gesztenye színű vitézi feje vala, nagy öreg szemei, kegyes tekinteti, kegyelmességgel vala, fejedelemséghez illendő erkölcse néki mindenben vala. És az utolsó verszak, kedves hallgatóink, a megdöbbentő és a legszebb. Két szép vitéz fia, László és az Mátyás, vajdának maradának, kik nagy síralommal és keserves gyásszal az atyokat gyászolják, kinek az kisebbik nagyokat szolgálla végre Magyarországnak. Támasszon az Isten ilyen hadnagyokat, ez nyomorult országnak. Erről beszéltem a végéről. Itt a hit, a remény, hogy hát, ha támad, 1560-ban járunk, egy olyan nagysugarú uralkodó, mint amilyen Mátyás volt, és egy olyan hadvezér, mint az édesapa. És ezért olyan szép az az 1490 utáni Mátyás király halála utáni megrendülésben született vers, Mátyásról, mintha élne, úgy beszél róla a szerző, mint jelenvalóról, és búcsúzik tőlünk úgy, mint ahogy a ismeretlen költő búcsúzik Szent László királytól. Hát ezek a nagy uralkodók, és ezért érdemes, kedves hallgatóink, emlékezéseket tartani. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
1: Szabó Andrást hallották. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Erkel Ferenc Hunyadi László nyitányát. Előadja a Magyar Állami Operaház zenekara. Vezényel Kovács János.

Elhangzott Erkel Ferenc, Hunyadi László nyitánya. A Magyar Állami Operaház zenekara játszott, vezényelt Kovács János.

0: Johann Sebastian Bach 1043-as jegyzékszámú D-moll hegedű verseny két hegedűre és vonósokra című művének harmadik tétele csendült fel. Előadta Rolla János és a Liszt Ferenc Kamara zenekar. Vezényelt Kostyál Kálmán.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink! 1880. július 24-én született Ernest Bloch, svájci-amerikai zeneszerző. A hangoló mai adásában az ő szerzeményeiből válogat a szerkesztő Bögös Herrietta. Elsőként a Tenger költeményei zongora sorozatát hallják, majd néhány zongoradarab következik a Gyermekeknek című sorozatából. Kassai István zongorázik.

Kedves hallgatóink, az 1880. július 24-én született Ernest Bloch svájci-amerikai zeneszerzőre emlékeztünk. A hangoló mai adásában az ő szerzeményeiből válogatott a szerkesztő Bögös Hermann.

és székesegyházban szentmisével emlékezzenek meg az idősekről és a nagyszülőkről. Új vezérigazgatója van a Paks 2 atomerőmű ZRT-nek. A gazdasági és energetikai miniszter pénteken felmentette Jákli Gergelyt, helyére pedig Ságodi Attilát nevezte ki. Kapitány István a Facebook oldalán azt írta, az új vezető több mint 25 éves vállalatirányítási és energetikai tapasztalattal, valamint jelentős nukleáris szakértelemmel veszi át a beruházás irányítását. A miniszter Jákli Gergely leváltásának okát nem közölte. Elindul a közmédia megújulásáról szóló szakmai egyeztetés. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, elsőként a szakmai szervezetek észrevételeit várják, ami segíteni a nyilvános pályázaton kiválasztandó leendő vezérigazgató munkáját. A szélesebb, lakossági társadalmi párbeszéd később indul. Írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé, a vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. A hétvégén a helyére mozdítják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett. Közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI-vel. A 109 méter hosszú és közel 20 méter széles szerkezet mozgatására péntek és vasárnap között kerül sor. Ez a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, amint egy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni, jegyezték meg. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 Fejér megyei strandon bakteriális szennyezettség miatt. A Fejér megyei kormányhivatal pénteken közölte, 5 velencei tavi fürdőhelyen és a dunaújvárosi Szalki-szigeti strandon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni. A hatóság szerint a vízben a megengedetnél magasabb baktérium számot mértek. A szükséges ellenőrzések és laborvizsgálatok folyamatban vannak, a tilalmat a megfelelő vízminőség elérése után feloldják. Balesetet szenvedett egy szállodahajó a Dunán, többen megsérültek, írja az Index. Péntek hajnalban balesetet szenvedett egy dunai szállodahajó a bécsi Freudenaui zsilipnél. A hajó egy kikötőfalnak, majd egy zsilipkapunak ütközött. A fedélzeten tartózkodó mintegy 200, többségében osztrák és német utas közül 14-en könnyebben megsérültek. A hatóságok gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt vizsgálják az eset körülményeit. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhő mellett. Legfeljebb az észak-keleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. A szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja. De az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok és a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből a 18-tól a 23. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek 85. születésnapja alkalmából. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke. Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A Castel Gandolfói Laudato Si falu ad otthont az Ember természet törékeny egyensúlyok című fotókiállításnak. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. 14. Leó pápa táviratot küldött Sergio Mattarellának 85. születésnapja alkalmából. A Szentatya imáiról biztosítja az elnököt a népszolgálatában betöltött magas funkciójáért, és Olaszország védőszentjei Assisi Ferenc és Szénai Katalin közbenjárására bízza őt. Leó pápa hálás azért az állandó figyelemért, amellyel a köztársasági elnök kíséri Olaszország egyházi és társadalmi életét, írja július 23-án küldött üdvözlő táviratában a 85 éves Sergio Mattarellának a szentatya. Apostoli áldását küldi az államfő családtagjaira, munkatársaira és magára a szeretett Olaszországra is. Róma püspöke tavaly október 14-én tett látogatást a Quirinalis palotában, ahol beszédet mondott a multilateralizmusról és a családtámogatásról Európában, ahol a születési szám látványosan csökken. Kitért a világban zajló háborúkra, arra szólított, hogy tekintsünk annak a sok embernek az arcára, akiket az irracionális kegyetlenség magával sodor. A Szentatya többek között szólt a Szentszék és Itália közötti hagyományosan jó kapcsolatról, a lateráni szerződés közeli centenáriumáról és a béke kérdéséről. Róma püspökeként és Olaszország prímásaként jelentős számomra, hogy ezzel a látogatással megújíthatom azt az erős köteléket, amely Péter székét az ön által képviselt olasz néppel egyesíti, az Olaszország és a Szentszék közötti szívélyes kétoldalú kapcsolatok keretében, amelyeket következetesen őszinte barátság és hatékony kölcsönös együttműködés jellemez, mondta tavalyi beszédében a pápa. Pár év múlva ünnepeljük a lateráni szerződés centenáriumát. Erre alapozva a szívélyes tisztelet légkörében a katolikus egyház és az olasz állam a közjóért, az emberi személy szolgálatában működik együtt, akinek sérthetetlen méltóságát mindig a legfontosabbnak kell tekinteni a döntéshozatal folyamataiban és a cselekvés minden szintjén, a társadalmi fejlődés, különösen a legkiszolgáltatottabbak és legrászorultabbak védelme érdekében. Ennek érdekében dicsérem és bátorítom a kölcsönös elkötelezettséget, hogy az együttműködést az 1984-es konkordátumra és annak teljes tiszteletben tartására alapozzák, mondta a pápa. A jelenlegi helyzetben az első feladat a béke iránti elkötelezettség. Számos háború pusztítja a földet, melynek hírei nyomán Leó pápa meghallja elődei szavának visszhangját. A világ figyelmen kívül hagyta 15. Benedek prófétai szavait az első világháború alatt, de épp úgy nem vették figyelembe 12. Pius szavait a II. Világháború előestéjén sem. Szent 23. János a hidegháború idején így tanított. Minden emberi személy olyan jogok és kötelességek alanya, amelyek közvetlenül és egyidejűleg erednek magából a természetéből, és ezek a jogok és kötelességek egyetemesek, sérthetetlenek, elidegeníthetetlenek. Éppen ezért Leó pápa megismétli szívből jövő felhívását, hogy folytassák a munkát a béke helyreállítására a világ minden részén, és mozdítsuk elő az igazságosság, a méltányosság és a népek közötti együttműködés elveit. Ezt a célt minden bizonnyal elősegíti az olasz állam és a Szentszék közös elkötelezettsége, amelyet mindig is tanúsított. Assisi Szent Ferenc, Olaszország védőszentje halálának centenáriuma kapcsán Leó pápa a közös otthonunk gondozásának sürgető kérdését hangsúlyozta. Szent Ferenc arra tanított minket, hogy minden teremtmény tisztelettel dicséri a teremtőt, ezért hiszi, hogy Olaszország azért kapta ezt a küldetést, hogy népeinek olyan kultúrát adjon át, amely a földet nővéreként ismeri fel. Az elmúlt évtizedekben sajnos Olaszországban és Európában a születési arány jelentős csökkenésének lehettünk tanúi, szólt e fájdalmas témáról a Szentatya. Ez megköveteli az elkötelezettséget a családjavát szolgáló intézkedések előmozdítására, az ilyen erőfeszítések támogatására, értékeik előmozdítására, valamint szükségleteik és jogaik védelmére. Minden családnak biztosítsák a méltó foglalkoztatás alapvető támogatását, tisztességes feltételek mellett, az anyaság és az apaság szükségleteinek figyelembevételével. Tegyenek meg mindent, hogy bizalmat adjanak a családoknak, különösen a fiatal családoknak, hogy derűvel tekinthessenek a jövőbe, és harmóniában növekedhessenek. Leó pápa alapvető fontosságúnak tartja az élet tiszteletben tartását, annak minden szakaszában, a fogantatástól az öreg koronát egészen a halál pillanatáig. A pápa hálás a segítségért, amit Olaszország nagy lelkűen nyújt a migránsoknak, akik egyre inkább kopogtatnak az ajtaján. Korunk összetett kihívásai ezek, amelyek elől Olaszország soha nem riadt vissza. Arra buzdítom önöket, hogy mindig őrizzék meg a nyitottság és a szolidaritás élénk hozzáállását. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az érkezőket konstruktívan integráljuk az olasz társadalom értékeibe és hagyományaiba, továbbá szeressük és osszuk meg saját történelmünket és kultúránkat, annak jeleivel és kifejeződéseivel együtt. E tekintetben manapság bizonyos tendencia figyelhető meg, hogy különböző szinteken alábecsülik azokat a modelleket és értékeket, amelyek az évszázadok során kialakultak, és amelyek kulturális identitásunkat alakítják, sőt, néha megpróbálják eltörölni azok történelmi és emberi jelentőségét. Ne becsüljük le azt, amit elődeink megtapasztaltak, és amit ránk hagytak, még nagy áldozatok árán is. Ne hagyjuk, hogy magával ragadjanak a tömegesedő és képlékeny modellek, amelyek csak a szabadság látszatát hirdetik, csak hogy az embereket olyan kontrollformától tegyék függővé, mint a múló divathóbortok, a kereskedelmi stratégiák vagy egyebek, idézett Leó pápa József Ratzinger bíboros beszédéből, melyet a római pápa megválasztása alkalmából tartott misén mondott 2005. április 18-án. Befejezésül Leó pápa hálásan megköszönte a CVS fogadtatást és további sikereket kívánt az egész olasz népnek. Olaszország egy felbecsülhetetlen gazdagságú ország, melynek sokszor rejtett kincseit újból és újból fel kell fedezni, mondta még 2025. október 14-én 14. Leó pápa.
2: Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke, Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A béke húsvétja, 23. Jánostól 14. Leóig, a 2023-as jubileum felé című könyv bemutatójának alkalmából a bíboros államtitkár megerősített tereményét, hogy Gázában sor kerülhet az együttélés hídjainak építésére. Az erőszak soha nem produktív, jegyezte meg az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai tüntetéseket illetően. Megismételte annak szükségességét, hogy az egyház békét szorgalmazó szavai gyümölcsözőek legyenek a békés és konstruktív harmónia elérése érdekében. Úgy tűnik számomra, hogy sajnos az ellenkező irányba haladunk, eszkaláció van, miközben a béke kilátásai továbbra sem léteznek. Ezt a megállapítást fogalmazta meg Pietro Parolin bíboros újságírói kérdésekre válaszolva az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről. A vatikáni államtitkár részt vett július 22-én szerdán délután Antonio Preziosi újságíró, az olasz Rai második csatornájának híradója, igazgatójának könyvbemutatóján a Palazzo Borromeóban, a Szentszék olasz nagykövetségének otthonában. A kötet címe a béke húsvétja 23. Jánostól 14. Leóig a 2033-as jubileum felé. Parolin bíboros arról számolt be, hogy a hatnapos ukrajnai missziójából visszatért Paul Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár beszámolója szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka a konfliktus kezdete óta feljegyzett egyik legerősebb támadás történt Ukrajnában. Iránnal kapcsolatban a vatikáni államtitkár megjegyezte, hogy az egyetértési megállapodás lejárt és aggodalmát fejezte ki a kialakuló helyzet miatt. Nem tudom, hogyan fog ez végződni. Azt hiszem, kevesen tudják, vagy talán senki sem, mondta Parolin bíboros. Hangsúlyozta, hogy volt remény arra, hogy az aláírt megállapodás működni fog. Abban reménykedünk, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében, az ország és a világ javára is, mivel ezek a helyzetek veszélyeztetik a békét. Az izraeli hadsereg által a gázai övezetben épített fallal kapcsolatos friss híreket illetően Parolin bíboros hangsúlyozta a Szentszék álláspontját. Megismételhetjük a nézetünket egy szlogennel. Nem a falakra, igen a hidakra. Ez az alapelv egyben képviseli a Vatikán ítéletét a kezdeményezéssel kapcsolatban, szögezte le Parolin bíboros. Ezután kommentálta az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai erőszakos incidenseket, és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Itt jegyezzük meg, hogy Abderrahim Fakir július 19-én vasárnap halt meg az olaszországi Bologna Pilastro negyedében, miután a rendőri intézkedés során a földre kényszerítették és megbilincselték. A 42 éves marokkói származású vállalkozó több mint 30 éve élt Olaszországban. Halála hatalmas felháborodást váltott ki, és országos tüntetés hullámot indított el. Csak remélem, hogy kiderül az igazság, jelentette ki a vatikáni államtitkár a történtekkel kapcsolatban. Majd arra hívott, hogy a nyomozás nyugodt légkörben történjen, mindenképpen erőszak nélkül, ami soha nem produktív, tette hozzá Parolin bíboros. Végül a vatikáni államtitkár megerősítette az egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában, különösen az olaszországi közvéleményt Mario Roggero ékszerész elítélését követő erőszakos megjegyzések fényében. Az egyház továbbra is olyan szavakat ismétel, amelyek hasznosak lehetnek, jelentette ki Parolin bíboros. Felidézte a magvető példázatát és reményét fejezte ki, hogy az ilyen bátorítás gyümölcsöző lesz. Az egyház soha nem fárad bele e felhívások ismétlésébe, és függetlenül az elérhető eredményektől helyes továbbra is ragaszkodni ezekhez az értékekhez, amelyek elengedhetetlenek a békés és konstruktív együttéléshez, zárta gondolatait a vatikáni államtitkár. Itt jegyezzük meg, hogy Olaszország legfelsőbb bírósága jogerősen 14 év és 9 hónap börtönbüntetésre ítélte Mario Roggero 72 éves ékszerészt, amiért az üzletéből menekülő rablókat lőtt le. A döntés hatalmas politikai és társadalmi vitát váltott ki Olaszországban a jogos önvédelem határairól. A Laudato Si falu ad otthont az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállításnak. Július végéig a Borgo Laudato Si-ben tekinthető meg az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállítás a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. A második Albert monakói herceg alapítvány olaszországi tagozata a második János Pál ifjúsági alapítvánnyal közösen és a Borgo Laudato Si támogatásával rendezte meg és népszerűsíti a tárlatot. A kiállítás július 3-án nyílt meg a Védelmezzük a Teremtett Világot, Tudás a Cselekvés Érdekében című konferencia keretében, amelyet a pápai kertekben tett tárlatvezetés előzött meg, bemutatva az évszázadok óta ott őrzött művészeti és természeti örökséget. A tanácskozás moderátora Deborah Castellano Lubov a Vatikáni Rádió amerikai újságírója volt. A kerekasztal beszélgetésen felszólalt Fabio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Laudato Si továbbképző központ főigazgatója, valamint Marco Colasanti, a II. Albert Monacói Herceg Alapítvány olaszországi tagozatának elnöke, és Daniele Bruno jogász, a II. János Pál ifjúsági alapítvány elnöke, továbbá Danilo Mollicone professzor, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetének erdészeti tisztviselője, illetve Fabio Attore professzor, a római botanikus kert igazgatója. A konferencia spirituális, tudományos és kulturális nézőpontokat kínált az emberiség és a környezet közötti törékeny egyensúlyról. A kezdeményezés összehozta az egyházi vezetőket, a diplomáciai testület képviselőit, intézményi személyiségeket, akadémikusokat, tudósokat, szakértőket és a nemesség képviselőit, hogy elmélkedjenek az átfogó ökológia kihívásairól, a biológiai sokféleség védelméről és az emberiség közös felelősségéről közös otthonunk gondozásában. Az Ember természet törékeny egyensúlyok című kiállítás a II. Albert Monacói Herceg Alapítvány környezetvédelmi fotódíjának nyertes fényképeit mutatja be. Az alapítvány 11 nemzetközi képviselettel rendelkezik. Fő célja a környezetvédelem, a biodiverzitás megőrzése és a fenntartható fejlődés előmozdítása. A tárlat arra hívja a látogatókat, hogy tűnődjenek el a természet szépségén, és egyúttal ismerjék fel az ökoszisztémák sebezhetőségét. A fotók bemutatják az élet minden formáját összekötő mély kapcsolatokat, emlékeztetve a látogatókat arra, hogy a biológiai sokféleség a bolygó egyensúlyának alapja, és hogy ennek a harmóniának minden megzavarása elkerülhetetlenül hatással van az emberiségre. A kiállítás lehetőséget kínál a látogatóknak arra, hogy elgondolkodjanak a teremtés szépségéről és a védelmével járó felelősségen. A bemutató során Marco Colasanti megköszönte Baggio bíborosnak a lehetőséget, hogy a Vatikánban rendezhették meg a jelenleg a világ körül turnézó fotókiállítást. A római és Castel Gandolfói állomások után a tárlat további olasz városokon keresztül folytatja útját. Nem véletlen a Borgo Laudato Si helyszín választása a kiállítás megrendezésére, jegyezte meg a II. Albert Monacói Herceg Alapítvány elnöke. Ez a hely történelmével és hivatásával felerősíti a fényképek üzenetét, illetve konkrét és közös elkötelezettségre hív. Marco Colasanti felszólalásában kiemelte, hogy a történelem egy olyan pillanatában élünk, amikor a megértés már nem elég. Ma arra vagyunk hivatottak, hogy a tudást felelősségé, a felelősséget pedig konkrét cselekvésé alakítsuk. Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelem az emberi méltóságot, az életminőséget, a társadalmi igazságosságot és a fiatalabb nemzedékek jövőjét érinti. Csak a kultúra, a tudomány, az intézmények és a spiritualitás közötti párbeszéd révén lehet egy hiteles fejlődési modellt felépíteni, amely a teremtés tiszteletén alapul. Colasanti arra is emlékeztetett, hogy nem védhetjük meg azt, amit nem ismerünk, hangsúlyozva, hogy az emberiség nem választható el a természettől, mert az szerves része annak egy rendkívüli és törékeny egyensúlyban. Fabio Baggio bíboros üdvözölte a kezdeményezést, elismerve annak szoros illeszkedését a Borgo Laudato Si oktatási és kulturális küldetéséhez.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
0: A A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Johann Sebastian Bach 997-es jegyzékszámú C-moll szvitjének első tételét hallották. Előadta Jean-Pierre Rampal és Robert Véron Lacroix.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Mark Twain, a lóvá tett város. 5. rész.

0: Csendet kérek, menjenek a helyükre. Elfelejtik, hogy még egy okiratot fel kell olvasnom. Kiáltott az elnöklő Burgess tiszteletes. Mikor a rend helyre állt, kézbe vette az okiratot, és olvasni kezdte volna, de ismét letette. Elfelejtettem, mondta, hogy addig nem olvashatom fel, míg minden hozzám érkező írott közleményt nem vizsgáltunk meg. Egy borítékot vett ki a zsebéből, letörte a pecsétjét, belepillantott, meglepődött, kinyújtotta a karját, és rábámult, rámerett. 20-30 hang rikkantott fel. Mi az? Olvassa fel! Olvassa fel! Neki kezdett, lassan és csodálkozva. A megjegyzés, melyet az idegennek tettem, hangok, mi az, mit mond? A következő volt. Te nem vagy gonosz ember. Hangok, no fene, menj és javulj meg. Egy hang, meg kell zavarodni. Mr. Pinkerton, a bankár írta alá. Olyan pokoli örömújongás robbant ki, hogy a megfontoltak szinte sírva fakadtak tőle. Mindenki, akit nem szorított a cipő, úgy nevetett, hogy a könnyei csorogtak. A tudósítók nevetéstől fetrengve firkáltak rendetlen ákombákomokat, melyeket soha többé nem lehetett kisillabizálni. Egy albókutya felugrott, eszét vesztette, és bolondulásig ugatta a felfordulást. Ezernyi kiáltás röpködött a zsivajban. Gazdagok leszünk! Már két példaképünk van a megvesztegethetetlenségre. Ha bízon, nem számítjuk. Három! Számíts bele pókhasút, minél több, annál jobb! Helyes, Wilson, megválasztottuk. Szegény jó Wilson, két tolvaj áldozata. Egy erőteljes hang, csend! Az elnök megint kihalászott valamit a zsebéből. Hangok, éljen valami új, olvassa fel, olvassa, olvassa! Elnök, olvas. A következő megjegyzést tettem, stb. Te nem vagy gonosz ember, menj, stb. Aláírás, Gregory Yates. Hangorkán. Négy példakép, éljen Yates, halászon tovább! A terem ordítozott jókedvében, s kész volt minden lehetséges tréfát kifacsarni az alkalomból. A 19-ek közül többen felálltak, és sápadtan leverten próbáltak a kijárat felé furakodni, de tucatnyi hang rakétázott fel. Az ajtókat, csukják be az ajtókat! A megvesztegethetetlenek nem hagyhatják el a helyiséget! A kívánságot teljesítették. Halászon tovább! Olvasson, olvasson! Az elnök tovább halászott, és megint ismerős szavak kezdtek hullani ajkairól. Te nem vagy gonosz ember. Nevet, nevet! Mi a neve? L. Ingoldsby Sargent. Öt választott! Gyűlnek a példaképek, gyerünk tovább! Te nem vagy gonosz. Nevet, nevet! Nicholas Whitworth. Hiszen ez tréfál. Nézd, hány példakép már! Valaki közbevonított, s a versikét elkezdte énekelni, kihagyva a nézszócskát, a kedves Mikádós láger első sorának dallamára. Ha leszáll az éj, te drágám, ne félj! A hallgatóság lelkesen csatlakozott, s valaki éppen időben megtoldotta a második sorra. És soha ne feledd! A terem harsányan üvöltötte. A harmadik sor egyszeriben megszületett. Akárhogy vadász, csalót nem találsz. A terem ezt is elüvöltötte. Amint az utolsó ütem is elhalt, Jack Halliday hangja tisztán és élesen felszárnyalt az utolsó sorral. Csak példaképeket. Zúgó lelkesedéssel elénekelték, utána az újongó terem előről kezdte, stelitorokkal bömbölve, egyfolytában kétszer végigénekelte a négy sort, s befejezésül háromszoros éjjent vágott ki mennydörögve, majd egy utóéjjelzést a megvesztegethetetlen Heddleburgre, s mindegyik példaképére, akit méltónak találunk, hogy ma este szenté avassuk. Aztán minden jelenlevő kiáltozni kezdett az elnök felé. Gyerünk, gyerünk, olvasson, olvasson fel még néhányat, olvassa fel mindegyiket. Helyes, gyerünk, örökös hírnevet szerzünk. Egy tucat ember állt fel, s tiltakozni kezdett. Azt mondták, ez a komédia valami elvetemült tréfa csináló műve, és sérti az egész közösséget. Az aláírások kétségkívül hamisak voltak. Üljenek le, pofa be, maguk itt vallanak! Megtaláljuk a maguk nevét is a sorsjegyek között. Elnök úr, hány borítékot kapott? Az elnök számolt. A már megvizsgáltakkal egyetemben összesen 19-et. Gúnyos tapsvihar tört ki. Talán mindegyik a megfejtést tartalmazza. Javaslom, hogy bontsa fel őket sorra, olvassa fel az aláírást és a szöveg első mondatát. Csatlakozom a javaslathoz. Harsogó egyetértéssel megszavazták. Szegény öreg Richards felállt, felesége is felemelkedett, s melléje húzódott. Fejét lehajtotta, senki se vegye észre, hogy sír. Férje a karját nyújtotta neki, és így támogatva őt, reszkető hangon beszélni kezdett. Barátaim, ti ismertetek bennünket, Mérit és engem, egész életünkön át, és azt hiszem, kedveltetek, és tiszteltetek is. Az elnök közbevágott. Bocsánat, teljességgel igaz, amit mond Mr. Richards. Ez a város ismeri önöket, kedveli, szereti önöket. Tiszteli önöket, sőt, tiszteli és szereti mindkettőjüket. Ez már szent igaz, zúgott fel Halliday hangja. Ha az elnöknek igaza van, álljon fel a gyűlés, és adja jóváhagyását. Felállni! Most hip, hip, hip, mindnyájan egyszerre! A gyűlés egy emberként állt fel, és az öreg pár felé fordulva, lengő zsebkendők hóviharával töltötte el a levegőt, és tiszta szívből éjjenzett. A következőt akarom mondani, folytatta az elnök. Ismerjük az ön jó szívét, Mr. Richards, de most nem lenne helyén való jótékonyságot gyakorolni a bűnösökkel szemben. Felkiáltások, úgy van, úgy van! Látom arcán nagylelkű szándékát. De nem engedhetem meg, hogy ezekért az emberekért könyörögjön. Én azt akartam... Kérem, üljön le, Mr. Richards. Meg kell vizsgálnunk a hátralévő leveleket. A megszégyenítettek iránti tisztesség is ezt kívánja. Mihelyt befejeztük, meg fogjuk önt hallgatni, szavamat adom rá. Több hang. Helyes, az elnöknek igaza van. Most nem szakíthatjuk félbe a munkát, folytassuk, a neveket halljuk, a neveket a javaslat feltételei szerint. Az öreg házas pár vonakodva ült le, s a férj odasúgta feleségének. Kétségbejtően nehéz így várakozni. A szégyen csak nagyobb lesz, ha rájönnek, hogy csupán önmagunkért akartunk könyörögni. Közben a nevek hallatára újra kitört a vidámság. Te nem vagy gonosz ember, aláírás, Robert T. Timmers. Te nem vagy gonosz ember, aláírás, Affiliate Weeks. Te nem vagy gonosz ember, aláírás, Oscar B. Wilder. Ennél a pontnál a hallgatóknak az az ötlete támadt, hogy kiveszik az első mondatot az elnök kezéből. Az nem bánkódott érte. Ettől kezdve sorra feltartotta a leveleket és várt. A hallgatóság közösen, ütemezve, zengő, mély hangletéssel zúgta el az első mondatot, amely vakmerően hasonlított egyik ismert templomi ének dallamára. Te nem vagy gonosz ember, s az elnök felelt. Aláírás, Archibald Wilcox. És így tovább, és így tovább, egyik név jött a másik után, mindenki egyre jobban és jobban szórakozott, kivéve a nyomorult 19-eket. Olykor-olykor, mikor különösen csillogó név került elő, a hallgatóság megállította az elnököt, és elénekelte az egész szöveget az első szótól az utolsóig. És a pokolba jutsz, vagy Heidelbergbe, inkább az elsőt válaszd. És ezekben a különleges esetekben lenyűgöző, vergődő és szívbe markoló ámennel fejezték be. A névsor apadt, apadt, apadt, Szegény öreg Richard számolgatta az ujjain. Összerezzent, ha a magáéhoz hasonló nevet hallott, s kétségbejtő feszültséggel leste a pillanatot, mikor megalázó jussa lesz, Maryvel felállni és befejezni védőbeszédét, melyet így fogalmazott meg, mert a mai napig nem követtünk el semmi rosszat, s gáns nélkül jártuk alázatos utunkat. Nagyon szegények vagyunk, öregek vagyunk, se kutyánk, se macskánk, aki segítene rajtunk, súlyosan megkísértettünk és elbuktunk. Midőn az imént felálltam, vallomást akartam tenni, s kérni akartam, hogy nevemet ne olvassák fel itt a nyilvánosság előtt, mert úgy érezzük, nem tudnánk elviselni, de félbeszakítottak, így igazságos. Nekünk is együtt kell szenvednünk a többiekkel. Nehéz megpróbáltatás ez. Az első alkalom, hogy nevünket beszennyezve ejthette ki valaki. Legyenek irgalmasak a szép múlt kedvéért. Enyhítsenek szégyenünk súlyán, amennyire csak jó szívük megengedi. Ekkor Mary, észrevéve, hogy elrévedezett, hirtelen oldalba lökte. A terem énekelt, nem vagy, stb. Légy készen, suttogta Mary. A te neved következik, 18-at már felolvasott. Az ének véget ért. Az utolsót, záporozott a terem minden sarkából. Burgess a zsebébe csúsztatta a kezét. Az öreg házas pár reszketve emelkedni kezdett. Burgess kotorázott egy darabig. Úgy látom, mindet felolvastam, mondta végül. A házas pár örömtől és meglepetéstől kábultan süllyedt vissza a székre. Hála Istennek, meg vagyunk mentve, suttogta Mary. Elvesztett a miénket, nem adnám ezt 100 olyan zsákért sem. A terem rázendített Mikádó travesztiájára, és állandóan növekvő lelkesedéssel háromszor végig énekelte. Mikor harmadszor elérkezett az utolsó sorig, csak példaképeket, mindenki felállt, és éjjelezni kezdték Heddleburg tisztaságát és 18 halhatatlan képviselőjét. Ezután felállt Vintage, a nyerges, és háromszoros éjjent javasolt a város legtisztább emberének, az egyetlen tekintélyes polgárnak, aki nem akarta ellopni a pénzt, Edward Richardsnak. Nagy és megható szívélyeséggel éljeneztek. Majd valaki azt javasolta, hogy válasszák meg az immár Szent Heddleburgi hagyomány őrzőjévé és példaképévé, s legyen hatalma és joga a gúnyolódó világgal szembeszállni. Közfelkiáltással elfogadták, s újra elénekelték a Mikádót, s így fejezték be, nincs példakép, csak egy. Szünet következett hirtelen. Egy hang. Tehát, ki kapja a zsákot? A tímár keserű gúnnyal, nagyon egyszerű. A pénzt szét kell osztani a 18 megvesztegethetetlen között. Fejenként 20 dollárt adtak a nyomorgó idegennek, és a jó tanácsot mindegyik sorban, s a művelet 22 percükbe került. Lekötelezték az idegent, az adakozás összege 360 dollár. Csupán a kölcsönt szeretnék visszakapni, és a kamatokat. Összesen 40 ezer dollárt. Több hang csípkelődve. Úgy van, felosztani, felosztani, legyünk kedvesek szegényekhez, ne várakoztassuk őket. Elnök. Csendet kérek, felnyitom az idegen második írását, így szól. Ha egyetlen igénylő sem jelentkezik, hatalmas morgás kórusban, meghagyom, hogy nyissák fel a zsákot, és számolják ki a pénzt városuk vezető polgárainak. Vegyék kezelésbe, felkiáltások, ó, s használják fel saját belátásuk szerint közösségük nemes hírnevének, megvesztegethetetlen becsületességének terjesztésére és megőrzésére, még nagyobb kiáltozás, amely hírnévnek neveik és erőfeszítéseik új, messze sugárzó fényességet adnak. Gúnyos tapsvihar, ennyi az egész. Nem, van még egy utóirata is. Utóirat. Heidelbergi polgárok, nincs bizonyítékszöveg. A megjegyzés nem hangzott el soha. Hatalmas feltűnés. Nem volt szegény idegen, sem 20 dolláros alamizsna, sem kísérő áldás és buzdítás. Mindezt én találtam ki. A csodálkozás és gyönyör általános zümmögése és marmogása. Hadd mondjam el történetemet. Csak néhány percig tart. Egyszer keresztül utaztam városotokon, és ott mélyen megsértettek, anélkül, hogy megérdemeltem volna. Bárki más megelégedett volna azzal, hogy megölközületek egy vagy két embert, és aztán befejezetnek tekinti az ügyet. Én azonban ezt elcsépelt és lapos bosszúnak tartottam, mert a halottak nem szenvednek. Ráadásul nem ölhettem meg mindnyájatokat. És amilyen természetem van, engem ez sem elégített volna ki. Minden férfit és minden nőt tönkre akartam tenni a városban, mégpedig nem testében vagy vagyonában, hanem hiúságában. Mert a gyenge és kótyagos emberek itt sebezhetők meg legjobban. Így hát áruhába öltöztem, visszajöttem, s tanulmányoztam a várost. Könnyű préda volt. A ti becsületességeteknek régtől fogva magasztos híre van. Természetesen büszkélkedtek is vele, mint legfőbb kincsetekkel, mint a szemetek világát őriztétek. Midőn rájöttem, hogy gondosan távol tartjátok magatokat és gyermekeiteket a kísértéstől, tudtam, mit kell csinálnom. Ó, együgyű teremtmények! Minden gyengeségek között leggyengébb az az erény, amelyet nem edzettek tűzben. Összeállítottam a tervemet, és egy névsort jegyeztem fel. Tervem az volt, hogy megrontom Heidelbergöt, a megronthatatlant. Hazugot és tolvajt akartam csinálni, vagy 500 makulátlan férfiból és asszonyból, akik soha életükben nem ejtettek ki hazug szót, s nem loptak egy penit sem. Féltem Gudzontól. Nem Heidelbergben született, s nem ott nevelkedett. Féltem, hogyha nevelemmel kivetem a horgot, ti azt mondjátok magatokban, Gudzon köztünk az egyetlen ember, aki 20 dollárt adhatott egy szegény ördögnek, s nem kaptok rá a csalétekre. De az úr elvette Gudzont, s tudtam, hogy így biztonságban vagyok. Felállítottam a csapdát, és elhelyeztem a csalit. Lehet, hogy nem fogok meg mindenkit, akihez eljuttattam a véltitkot, de legtöbbjük markomba kerül, ha jól ismerem Heidelberg természetét. Hangok, igaz? Megcsípte mindet egytől egyig? Én azt hiszem, ezek a szegény, megkísértett és félrenevelt alakok inkább ellopják az állítólagos kártyán nyert pénzt, hogy sem elszalasszák. Remélem, mindörökre széttapostam büszkeségteket, s új hírnevet adtam Heidelbergnek, hívebbet az eddiginél, amely országszerte el fog terjedni. Ha tervem sikeres volt, nyissátok ki a zsákot, és hívjátok össze a Heidelberg hírnevét terjesztő és védő bizottságot. Hangorkán, kinyitani! Kinyitani! A 18-ak lépjenek elő! A hagyomány terjesztő bizottság! Menjenek a dobogóra a megvesztegethetetlenek! Az elnök felszakította a zsák száját, kimarkolt egy csomó fényes, vaskos, sárga pénzdarabot, összerázta, s megvizsgálta őket. Barátaim, ezek csak aranyozott ólomkorongok. Az újdonság, Farrázó örömújjongást váltott ki, s mikor a zaj csitult, a tímár felkiáltott. Wilson a legidősebb a társaságban, legyen ő a hagyomány terjesztő bizottság elnöke. Javasolom, hogy lépjen elő a cimboráival, és vegye át megőrzésre a pénzt. 100 hang. Wilson! Wilson! Wilson! Szóljon! Szóljon! Wilson dütőreszkető hangon. Engedelmükkel kijelentem, anélkül, hogy a kifejezését mentegetőznék. Egye meg a fene a pénzt! Egy hang. Na hát, hogy egy baptista ilyet mondjon. Másik hang. 17 példakép maradt. Álljanak fel, uraim, s tegyenek eleget kötelességüknek. Csönd, semmi válasz. Elnök úr, egyetlen tiszta emberünk maradt a volt arisztokráciából, s neki szüksége van a pénzre, és meg is érdemli, kiáltotta a nyerges. Javaslom, hogy hívja ki Jack Hallidayt az emelvényre, árveresztesse ki vele az aranyozott 20 dollárosokat, és adja a befolyt pénzt annak, aki megérdemli, az egyetlen embernek, akit Heidelberg büszkén van magáénak, Edward Richardsnak. Az indítványt nagy lelkesedéssel fogadták. A kutya megint vonítani kezdett. A nyerges kezdte az árajánlatokat 1 dollárral. A Brixtoniak és Barnum követe keményen küzdöttek érte. A hallgatóság minden egyes rálicitálást megényezett, az izgalom percről percre magasabbra hágott, az árverezők egyre jobban tűzbe jöttek, egyre merészebbek és elszántabbak lettek, az árajánlatok 1 dollárról 5-re, aztán 10-re, aztán 20-ra, aztán 50-re, aztán 100-ra ugrottak. Az árverés elején Richards kétségbeesve súgta a feleségének. Ó, Mary, elfogadhatjuk, ez tudod, ez a becsület jutalma, a jellem tisztaság tanúbizonysága, és elfogadhatjuk? Nem volna jobb, ha felállnék? Ó, Mary, mit tegyünk? Mit gondolsz, mi?
1: Hallidé hangja. 15 az utolsó, 15 a zsákért. 20, köszönöm, 30, ezt is köszönöm, 30, 30, 30, 40-et hallok? Helyes, 40. Addig üssük a vasat, míg meleg, uraim, 50, köszönöm, nemes római, csak 50 a zsákarany, 70, 90, ragyogó, 100, no még a tetejében, no még a tetejében, 120, 40, legfőbb ideje, 150, 200, felséges, ha jól hallom, 200, köszönöm, 250.
0: Ez újabb kísértés, Edward. Minden porcikám reszket. Istenként megmenekültünk az egyik kísértéstől, és ez figyelmeztessen bennünket.
1: 6-ot hallottam, köszönöm, 650, 700.
0: Ha azonban meggondolod, Edward, hogy senki sem gyanít,
1: 800 dollár, éljen, emeljük fel 9-re. Jól hallottam, Mr. Persons, köszönöm, 9. Egy szépséges zsákra való szűzi ólom aranyozással is. Mindennel mindössze 900 dollár, gyerünk! Ha jól hallom, 1000 végtelenül lekötelez. Mondott valaki 1100-at? Egy zsák, amely csak hamar a leghíresebb műkincs lesz. Az egész egy...
0: Ó, Edward, zokogni kezd. Olyan szegények vagyunk, de tégy, ahogy jónak látod. Tégy, ahogy jónak látod.
2: Edward megtántorodott, azaz csendesen ült. Lelkiismerete nem csitult el, de elnyomták a körülmények. Közben egy idegen, aki úgy nézett ki, mint valami lehetetlen angol grófnak öltözött műkedvelő detektív, szemmel látható érdeklődéssel figyelte a történteket, s arcára kiült a megelégedés. Néha egy-egy megjegyzést tett magában. Most ilyen formán monologizálhatott. A 18-ak közül senki sem árverez. Ez nem kielégítő. Változtatnom kell rajta. A drámai egység megköveteli. Meg kell venniük a zsákot, melyet el akartak lopni, és bizony súlyos árat kell fizetniük. Némelyikük gazdag. Aztán meg, ha félreismertem Heidelberg természetét, jelentős díjat kell adnom annak, aki keresztül húzta számításaimat, és ezt a díjat valakinek meg kell fizetnie. Ez a szegény öreg Richards szégyent hozott az ítélő képességemre. Becsületes ember, nem értem, de elismerem. Egyenesen belelátott a kártyáimba, s jogszerint övé a dohány. És jókor a dohány lesz, ha rajtam áll. Csalódást okozott nekem az öreg, ne felejtsük el. Figyelte az árverést. 1000-nél megtorpant a kereslet, a licitálás egyre lankadt. Várt, és tovább figyelt. Az egyik vetélkedő elhullott, aztán a másik és a harmadik. Most egyszer-kétszer ő is licitált. Mikor az ajánlat már csak $10 ugrott, megemelte 5-tel. Valaki rávert $3-ral. Egy pillanatig várt, aztán hirtelen kiugrott 50-nel, s a zsák az övé volt. $1282. A teremből kitört az éjjenzés, de el is csöndesedett, mert az idegen felállt, és felemelte a kezét. Beszélni kezdett.

Mark Twain, A lóvá tett város. Az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Helyei László. Hangmérnök Kornides Tamás. Zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa. Rendező E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regényt hallották.

0: Elhangzott Kaspar Kummer szkercója. Előadta Horgas Eszter és Víg Andrea.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket. Vasárnap tartják a nagyszülők és idősek világnapját, írja a Magyar Kurír. Július 26-án Szent Joachim és Szent Anna ünnepén emlékeznek meg az idősekről és a nagyszülőkről az idei év mottója, én akkor sem feledkezem meg róla.

kijuttatott közleményében azt írta, elsőként a szakmai szervezetek észrevételeit várják, ami segíteni a nyilvános pályázaton kiválasztandó leendő vezérigazgató munkáját. A szélesebb, lakossági társadalmi párbeszéd később indul. Írásos véleményt bármely szakmai szervezet benyújthat a minisztérium felé, a vélemények beküldésének határideje augusztus 20-a. A hétvégén a helyére mozdítják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett. Közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI-vel. A 109 méter hosszú és közel 20 méter széles szerkezet mozgatására péntek és vasárnap között kerül sor. Ez a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, amint egy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni, jegyezték meg. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 Fejérvár megyei strandon bakteriális szennyezettség miatt. A Fejérvár megyei kormányhivatal pénteken közölte, 5 velencei tavi fürdőhelyen és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni. A hatóság szerint a vízben a megengedettnél magasabb baktérium számot mértek. A szükséges ellenőrzések és laborvizsgálatok folyamatban vannak, a tilalmat a megfelelő vízminőség elérése után feloldják. Balesetet szenvedett egy szállodahajó a Dunán, többen megsérültek, írja az Index. Péntek hajnalban balesetet szenvedett egy dunai szállodahajó a bécsi Freudenaui zsilipnél. A hajó egy kikötőfalnak, majd egy zsilipkapunak ütközött. A fedélzeten tartózkodó mintegy 200, többségében osztrák és német utas közül 14-en könnyebben megsérültek. A hatóságok gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt vizsgálják az eset körülményeit. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhő mellett. Legfeljebb az északkeleti határszélre sodródhat be egy-egy csapadékgóc. A szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük a péntek délutáni kerengőt.

0: Eklektik névvel indult el egy új építészeti magazin. Célja, hogy élénkítse és színesítse az építészeti párbeszédet. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Meszlény Zita főszerkesztővel beszélgetünk.
1: Azt gondolom, hogy ma nagyon kevesen kapnak már lehetőséget arra, hogy nyomtatott magazinba írjanak, hiszen ugye egyre kevesebb ember vásárol akár könyvet, akár újságot, heti lapot, napi lapot, havi lapot, és én azt gondolom, hogy egyrészt, ha erre egy újságíróba lehetőséget kap, az nagy kiváltság is, de amellett, hogy nagy kiváltság, amellett felelősség is. Mert mivel egyre szűkebb ez a piac, és egyre kevesebb a lehetőség, ezért nagyon nem mindegy, hogy az ember mit kezd ezzel az eséllyel, mit kap, hogy valami maradandó formátumba dolgozhasson, mint az online felületek, amiknek szintén megvan a varázsa, hogy az ember azonnal és hirtelen felindulásból és nagy közönségnek mondhatja, viszont ez a mulandósága is megvan, ami talán a havilapoknál, vagy az ilyen bukazinoknál, negyedéves lapoknál azért egy kicsit legalább az illúzióját megadja annak, hogy valami maradandóba csinálhatunk, mégis az ember egy papírra ír, az mégis ki van nyomtatva. És szerintem nagyon nem mindegy, hogy mi az, amit közvetítünk, amit kinyomtatunk.
0: A magazinnak volt egy előzménye is. Most gondolok először a hely.hu-ra. Főleg építészeti témákkal foglalkozik.
1: Igen, a hely.hu, azt 2 éve hoztuk létre a hely.hu-t. Ez egy építészeti portál, ez egy online magazin. Úgyhogy a másik felét, amit pont mondtam, ami hiányzik a printből, ez az azonnaliság, meg a nagyobb tömegeknek a tájékoztatása, az itt valósul meg. Ez egy naponta többször frissülő, inkább hírportál, ugyanakkor magazin is, tehát igyekszünk az építészet iránt érdeklődő szakmai, meg laikus közeget is egyaránt tájékoztatni hírekkel is, de színes, magazinosabb tartalmakkal is. És ennek egy ilyen továbbfejlesztett és szépen megálmodott, nyomtatott formában megálmodott, betördelt és kinyomtatott verziója az Eklektik.
0: Mennyiben lehet előzménynek tekinteni, hogy koratavasszal megjelent a megújulás kora?

0: című könyv, ami felújított műemlékeket mutatott be.
1: Ha úgy nézzük, akkor tényleg egy csomag. Tehát van a Géniusz Lóci építészeti Igen. alapítvány, aminek az a célja, hogy az építészetet a lehető legszínesebb formában és legtöbb felületen és legtöbb módon népszerűsítse, és mindig olyan formában és olyan üzenetekkel tájékoztasson, hogy az adott közönséget el tudja érni. Tehát ezért csináltunk nyomtatott bukazint, ezért csinálunk online magazint, és ezért készült el egy nagyon vaskos, reprezentatív, gyönyörű
0: több
1: könyv
0: formájában. Több mint 200 oldalas a magazin.
1: A magazin az több mint 200 oldal, a megújuláskora az több mint 500 műemléket mutat be, tehát ez egy jó, súlyos könyv lett, ami az egész Kárpát-medencéből mutatja be az elmúlt másfél évtizedben megújult műemlékeinket. Hát nem az összeset, mert ugye rengeteg megújulás volt, de annak egy ilyen nagyon szép válogatását. És ez a hármas így azt gondolom, hogy egy ilyen szévetséget alkot a napi hírek, a negyedéves magazin, és egy ilyen szép nagy vastag könyv. Azt reméljük, hogy még ennek lesz folytatása is.
0: A magazinnak mi adta a névválasztását?
1: Ugye a magazin neve az, hogy Eklektik. Ezt a nevet azért választottuk, mert hogyha az ember a magyar építészetre gondol, akkor nagyon sokféle épület juthat eszébe, akár egy őrségi kástú, vagy egy balatonfelvidéki présház, vagy egy nógrádi palócház, vagy egy budapesti, nem tudom, a Vártkertbazár, vagy Kádárkocka, tehát számtalan épületünk van, és rengeteg féle, nagyon színes. Viszont valahogy az ember, nem tudom, mégis a lelkemén érzi azt, hogy van valami nagyon közös bennük, ami valahogy nagyon a miénk, és nagyon magyar, és ez a sokszínűség egy mégis valahogy tud valamilyen egységbe rendeződni, amit a sajátunknak érzünk, és talán emiatt a sokszínűség miatt mindenki meg is tudja találni azt a karaktert, amihez ő leginkább kapcsolódni tud, hogyha valakinek ez egy brutalista épület, akkor az, hogyha valakinek ez egy tényleg egy szép nátfedeles parasztház, akkor meg az.
0: Tulajdonképpen akkor ez azt mutatja, hogy a magyar építészet a sokszínű, de ebből harmóniát kell teremteni.
1: Igen, így van, és mi arra törekedtünk, hogy ezt a sokszínűségben a párbeszédet valahogy erősítsük, és ezért is választottuk az első lapszavunk témájául a szócskát, ami elsősorban a rekonstrukció témájára épül, de itt restauráció, meg újragondolás, meg csomó minden, ami még így a re szó kapcsán eszümétet, azt beletettük, mert pont azt gondoltuk, hogy a rekonstrukció egy olyan téma például, ami így az elmúlt években sokszor felvetődött, viszont általában nagyon leegyszerűsítően és nem annyira párbeszéd keltően, és szerintem ez az egységteremtés akkor tud igazán megvalósulni, hogy az emberek tényleg le tudnak ülni, és párbeszédet tudnak kezdeni, és mondjuk egy ilyen témára, mint a rekonstrukció, nem ilyen leegyszerűsítő, egyszerű válaszokat adnak, hanem elkezdenek beszélgetni, és akkor talán ez a sokszínűség valahogy ott is tud közös nevezőre jutni.
0: Tehát valójában majd minden lapszám egy hívószó köré épül.
1: Így van, így van. Úgyhogy az első ez a re, most már dolgozunk a következő lapszámon, ha már elmondhatom, annak így az élettereink, vagy ahol élünk, ahogy élünk, kicsit ezt próbáljuk körbejárni, hogy hogyan is él a ma embere, hol is él a ma embere.
0: Mint említette, a re témáját járják körül, tehát szó esik a rekonstrukcióhoz való hozzáállásról, itthon és a világban épületeket mutatnak be.
1: Próbáltuk ezt tényleg nagyon sokféleképpen megfogni, akár azt, hogy külföldön, más országokban hogyan állnak a rekonstrukcióhoz, akár a történelem során hogyan változott az ehhez a témához való hozzáállás, de van olyan cikk, ami például megmutatja azt, hogy sok épületre nem is gondolnánk, hogy az rekonstrukció, tehát például Veláncén, a Szent Márk téren a híres torony, hogy az is egy rekonstrukció már. Tehát, hogyha mondjuk időtávlatban nézzük, akkor is lehet, hogy már változik a hozzáállásunk, hogy vajon ez akkor most ugyanaz az épület, vagy más épület, vagy például Japánban tök érdekes, hogy ott főleg faépületek vannak, aminek a faszerkezetét állandóan megújítják, tehát az épület nem olyan régi, de mint amilyennek ők azt érzik, vagy ahogy azt ők, ahogy hozzáállnak. Tehát ugye az épülethez való hozzáállás az ugyanolyan tisztelettel van, mint hogyha sok-sok ezer éves épület lenne, miközben a folyamatos megújulás az ugyanúgy része ennek az épületnek, a történetének.
0: A magazin mennyiben járul ahhoz hozzá, hogy az építészet hatással van a jólétünkre? Vagy mennyire formálja a kultúránkat, formálhatja?
1: Én azt gondolom, hogy azért is fontos ilyen építészeti magazinokat csinálni, mert hogy tényleg az építészet az a művészeti ág, amivel minden nap találkozunk, tehát nem az, hogy be kell mennünk egy múzeumba, és akkor találkozunk vele, hanem egyszerűen körülvesz minket, és mindenkinek köze van hozzá, mindenkit érint, azok a falak, amik között élünk, ez határozza meg persze az emberi kapcsolataim, meg sok egyéb egészség, meg sok egyéb benne, de az, hogy hogy érezzük magunkat, és hogyan élünk. És ezért mi azt szeretnénk közvetíteni, hogy tényleg az építészet egy olyan művészeti ág, amihez mindenkinek köze van, és amihez mindenki kapcsolódik, és ezért mindenkinek felelőssége, és hogy együtt gondolkodjunk arról, hogy milyen terek között szeretnénk élni, és hogyan szeretnénk élni, milyen épületeket szeretnénk látni, hogyan tehetjük élhetővé a városainkat, akár egy ilyen nagy hőhullám, amint túl vagyunk, az is arra mutat rá, hogy ez közös ügyünk, és ez az építészet nélkül nem fog menni, hogy egy élhető világot teremtsünk magunknak, meg az utánunk jövőknek.
0: A magazin nem egyszerűen épületeket mutat be, hanem arcokat is, interjúkat is látunk, közösségeket, gondolatokat mesél.
1: Igen, ez nagyon fontos volt nekünk, hogy ne egy steril magazint csináljunk, ami csak falakról, meg bútorokról, meg szaniterekről beszél, hanem hogy megmutassuk azokat az embereket, akik ezeket a tereket megálmodták, mert hogy minden fal mögött valamilyen gondolat van, minden ablak, megformált ablakív mögött egy érzés, vagy egy embernek az elképzelése rajzolódik ki, szóval mi azt gondoltuk, hogy úgy tudjuk leginkább beszélni az építészetről, és úgy tudjuk ezt közelhozni az emberekhez, hogyha embereken keresztül beszélünk az építészetről, tehát arcot adunk úgymond az épületeknek. Ezért rengeteg interjúval, rengeteg helyszíni riportot elmentünk, Kályha restaurátorhoz, aki mondjuk rekonstruált gombaszögön egy nagyon értékes kályát. Igen. Vagy elmentünk egy tájrekonstrukció kapcsán egy erdésszel beszélgetni, aki megmutatta azt, hogy hogyan lehet egy erdőt újraélettel megtölteni. Tehát próbáltuk azokat az embereket megtalálni, akiknek ezekhez a rekonstrukciókhoz köze van, mert így, hát egymáshoz is, tehát hogy párbeszéd kapcsán kapcsolódunk a találkozások által, és azt gondoljuk az épületekhez is, ha mondjuk nem egy szakmabeli veszi a kezébe a lapot, akkor úgy tudja leginkább megérteni, hogy miről szól ez a téma, hogy azt húsvér emberek mesélik el, és hogyha ezek a helyszínek arcokat is kapnak.
0: Kinek szánják a magazint?
1: Alapvetően azt reméljük, hogy a szakmabeliek is találnak maguk számára izgalmas témákat benne, de szeretnénk, hogyha ez a laikus közönséghez is eljutna. Tehát tényleg szeretnénk az építészetet valamilyen formán társadalmasítani, és kicsit levenni arra a magas polcról, amire néha felkerül az építészet, nagyon sokan azt érzik, hogy nincsenek eléggé tisztában a korstílusokkal, vagy nem tudják pontosan megmondani, hogy akkor most az egy szecessziós háza, vagy art deco, vagy és akkor azt érzi, hogy akkor neki ez már nincs is köze, és akkor neki már nincs is joga hozzászólni, és mi pont ezt szeretnénk megmutatni, hogy igenis lehet róla sokféleképpen, és sokféle ember beszélhet róla.
0: A magazinban különféle műfajokkal lehet találkozni, nagy terjedelemben, és rengeteg saját fotóval.
1: Igen, erre külön büszkék vagyunk, hogy saját fotósokkal és saját grafikusokkal dolgozhattunk. Szerintem a magazin 90%-a az saját fotó. Tehát nem csak egy magazin született, hanem tényleg egy szép tárgy is, amit jó kézbe fogni, ami jól mutat az ember kávé, és azt kávézó asztalán, vagy a könyves polcán, vagy az ágya mellett, tehát hogy élmény kézbe venni, mert azt gondolom, hogy ma már, mivel tényleg a tartalmat nagy része ingyen elérhető az internetnek hála, ezért, hogyha azt szeretnénk, hogy az emberek ezt tényleg megvegyék a boltokban, akkor értékes tartalmat kell nekik adni, de egy olyan formát is, amit tényleg élmény kézbe venni, hogy a magazin olvasás az egy program, vagy egy élmény legyen, és remélem, hogy ez sikerült.
0: Mindezt 5 rovatban valósították meg.
1: Igen, próbáltuk azért strukturálni a magazint, ugye azért ma már az emberek nem azt képzeljük, hogy nem kézveztek egy magazin, és az elejétől a végig elolvassák, viszont mégis fontos, hogy legyen valami láthatatlan fonál, ami mégis strukturálja meg a magazint, meg ami által az ember, az olvasó mégis vezetve érzi magát. Tehát van az első része a magazinnak, ami főleg egy ilyen kicsit ilyen elméleti alapozó, amiben pont ezt járjuk körül, hogy mi is ez a rekonstrukció, mi különbözheti meg mondjuk akár a restaurációtól, tehát kicsit képbe helyezzük ilyen szempontból az olvasót. Utána van egy ilyen Budapest-centrikusabb, nagyobb projekteket bemutató rovat. Aztán Budapesten kívüli városok, határon túli területek, kisebb projektek, és akkor a végül pedig teljesen kinyílik a magazin, és ugye a gasztronómia, a divat, meg az egyéb határterületek és művészeti ágak felé is nyit, hogy pont ezt érzékeltessük, hogy az építészet nem egy ilyen zárt műfaj, hanem rengeteg csápja van, rengeteg irányba elágazik, és nagyon sok mindennel párbeszédbe lép.
0: Én átnéztem a magazint, és nagyon érdekes írások találhatóak benne. Ki is írtam egy-kettőt, szó van drezdai építészetről, talán említette is a japán műemlékekről, a Notre Dame születéséről, Budapest elveszett kupoláiról, régi tárgyakról, lakások berendezéseiről. Önnek melyik a kedvenc rovata?
1: Hát ez nehéz és kérdés. Miért? Igen, szerintem egy anyukától kérdezni, melyik gyereke a kedvence. Talán ezek a kisebb projektek, meg határon túli, meg kisfalvak, tehát ezek az apró történetek, amik egymással is párbeszédbe lépnek. Például nem szeretem azt a részét a magazinnak, amikor egymással nem is olyan távol szerepel a dörgicsei kis templomnak a rekonstrukció, még egy romnak egy teljes visszaállítás, visszaépítése volt a kis templomnak, mint a Garagui Kinga végzett el. És tőle nem messze ez a felvidéki gombaszögi pálos kolostor, ahol viszont inkább rom, tehát feltárások történtek, rom helyreállítás, és csak egy ablakot rekonstruáltak teljesen, és ez például szerintem nagyon izgalmas példája annak, hogy milyen sokféle rekonstrukció van, és hogy mind a kettő egy-egy templom szinte azonos időben ott a Covid táján történt a helyreállítás, és hogy mennyi szempont, meg mennyi gondolat, meg mennyi olyan történelmi tényező van, ami meghatározza, hogy melyik esetben mi a jó válasz, tehát mikor kell, vagy mikor indokolt mondjuk egy tényleges helyreállítás, visszaépítés, és mikor az a helyes válasz, hogy a romokat feltárjuk, és hogy miért pont az, és szerintem ez pont egy olyan példa, amiről beszéltünk, hogy nem egy jó válasz van, és akkor mindig ezt kell csinálni, hanem nyitottsága, meg hozzáértéssel, meg finoman, meg szeretettel kell hozzáállni az adott térhez, és akkor ott megszületik a jó válasz, és igenis születhet azonos időben, tehát ugyanúgy egy-egy templomról két eltérő válasz, és hogy mind a kettő helyén való.
0: Szlovák példa is szerepel például a visszaépítésről. Előbb el is hangzott ennek a...
1: Igen, ez a gombaszög.
0: Ez a kifejezés.
1: Igen. Az egy nagyon érdekes téma, ott gombaszögön, ott egy kúria is, ott ugye a gombaszögi nyári tábor mellett a nyári tábor résztvevői kezdték el felkarolni ezt a környezetet, ahol ez a nyári tábor valósult meg, hiszen ott volt régen egy nagyon-nagyon szép és értékes pálos kolostor, aztán ott bányászati munkákat is folytatták, és van mellett egy nagyon szép kúria is, a kúria teljesen helyre is lett állítva, és azért nagyon komoly elismeréseket is kapott, ami azért nagy dolog, hogy a felvidéki magyarság, egy magyar műemlékhelyreállítás kapott a Szlovákiában ilyen nagy elismerést, hogy ott azért tényleg nagyon jól működött együtt ez a két nemzet közötti párbeszéd, de ott is volt erről szó, hogy igen, hogy például akár csak két ország között is, akik szomszédos országok, más lehet a rekonstrukcióhoz való hozzáállás, és hogy ebben hogy lehet valahogy ellavírozni, és mégis találni egy közös nevezőt, és szerintem erre a gombaszög egy nagyon jó példa, és amúgy nincs is olyan messze Magyarországtól, szóval egy ilyen egynapos túrával érdemes oda ellátogatni, mert gyönyörű völgyben fekszik az a templom, és nagyon szépen megcsinálta ott a közösség. És meg a megújuláskor, amire beszéltünk, tényleg én úti könyvként is szerintem szolgálhat, annyi ötlet van benne, annyi gyönyörű műemlékfelújítást lehet bennük találni, annyi témát, hogy az embernek remélem, hogy meghozza a kedvét, hogy bejárja ezt az országot.
0: Igazából minden ajtó mögött létezik egy történet.
1: Igen, és nekünk ez nagyon-nagyon izgalmas volt. Sokszor mi se tudtuk, hogy milyen karakterekkel fogunk találkozni, tehát nagyon érdekes, ahogy az ember egy magazin tervez, és érik impulzusok, beszél róla embereknek, hogy mit tervez, akkor még több ötletet kap, akkor az egyik interjú alany akár mond még valakit, akit érdemes megtalálni, és számunkra is, hogy ez mint egy ilyen kis ilyen kincskeresésre, hogy találunk rá az izgalmasabb, nem izgalmasabb karakterekre. Például nagyon szép történet szerintem az operaháznak a felújítása kapcsán, hogy nem szerettünk volna egy sokadik cikket írni az opera felújításra, hanem szerettünk volna egy olyan szegmens találni, amiről talán kevesebb szó esett, és ez az opera textiljeinek a rekonstrukciója, vagy restaurálása. Tehát Révész Eszternek hívják a művészt, textilművészt, és gyönyörűen állította helyre a hatalmas nagy függönytől kezdve a kis ilyen fali betéteken át az legutolsó kis pomponakig a textileket, amiket az operában találhatunk. Tényleg ilyen komoly kutató munka valami, hogy nézhetett ki, mi a legautentikusabb, a legeredetibb, melyik alapanyagot honnan lehet beszerezni, és nála is a műhelyébe elmenve, és azt megtapasztalni, hogy hogy látni ugyanezeket az anyagokat, amiket ma az ember az operában lát, és remélhetőleg 100 év múlva is látni fog, azt az ő műhelyben kiterítve megcsodálni, ezek olyan különleges élmények, hogy ezek a találkozások minket is építenek, és remélem, hogy a lapokon keresztül az olvasót is építeni fogják.
0: Az épületek mellett találunk olyan cikkeket, amelyek, vagy írásokat, amelyek a táj és kert rekonstrukciókkal foglalkoznak. Hogyan illeszthető ez be?
1: Ugye egyik épület sem állhat így magában, tehát hogy semmelyik épület sem értelmezheti anélkül, hogy azt is látnánk, hogy az az épület az hol helyezkedik el, és miért olyan, amilyen, annak miköze van ahhoz a tájhoz, amiben szerepel. És ezért fontos volt nekünk, hogy az épületészetet kinyissuk a tájépítészet felé is, meg az urbanisztika felé is. Pont ezért igen szerepel benne kertrekonstrukció, itt több kastélykertnek a megújítása is szerepel, illetve tájrekonstrukció, amit már meséltem, hogy akár ilyen erdőhelyreállítás téma is. Tehát azt gondolom, hogy ezek szervesen összekapcsolódnak, és hogy akkor járunk jó nyomon, hogyha az épületet nem próbáljuk meg, az építészetet nem próbáljuk csak önmagában értelmezni, hanem hogy ha mindig tekintette vagyunk a hely szellemére, arra vidékre, amiben egy épületet álmodunk, és azt megértve, meg annak a dinamikáját érzékelve álmodunk új épületeket, vagy állítunk helyre régieket.
0: Valamilyen szinten ez kapcsolódik a magazinhoz is.
1: A megújulás kora is végül is a műemlék helyreállításokról szól. De azt gondolom, hogy ma az egyik legnagyobb felelősségünk az, hogy a meglévő épületeinket hogyan őrizzük, és hogy azokat, azokhoz hogyan visszanyúlunk, hiszen tényleg környezetvédelmi szempontból is ugye az a legfenntartatóbb, hogyha nem építünk, hanem inkább meglévőket próbálunk megmenteni, vagy fenntartható funkcióval megtölteni. Azt gondolom, hogy teljesen más egy ilyen történettel rendelkező épületbe belépni, vagy azt belakni, mint egy új épületet, és hogy tényleg a mi felelősségünk, hogy mit kezdünk ezzel az örökséggel. Nekünk is van szerencsénk a nyárnak egy részét egy ilyen nagyon szép műemlék présházban tölteni, és nagyon érdekes annak a lépcsőire ülni egy műemlékház előtt, és menthetetlenül eszébe jut az a gondolat, hogy előtte hányan ültek ugyanezen a lépcsőn, és ők hol vannak most, és hogy utánunk hányan fognak. Szerintem ez egy ilyen sokkal egészségesebb távlatba helyezi az embernek, az egyénnek a szerepét a világban, meg a léptéket, és sokkal inkább segít az embernek önmagát egy nagyobb, egy kész részeként látni, ahol ő is egy láncszem, és nem mindegy, hogy milyen láncszem. Szerintem emberileg is, tehát sokat ad nekünk az, hogyha ilyen épületek között létezhetünk.
0: Tehát a magazin fizikai térben is közel hozza olvasókhoz az építészetet. Ez a fő üzenete?
1: Igen, azt gondolom, hogy mivel az építészet is egy nagyon megfogható művészeti ág, hiszen érintjük a falakat, kinyitjuk a kilincsen az ajtót, belépünk, lakjuk ezeket a tereket, azt gondolom, hogy egy magazin segít, ami szintén kézzelfogható, tapintható, bele lehet szagolni, tehát közel lehet hozzá jobban kerülni. Ez szerintem egy olyan médium, ami által az ember tényleg jobban tud kapcsolódni az építészethez, és azáltal, hogy a magazint is kézbe lehet venni, és közel kerülni hozzá, azt reméljük, hogy ez az egész téma valahogy mindenkihez közelebb fog kerülni, és mindenki kicsit könnyebben, bátrabban és nagyobb kreativitással mer nyúlni az építészet témájához.
2: Kedves hallgatóink, Meszlén Zita főszerkesztővel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Halmos Monika természetgyógyászt, aranydiplomás gasztronómust, az ehető virágok szakértőjét, akivel folytatjuk korábbi beszélgetésünket a növények, állatok szeretetére nevelés fontosságáról, valamint a Kölyök Konyha című gyerekszakácskönyv használatának lehetőségeiről.
2: Én is üdvözlöm sok szeretettel a hallgatókat.
1: Legutóbb arról beszélgettünk, hogy Monika előadást tartott június 28-án Mányon, a Szent Ferenc Tanyaovi és Kertműhelyben. Ennek kapcsán kezdtük el beszélgetésünket a július 17-én elhangzott Kerengőben. Miért tartja személy szerint is, szülőként, nagyszülőként fontosnak, hogy a gyerekek már egész kiskoruktól megismerkedjenek a növényekkel, állatokkal, különös tekintettel az ehető virágokra, vadnövényekre?
2: Mindannyian tudjuk, hogy a gyerekkori élmények, a gyerekkori benyomások, azok milyen mély hatással vannak az embernek az egész életére. És ma, amikor ugye az emberek nagy része városban él, eléggé eltávolodott a természettől, akkor nagyon fontos, hogy megpróbáljunk ehhez visszatalálni. Ugye vannak erre mindenféle programok felnőtteknek is, hiszen nagyon sokan ráébredtek arra, hogy hiányzik valami az életükből, és ez a valami az a természettel való kapcsolat. És azok a szülők, akik szintén erre ráébredtek, most már egyre nagyobb erővel próbálnak meg azon dolgozni, hogy a gyerekeket valamilyen módon visszavezessék a természethez. Ez mondjuk így eléggé furcsán hangzik ez az egész dolog, de én nagyon sokat forgolódok fiatal szülők és gyerekek között, és pontosan látom, hogy hogyan működik ez a valóságban. Vannak erre nagyon jó, meg nagyon rossz példák is. Én látom azt például, hogy sokan kiköltöznek a városból, az agglomerációba, vagy tényleg kis falvakba, mert elegük lesz a városi életből, és azt gondolják, hogy egy kisebb településen ott közelebb kerülhetnek a természethez, ott kényelmesebb lehet az életük, és ez nem minden esetben következik be, mert ez csak akkor lesz igazán jó, hogyha az ember az életét is teljesen átalakítja erre a vidéki természetközeli életformára. Ez azt hiszem nagyon sok embernek nagyon nagy kihívás, és nagyon jó, hogy az országban rengeteg olyan segítő program van, akár például Mányon is folyamatosan csinálják a kertműhelybe azokat a segítő programokat, hogy akik nem ebbe születtek bele, hanem egész életükben bent laktak valahol az aszfalt kellős közepén, esetleg már a szüleik is ott laktak, hogy ők hogyan tudják megtanulni azokat az egyszerű dolgokat, amik valójában egyszerűek, amik régen a családban anyáról, leányra, apáról, fiúra szálltak, viszont most ezeket külön meg kell tanulni azt, hogy hogyan kell a természetben élni. Mert a kiköltözök a zöldbe, az nem azt jelenti, hogy az életemet pontosan ugyanúgy fogom a továbbiakban élni. Az nem arról szól, hogy akkor ott majd ugyanolyan komfortban lesz részem, mint egy városban, mert ott bizony nem azzal kell foglalkozni, hogy lebetonozzunk mindent, meg feljelentjük a szomszédot, mert kukorékol a kakasa. Hasonló dolgok, amiken az ember nevet, de egyébként ezek roppant szomorú dolgok. És itt van ebben a szülőnek is hatalmas felelőssége, hogy hogyan tudja tényleg a gyerekének úgy átadni ezeket a dolgokat, hogy hitelesen és igazan, hogy az a gyerek attól kezdve élvezze a természetet, és ne csak kapcsolódjon, hanem attól kezdve kötődjön hozzá.
1: Azt gondolom, hogy nagyon tanulságos volt a múlt heti beszélgetésünk során, amikor kapcsoltuk Kékesi Ágotát, Mányon, a Szent Ferenc Tanyaovi és Kertműhely egyik alapítóját, aki elmondta, hogy most például nincs mindig víz a településen Mányon, és hogy bizony szembesültek a gyerekek és a szülők azzal, hogy mennyire óvni kell a természetet, egyáltalán a környezetünket. Tanítható ez?
2: Azt hiszem, hogy valamilyen szinten tanítható, de erre az embernek saját magának kell rájönnie, mert addig, ameddig valaki nem érzi a saját bőrén azt, hogy mit jelent az aszály, mit jelent egy vízhiány, mit jelent az, hogy egy vihar tönkre teszi a termését, addig ezt igazából nem lehet csak úgy megtanítani. Tehát most az időjárás az pontosan olyan dolgokat művel velünk, hogy kénytelenek vagyunk megtanulni egy csomó dolgot és elfogadni egy csomó mindent. Én magam sem éltem még át akkora asszályt, mint ami például a mi környékünkön van a mostani időszakban, tehát hogy ilyen mértékű a talajnak a kiszáradása, a légköri asszály, amiben sínlődnek a növények, és az ember tényleg itt lát meg olyan dolgokat, amiket eddig csak könyvből olvasott, hogy mi történik akkor, hogyha.
1: Egyébként Monika könyveiben, írásaiban gyakran találkozunk a múlt emlékeivel, azzal, hogy a régi öregek bizony nagyon sok mindent tudtak, amit mi már elfelejtettünk, de vissza kellene tanulni. Visszatanulható?
2: Visszatanulható persze hosszú idővel, nagyon sok gyakorlattal és nagyon sok idővel. Ugye mostanában sokan felvetik azt, hogy a buta paraszt kifejezés az milyen egy furcsa dolog. Nagyon buta kifejezés, mert a paraszt az valahol a nyelvünkben egy ilyen sértő szóként maradt meg az utóbbi évtizedekben. Pedig, hogyha belegondolunk, hogy egy paraszt embernek milyen tudása volt a fejébe, mindenféle diploma és egyéb nélkül, hogy a felhők állapotából, a szél illatából tudott következtetni arra, hogy mi fog holnap történni. Tehát ott óriási tudás volt, ami tényleg így folyamatosan öröklődött generációról generációra, és egészült ki mindig az újabb és újabb tapasztalatokkal. Hát ezek azok, amiket most nagyon-nagyon sokan szeretnének újra visszahozni, újra megtudni, kezdve például a kenyérsütéstől, ugye annak most már évek óta óriási reneszánsza van, hogy nagyon sokan szeretnének maguk sütni kenyeret, és megértették azt, hogy mekkora nagy dolog, hogy én a két kezembe sütöttem azt a kenyeret, amit oda teszek az asztalra.
1: Én a Kölyök Konyha című gyerekszakácskönyvben is találkoztam olyan receptekkel, amit hát bevallom a kedves hallgatóknak, ha nem vagyok fiatal, de a nagymamámtól tanultam, és sikerrel alkalmazom az unokámnál.
2: Örülök, hogy szóba került ez a könyvem, mert nekem ez volt a második könyvem, ami megjelent. Akkoriban ez egy hatalmas siker volt, és ahogy én hallottam, a mai napig egy egészen nagy űrt tölt be a gyerekszakácskönyvek terén, mert a Magyarországon kapható gyerekszakácskönyveknek a jó része az külföldi eredetű, és egészen más hagyományokat, más szokásokat, más alapanyagokat vonultat föl. Én meg azt gondolom, hogy az étkezés meg a konyhai tevékenység az életünknek egy nagyon-nagyon fontos része. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerekeket ebbe is belevonjuk. Tehát ugyanúgy, ahogy a természetbe való tevékenységekbe, a kerti munkákba esetleg, ugyanúgy a konyhában is, főleg nyáron ott lehet a gyereknek a helye, mert apró dolgokat egy kicsi gyerek is el tud készíteni.
1: Monika is említette, hogy az unokájával mézes kalácsot sütöttek. Nagyon sok mindent örömmel csinálnak, és ez azt gondolom, hogy nem csak megmarad, hanem tovább is adják, amit tanultak.
2: Igen, nekem is például ott van bennem, hogy nekem az első ilyen ehető virágos élményem volt, hogy amikor kicsi gyerek voltam nálunk, a nagymamám mindig készített bundában sült akácvirágot, és akkora voltam, hogy semlit kellett odatolni a tűzhelyhez, de megengedte nekem, hogy én mártogassam bele az akácvirág fürtöket a palacsintatésztába, is együtt sütöttük ki, és ugye én most gyerekekkel szoktam olyan programokat csinálni, hogy virágos palacsintákat sütünk. Nagyon-nagyon élvezik, mert a 4 évesek is természetesen felügyelettel, kis virágokat teszünk bele, zöld növényeket, megtanulunk palacsintát sütni, megtanulunk egy csomó konyhai szabályt, hogy mikre kell figyelni, és megismerünk egy csomó növényt. Tehát ezek is annyira jó kis feladatok, amit ajánlok másnak is, hogy amikor itt a nyári idő, és mondjuk a nagymamák ugye az unokákkal vannak együtt, akkor ezek nagyon-nagyon jó programok. Nekem különösen jó visszajelzések, hogy amikor az én gyerekeim voltak kicsik, akkor nálunk a nyári szünetben mindig ott volt még egy csomó gyerek. Nálunk mindig rengeteg gyerek volt, mert valamiért nagyon szerettek nálunk lenni. Mindig közösen sütöttünk vagy főztünk valamit. És most, hogy ők is már mind felnőttek, és már kezdenek nekik is gyermekeik lenni, sokszor mondják, hogy mennyire jók voltak ezek a nyarak, és hogy emlékeznek arra, hogy milyen jó volt. Az egyik kisfiú például 7 éves volt, mikor egy nyáron elég hosszú időt nálunk töltött, és azt mondta, hogy mindig eszébe jutott, hogy én voltam az, aki először egy sajtreszelőt adott a kezébe, és egyedül reszelhette a sajtot a tésztára. Hogy neki ez maradt meg, hogy ez egy olyan óriási dolog volt, mert náluk otthon nem nagyon főztek, és a sajtreszelő valahogy soha nem került elő, és hogy ott ismerte meg. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, hogy ez is egy apróság, de mégis egész életében megmaradt. És szerintem ez a menek magának is felemelő dolog. Ezért nagyon fontos, hogy így a gyerekekkel együtt csináljunk ilyen dolgokat, ha csak tehetjük, minél kisebb korba próbáljuk meg őket így bevezetni, hogy palacsintákat sütünk. Nagyon-nagyon élvezik, mert a gyerekkori élmények azok annyira meghatározóak az egész életünkben, és aki kicsi gyerekkorában növények közé kerül, annak nem lesz természetfélelme, ő sokkal pozitívabban fog a természet felé fordulni, magáénak fogja az egészet érezni.
1: Hogy ismerkedhetünk meg az ehető, akár gyomnövényekkel, akár virágokkal? Ugye említette, hogy veszélyes lenne, ha most nagy hirtelen nekiesnénk a virágoknak, és enni kezdenénk, hiszen nem minden ehető közülük. Tehát hogyan lehet ezt elkezdeni, elindulni, akár saját magunknak, akár a kisgyerekek, unokák számára?
2: Először is vannak nagyon jó internetes oldalak, ahol lehet ezekről előzetesen tájékozódni, de én azt javaslom mindenkinek, hogyha szeretne elmélyülni akár az ehető virágok, akár az ehető vadnövényeknek a világába, akkor mindenképpen érdemes jó néhányszor elmenni egy-egy szakember által vezetett növényismereti túrára, ahol a szakember meg tudja mutatni azt, hogy az egymáshoz hasonló növényeket például hogyan lehet nagyon jól megkülönböztetni egymástól, hiszen ezeket a dolgokat ugyanúgy meg kell tanulni, mint egy gomba ismeretet. És egy ilyen növényismereti túra egy élvezetes dolog egyébként, mert ugye a természetben jó levegőn mászkál az ember, és a szakemberről nagyon izgalmas dolgokat fog megtudni a növényeknek a felhasználását illetően is. Ha az ember körülnéz az interneten, akkor rengeteg jó szakember talál, különböző helyeken vezetik ezeket a túrákat, akár a Bükkbe, akár van a Mátrába, van, aki Székesfehérvár környékén vezet ilyen túrákat, vagy van, aki pedig az Őrségbe. Én magam is vezetek, én a budai hegyekbe szoktam és a Börzsönyben. Tehát van erre lehetőség. Például én is örülök annak, hogy a túráimon részt vesz a kicsi gyerektől kezdve a nagymamáig nagyon-nagyon sokféle korosztály, és mindenki más és más miatt szeretné megismerni ezeket a dolgokat.
1: Azért is örülök, hogy ma itt interjút készítetek Mónikával, és folytathatjuk a múlt heti beszélgetésünket, mert én például nagy híve vagyok az iskolakertnek. Annak idején, amikor én általános iskolába jártam, a mi iskolánkban volt iskolakert, ahova kimentünk, gondoztuk a növényeket, majd egy másik gyakorlati órán meg is főzhettük az abból készülő ételeket. Na most itt a Mányi Szent Ferenc Tanyaovi és kertműhelyben ugyanezt érzem, ha megnézzük a Tanyaovi honlapját, hogy a gyerekek részt vesznek a növények nevelgetésébe, de akár ételeket is készítenek belőle. Miért jelentősek ezek a már működő iskolakertek, vagy akár a Mányi Tanyaovi és a kertműhely kapcsolata?
2: A Tanyaovi is egy nagyon-nagyon jó hely, és számos más ilyen kezdeményezés van az országban, egyre több, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert tényleg itt test közelből ismeretik meg a gyerekek, hiszen hogyha le van írva egy tankönyvbe az, hogy hogyan kell elültetni egy növényt, vagy hogyan növekedik a paradicsom, hát ez semmit nem fog jelenteni egy gyereknek, aki egyébként látja, hogy a szupermarketben ott van becsomagolva egy zacskóban, mert ezt valljuk be, nekünk is elég nehéz így elképzelni ez alapján, hogy most akkor a két dolog között mi történik, és az, hogy itt látják azt, hogy megismeri egy gyerek az, hogy egy magból hogyan tud kinőni például egy retek, ugye ez egy nagyon tanulságos dolog, hiszen a retek az például nagyon gyorsan nő, pont tavasszal, amikor szárba szökken a természet, és a gyerekeknek ez egy izgalmas dolog, vagy a hagyma fejlődését megfigyelni, ugye az sem tart olyan nagyon hosszú ideig, tehát nem kell hozzá olyan sok türelem, és az a gyerek, aki ezeket megtapasztalja és megérti, biztos, hogy sokkal másképpen fog minden más élőlényre is tekinteni. Tehát nem az lesz, aki rögtön letép minden fűszálat, meg letördeli az ágakat, mert pontosan fogja tudni, hogy mibe került egy növénynek magát felépítenie, hogy mennyi munka van benne, hogy mennyi munka van egy termésbe. Én nagyon régóta követem figyelemmel a Mányi Tanyaovinak a működését, és engem teljesen lenyűgözött az, amit ott kitaláltak, az, hogy tényleg a gyerekek ott ilyen játszós ruhába munkát végeznek, tehát ültetnek, gyomlálnak, a tyúkok alól kiszedik a tojást, mennek a nyuszikat kitakarítani. Tehát, hogy olyan dolgokat végeznek, amiről sokan azt mondják, hogy jaj, hát egy ilyen kicsi gyerek meg se tudja csinálni. De meg tudja csinálni, tehát, hogyha az ember megmutatja neki, akkor örömmel csinálják, és annyira ügyesek, és annyira sok tapasztalatot szereznek, sőt, sokszor utána ők tanítják meg a szüleiknek, hiszen hogyha otthonról nem tudták ezt megkapni, és a szüleik azért iratják például egy ilyen helyre a gyermeket, hogy megtanulja, akkor hát a szülő is ezáltal nagyon sok mindent fog kapni a gyermekét. Sokszor azt látom, hogy ahol iskolakert van, ahol egyáltalán foglalkoznak ilyen növények nevelésével, sokszor magát a környezettel kapcsolatos fontos tudást a gyerekek viszik haza a szüleiknek, és sokszor a gyerek szól rá a szülőjére, hogy valamit egészen másként kell csinálni, vagy valamit meg kéne változtatni az életükben.
1: A július 17-én elhangzott Kerengőben én említettük, hogy Mónika számos könyvet írt, nem csak az ehető virágok, nem csak az ehető vagy növények téma körében, hanem szakácskönyveken keresztül ezeknek a növényeknek, virágoknak a felhasználásáról. Több évtizedes tapasztalata okán hogyan összegezni, hogyan változott a saját nézőpontja a virágokkal és az ehető virágok felhasználásával kapcsolatban?
2: Amikor én több mint 30 évvel ezelőtt belefogtam abba, hogy az ehető virágoknak az egész világát megpróbáljam egy egységbe foglalni, és megpróbáljam így a kutatásaimat mondjuk egy könyvé összerendezni, akkor még ugye nem volt semmiféle elképzelésem arról, hogy ez hogyan fog kifutni, hogy mi lesz ennek a jövője. Engem akkor ez érdekelt, ez a dolog. Tele voltam fiatalos lendülettel. Az akkori főszerkesztő a Magyar Konyhánál nagyon biztatott arra, hogy ez egy hiánypótló dolog, hiszen nincsenek magyar nyelvű irodalma. És akkor ez a könyv, ami legelőször megjelent, ez nem volt egy túl nagy siker. Én azt gondolom, hogy akkor a magyarországi lakosság nem volt arra még megérve, hogy egyáltalán ilyenekkel foglalkozzon, hogy virágokat fogunk megenni. Óriási média érdeklődés volt a könyv iránt. Azt hiszem, engem egy ilyen furcsa csodabogárnak tartottak inkább, mint sem valamilyen jövőben mutató dolognak. És aztán a következő években én nagyon sok előadást tartottam, én jártam az országot, nagyon sok emberrel találkoztam, és akkor így számomra kiderült, hogy vannak mindenhol az országba elrejtve a tájegységekben különböző, csak ottani specifikus virágok, illetve virágokból készült ételek. Ami ugye szintén bekerült a gyűjteményembe, és ettől ugye folyamatosan gazdagodott az egész. És aztán jött ugye a 2010-es évek környékén, amikor az országban rengeteg levendula ültetvény létesült. Ugye akkor a levendulának volt hirtelen ilyen óriási felfutása, amikor érdekes dolog volt, mert nekem akkor megjelent egy levendulás szakácskönyvem, és sokan megvásárolták a könyvet, de az, hogy a levendula az egy ehető virág, ezt nem mindenki kapcsolta össze. Tehát számomra ez egy érdekes dolog volt, hogy ahogy a bodzánál is, a bodzavirágnál is, az emberekben van egy ilyen érdekes kettősség, hogy aki vesz egy bodzás vodkát, vagy egy bodzás túrórudit, az nem biztos, hogy összekapcsolja, hogy abba a bodza virágának az aromáját lehet érezni. Tehát, hogy itt még mindig éreztem azt, hogy egy kicsit olyan furcsa viszonyunk van a virágokkal kapcsolatban. És aztán, ahogy haladtunk tovább az időbe, úgy rá kellett arra jönnöm, hogy aki érdeklődik az ehető virágok iránt, aki egyáltalán szemét felnyitotta erre a dologra, az attól kezdve sokkal-sokkal tudatosabb lesz. Sokkal inkább az egészséges életmód, az egészséges kert, a környezete, a biodiverzitás felé fog fordulni, és sokkal nagyobb figyelmet fog fordítani arra, hogy mit tesz meg a környezetéért, vagy mit nem. Ez volt számomra a nagyon nagy felismerés jó pár évvel ezelőtt. Akkor vagy át is fordult ez a dolog olyan irányba, hogy azóta nekem a legtöbb programom az kint van a szabadban. Legyen bármilyen idő. Idén volt olyan is, amikor gumicsizmába és viharkabátba volt a program, mert éppen olyan volt az időjárás, volt, amikor 42 fokba folyt rajtunk a víz. Ezek az emberek ilyenkor elég lelkesek, és nem mondják azt, hogy köszönöm szépen, én inkább nem megyek el, hanem igenis részt vesznek ezeken a programokon. Tehát ezek szabadtéri programok, ahol tényleg át tudjuk élni a természetnek mindenféle áldását és árnyoldalát is. Megkérdezték tőlem tavaly egyszer, hogy én nem szégyellem magamat, hogy én megeszem a méhek elől a virágot. Akkor én hirtelen úgy meghökkentem ezzel a kérdésen, aztán nagyon jót nevettem rajta, és én biztosan állíthatom, hogy aki virágot eszik, az nem eszi el a méhek elől a virágot, mert annak van a legeslegtöbb virágja a kertjébe. És mondhatjuk azt, hogy miért kell nekünk virágokról beszélni, hiszen a virág az nem egy olyan fontos dolog, tehát abból nem lehet lecsót készíteni, nem lehet abból kifizetni a villanyszámlát, tehát a virág az csak egy virág, ami ott van. Nekem van olyan ismerősöm, aki szerint a virág az egy piros rózsa, és kész. Tehát, hogy miért fontos a virág? És ezt kellene mindenkinek nagyon-nagyon megértenie, hogy a virág nem csak végigkíséri az egész életünket a születéstől a halálunkig, meg az ünnepeinket, hanem azt, hogy a virág nélkül semmi nincs. Ha nincs virág, akkor nincsen termés, akkor nincsenek méhek, és akkor tulajdonképpen mi sem létezünk. Virágok nélkül nem lehet életünk, tehát a virágok azért az életünknek az alapját képezik, mert a virágok nélkül nem lenne ennivalónk. Tehát ezt kellene az embernek így belátni, hogy a virágok mennyire fontos részei az életünknek, és nem véletlenül jelennek meg szinte mindenhol. Egy csomó helyen találkozunk valamilyen formában a virágokkal, szimbólumokban megjelenik, mert ezek nélkül nem tudnánk létezni. Tehát ezért is nagyon fontos dolog, hogy az ember egy kicsit ebbe elmerüljön, mert szebb is lesz tőle a világ.
1: Kedves hallgatóink, Halmos Mónika természetgyógyász, aranydiplomás gasztronómussal, az ehető virágok szakértőjével folytattuk a múlt héten elkezdett beszélgetésünket, és ezúttal főleg a növények állatok szeretetének fontosságáról beszélgettünk. Urbán Péter technikus kollégám, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.

0: Sting felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Következik a Világújság. Az ankarai NATO csúcs eredménye, hogy megfogalmazták, a cél egy erősebb Európa és ezzel együtt egy erősebb NATO. Somkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel az európai biztonság kérdéseiről a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: A NATO továbbra is az Egyesült Államok vezetésével működik. Az amerikaiak szerepet játszanak majd Oroszország elrettentésében, és megmarad az atomernyő is. Az ankarai NATO csúcs eredménye, hogy lefektették annak az átalakulásnak az alapjait, amelyet a terhek megosztásának, vagy másként NATO 3.0-nak nevezhetünk. A cél egy erősebb Európa, és ezzel együtt egy erősebb NATO. Az amerikaiak továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a NATO-ban. Ugyanakkor azt várják, hogy Európa és Kanada vállaljon sokkal nagyobb szerepet Európa hagyományos katonai védelmében. Az Egyesült Államok azt szeretné, ha igazságosabban oszlana meg a teher a szövetségen belül. Kérdés, hogy mikor jöhet el az a pont, amikor azt mondhatjuk, hogy Európa önállóan is képes elrettenteni Oroszországot. Mindeközben nem csak Olaszország és

0: Ez azonban az elmúlt években mindenképp oda vezetett, hogy amerikai eszközöket vettek fel hadrendjükbe, tehát nem tudták a védelmi kiadásaikat amerikai kapacitás nélkül növelni, illetve pótolni. Ennek fényében mit jelent, hogy értékelhető a párizsi katonai felvonulás?
1: Franciaország mindig is egy különutas megoldást választott a NATO-n belül, emlékezzünk rá, hogy több évtizedig nem volt tagja a védelmi politikai szervezet katonai résznek, a politikainak része volt egyébként. Úgyhogy mindenképpen ezt egy olyan lépésként kell értékelni, mely a francia stratégiai autonómiára, az önálló francia kezdeményezése irányul, erről Emmanuel Macron franciának is többször beszélt. Amit ki kell emelni, hogy Európa nem rendelkezik több olyan területen képességekkel, vagy minimális képességekkel rendelkezik csak, ami miatt azt szokták mondani, a NATO a jelenlegi világ legerősebb katonai tömbje. Tehát van egy egyértelmű francia törekvés arra, hogy az Egyesült Államoktól részben vagy teljesen független európai haderőt hozzanak létre. Ez a haderő támogassa Ukrajnát a háborújában Oroszország ellen, viszont továbbra is az a helyzet, amiről több szakértő is folyamatosan beszél, hogy ezt jelenleg az Egyesült Államok nélkül nem tudja megtenni. Ugye ez egy erődemonstráció volt, hogy a problémát az jelenti, amit egyébként a francia futballválogatottan is látni lehet, hogy az ott futballozók többsége afrikai, vagy a Maghreb térségből származik, nem született francia. Illetve ebből a szempontból a Franciaországban érdekes a megoldás, mert francia állampolgárok hiszen Franciaország területén születtek, de nem azok a klasszikus franciák, akiket például az Asterix és Obelix képregényekben megszokhatunk. És ezt azért hoztam ezt a kicsit vicces példát, mert ugye ők, ezek a mondjuk úgy gallok, gyakorlatilag a francia gloire, a dicsőséget magukba szívták otthon, és ez egy olyan dolog, ami miatt a katonák tudnak, és ha kell, akarnak is meghalni az országért. Ugye ezeknél bevándorló hátterű, mondjuk így, és katona köteles korú férfiaknál joggal merül fel a kérdés, hogy tudnak-e és akarnak-e úgy harcolni Franciaországért, hogy az elődeik tették. Ugye erre nincs válasz még, tehát aki azt mondja, hogy nem tudnak és nem akarnak, annak előfeltevései vannak, tehát azt nem lehet kijelenteni, hogy így van, de a kérdés attól függetlenül jogos. Tehát az összes ilyen katonai felvonulásnál mindig az a kérdés, amelyik felmerül, hogy egy dolog, ha van megfelelő mennyiségű katonai eszköz, harci eszköz, ugye ezzel kapcsolatban is vannak azért kérdőjelek, a másik kérdés, sőt nagyobb kérdés az, hogy ki fogja használni és hogyan.
0: Hogyha Franciaország katonai hadászati kapacitását figyelembe vesszük, akkor tudjuk, hogy vannak vadászrepülőgépei, hajói, rakétái. Ezek egyrészt milyen kapacitású katonai eszközök, másrészt pedig mennyiben teljesíthető, mennyiben vállalható az, hogy a NATO tagországok, a NATO tagállamok 5%-ra emelnék a GDP részében a védelmi kiadásokra fordított részt. Tehát ez egy teljesen irreális elvárás Európa esetében, vagy pedig pár év alatt teljesíthető elvárás?
1: Szedjük szét a kérdést. Az egyik az az, hogy a klasszikus katonai csúcstechnológiák területén, ilyenek például a lopakodó eszközök, vagy éppen az interkontinentális balisztikus rakéták, vagy az elektronikai hadviselés, kijelentett, hogy igazából három nagy hatalom van, egyébként ez nem csak a méretük miatt, hanem a fegyveres erőkre fordított kiadásig miatt is így van. Nyilvánvalóan az első még továbbra is az Egyesült Államok áll, mögötte Kína, és utána Oroszország. Tehát az európai államok, de idejétek Brazíliát, vagy mondjuk a szintén középhatalomnak nem minősítő Indiát, csak utánuk következnek. A francia haderő rendelkezik az ön által is felsorolt modern képességekkel, tehát kiemelkedik azért a sorból, de ettől függetlenül sem szárazföldindítású balisztikus rakétái nincsenek, sem stratégiai bombázói, illetve például lopakodó vadászbombázója sincs az európai államoknak, így Franciaországnak sem, ha csak nem az amerikai F-35-ösökről beszélünk. Úgyhogy ez egy olyan hátrány, amit a Franciaországnak le kellene tudnia dolgozni az Európai Unióval együtt, abban az esetben, ha tényleges katonai nagyhatalommá kíván válni, ugye kérdés az, hogy az Egyesült Államok nincs szól ehhez, valószínűleg nem fogja támogatni. Ami a kiadásokat illeti, az Egyesült Államok pontosan ezért erőlteti annyira az Európai Unió, mert tudja, hogy vannak olyan fegyverek, vannak olyan képességek, amelyeket Európa képtelen máshonnan megvenni, csak és kizárólag tőle. Ugye a gondot az jelenti, hogy a hidegháborúban a Szovjetunió ellen elég volt a GDP arányos 2%, akkor milyen olyan körülmény történt a világpolitikában, ami szükségesé teszi azt, hogy ezt a 2,5-szeresére 5%-ra növeljék. Úgyhogy ezek a kérdések azok, amelyekre egyelőre nincs válasz. Ugye nyilvánvalóan a elmúlt 30 évben az Európai Unió aktívan építette le a képességeit, és nemhogy a 2%-ot nem teljesítette a legtöbb állam, hanem 1% környéki védelmi kiadásokat teljesített, úgyhogy valószínűleg ezt igyekeznek egy gyors lépéssel behozni. A problémát az jelenti, hogy a kérdés másik része vonatkozik, hogy az európai gazdaság nincs jó helyzetben. Nem csak Olaszország és Spanyolország küzd nagyon komoly gazdasági gondok, hanem Franciaország is. Részben annak köszönhetően, hogy az orosz diplomácia fokozatosan kiszorította azokról a helyekről, amelyek korábban francia gyarmatok

0: voltak, és a gazdasági ellenőrzést a közvetlen politikai és katonai ellenőrzés ellenére Franciaország megtartotta. Most vannak olyan számítások, amelyek szerint a francia GDP akár 20-25%-a is származhat ezekből az afrikai területekből, amelyek fokozatosan csökkennek, párhuzamosan az Európát sújtó energetikai problémákkal, munkaerő problémákkal és egyéb gondokkal. Úgyhogy ez egy olyan elegy, amiben nehezen látom azt a szintet, amelyben minden NATO tagállam idejét, mondjuk Franciaországot is képes 5%-ra növelni a védelmi célú kiadásit, illetve 3,5 plusz másfélre. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kérdés, hogy a jövő mit hoz. Én úgy gondolom, hogy a fentiek összessége egy erősebb, katonailag erősebb, de korántsem független és korántsem stratégiailag autonóm Európát fog eredményezni.
1: Hogyha Törökország szerepét megvizsgáljuk az ankarai NATO csúcs fényében, akkor azt láthatjuk, hogy komoly előrelépés történt a Törökországot érintő F-35-ös harci repülőgépek ügyében. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok vissza akarja Törökországot engedni az F-35-ös programba. Azért történt korábban Törökország kiengedése, mert Ankara orosz gyártmányú légvédelmi rakétarendszereket vásárolt. Törökországnak ezen pozíciója megerősödése a NATO-n belül, tehát a NATO pozíciójának megerősödése mit jelenthet az európai tagállamok részére, hiszen a NATO európai államai nem rendelkeznek olyan anyagi kapacitással, olyan katonai kapacitással, mint ami elvárható lenne, vagy akár ebben az 5%-os résszel megfeleltethető lenne, viszont Törökország beengedése ebbe a programba, illetve felemelése az Egyesült Államok által talán Európának, az európai országoknak is szüksége lehet Törökország ilyen szintű megerősödésére. Ez mit jelent a NATO számára, és mit jelent az európai országok számára?
0: Kezdjük egy kicsit távolabbról, mert rendszeresen elfelejtik, hogy Törökország nem azért vásárolt orosz légvédelmi rakétarendszereket, mert mindenképpen ki akar lógni a NATO-ból, hanem a határai mellett kirobbant szíriai polgárháború során kért, nem kapott modern amerikai légvédelmi rendszereket, a sokat emlegetett Patriotot. És amikor a sokadik kérése sem történt meg a nagy hatótávolságú és modern légvédelmi rendszer szállítása Törökország részén, mindenféle átidaló megoldásokkal próbálkoztak, akkor döntött úgy, hogy akkor orosz légvédelmi rendszereket vásárol. Tehát ez a helyzet ez nem azért volt úgy, mert Törökországban bárki játszadozni kívánt a NATO kötelességében, hanem az Egyesült Államokban született egy olyan nehezen megindokolható döntés, amelyben nem támogatták, hogy Törökország modern légvédelmi rendszereket kaphasson. Na most innentől kezdve jönnek a problémák, ugyanis ez a döntés jelenleg véglegesnek tűnik, aztán ki tudja, hogy milyen csavarok következnek be a történetbe, gondoljunk csak a kiemelt amerikai szövetség és Izrael fokozódó Törökországgal kapcsolatos problémáira. Tehát itt ez a történet még messze nincs lefutva, és sajnos a NATO-ra sokszor jellemző az a tevékenység, vagy az a hozzáállás, amelyet úgy szoktak jellemezni a brüsszeli főhadiszálláson, hogy no action talk only, tehát hogy nincs cselekedet, csak beszéd. Tehát ez a helyzet, ez a NATO-nak a sorsát meg fogja határozni, hogy a pillanatnyi politikai érdekek és a hosszú távú stratégiai érdekeket hogy sikerült összeegyeztetni. A Törökország, mint jelentős NATO beszállító, az egy kiemelt prioritás, ne felejtsük el, hogy török lakosság továbbra is dinamikusan bővül, most már 90 millió fölötti török állampolgárról beszéltünk Törökországban, és hát több millióan, akár több tízmillióan élnek Európában. Tehát ez egy olyan tényező, amivel számolni kell, és ezt szerintem az európai politikai vezetők mindennél komolyabban érzik, az Egyesült Államok az egy másik történet. A Törökország évek óta ott áll az Európai Unió kapujában, de nem engedik be, úgyhogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozása kapcsán Törökországot is érdemes, a Törökországét is érdemes elővenni. Úgyhogy ez egy olyan probléma halmaz, amelyben én nem várok stratégiai, mondjuk egy huszárvágásszerű megoldást, hanem sokkal inkább napi apró gondok mellett történő csipcsú politizálást, amelyben bármilyen fordulat elképzelhető.
1: Több amerikai elemzés a mostani NATO csúcsot, illetve a NATO mostani formációját NATO 3.0-ként emlegeti, vagyis egy olyan szövetségként, ahol Amerika nukleáris és stratégiai háttérerő marad. Mennyiben vonható le az a következtetés Törökország szerepének megerősödéséből és egyáltalán az európai országok, NATO-n belüli európai országokkal szemben megfogalmazott elvárások alapján, hogy az amerikai tulajdonképpen az amerikai stratégiai gondolkodás középpontjába Kína és a Csendes-óceáni térség kell, hogy kerüljön, és ez az oka annak, hogy Amerika katonailag is szeretne, védelmi szempontból is szeretne kivonulni az európai védelmi politikából.
0: Ez egy örök kérdés, hogy az amerikai elkötelezettség az európai államok biztonsága iránt milyen fokú. És nemrégiben a litván elnök beszélt arról, hogy Oroszország provokációt készít elő Litvánia ellen, amely ugye vagy igaz, vagy nem, de ez a kérdés is fölveti annak a problémának a megoldását, amely még a hidegháború alatt, amikor azért a szovjet tervek aktív atomháborúra és első csapásra készültek, már akkor is felmerült, hogy feláldozza az Egyesült Államok Washington, New Yorkot és Los Angeles, Bonn, Nürnberg, München vagy Stuttgart kedvéért, de hogy kisebb településekről ne is beszéljük. Tehát egy nukleáris elrettentés az hogyan néz ki a gyakorlatban, a nukleáris és stratégiai elrettentés. Tehát egy olyan esetben, amikor a litván vezetés egy bizonyíték nélküli orosz provokációt jelent be, akkor az Egyesült Államok hogyan értelmezi az 5. cikkelyt? Ugye minél inkább csökkenti a csapatait Európában, annál kevesebb közvetlen reagálási lehetősége lesz, annál inkább az európai államoknak kell valamit reagálniuk, amely utána az Egyesült Államok döntésétől eszkalálódik tovább a helyzet, vagy sem. Ez az egyik része a problémának. A másik része pedig az, hogy már 2015-ben emlékeim szerint meghirdette Obama elnök a pivot to Asia, az Ázsia felé fordulást, amelynek egyébként közvetlen elejét nem nagyon látjuk. Leközben az Egyesült Államok belekeveredett az orosz-ukrán konfliktusba, sőt 2012-ben hirdette meg Obama elnök a pivot to Asia. Belekeveredett az orosz-ukrán konfliktusba, illetve kirobbantotta az gyakorlatilag volt közreműködés, hogy a Viktória Nuland elmondta, hogy 5 milliárd dollárba került nekik az a pucs. Aztán utána megtámadta Iránt, tehát ez a keletre fordulás egyáltalán nem látszik. Tehát lehet, hogy valamikor az lesz a cél, hogy Kínával is mondjuk így lemecseljék azt, hogy kié a világ első helye, hogy a világ első helye az kihez tartozik, de ez még nem látszik egyenlőre. Most azt látjuk, hogy az Egyesült Államok belebonyolódott sokkal közelibb konfliktusokba Európában és Közép-Ázsiában, illetve Közel-Keleten. Tehát ezeket a dolgokat figyelembe véve én úgy gondolom, hogy az amerikai jelenlétnek, az amerikai elrettentési képességnek egy igen komoly tesztjét fogjuk hamarosan látni, hiszen ahogy Ukrajna amerikai és nyugati segítségre egyre fájdalmasabb csapásokat mért Oroszországra, úgy fog Oroszország határozottabb alkalomattan eszkalációval fenyegető lépést tenni azért, hogy ezek a támadások csökkenjenek vagy megszűnjenek.
1: Az orosz-ukrán háborúra rátérve az Európai Unió Kijev követelésének megfelelően korlátozni kívánja a befogadási képességét a katonakorú ukrán férfiak előtt. Tehát az ukrán menekültek ideiglenes védelmi státusza biztos, hogy 2028 márciusig megmarad, de a frissen érkező katonakorú férfiak kikerülnek ebből az automatikus oltalmazotti körből. Mit jelent ez pontosan? És eddig nyilvánvalóan az Európai Unió maximális védelmet nyújtott, mi változott az Európai Unió politikájában, és mi változott az orosz-ukrán fronton, hogy az Európai Unió erre az álláspontra jutott?
0: Ezekre a kérdésekre nem egyszerű válaszolni, én inkább abból a szempontból közelítem meg ezt a kérdést, hogy az Európai Unió mindenkit befogad, aki háború elől menekül. Legyen szó Afrikáról, legyen szó Ázsiáról, legyen szó más régiókból, csak Ukrajnából nem. Tehát ez eleve egy felháborító kettős mérce, amelyre semmilyen, megismétlem, semmilyen magyarázat nem lehet. Ez egy embertelen, egy cinikus és ráadásul kettős mércét alkalmazó döntés, amely egyébként visszaigazolja azt a háború elején már többször elhangzott orosz propagandalitást, amely szerint a nyugat nem törődik Ukrajnával, nem törődik az ukrán lakossággal, ő csak az érdeke, hogy az utolsó ukránik harcoljon és gyengítse Oroszországot. Ezt a döntést nagyon nehéz másképp megfogalmazni. Mert ha továbbra is érkeznek Szudánból, Nigériából, Maliból, Afganisztánból olyanok is érkeznek Európába, akik egy háború elől menekülnek, és tényleges háború elől menekülnek, akkor az ukrán háború elől menekülők miért nem részesülnek ebben a megítélésben? Egyértelmű a válasz, nekik harcolniuk kellene az Európát irányító globalista körök üzleti érdekeiért. Ez ennyire egyszerű. Volt egy kérdés, amire korábban nem válaszoltam meg teljes körűen, ez pedig a francia képességekkel, illetve az európai elrettentéssel kapcsolatban szólt, és itt utalnék vissza rá, hogy Európának igenis szüksége van arra, hogy meg tudja védeni magát. És ha egyszer végre lesz az orosz-ukrán háborúnak, akkor Oroszország igenis fog katonai fenyegetést jelenteni Európára, hogy mekkorát az több mindentől függ. Tehát erre Európának fel kell készülnie, de nem így. Tehát ez a lépés, amely egyértelműen azokat sújtja, akik nem tudnak vagy nem akarnak harcolni egy olyan államért, ami lehet, hogy nem az övék. Tehát azért engedjük meg az ukrán férfi lakosságnak azt, hogy ő lehet, hogy nem akar egy olyan Ukrajnát, nem akar egy olyan Ukrajnáin meghalni, amelyben olyan korrupciós botrányok vannak, amelyben fegyverrel kényszerítenek embereket katonai szolgálatra, és hosszasan lehet folytatni a sort. Tehát ebben a helyzetben gyakorlatilag az Európai Unióról lehullott a maszk, lehullott az állarc, és kiderült, hogy az egész sosem Ukrajnáról szólt, hanem ilyen-olyan politikai, ideológiai, gazdasági érdekekről.
1: Említette, hogy hosszú távon, vagy az orosz-ukrán háború lezárulása után Oroszország minden bizonnyal fenyegetést jelenthet az Európai Uniós országok számára, az Európai Unió számára, egyáltalán Európa számára. Milyen olyan jeleket látunk az orosz-európa politikában, amelyek arra engednek következtetni, hogy a jövőben valóban szükséges Európának magát megvédenie?
0: Hadd kezdjem azzal, hogy a front helyzet az gyakorlatilag változatlan, és naponta változik. Tehát azok a helyi támadások és ellentámadások, azok a helyi harcok, amelyek a frontvonal néhány tucat száz méterrel, néhány kilométerrel történő változását eredményezik, ezeket nem lehet offenzívának hívni. Tehát folyamatos harcok folynak különböző állásokért, különböző kedvezőbb harcászati pozícióikért, de ezek nem jelentenek már még csak egy hadműveletet sem. Tehát ezek ilyen helyi harcok, aminek az a célja, hogy ilyen vagy olyan módon lehetővé tegyék az adott harci körülmények javítását. Ezek folyamatosan zajlanak, az, hogy most Ukrajna nyomult elő Dobropiljánál, vagy Kupianszknál nyertek vissza az oroszok néhány utcányi vagy háztömnyi területet, ennek igazából a háború menetére semmilyen hosszú távú kihatása nincs. Az itt elszenvedett veszteségek összeadódott értéke az, amelyik hosszabb távon meg fogja határozni a háború menetét. Tehát az orosz-ukrán háborúban a frontvonal nyilván fontos, hiszen egy Konstantinovkához hasonló újabb település elvesztése azért nagyon rossz hír lenne Ukrajnának és a nyugati támogatóinak. Ugye ha a teljes Donbasz orosz kézbe kerül, akkor fölmerül a kérdés, hogy hogyan tovább, ugye erre nagyjából az év végéig azért nem számíthatunk. De bármikor előfordult egy olyan váratlan helyzet, amelyben azok a folyamatok, amiket már lehet látni, az ukrán titkosszolgálatok egymás elleni küzdelme, az ukrán politikai válságok sora, amelyek egy újabb, egy éven belül már a második kormány átalakítást teszik szükségessé, ezek bármikor előidézhetnek egy olyan helyzetet, amit nem lehet előre látni. Ami az orosz fenyegetést illeti, ezzel kapcsolatban két dolgot érdemes kiemelni, hogy Európára azért jelent Oroszország fenyegetést, mert a szomszédban van. Tehát ez a helyzet az Egyesült Államokkal is fennáll, ami egyébként nincs a szomszédban, ettől függetlenül, mert Kína is jelent Európára fenyegetést, bár egyáltalán nincs a szomszédban. Tehát a külpolitikában, a biztonságpolitikában alaphelyzet az, hogy a szomszéd nem akar nekünk jót. Ez megint tipikusan az a dolog, amit úgy szoktam mondani, hogy nem szép, nem jó, nem erkölcsös, csak ez a helyzet. Mert a államoknak a folyamatos és állandó kényszerrel terjeszkedni pedig csak a szomszéd rovására lehet általában. Tehát ez egy ilyen dolog. Nem feltétlenül arról van szó, hogy Vlagyimir Putyin vagy körei hódító álmokat dédegetnek, egészen arról van szó, hogy az érdekeiket akarják érvényesíteni, és ezeket az érdekeket legtöbbször az érintett államok rovására tudják csak megtenni. Ez az egyik része a történet. Ez egy természetes dolog. Ugyanígy egyébként Európa is jelent fenyegetés Oroszország számára. Ez, amit el szoktak felejteni, hogy az orosz néplélek aktívan emlékszik Napóleonra, aki ugye elfoglalta Moszkvát, meg Hitler, akit Moszkva alatt sikerült csak megállítani, és gyakorlatilag egy igen komoly fenyegetést jelentett az orosz államra. Tehát az orosz társadalom is tart attól, hogy ez megismétlődik, ezért egy ilyen kölcsönös fenyegetettség alakult ki, amit egész egyszerűen nem szabad figyelmen kívül hagyni. Na most a jelenlegi helyzetben nem látszanak olyan jelek, amelyek az orosz vezetés részéről hódító vagy támadó szándékot feltételeznek Európa egész ellen. Azok a területek, amelyek korábban semlegesek voltak, Svédország, Finnország, illetve a balti államok harcias fellépése, viszont lépésekre kényszeríti őket. Ugye föltesszük a kérdést, hogyha a finn és a balti államok vezetői állandóan arról beszélnek, hogy milyen fenyegetés jelent Oroszország, és ennek megfelelő lépéseket tesznek, akkor miért vannak meglepődve, elkezdik kiépíteni az oroszok a katonai bázisaikat a határaik mentén. Azt egy újabb fenyegetésként értékelik. Tehát egy nagyon összetett folyamat, amelyben egymásra hatnak a lépések, és jelenleg egyelőre Európa részéről látunk harcias retorikát, nem az orosz vezetés részéről. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek orosz tervek, meg nincsenek orosz szándékok a háború utára, de most jelen helyzetben, amíg tart az ukrán háború, addig Oroszország egész egyszerűen nem rendelkezik azokkal a képességekkel, hogy egy újabb küzdelmet megindítson, ami azért meglepő egyébként, az Egyesült Államok is ebben a helyzetben van, tehát Kubával kapcsolatban addig nem tud föllépni, amíg az iráni problémát nem rendezi. Na most innentől kezdve viszont egy nagyon érdekes helyzet áll elő biztonságpolitikai szempontból, mert ezt a kölcsönös fenyegetettséget valahol valamikor vagy kezelni kell, vagy ki fog robbanni egy hagyományos fegyveres konfliktussá, amelynek azért beláthatatlan következményei lennének. Úgyhogy visszatér az európai vezető józanságot, illetve a saját helyzetük értékelését lenne célszerű kérni, ugyanis ezekkel a fenyegetőzésekkel egy olyan háborút is elhozhatnak, ami lehet, hogy kisebb tört volna nélkül.
1: Volodymyr Zelenszky menesztette Julija Svridenko miniszterelnököt a tisztségéből, akiről tudjuk, hogy gazdasági miniszter is volt, és többek között az Egyesült Államokban azért is kezelték partnerként, mert korábban ő írta alá az ásványkincs megállapodást Washingtonnal. Mi a jelentősége a háború alakulásában a jelenlegi kormányválság helyzetének?
0: Azért érdemes erről beszélni, mert 2024-ig összesen egy darab ukrán kormányátalakítás volt, és ez a 2026. júliusi már a harmadik az elmúlt kicsit több, mint másfél évben. Ez azt mutatja, hogy Ukrajna egyre nehezebb helyzetbe kerül, és amíg nem tudni, hogy ki lesz Filipenko utódja, és nem tudni, hogy pontosan mi lesz a pozíció, hiszen volt arról szó, hogy elnöki kabinet vezetője lesz, volt arról szó, hogy washingtoni nagykövet lesz, addig ezt az átalakítást egy újabb olyan ukrán krízis jelének kell tekinteni, amelynek egyenlően lehetetlen látni a végkifejletét. Ukrajna összeomlásáról még nem lehet beszélni, de a hátországban fokozódó problémák, illetve ezek a kapkodónak tűnő lépések mind arra utalnak valószínűleg, hogy Zelenszkijának egyre nagyobb bajban van.

elhangzott a Világújság. Somkóti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel az európai biztonság kérdéseiről a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: az IKO felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallják.

Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Urbán Péter és Fülöp Csaba, a hírszerkesztő Szávó Mária, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint a bemondó Tóth Zsófia és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Arcangelo Corelli Opus 5 numero 10-es F-dur szonátájának első tételét hallották. Előadta Kovács Dénes, Banda Ede és Sebestyén János. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

hit nem csak boldog bizonyosság, hanem gyakorlás és önlegyőzés is. Így meg kell tanulnod az atyának szólítást is. Krisztus magatartásából, abból, ahogyan ő szólítja az atyát, abból, ahogyan hasonlataival és beszédeivel bevezeti az embert a maga atyázásába. Ehhez igazítsd szíved viselkedését, és vele vezettesd benső törekvéseidet. Abból az oktatásból, amelyet a szív ilyen gyakorlások során merít, lassan kinő a gyermeknek, helyesebb kifejezéssel a fiúnak, a leánynak, az atyához való keresztény viszonya. A magyar nyelvhasználat erre a viszonyra a gyermekség szót alkalmazza. Kedves kifejezés, de könnyen félrevezet. Más nyelvek gazdagabbak és mélyebbek a szólásban, s erre ajánlatos lesz fölfigyelnünk. Isten felnőtt fiaivá és leányaivá kell fejlődnünk ebben az iskolában. A felnőttség teljes kiforrottságáig, annak erejéig és nagykorúságáig, akit Isten arra hívott, hogy vele bizalmas közösségre lépjen. Abban a bizalmasságban, mely az Isten szent akaratáért buzgolkodó keresztényt összefűzi az ő mindenhatóságával. Nagyon komoly magatartás nő ki ebből. Nem a természet hozza magával, hanem a személy eréje és ereje. Nem lebegő lírai hangulatok, hanem a hit világossága és felelőssége. És ahol előbb éberség és erőlködés, talán szorongás és kényszer is volt, lassan egy új szabadság bont szárnyat. A szellemnek és a szívnek az a szabadsága, amely az élő Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus atyával való találkozásból fakad. Azonban még egy másik szó is áll a megszólításban. Így hangzik, mi atyánk. Arra intesz bennünket, hogyha az Úr imájában az Atya elé járulunk, a többieket is hozzuk magunkkal. Ez ellen megint tiltakozik valami. Hát mindig sokakkal kell együtt lennem, mindig a tömegben kell állnom. Én mégiscsak én vagyok, én mégiscsak egyszer vagyok itt. Mi a világ, ha én nem vagyok? A személy lényegéhez tartozik az egyetlenség. Mit érdekelnek engem a többiek, amikor az Isten elé lépek? Mi más értelme?

az egésznek, mint hogy valóban megtaláljam magamat. Hát nem érvényes egyszer s mindenkorra a régi mondás, Isten meg a lelkem, és semmi más a világon? A mi atyánk intelemmel válaszol. Emlékeztet rá, hogy a személy öntudata és egyetlenségének tudata pogány is lehet. Egyén és az ő tulajdona nincs. Valóságosan független személy egyedül az Isten. Ezzel szemben az ember csak az összes többiekkel való közösségben létezik. A beszédnek és a tettnek szoros kapcsolatában, a bűn és a sors egységében. A mi atyánk fényénél kitűnik, hogy az újabb idők személyiség gondolata idegen területre tévedt, mert amennyiben általában személyről szó esett, észrevétlenül és mindig egyoldalúbban az isteni személy képét és mértékét lopták be a tudatba. Mindezzel szakítanunk kell, amikor nem atyámat, hanem mi atyánkot mondunk, és így bekapcsolódunk a teremtett személyiségeknek egymás közötti, soha fel nem bontható közösségébe. Megmásíthatatlanul és természetemből eredően ember vagyok sok embertárs között. És a kegyelem folytán keresztény vagyok a többi testvér között, a bűn és a megváltás közösségébe fonva mindenki mással. Krisztus titokzatos testének egységében, annak az örök életnek a reményében, amelyet oly nagy sereg fog élni, hogy senki meg nem számlálhatja. Úgy imádkozzam tehát, hogy kifejezetten, vagy viselkedésemnek a módjával vigyem magammal a többieket is. De vajon jogtalan minden ellenvetés? Lehet jogos is. Akkor, ha a keresztény személy egyszeriségének féltése rezdül benne. Isten nem tucatjával szólítja az embereket. Nem tömegeket hív, hogy úgy egészében legyen gyermekévé. Nem csődület kell neki. Egyenként szólít az Isten mindenkit. Egyenként minden egyes embert. És ő mindenki számára egészen jelenvaló. Isten egészen jelenvaló az én részemre, hozzám fordul mindenestől. Nem oszlik meg. Bizalmas közelségével egészen hozzám hajol. És nem valami sablon szerint, amely mindenki számára egyforma, hanem hozzám teljesen alkalmazkodva, mert ha le is teszek minden elbizakodottságról, azt az igényemet nem adhatom fel, hogy én csak egyszer vagyok. Hozzáidomol az ember legsajátabb adottságaihoz, még ha az az emberi sajátosság mindenestől az Isten ajándéka is. Ha tehát hozzájárulok, úgy jövök, mint az, aki én vagyok. Tudom, hogy nincs belőlem másodpéldány, hogy azt a szót, amit én az Istennek mondok, senki más ki nem mondhatja, azért, mert csak az enyém az, amit nekem adott. Valami kizárólagosság van közötte és közöttem, és valami titok, amelybe senki mást nem lehet bevonni. A kereszténység kezdeteitől a mai napig cseng a szó, Isten meg a lelkem, és semmi más a világon. S ez a szó érvényes. Biztosíték rá a titkos jelenések ígérete, amely szerint a győztes fehér követ kap, és azon új név ragyog írva, amelyet senki más nem ismer, csak aki kapta. Ez így van, és éppen olyan igaz, mint a közösség. És ugyanaz az alázat, amely a természetes személyiség igénylésének elbizakodottságáról lemond, egyszerre igazság és alap annak a tudatához, hogy egyszerűségünkben egyedül állunk az Isten színe előtt. És így a közösség is új arcot kap. Nem alaktalan tömeget viszek magammal a mi atyánkba az Isten elé. Az imában nem keveredem én össze mindenkivel, akivel csak lehet. Valóban sokan vannak ott, mérhetetlenül sokan. Az Isten gyermekeinek igen nagy serege, amelyet senki sem számlálhat meg, át minden téren és időn. A keresztény értelmű mi mindnyájan, de minden egyes tag egyetlenségének titkában áll az Isten előtt. Mindegyikük csak egyszer van. Így a keresztény mi egészen más, mint ahogyan valami puszta sokaság mondhatja magáról, de nem azonos a faj vagy a merő természeti összetartozás közösségével sem. Olyan mi ez, amelyben egyszerre benne rejlik egység és különbözőség, közösség és méltóság, összetartozás és titok.

Kékesi Enikő olvasott fel Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Friedrich Chopin opusz 21, numero 2-es F-moll zongora versenyének első tételét. Zongorán előadja Farkas Gábor. Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényel Vásári Tamás.

0: Elhangzott Friedrich Chopin numero 2 opusz 21-es F-moll zongora versenyének első tétele. Zongorán előadta Farkas Gábor. Közreműködött a Magyar Rádió szimfonikus zenekara. Vezényelt Vásári Tamás.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Következik a zenepavilon.
3: Tisztelt hallgatóink, a német származású, bár Moszkvában diplomázott zongoraművész Julia Severus hamarosan fölhangzó fölvételeinek hallatán az ember méltán azt hinné, hogy eddig nem ismert Chopin, Schumann vagy éppen Mendelssohn műveket hallunk. Mind a korszakban, mind pedig a stílusban igazunk van, közel járunk a valósághoz. Azt azonban senki sem mondaná meg első hallásra, hogy ezeknek a zongoraműveknek, ezeknek a tipikus romantikus karakterdaraboknak a szerzője ugyanaz, mint aki az Árlilány szvittet, a Gyöngyhalászokat, vagy természetesen a Carment szerezte, márpedig Georges Bizet-ről van szó. Marton Árpád köszönti önöket a zenepavilonban. Bizet, akit zongoraművei alapján kevéssé ismer a világ, kiváló zongoraművész volt, azonban éppen emiatt tartózkodott attól, hogy túlságosan zongoraművészként lépjen előtérbe, félt attól, hogy a zeneszerzői hírnevét csorbítja a zongoraművészi tehetsége. Bizet csodagyermek volt, aki már 9 évesen felvételt nyert a párizsi konzervatoárba, és a legkiválóbb tanárok mellett képezte magát, aztán egy római ösztöndíj néhány éven keresztül új inspirációkkal látta el. Igazi világpolgár volt, akinek életét viszont beárnyékolta az, hogy rengeteg apró munkával, növendékek tanításával, mások műveinek hangszerelésével kellett bíbelődnie, a saját kompozíciókra kevesebb ideje jutott, emellett pedig egy szívbetegség kísérte végig tragikusan rövid, mindössze 36 évi életét. Azon túl tehát, hogy kellemes hallgatnivalók fölfedezés számba mennek Bizet zongora művei, hiszen ha mást nem írt volna, akkor egyedül zongora szerzőként is ott lenne a helye a legkiválóbb romantikus komponisták között. Az elsőként fölhangzó 3 karakterdarab érdekes címet visel, a Magasin de Famille, egy újság címét viseli a Családi Lap, mellékleteként jelentek meg a kották. Az első a vallási vagy vallásos meditáció, a másik egy Mendelssohnra utaló cím, románc szöveg nélkül, a harmadik pedig a Casilda.

A következő két bizé mű közül az első Lisztre és Mendelssohnra utal, románc C-durban, szöveg nélkül, majd pedig Marine. Mint címéből is kiderül, vízi zenéről van szó, egy 1868-ban keletkezett barkarolt hallunk.

Tisztelt hallgatóink, Zsors Bizé zongora műveinek bemutatását Julia Severus ma a Fantasztikus Vadászat című fantáziával zárja, amelyet Bizé tanárának, Marmontelnek ajánlott, és egy tulajdonképpen programzene, hiszen egy vadászfanfár körül az éjszakai erdőt járó kísértetek, vadászok szellemei, halottak szellemei jelennek meg. Zsors Bizé zongora műveit hallották, Marton Árpád búcsúzik önöktől. A zongoránál Julia Severus.

0: Jean-Philippe Rameau szerzeményét előadta Simon Bártó.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szent Irmai Ágnes vagyok. Utazási műsorunk első felében folytatjuk a hétfőn elkezdett Balatonkenesei tájház bejárását. Ezt követően Csisztafürdőre, a Berek látogatóközpontba hívom önöket. Tartsanak velünk, a muzsikákat Szabó Ágnes zenei szerkesztő kolléganőm válogatja. A Vertfalu tájház egykori füstös konyhájából a tiszta szobába lépünk. A hagyományos berendezési tárgyak bemutatása mellett itt tekinthetik meg a vendégek a város helytörténeti gyűjteményét. Pulai Istvánné, a tájház vezetője, kalauzol.
1: Amikor ide bejönnek a látogatók, a gyerekek, akkor mindig itt kezdjük, hogy Kenese földjébe, illetve Akaratja földjébe, mert Akaratja ide tartozott, Akaratja puszta, most már 10 éve, hogy leváltak. Például alagutat ástak, ugye a Balaton körül Akaratján van egy alagút, vagy pedig házat építettek, vagy az eke fordította ki. Tehát azok a dolgok, amik ebbe a tárlóban vannak, az a földből került elő. Van ott egy csontfésű.
2: Jöjjünk közelebb, nézzük meg, melyik ez. Itt a végén igen. Látjuk egy pici fésű
1: darab. Igen, aztán van itt egy fibula is.
2: És egy ruhadísz.
1: És itt valamikor, hát volt egy olyan nevű kocsma, hogy Csutora. És nem volt még nyilvános WC, hanem elkezdték ásni azt. És hopp, találtak valamit, és azonnal szóltak, gondolom, régészeknek is, de Irénke néninek is, hogy hozza a gyerekeket, a honismeretiseket, mert itt valami nagy-nagy élményben lehet részük, és ezt a csontfésűt mi találtuk meg. Ez volt, azt hiszem, 67-ben. Hát ez óriási dolog volt, ugye, és kiderült, hogy egy római kori katona sírjára bukkantak.
0: Személyeknek a képeit, festményeit, igen, fotórégi fényképeket láthatunk. Kötődtek a településhez?
1: Természetesen. Itt bal oldalon az illető neve Jónás János. No, ő volt az, aki megalakította a 48-as Kenesei 48-as Kossuth Bizottságot 1896-ban. Társelnökei is voltak, ott Lángi Lajos, illetve volt egy Horváth János is, őről itt nincs kép, és ugye a március 15-éket megtartották, de két

0: funkciót is betöltött, még iskolaként is működött, meg TS irodaként, aztán megvásárolták, tehát magánkézbe, és gyönyörűen felújították, skót kastélyok mintájára építette meg azt ő. És sportos ember volt, nagyon szerették az akkori emberek, a gyerekek, ő püspök volt, de hát ide volt kötődése Kenesére, és azért vásárolta itt ezt a területet, és építette azt a kastélyt, és neki volt az első vitorlás hajója, Dodó volt a neve. Az Ezer éves Kenese című könyvet, amikor Kenese 1000 éves lett, akkor Kis András, itt látható a fotója, írta ezt meg, és ebben még kép is van róla, sőt, Irénke néni is írt könyvet, abba is van kép, a Fürdőélet Kenesén című könyvében nagyon sok fotó. Tehát ez mind a kenesei emberek őrizték és adták át. Itt lehet látni egy Sós Lajos nevű ember, kenesei költő, bár nem Kenesén született, de szintén volt kötődése, és az édesapja református lelkész volt Csajágon, és az ő halála után átjöttek ide az édesanyjával. Ő költő, a Balaton szerelmese, csodálatos verse van, a Sóshegy is róla van elnevezve, egy legenda kapcsán, illetve a Sós Obeliszk, az ő csodálatos, szép verse van felvésve. A másik költő, paraszt költő, Csizmadia Károly, nagyon szép és jó kis versei vannak, mindketten a református temetőben nyugszanak, Sós Lajos sírja, emlékhely a kultúra napját, a diákok ott szokták megünnepelni. Babai Kálmán, Babai Kenesén a feleségével, ő pedig református lelkész volt és író.
1: Ez pedig a hátsó szoba.
0: Igen, ez a lakószoba.
1: A lakószoba. Ez van párhuzamosan a kamrával.
0: Igen.
1: Szobaillat van.
0: Igen.
1: Jaj, de olyan kis takaros. Udvar felé néz az ablak, itt vannak a lakástextilek, a ruhák, viseletek. Itt is vannak háztartási eszközök, illetve egy sarokülő pad, egy sarokpad és egy ágy.
0: Jellemzően ugye a sarokpad, hozzá az asztal, illetve a faragott székek, a gyönyörű petróleumlámpa, és itt láthatók ugye a Kossuth-tal kapcsolatos képek a családjával, Kossuth imája, ott megint csak a családjával, és azon a pici fotón a baloldali hölgy volt, a Kósa Jánosné, Irma néni, aki itt élt 1983-ig a fiával.
1: És a gyerekek, ház egykori tulajdonosa.
0: Igen, a gyerekeknek feltűnő, de rá is irányítom a figyelmet erre az ágyra,
1: nagyon
0: hogy
1: kicsi.
0: Tulajdonképpen mennyire kicsi, és hogy szinte ülve aludtak benne az emberek, illetve legtöbbször csak az asszony, főleg, hogyha már lett egy kicsi baba. A férj általában az istállóban aludt, egy rögtönzött ilyen pricszerű ágyon, főleg akkor is, amikor az állatok ellettek, vagy betegek voltak, tehát akkor az asszony tudott a gyerek mellett lenni. És van csizmahúzó, hát az külön sztori, mikor a gyerekeknek elmesélem, mert ugye hol van a csizma megbecsülve? A gerendán egy szegre, hogy ne deformálódjon, és az nagy becsbe volt, mert nem akármikor vették föl. Az én aposomnak ugyan nem a csizmája, de a vőlegénykori cipője, és abban temették is el, sőt a ruhába is.
1: Évtizedekig tehát, hordták, tehát
0: így
1: folyamatosan
0: végig,
1: ez
0: egy
1: volt életen át jó.
0: És nagyon sok ilyen a ruhák is, na mondjuk Kenesén nem volt népviselet, de az általános, ugye paraszti, ez például egy négyszeles bőgatya, kenderből. És ráadásul nyári viselet, mert annak ellenére, hogy vastag a tapintása, meg nehéz, ha az ember kézbe fogja, de hűvös viselet volt.
1: Igen.
0: Szintén
1: egy
0: érdekes, igen, sokan azt gondolják, hogy kötény, de ja, nem.
1: Mert ebbe bele lehet bújni.
0: Igen, hiszem. Mert ez tulajdonképpen egy fürdőruha. Ez pedig egy
1: úszógumi,
0: igen, elődje, és igazából fémből van. Én azt hittem, hogy fából. Aztán egy alkalommal a vőm itt volt, segített nekem valamit. És akkor bejött a mágnessel, és így ráment a mágnes. Na mondom, akkor ez fém.
1: Ez azért érdekes, írjuk le a hallgatóknak. Hat, igen. Ez egy henger, fémhengerek.
0: Igen, fémhenger, üreges természetesen.
1: Fémhenger, és össze
0: vászon szalagokkal van.
1: Rögzítve,
0: és akkor ugye ezek a pertlészerűk a nyakába, illetve a derekára rögzítve segítette azt, aki nem tudott úszni. Ez egy kis napernyő, ezt védjük, mert már valaki kinyitotta is el.

0: Nézzük meg, hogy mi van még az udvarról, milyen épületrészek vannak, illetve majd ugye arról is kérdezném, hogy milyen lehetőségeket ad ez a tájház, akár így a nyári időszakban mennyire lehet élővé tenni, mennyire lehet ide eseményeket, rendezvényeket, táborokat szervezni. Szólt a gyermekekről, de akkor egy ilyen tájház bejárása a felnőtteknek is egy nagy élményt jelent. Most pedig jövünk a következő
1: gazdasági kamra. Nagyon sok foglalkozáshoz való, különböző foglalkozásra fölkapcsolódik.
0: Jó, jó. Belépünk, én azt gondoltam, itt egy pincébe fogunk lemenni, de nem, mert olyan volt az ajtaja.
1: Ez a gazdasági kamra.
0: Hú, hát itt is van el minden.
1: Ugye baloldalon a famunkások, ácsok, gyalog, illetve asztalosoknak.
0: Az egy tojástartó, korabeli tojástartó.
1: Így van, de most ugye színes tojások vannak benne. Össze lehet csukni, itt van ez, le lehetett zárni. Elmentek vele a piacra, és mint egy bőröndöt, és megtartották a tojást, tehát még véletlenül sem tört el. Ez pedig kukoricamorzsoló.
0: A kezére ráteszi,
1: rá egy ilyen
0: rá szalaggal rárögzíti, és olyan, mint egy fésű, de egy turvább fésű, belesimul a tenyérbe. Fogacskái vannak.
1: És a gyerekek aranyosak mindenfélét mondanak rá, de még felnőttek is, hogy biztos ilyen masszírozó. Na mondom, akkor jöjjön, majd egy kicsit rásegítek, megmasszírozzuk. Na,
0: tehát kukoricamorzsoló az egyik kézbe fogta, igen, tartotta, és könnyebb volt morzsolni, nem dörzsölte ki a tenyerét.
1: És akkor ez itt a birkanyírás az eszközei. Akkor itt is vannak mérlegek, kereplő, ugye a sok seregé, akkor gabonatárolók, mérlegek, kurblis korcsolya, ugye, amikor még volt is jég a Balatonon. Ez a mosás eszköze a nőknek, ott vannak a súlykolófák.
0: Jó. Visszalépünk ismét az udvarra, és még nem ér véget a ház, mert jön a kocsiszín. Ennek már nincs ajtaja, de be van állítva egy szekér.
1: Garázs, ez a garázs, ennek a kocsinak a garázsa. Nyitott, ugye ennek nincs padlása, a padlás a ház, a lakos, lakóház fölött innen nyílik. Itt viszont a szénapadlás, mert az istálló következik. Igen. És itt a szénakaszálás, a gabonakaszálás eszközei, úgy, mint kaszakőtartóval, sarló, akkor ugye a favillák, vagy vellák, a cséphadaró, aztán itt pedig a nádtető készítésnek az eszközei, amivel fölfelé tolják a nádat. Itt ez egy köszörű. Ezt nem olyan régen kaptuk egyébként.
0: És meg is lehet mozgatni?
1: És vizes, igen, és meg lehet. És
0: alul van neki víz,
1: igen,
0: betöltve.
1: Víz, ez ilyen vizes, hogy hívják? Ó, hát aztán ez azért nem túl könnyű, na de így működik.
0: Elindítja, meghajtja, igen. És ezt a nagy követ oda teszi a kést, mondjuk.
1: Oda és már is tudja.
0: Az élezendő fémet.
1: Ez pedig a nádvágás egyik eszköze, méghozzá, ugye a farészek nincsenek, a tolókasza. Uh-huh. Tolták a jégen, az illető lábán ott volt a jégpatkó, hogy ne csússzon, föl
0: volt
1: szerelve.
0: Egy pár föl.
1: Ez a csákja, ezzel húzták ki a jégtáblákat a jégvermekbe, ugye kellett ennek segítségével, fakutya. Ez egyrészt sportolásra, meg a gyorsabb közlekedésre a jégen. És akkor volt még egy nádvágó eszköz, ez pedig a gyalászka. Ez egy csonka, kasza.
0: Le van vágva a kasza vége, mondjuk
1: van,
0: a fémrészt.
1: És akkor átölelte, például az én nagyapám is, van is ilyen kép róla. Átölelt egy nagy köteggel, és alul pedig elvágta. Ez meg, ugye voltak a hozzálévő farészek, tolta maga előtt, és abba egy ilyen ölnek kiképzett fém is volt, abba hullott bele, és utána már csak meg kellett kötni.
0: Ez is egy daráló?
1: Működő kukorica morzsoló gép.
0: Idézőjelben gép, tehát bele lehetett rakni a
1: itt csövet, és ezt hajtotta, és itt jött ki. És az ősszel ezt csináltuk a gyerekekkel, nagyon tetszett nekik, de a kézzel való morzsolást nem akartak hazamenni.
0: Tehát akkor
1: minden csupa kukorica
0: tehát
1: volt.
0: Tehát akkor itt vannak ilyen napok, olyan napok, igen, amelyeken be lehet mutatni például nyilván az adott évszakhoz köthető mezőgazdasági munkákból
1: például
0: néhányat.
1: Egy rendszeres foglalkozási forma már évek óta a tájházi szerdák nevű, amikor is jöhetnek a gyerekek, 2-3 kézműves csinálja foglalkozásokat, illetve tárlatot vezetek, ha úgy jönnek. Szülők is jönnek, és nagyon ezzel? Szeretik. Igazából csak úgy van, hogy olyan dolgokat mutatnak, ami ma már jóformán nincs, illetve van, de nem mindenki foglalkozik. Például kötélverés. Na nem igazi kötelet vernek, ugyanazzal a technikával, kis fonalakból, színes, akár nyakba való, karkötő, vagy a derekára, vagy a hajába, és örömmel viszik haza, hogy milyen szép. Vagy ilyen például a gyöngyfűzés, gyöngyfa, gyöngyből virágkészítés.
0: És ezt mindent itt a tájház udvaron.
1: És itt vannak a padok, mindenünk van, viaszos vászon, ha arról van szó, leteríteni, és zenei bemutatók, például a Nyenyerel jön az idén Tóth Laci, aki a tekerő lanttal, meg dorombja van, meg többféle népi hangszer, és bemutatót, és táncházak például, vagy Kenese napján, vagy például a szüreti felvonulás első állomása a tájház, és itt ugye lehet kóstolni, tehát így hát vendéglátás.
0: Ez egy élő tájház.
1: Így van. És régebben volt olyan program is, hogy én például, mint óvónő, az óvodába is vittem nagyon sok eszközt, szövést például, az itt is van, meg még hímzés, és még a fiúk is leülnek, és varrogatják, jönnek le Pestről, nagyvárosokból, kinek, hol él a nyaralója, itt van, és jönnek ezer örömmel.
0: Belépünk az istállóba, ez az illatistálló illat, most ha bejövünk, ugye az ház nem engedi, a falak nem engedik el ezeket a régi illatokat.
1: Így van, itt van a jászol. Az eredeti jászol, és itt kaptak helyet a hatalmasabb eszközök. Például ott van az írtó nagy teknő, és ugye mi volt az, próbálják találgatni, de aztán, hogy ne legyen túl hosszú a dolog, elmondom, hogy amikor nem perzseléssel tisztították meg a disznót a szőrétől, itt van 2 perzselő egyébként, akkor forrázták, és abba forgatták, ugye a forró vizet megcsinálták bent, és hozták, forgatták, és ahhoz kellett az a nagy. Ott is vannak melencék.
0: A portát egy úgynevezett szérűs kert zárja le, benne termő gyümölcsfákkal, szőlőtőkékkel, helyenként virágágyásokkal.
1: Ugye, ha visszanézünk, nem túl széles ez a terület, de ennyi jutott. Ugye itt mellettünk mindjárt az iparos ház, nekik például volt saját jégvermük méghozzá ott fönt valahol, ahol most az a fabódé van, attól egy kicsit jobbra.
0: Ez meg gyümölcsös volt.
1: És most így van, és rengeteg szilva, hát ezen a kis megyfán megy, van ott egy másik is, azon is volt
0: dió
1: sok is mandula,
0: fog, igen,
1: és
0: mandula.
1: Itt a dió. És akkor virágnak is jutott, az viszont konyhakert volt a nyári konyha mögött, most virágok vannak, és itt van a fészer. A fészerben a földművelés eszközei. És egy érdekesség, nem igazán.
0: Kenesei hajókikötők.
1: Hajókikötők, mert ugye ami most van hajókikötőnk, az nem az első, hanem azt hiszem a harmadik. A legelső hajókikötőnk gyönyörű fából. Itt látszik belőle valami, mégis itt visszatekintve egy nagyon szép ilyen befogadó kapuja volt, és így lehetett bejönni ugye a falu felől. Ezt Clark Ádám tervezte, és ehhez a kikötőhöz kötött ki 1846-ban a kisfaludi gőzös Széchenyi Istvánnal a fedélzetét, és sajnos aztán ugye a telek voltak, tönkretette ezt a fahidat a jég.
0: Hosszan benyúló, mólószerű építmény volt fából, és mellé kötöttek ki a hajók, vagy a csónakok, inkább kisebb hajók.
1: Így van. És ami érdekesség, ugye ott lent a parton, az csupanád volt. Aztán építettek ott egy üdülőt, és mikor azt az épületet ott emelték, meg tisztították ki a helyet, találtak 2 oszlopot. Ennek a hajóhídnak vélhetően, és azok itt vannak, az a 2. Ráfektetve erre a nagy szánra. Még a vasalat is rajta van az egyiken.
0: Cölöpszerűen volt leszúrva.
1: Igen, ami nyilván tartotta a híd valamelyik részét. Úgyhogy És hát a halászat, ugye kenese, hát így hívták kenesét, hogy a kenesei keszegrágók, mert hát szegények voltak az emberek. Ma, amikor van a lecsó, országos lecsófesztivál van itt Kenesén, mi a Városvédő Egyesülettel, mi úgy hívjuk magunkat, hogy kenesei keszegrágók, ez is van kiírva nekünk, de más falvaknak is volt ám ilyen csúf neve itt a környékben, például Csajág Röcsöge, akkor olyan Litér, Mitér, de Kenesére is volt még egy, nem csak, hogy kenesei keszegrágók, hanem Kenese nem megy oda fenese. Pedig aztán nem volt igaz, mert a leírásokból, például a Vát János félét, amit az előbb mondtam, olyan élet volt itt, például volt a dalárdája a reformátusoknak, iparosoknak, színjátszó körök, és mind-mind fotón megörökítve. És olyan élet volt, hogy én azt gondolom, hogy megirigyelhetnénk.
0: A Balatonkenesei tájházat 2011-ben az év tájházának választották, 2023-ban pedig bekerült a Veszprém megyei értéktárba. Az iménti percekben Pulai Istvánné nyugdíjas óvónővel, a tájház vezetőjével beszélgettünk.

0: Csiszta fürdő, vagy Csiszta puszta, Buzsák község egyik település része. A Nagyberek mára lecsapolt mocsarának déli szélén fekszik. Az 50-es években kőolaj után kutattak, ám helyette 42 fokos gyógyhatással bíró termálvizet találtak. Körülötte kiépült a fürdő és gyógyászati központ. Ennek területéről közelíthető meg a néhány éve átadott Berek látogatóközpont, mely egy minden korosztályt megszólító természetismereti élménytér. Bemutatja a Nagyberek sokszor láthatatlan élővilágát, és itt kapott helyet a buzsáki hímzésekből, fafaragásokból összeállított látványtér is. A Balaton déli partjától alig néhány kilométerre vagyunk. A túlpart hegyvonulata számos legendát őriz. Sétánkat is a legendák termében kezdjük Jilling Bettinával, a Berek látogatóközpont tárlatvezetőjével.
1: A Nagyberek területe egészen Marcalig egy egybefüggő lápos terület volt, és ezt a lecsapolásokkal alakították lényegében olyanná, ami a mai állapot.
0: Valamikor a Balaton része volt, tehát a tó része volt?
1: Lenyúlt, igen. A déli partnak a Balaton része lenyúlt egészen idáig, és ahogy itt az ismertető anyagon is látszik, a Balaton keletkezésénél, hogy ez szakaszosan feltöltődött hordalékkal és törmelékkel, és itt ezt a területet pedig lecsapolásokkal alakították ki.
0: Haláp a magányos, óriás lány legendája. A Haláp az egy tanúhegy az északi parton, a Badacsony közelében.
1: És koporsó alakú, és ebből kapcsolódik, ehhez kapcsolódik a legenda is, hogy itt ezen a Bakony erdeiben óriások éltek, és Haláp a Balaton az utolsó óriásnak a lánya volt, aki megismerkedett egy kislánnyal, Csillával, barátságot kötöttek, Csilla azonban felnőtt, férhez ment, Haláp újra magányos maradt, és a magányában sajnos levetette magát a szikláról, és az édesapja, ez a koporsó alakú tanúhegy, ez az ő emlékére lett ez a legenda.
0: Van még egy legenda, Balaton vitéz és a 24 fejű sárkány, a balatoni kecskekörmök története. Ki volt ez a 24 fejű sárkány?
1: Ő egy ifjú volt, a környéken élő sárkánynak mindig vittek áldozatokat, és az egyik áldozat pont az ő kiszemelt szerelme volt, és lényegében feláldozta magát, hogy ne kerüljön oda, legyőzte a sárkányt, így mentette meg, hogy a sárkányé legyen a szerelme.
0: Igen. És a kecskekörmök, ezek így néznek ki valójában? Olyan, mint a apró kagylók lennének?
1: Ugye ez a Pannon tengerben élő őskagylóknak az a maradványai, és a legenda szerint a Tihanyi félszigeten legeltette az aranyszőrű bárányait egy fiatal lány, és egy boszorkány irigylett rá, és nagy vihart kavart, elterelte a bárányokat, és lényegében megfulladtak a bárányok, és hogy az ő körmeik, vagyis egy kecskekörmök, hogy az alakzata hasonlít hozzá, és ezért mondják, és ez itt végig megtalálható a partok mentén is, igen.
0: Milyen méretet képzeljünk?
1: Hát különböző méret, ilyen a kisúly első perce például.
0: Ilyen két, másfél centi, két centi.
1: Igen, igen.
0: És igazi kis köröm méretű, és kagylóhéj.
1: Fehérek, és nagyon ilyen kis csilingelő hangjuk van. Nagyon szeretik gyűjtögetni például a gyerekek is.
0: Ez folyamatosan kiveti a víz magából most is?
1: Igen.
2: A túl Konyoldon, a Béla telepi strandon van egy ilyen néhány méteres, vagy 10-10 pár méteres kis szakasz, ott tényleg meg van hagyva eredetibe, és ott lehet gyűjtögetni a gyerekeknek is.
0: Hát ez itt a gyereksziget. Kifejezetni így a legendákon, kis apró történeteken keresztül lehet megfogni ugye a gyermekkorosztályt, le lehet rajzolni, vannak kirakók, vannak pontok, ahol időt tölt a gyermek. Innen tovább lehet-e még menni, haladni? Melyik az a tér, ahova innen megyünk?
1: Itt a lépcsőn, ha felmegyünk, itt lesz egy ásványanyaggyűjtemény.
0: Igen, közben zene is szűrődik be, előadó termet látunk itt a következő ponton, és itt jelennek meg a tárlók, ásványgyűjtemény, ez valakinek a gyűjteménye? Vagy?
1: Több. A falon látható, hogy több ember felajánlásából, elsődlegesen ugye a tanítás és az ismeret terjesztés céljából lett ez kialakítva. Erdély ásványait Magyarország különböző tájegységéről származóakat, illetve a világ különböző területéről is láthatóak. Vannak nagyon érdekesek, vannak lenyomatok is, őslenyomat például, van ammonitesz, de nagyon szép kvarc, hematit, dolomit, vagy különböző
3: Ezek most pont itt az erdélyi ásványok ebben. Ásványok a nagyvilágból, tehát itt tágul a
1: igen,
3: a kör.
1: Itt nagyon sokféle, és igazából itt ilyen kis játékos módon szoktunk, hogy játszani a picikkel, főleg óvodáskorúak nagyon szeretik, hogy például keresse meg a csiga formát, akkor van, aki például a vörös tengerből származó vörös korall, az egy agancsra hasonlít, de van nagyon szép kalkantit, ami vibráló kék színű.
3: Melyik is ez? Itt. Jaj, ott igen, középen. Ú, de igen. Erős kék színe van.
1: Vagy itt vannak az ortokernesz kövületek Marokkóból, az is például nagyon érdekes. Keresd meg például 5 fajtát, és hol látod, vagy hol lehet, melyik tárolóban találod például a hallenyomatot, és akkor nagyjából így végigérnek, vagy például van olyan, amit ők maguk fedeznek föl, nekik melyik a legérdekesebb. Tehát látja, hogy maga az ásványnak milyen kristályos szerkezete van.
3: Milyen korosztálytól célszerű? Hát nyilván, ahogy már olvasni tud.
1: Igen, iskolás, és ezért inkább a forma, a vizuális formák, azok inkább az óvisok, amik így bevonhatóak, hogy mire hasonlít, vagy
3: milyen színű, milyen színű, formákat lát.
1: Neked melyik a legszebb, melyik a legcsillogóbb például.
3: Is van, ez pedig Magyarország ásványain, hát itt pedig lehet már földrajzi egységekhez is kötni, hogy melyiket hol
1: igen,
3: találják.
1: Igen, összekapcsolható például ugye a földrajzzal, kémiával.
0: Az ásványok között találunk több világító és ultraibolya fényre a színét megváltoztató kőzetet is. A 4 évszakszoba a galériáról nyílik.

0: mutatják a lábnyomok a talajon, hogy merre indulunk, és valami változni fog?
1: Megjelenik folyamatosan a szobának a négy falán a négy évszak, és akkor a nagyberekre jellemző állatok, és van ehhez egy telefonos applikáció is, amivel be lehet olvasni az állatokat, és akkor lehet ilyen pontokat is gyűjteni, illetve hogyha rákattintunk, akkor további tudnivalók jelennek meg az állatokról.
2: Hüllők, gyűrűs férgek, tehát külön kategorizálva is lehet, ha valaki úgy szeretné összegyűjteni őket, és akkor egy kisebb ismertető anyag van minden.
0: Itt például a pióca, ugye a berek meg a vizes élőhelyeken ugye egykor előfordult kagylókat látunk, az előbb itt egy menyét volt, de már eltűnt, és ez most a nyári időszak, én úgy látom itt a négy évszakon belül, fúj a szél, mozognak a fák, vízisikló. És a tél, az ősz, az mennyiben változik? Azt most én itt tudom változtatni?
2: Nem, magától változik, igen.
0: Tehát előbb-utóbb itt a nyár?
2: Igen, megfelelő ritmus van, tehát egymást követően, és ez folytatólagos.
0: Előbb-utóbb ősz lesz.
1: Ként változik talán az évszak.
0: És változnak az állatok is, ugye, ahogy eltűnnek a vízi...
2: Ők is visszajönnek, mert hogy gyakorta van úgy, hogy próbálják többször megtalálni, vagy például amit már megtalált, akkor itt kipipálja, így kisárgul, és akkor őt már ugye nem fogja befényképezni, és meg lehet nézni, hogy például melyik hiányzik. Csak a sokkal nehezebb megtalálni, mert hogy random mód jönnek be a képek.
0: Igen, közben őszlet. Igen, közben őszlet, megjelentek a költöző madarak, egy sarlós fecske, ez valamilyen sirály, egy batla, igen, egy fekete harkály, sőt, kétféle harkály. Hú, de gyorsan vált, tehát itt nagyon fürgének kell lenni.
2: Igen, a gyerekek pont ezt élvezik benne, hogy minél, tehát a mozgás is benne van, a szemkész koordináció is benne van, és több dologra kell nekik odafigyelni, de játékosan.
0: És nem csak a madarak, hanem a növények is változnak, mert van itt egy-két, ott már el is tűnt ez a virág. Ez egy orchideafaj, még úgy látom, de már eltűnt, ez talán csalán. Mögöttünk egy kalászos gabona, de közben már egy madár is megjelent. Általában egy ember vagy csoportban játsszák?
2: Párosan jobban szeretik, igen. És akkor a verseny is egy picit bennük van, hogy ki mennyi gyűjtött.
0: Na, menjünk akkor tovább. Itt kapja meg a VR szemüveget.
1: Ez egy elég népszerű pontja a gyerekek szemében. Itt töltik el a legtöbb időt.
0: Én is kaphatok a fejemre egyet?
2: És itt az alsó feketében lehet majd állatok képei lesznek, és az adott állatot, ha kiválasztja, akkor az állat élővilágában.
1: Tehát
2: az állat szemszögéből látjuk az életterét.
0: Tehát úgy, mintha én lennék a leveli béka.
2: Ha egy madarat kiválaszt, vagy mondjuk van szarvas, akkor az ő életterében lesz bent maga a használó.
0: Aha, igen, igen, most látom, megjelentek az állatok ismét, van egy sünés,
2: igen.
0: Aztán van daru, nyuszi, nagyvadak, szarvas, és egy bagoly, egy erdei füles bagoly is van. Na nézzük akkor a füles bagolyt. Akkor most megint megnyomom,
2: igen,
0: mondjuk a fekete gombot, itt a...
2: Igen, az a válasz.
0: Ó, és most már hallom a hangokat, erdőben vagyunk. Látjuk a fákon a leveleket, és én vagyok a füles bagoly, és látom a környéket.
1: Igen, és itt a gyerekekre általában figyelni kell, mert múltkor is valaki annyira bevette itt a teret, hogy figyelni kellett, hogy a lépcsőn nehogy meginduljon lefelé.
2: Igen, általában így párosával javasoljuk, hogy próbálják ki, hogy az egyik vezeti a másikat, és akkor cserélnek.
0: Akkor most visszamegyünk a való életbe. Igen, most le is járt a baglyok ideje, és le kellene vennem a fejemről, hogy lesz. Visszacsöppenünk a való világba. Jó, tehát akkor ez a VR szemüveg, és itt van ez a nagy szitakötő fölöttünk. Madarak röpte, tehát erről van szó. Ez egy kunyhó, egy halász kunyhó, mondjuk.
1: Itt van egy ilyen tudás próba, egy ponttyal lehet itt beszélgetni, és akkor ezt a végén érdemes megcsinálni, hogy kérdéseket tesz fel a kiállításról, és ugye kolléganő bekapcsolja, és akkor ABCD válasz, és akkor az szerint válaszol majd a pontja, hogy sikerült eltalálni a választ, vagy sem, tehát itt fel tudják mérni a végén a tudásukat.
0: Ez egy nátkunyhó, mindenféle halászeszköz körülötte, varsa, háló, horgász eszközök?
1: Balra megtalálható, itt ki tudják próbálni, hogy milyen a lápos vidéken, erre ebbe így bele lehet lépni.
0: Rá is léphetünk, igen, hogy milyen menni a lábban?
1: Igen, és akkor ez így besüllyed, vagy lehet bátrak ugrálni, tehát hogy ezt így ki tudják.
0: Szabad rálépnem?
1: Igen. Hogy Uha. Kicsit így besüllyednek.
0: Igen, igen.
1: Gyerekek ezt is nagyon szokták élvezni.
0: Tehát ha valóságban a lábban járnánk, vagy ilyen kicsit mocsaras vidéken, akkor ezt a süppedő érzést tapasztalnánk, mint ahogy most is itt végigmegyünk ezen a zöld felületen. Süpped a lábunk. Közben beindult a képernyő, és a játék megkezdéséhez ugye meg kell nyomni azt a gombot, ami...
3: Egyben. Szia, játszunk egyet. Én kérdéseket teszek fel, te pedig az előtted lemű színes gombokkal tudsz válaszolni. Kezdjük is.
0: Na nézzük, milyen kérdést kapunk.
3: Hogy hívták a Balaton nevű óriás lányát?
0: Haláp volt.
1: Igen. Igen. És akkor megnyomjuk. Ezt a kis fagombot megnyomjuk.
0: Igen, halál.
3: Juhú!
0: Igen, és halál. Róla volt szó a legendáknál.
1: Igen.
3: A réti sas szárnyfesztávolsága.
0: Mekkora a réti sas szárnyfesztávolsága?
1: Igen, itt volt kín, azt ott még nem jártunk, de volt egy ilyen kifeszítve ez az információ, hogy a falon.
0: Akkor tippelünk, mekkora lehet? 114? 240 centi? Több mint 2 méter a rétisas szárnyfesztávolsága? Ez igen. Veszély esetén melyik kígyó teteti magát halottnak? Ez a kockás sikló. Van kockás sikló itt a környéken?
2: Igen. Állítom, van. Volt szerencsénk hozzá.
0: A muzsika után interaktív lábtúrára és ladikozásra indulunk. Ezt követően gólya perspektívából figyeljük a környező tájat. Utunkat a békák termében zárjuk majd. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: megy. Na, mehetünk mi is tovább akkor interaktív lábtúrára. Ez a következő terem. Be lehet ülni egy nagy ladikba, valamilyen vízi csatornán evezhetünk. Tényleg be lehet ülni a ladikba?
1: És a játék ugye maga az evezés elindításával kezdődik, ez a vetítés.
2: Jó. Ez a kanál is.
0: Akkor te fogsz vezetni, vagy evezni, mert nekem a mikrofont kell tartanom. Beülünk akkor a ladikba. Melléd üljek, és akkor ja, úgy látom igen, majd a vízi utat.
2: Már elindult, igen. De itt el kell kezdenünk evezni a csónakba, és ahogy érzékeli az evező mozgását, a csónaknak egy pontja, akkor három oldalt a falon pedig szépen látjuk, hogy a kanálison csónakázunk, itt például a Fonyódi hegyet.
0: Közben vízcsobogást is, ugye, ahogy igen. Evezel.
2: Hát ez olyan, majdnem olyan, mintha élőben csónakáznánk a kanálison.
0: Felülről látjuk a tájat, egy igen. Gólya perspektívából
2: igen.
0: Mondjuk.
2: Igen.
0: És hogyha ide állunk a talpacskákra, igen. Akkor mi tudjuk irányítani?
1: Igen, tehát itt az elején a navigációk, hogy mit, hogy milyen, hogy lehet csinálni, és akkor, ha ide beleállunk a lábnyomokba, akkor maga a száncsapással indítjuk a gólyát.
0: Csak egyre följebb
1: megyünk. Egyre följebb, igen. És
0: forduljunk.
1: Fordulni is lehet, ugye jobbra, balra, annak megfelelően, és ha egy ilyen guguló, akkor egy zuhanó.
0: Igen, igen, igen, akkor leszáll
1: igen,
0: a gólya.
1: És akkor újra föl.
0: Ez ilyen, hogy mondják, gólya szimulátor, most igen, mondjuk igen. Így, tehát igen. A gólya repülését szimuláljuk, és akkor na, ehhez is kellene a két kéz, mondjuk így mikrofonnal ez nehéz, de akkor tudunk repülni, emelkedni, kanyarodni, aztán vissza a kiindulási pontra, nézetváltás, bejárjuk a környéket, és látjuk is magasból a vidéket.
2: Na. Akkor itt még lesz egy kis szobánk, a terület, ahol a békákkal, különböző békafajokkal lehet megismerkedni, hogyha alálunk majd egy kis búra alá, akkor négyféle, azt hiszem négyféle, igen, ötféle békáknak a hangját tudjuk megismerni, és ez akkor indul el, elvileg, hogyha alálunk, és akkor szemben pedig vannak az információs táblák, és akkor
0: ez a mocsári béka. Megnézzük a kecskebékát. A következő a zöld varangy hangja lesz. Hát ez most már olyan béka koncert, hogy nehezen lehet az embernek kiválogatni a béka hangot. Ez egy nagy tavi béka lesz. A nagy tavi békát kacagó békának is. És itt pedig a zöld leveli béka. Jellegzetes pirregő hangja van. Igen, de közben a többi nem némult el, úgyhogy most már elég nagy a béka koncert a háttérben. Ez itt egy komplett környezetismereti óra. Biológia több órás időt tölt, vagy legalábbis egy órát biztos, hogy eltöltenek
1: annyi,
0: itt.
1: Igen, az az alap, hogy ha mindenki végig megy, megnézi, eljátsza, kijátsza magát, az egy óra.
3: A Csisztafürdői Berek látogatóközpontban Jilling Bettina, az intézmény tárlatvezetője kalauzolt. S ha már víz, ejtsünk néhány szót a forró kincsről, a folyamatosan csobogó gyógyvízről. Kara Barbarát, a fürdő munkatársát kérdezem.
4: 1952 óta van nagyjából, meg akkor itt kőolajat kerestek, és elég jó formán meleg vizet találtak, és akkor alakult itt ki, hogy medencéket fognak létrehozni, és a fürdő működik azóta is. A Balatonnak a déli partján van, Fonyódtól egy ilyen 7-8 kilométerrel beljebb, és ugyanígy Buzsák között félúton. Gyógyvízé van nyilvánítva, maga a víz gyógyvíz, reumatikus megbetegedésekre jó, ízületi fájdalmakra, törések utáni gyógyulásokra, nem teljesen kimutatva, de a bőrbetegségekre is vannak egy pár, ilyen pikkely sömör, meg ez a száraz bőrre, hogy jók, valamint ivókúrának is van, aki használja.
0: Lehűtve gondolom, ezt a több mint 40 fokos vizet, ezt ugye hűtik, visszahűtik, már a gyógymedencékben is hűtött állapotban vannak.
4: Hát ez változó, mert van, aki ahogy jön, a víz folyik be, úgyis meg visszamelegen, Ezek nem hűtve vannak, ez 42 fokon tör fel ez a víz, és ez rögtön jön a medencékbe. Ez egész nap töltőrítő rendszerű medencénk, jelenleg 5 medence üzemel, éven át van, amikor ebből csak 3, hogyha hűvösebb az idő, mivel mi ezt nem melegítjük, nem hűtjük. Ez ahogy jön a földből, ezt mi úgy használjuk. Ehhez képest kell, ahogy jön a rosszabb, hidegebb idő, elvennünk egy-egy medencét, hogy ez a melegsége megmaradjon, amit fürdőzésre lehet használni. Úgyhogy ilyenkor azért van, ami 39-40-41 fokos is, ha nagyon jó idő van, de télen a 3 medencében ilyen 36-7 foknál többet nem tudunk produkálni, mert azért ugye földben visszahűl valamennyire, meg amíg ide ér. Ahogy az idősek szokták mesélni, hogy még először ilyen fölbe vájt medencékben fürödtek, és aztán azért később volt ez, hogy kiépítették őket, betonozták, vagy akár ugye csempézve is voltak.
0: Ennek a víznek van ez a jellegzetes illata, amit érzünk? Most is, ahogy kiszálltunk az autóból, megcsapta az orromat ez a... Hát nem tudtam mihez kötni, csak a víz, talán a víz lehet ilyen illatú?
4: Igen, igen, a termál víznek ez a jellegzetes illata, de ez sem minden nap teljesen ugyanolyan különben. Nagyon szép átlátszó vízünk van, ez sem mindenhol jellemző. Meg hát ez az értéke, hogy folyamatosan ugye csak ez a víz van benne, amiben vendégek ülhetnek töltőrítő rendszeren, ez nagyon-nagyon ritka.
0: Hogyan lehet megközelíteni Csiszta fürdőt?
4: Az egyik az egy nagyon klassz képült kis bicikliútunk lett Fonyód felől, amit autóval is járható. Buzsák felől is rendes műút van, valamint, ami nagyon tetszik az embereknek, Balatonfenyvesről kis vonattal, 150 méterre van a megállója a fürdő bejáratától, és azzal is megközelített a kis vasúttal is.
0: Teljesen körbeveszi a természet itt, hogyha kimennénk a kerítésen túlra, talán az már a Berek? Nagyberek.
4: A Nagyberek szélébe van igazából, mert itt ez körbe végig Fenyvesig a Nagyberek területe.
3: Az iménti percekben Csiszta fürdőn jártunk. Néhány hét múlva Buzsákra hívom önöket. Jellegzetes népi hímzései, fafaragásai, tájháza mellett felkeressük majd a románkori alapokra épített fehér kápolnát is. Mára köszönöm a figyelmüket. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes nevében is búcsúzom. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

talán pont harmadikosok. Ott nyaraltunk éppen akkor, és ti is ott nyaraltatok. Amikor a vízbe mentünk, már mindenki nevetett. S kifelé jövet, megfogtam a kezét.

Kedves hallgatóink, önök az Akvarelt hallják. Berec András, kiállítás a harangok évgyűrűiből. A nagy háború képekben és visszaemlékezésekben. Ékszerek drótokból, egzotikus fákból, teveszaruból vagy csontból. Kulturális műsorunk eheti legérdekesebb témáiból válogatunk. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és a szerkesztő Gyarmati Dóra nevében is köszöntöm önöket, Harcsik Róbertet hallják.

0: Mit mesélnek a harangok évgyűrűi? Megtudjuk Berecz András Kossuth Díjas ének és mesemondó, fotográfus, műcsarnokbeli tárlatán. Képein ugyanis a harangok évszázados kopásait, fénytöréseit, patináit örökítette meg Kárpát-medence szerte. Ahogy a kiállítás kurátora Szegő György fogalmazott, Berecz megtalálta a harangokba rejtett időt, de ihletett látomássá is formálta azt. A Nemzet Művészedíjjal kitüntetett Berecz Andrást Zsoldos Szilvia kérte mikrofon elé Harangok évgyűrűi című fotókiállításának sajtóbejárásakor.
1: Ez egy vándorkiállítás. Vannak ennek most teljesen új elemei?
2: Ez, ami itt a műcsarnokban látható, nem olyan, mint a többi. A ház megkért, hogy bővítsem én ezt ki, és újítsam meg. Na hát ezért kibővítettem. Eléjük terítettem millió képet, és ők válogatták ki kedvükre. Van egy rész, amin semmit nem változtattunk, ez a fő üzenete a egész kiállításnak, az élő harangok fényjelei. A harangnak a szíve, vagy harangnak nyelve, egyik szebb szó, mint a másik, mikor használják, mikor szükség van rá, akkor belül megüti a harang palástját, és fölfénylik az ajka, fölfénylik az anyag. Jele annak, hogy még vannak ünnepeink itt Európában magyarokként, és még van közösség, amelyiknek ez fontos. Tulajdonképpen én ezt fényképeztem. Találtam egy nézőpontot, ahonnan a magyar történelmet könnyedén meg lehet vizsgálni. Nem így indult. Én Árpád-kori templomokat fényképezgettem Covid alatt, meg énekeltem bennük, és így vonultam végig egy 12 templomon, elcsatolt részeken is Magyarországon, és menet közben kaptam rá én erre. Mikor megláttam, hogy milyenek ezek a harangok ott fönt, hogy mi a titkuk,